0: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkét és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jő Szentlélek Úristen, és tőzs be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újíts meg és erősíts meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas, szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
6: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
6: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
6: Szűzanyánk, ments meg minket!

0: Rajan, amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához irgalomért. Amen.
3: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk!
3: Szentlélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk!
3: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmaz nekünk!
3: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szívének fénye útot mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szeretett lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tűzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben. Segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Kegyelmezz nekünk, Uram! Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
3: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei a édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretett lángjával gyújtsd a tökéletes Isten szeretetlen gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlat mi van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mai gyermekinnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya! Amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járkozz be betegeinkért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kározat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Amen.
4: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

Dicsértessük a Jézus Krisztus! Az elmúlt alkalommal Jézus feltámadásával kezdtünk foglalkozni, de nem annyira a történésekkel, hanem sokkal inkább, hogy mit tesz az, hogy Jézus feltámadt a mi életünkben. És beszéltünk arról, hogy Jézus feltámadásával kapcsolatban és az ő hatásaival a mi életünkre nézve bizonyos szélsőségekbe esetünk. Az egyik az, amikor valaki azt mondja, hogy csak hinned kell, és minden megvalósul, és igazából nincs már semmilyen probléma, mert Jézus feltámadt, és aki Jézusban él, mondja Szent Pál a II. Korintusi levélben, az már egy új teremtmény, ennek értelmében semmilyen problémád már nem lehet, és mindenre van megoldás. Ebben van egy kis igazság, de illetve nem egy kis, egy nagy igazság van, de hogyha szélsőségesen értelmezzük, akkor irreális dolgokba esünk bele, és ezek elég veszélyesek lehetnek. Másrészt viszont, amiről a múltkor beszéltünk, hogy a Jézus feltámadásának a hatásai az életünkben, amikor mi megtérünk és átadjuk magunkat teljesen Jézusnak is, a feltámad tud bennünk élni, ezek a hatások performatív igazságok, vagyis nem csupán leíróak, nem csupán az van, hogy hát aki Jézusban van, az egy új teremtmény, vagyis minden másképp működik, hanem ezt el kell hinni, és ennek megfelelően kell elkezdeni élni. Ez kell váljon a mi identitásunká, és amennyiben ez a mi identitásunká válik, megváltoztatja az életünket. És a legtöbb keresztény jelenleg egy olyan keresztény életet él, ami nagyon-nagyon a szint alatt van. Az alatt van, amit Jézus készített számunkra. Ezért ebből többet kellene megismerni abból, hogy mi lehetséges, miután Jézus feltámadt, mit nyitott meg előttünk Jézus. Másodszor jobban kellene ezt elhinnünk, többet kéne ezzel foglalkoznunk és ebből élnünk, mert a legtöbb keresztény sajnos csak névlegesen keresztény olyan értelemben, hogy még mindig abban az identitásban él, amit a megtérése előtt kapott, például, hogy értéktelen vagyok, például, hogy nincs megbocsátás bizonyos bűneimre, hogy igazságtalan a világ velem szemben, hogy én ilyen vagyok. Nagyon sok keresztény még mindig abból él, vagy abból él, amit a világ mond. És ezért van az, nemrég volt Kolozsváron az LGBT felvonulás, a Pride, és ott keresztény, méghozzá volt olyan is, aki egyházi alkalmazásban levő, nem pap, de egyházi alkalmazásban levő személy, nem csak részt vett, hanem nagyon pozitívan a sajtó előtt nyilatkozott, és ebben csak azt látom, hogy a világ gondolkodása szerint gondolkozik ő is, és igyekszik közben kereszténynek is lenni. Egy kicsit elszomorított, de nem ez a fontos, hogy engem elszomorított, szerintem az a fontos, hogy ő nem abban él, amit Jézus és az ő feltámadása lehetőségként hozott eléje. A múltkor megígértem, hogy konkrét példákat fogok hozni olyan performatív igazságokról, olyan igazságokról, amik Szentírás leírja, hogy ilyenek vagyunk mi mostan, ha Jézusban élünk, ha megtértünk, hogy lehetőségeket nyitott meg a feltámadt Jézus előttünk, amik viszont nem csak úgy automatikusan nyilvánulnak meg a mi életünkben, hanem el kell hinnünk, meg kell vallanunk, és identitásunkkal kell váljanak. Ha identitásodat támadás éri, ezért fontos, hogy ezeket a szentírási részeket ismerd, és ezekhez térj vissza. És akkor most 6-ot fogok összesen hozni, és egy kicsit fűzök hozzá magyarázatot is. Az első 1 Korintus 6, 9-11-ig. Azt mondja Szent Pál itt, vagy nem tudjátok, hogy a gonoszok nem részesülnek Isten országába? Ne ámítsátok magatokat, sem paráznák, sem bálványimádok, sem házasságtörők, sem kéjencek, sem férfiakkal paráználkodó férfiak, sem tolvajok, sem kabzsik, sem iszákosak, sem átkozódók, sem rablok nem részesülnek Isten országában. Bizony, ilyenek voltatok néhányan. Eddig csak a rossz hírek voltak, de most jön a lényeg. De meglettetek mosva, megszentelést nyertetek, és megigazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, a mi Istenünk lelke által. Vagyis az az igazság, amit itt Szent Pál leír, az, hogy te nem vagy kabzsi, iszákos, rabló, aki most a templomba is jár. Tehát nem az van, hogy a régi éned most elkezdett járni a templomba is. Ez voltál korábban, de már nem az vagy. És ide most behetesítheted, nem, lehet, hogy nem vagy iszákos, de lehet, hogy bármilyen bűnöd volt,
vagy bűnnel küzdködsz még most is. Azt mondja Szent Pál, most meglettél mosva, meg vagy szentelve, meg vagy igazulva. Ugyanaz a személy, vagy nem változott meg a személyazonosságit, de most valami teljesen új van. Az az igazság rólad igazából, hogy te egy tiszta ember vagy. Persze ezt jól kell érteni. Azt mondja Szent Pál viszont azt is, hogy értsük meg, ugye ezzel kezdődött, értsétek meg. Gondolkozz, hogy ki voltál korábban. Talán az ördög sokszor emlékeztet rá, hogy de emlékszel, hogy milyen voltál, miket csináltál? És erre Johannes Hartl mindig szokta mondani, hogy ha az ördög a múltadra emlékeztet, emlékeztesd őt az ő jövőjére, hogy neki annyi. De veled kapcsolatban, önmagaddal kapcsolatban fontos, hogy mondd ki magadra, tisztára lettem mosva, meglettem szentelve. A római levél 5.1-ben azt mondja, mivel tehát elnyertük a megigazulást a hitből, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A legtöbb ember a világon tudattalanul és mélységesen vágyik az Isten való békére. Erre vágynak azok is, akik ezoterikus körökben a harmóniára vágynak. Ez egy őszinte jó vágy, csak elég rossz helyen keresik. Továbbá a római levél 8. fejezetében az áll, nincs tehát már semmi károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert a Krisztus Jézusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. És ott mélyen minden ember tudja, hogy tisztán önerőből nem képes arra, hogy megfeleljen Istennek és megigazuljon, hogy újból tiszta legyen, hogy a válasz valahol Jézus Krisztusban van. De az igazság, amit most ki akartam emelni az eddigiekben, ugye az 1 Korintus 6.9.11 alapján, hogy ha te elkezdtél Jézusban hinni, ha átadtad az életedet és megtértél, akkor is, hogyha még előfordul, hogy elbuksz, hogy bűnöket követsz el, alapvetően az az igazság rólad, hogy te tiszta vagy. Ezért ne engedd, hogy a vád újból és újból előjöjjön benned. Ismerek olyan személyeket, hogy egyszerűen nem tudják elhinni, hogy az az abortusz, amit ezelőtt 30 évvel elkövettek, az meg van bocsátva, pedig meggyonták már többször. És nem tudják elhinni, hogy meg van bocsátva. Ez azért van, mert az identitásukban ott van, hogy ők bűnösök, és nem jutott el hozzájuk az üzenet, az örömhír, hogy Jézus feltámadt, és emiatt, hogy Jézus feltámadt, mindaz, aki benne hisz, aki megbánja a bűnét, és hozzáfordul, az tiszta. A második fontos igazság, amit a Szentírásból jó lenne, ha befogadnák. Ez az Efezusi levél 2. fejezetében van, az első verstől kezdve. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Megint ugyanaz a helyzet, amiről Pál beszél, hogy régebb mások voltatok, amelyekben jártatok egykor ennek a világnak szokás

Krisztussal együtt életre keltett, kegyelemből üdvözültetek. Vele együtt feltámasztott és a mennyeiek közé helyezett el Jézus Krisztusban. Tehát itt egy csodálatos leírás van arról, hogy valamikor voltál valamilyen, az nem volt jó. A bűn alatt voltál, a világ szokásait követted, de akkor, amikor megtértél, és ez Pál ugye a keresztségre vonatkoztatja, mert még Pál idejében a keresztség az általában felnőtt keresztség volt, és az valóban megtérést jelentett. Nálunk, ha megkereszteltek gyermekkorodban, el kell jöjjön az a pillanat, amikor te megtérsz. És akkor az történik, hogy egy új állampolgár vagy. Tehát eddig te a földnek, a bűnös földnek a polgára voltál, most már nem ez az identitásod, bár még a földön élsz, hanem te egy új teremtmény vagy. Ha akkor gyerek voltál, amikor megkereszteltek, akkor most tudatosíthatod és kimondhatod, hogy akarod, hogy ez a dolog határozza meg az életedet. Hogy teljesen új. Nem az van, hogy majd Jézus valamikor helyet fog nekünk adni a mennybe. Majd ha meghalok, remélem, hogy mennybe kerülök. Nem. Az a hely már készen áll számodra. És amennyiben te megtértél, már biztos az a hely számodra. Lefordítva ez azt jelenti, hogy a mennyország állampolgára vagyok. Ez az igazság. A mennyország állampolgára vagyok. Ez azt is jelenti, hogy a mennyország állampolgára vagy, hogy nem vagy kitéve a bűn és a sátán támadásának. Nem kell megtenned már a bűnt. Jézus kihozott téged onnan. Egyszer s mindenkorra. De újból és újból, ahányszor szorult helyzetbe kerülsz, ezt meg kell vallanod, és ebből lesz erőd, hogy valóban ennek megfelelően is élj. Sokszor elfelejtjük, vagy feltör bennünk a régi ember, és ilyenkor bukunk el. A harmadik ilyen igazság, amiből érdemes élni keresztényként, az a Római Levél 8. fejezet 9-11-ig. Ti azonban nem test szerinti, hanem lélek szerinti emberek vagytok. Ha valóban Isten lelke lakik bennetek, akiben viszont nincs meg Krisztus lelke, az nem az övé. Ha azonban Krisztus bennetek van, a test halott ugyan a bűn miatt, de a lélek életet ad az igazságosság által. S ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor ő, aki feltámasztotta Jézus Krisztus a halálból, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Nem tudom, hogy mennyire tud átmenni így, ahogy felolvasom ezeket az igéket, annak a dicsőség, amit ezek kifejeznek. Mert ezt fel kell fogni. Ugyanaz a lélek, amely Jézust a sírból kihozta, amely ezt a nagy csodát művelte, benned is lakik. Olyan, mint egy Dacia, ami egy szép napon arra ébredt, hogy benne egy Ferrari motor van. De eddig nem tudta, mert addig mindig 30-al ment. Olyan, mint egy kreditkártya, amin rengeteg pénz van, de te nem tudod, hogy van rajta pénz. És előfordulhat, hogy éhen halsz, pedig ott van. Ez történik a legtöbb keresztényjel, hogy élnek egy valamilyen keresztény életet, de nem tudják, hogy mekkora lehetőségek vannak. És az a helyzet, hogy a kereszténységet félig megélni nem érdemes. Mert már a bűnben nincs örömöd, és a keresztény életedben sincs örömöd, mert nem éled a teljességet. Tehát a harmadik performatív igazság, amit elitek, szeretnék tárni, kedves testvérek, ige alapján, hogy tele vagyok a feltámadás erejével. Amikor valakinek baja van, jön, és akkor sokszor ez történik, hogy megkérnek, hogy imádkozzunk értük, és az imádságháza elsősorban nem azért van, hogy kiszolgáljuk az embereket, de megtesszük szívesen. Csak hogy a kérdésem sokszor, de már sokszor volt úgy, hogy nem csak, hogy megkért, hogy imádkozzunk, hogy támogassuk imával, hanem egy kicsit az volt az érzésem, hogy imádkozzunk helyette. Hogy ő nem hiszi, vannak ilyen kijelentések, hogy azt mondják, hogy imádkozz, te értem, kotizol, mert a te imádat Isten meghallgatja. És azon gondolkozom ilyenkor, hogy most mit gondolsz te magadról? Mert az, hogy az én imámat Isten meghallgatja, persze az én imámat Isten meghallgatja, ez nem kérdés, bár nekem is ugyanúgy hinnem kell, de a kérdés az, hogy te miért nem imádkozol magadért, vagy imádkozz a gyermekemért, hogy térjen meg, és én mindig azt mondom, én szívesen imádkozom a gyermekedért, de főleg imádkozom veled a gyermekedért, mert nekem nincs akkora tekintélyem a szellemvilágban, a te gyermeked fölött, amilyen tekintélyed neked van szülőként. A te imád sokkal
nagyobb erejű tud lenni, ha te hajlandó vagy elhinni, hogy ki vagy te Jézus Krisztusban, hogy a feltámadás ereje benned is van, és ez nem egy olyan dolog, amit csak a

el is hoz, hanem ez mindenkinek megadatott. Hol van az, hogy Isten látszólag kilátástalan helyzetek elé helyez téged, kedves testvérem? Hogy azt mondhast, pont a kilátástalan helyzetre. Gondolj a kilátástalan helyzetre, ami a te életedben van, ahol te nem úgy látod, hogy ott nincs semmilyen változás. És akkor jelens ki, hogy ugyanaz a lélek van bennem, aki Krisztus feltámasztotta. Gondolj arra a életed azon területére, ahol nincs élet. És jelens ki a feltámadt Jézus életét, amit a Szentlélek behoz. Mondd, ezt akarom most látni, de ezt kijelentem, ezt elhiszem, hogy van. És látni fogod, lehet, hogy nem egyből, de látni fogod, ahogy ha ezt naponta megteszed egy ideig, akkor fogod látni, ahogyan átalakul. Akár megoldások történnek. Vagy pedig Isten mutat meg neked egy nagyobb valóságot, az ő terveit azzal kapcsolatban. Tovább megyünk a negyedik ilyen szentírási ige. Pál azt mondja, ő használja ezt a képet, hogy a testünk meghalt Jézussal, de illetve pontosabban ő a húsunkat mondja, a szárx. De ilyenkor a hús, amikor Pál így negatívan beszél a húsról, nem arról van szó, hogy ő negatívan beszél a testről, hanem a bűnös mi voltunkra vonatkozik a hús, a struktúrása, a magatartásformák a mi életünkben, amik bűnösek. És az igazság az, hogy meghaltam a testnek, meghaltam ennek a bűnös embernek. Aki Jézusban van, olvastuk nem rég, aki Jézusban van, az egy új teremtmény. Az, hogy meghaltam a testnek, és új teremtmény vagyok, nem jelenti, hogy nem tudok bűnt elkövetni. De azt igen, hogy nem muszáj nekem a bűnt elkövetni. Az újjászületés által, hogy Jézus mellett döntöttél, akkor újjászülettél, nem vagy rákényszerítve, hogy ugyanazt a szemetet elkövesd, mint eddig. De ezt fontos, hogy tudjad. És lehet, hogy nem nyilvánul meg rögtön most. Sokszor még mindig úgy látod, hogy rá vagy kényszerülve, de ha Jézus bejön az életedbe, olyan lehetőségek nyílnak meg előtted, amik azelőtt nem voltak meg. Persze, hogy vannak folyamatok, és előfordulhat, hogy visszaesel, de mégis az az igazság, hogy újjá lettél teremtve, és ebben kell éljél, mert ez hoz szabadulást. Mi régebb csoportos foglalkozásban foglalkoztunk olyan férfiakkal, akik a pornográfias, az önkielégítés fogjai voltak. És ez egy fél éves folyamat volt a Free Indeed-ben, és ebben a folyamatban a fél év alatt sokkal többet dolgoztunk az identitással, hogy higgy el, hogy ki ő Jézusban, és higgy el, hogy ő már nem rabja a bűnnek, és ebből kezdve kiéljen. Sokkal többet foglalkoztunk ezzel, mint azzal, hogy ne tett többé. Mert persze, hogy újból elkövette, addig, amíg nem hitte el, hogy ő már nem rabja ennek. Hogy Jézus megnyitotta a lehetőséget. És a leggyakrabban használt ige ebben a fél éves folyamatban mindig az volt, hogy akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. János 8. fejezetéből. Saját erőből generációról generációra ugyanabban a szemétben vagyunk. Jézussal viszont megnyílik egy ajtó, amelyen keresztül kilépsz ebből. A másik dolog, meghaltál a testnek. Ezzel még tudsz bűnöket elkövetni, de már nem élvezed a bűnt, mert már meghaltál a testnek. Egy valódi megtérés azt jelenti, hogy már nem élvezed a bűnt. Ha még mindig élvezed a bűnt, azt jelenti, hogy nem tértél meg, még ragaszkodsz hozzá. Vannak olyan keresztények, azt jelenti, régebben nem szerettem imádkozni, most már élvezem. Nem szerettem szentírást olvasni, most már élvezem. Nekem is volt olyan időszakom, hogy egyszerűen nem jött, hogy mást olvassak, csak a szentírást. Mert annyira életet találtam benne. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy vannak olyan dolgok, amiket régebb élveztem, most meg valahogy irtozom tőlük. Számomra van olyan, amikor 20 éves voltam, volt bizonyos fajta zene, amit nagyon szerettem hallgatni, aztán egy ideig nem hallgattam, mert kazettákon volt, és aztán már nem voltak kazettáink, de valamikor a rádióban újból adták azokat a dalokat, és úgy elcsodálkoztam, hogy már mennyire nem élvezem azokat a dalokat. Még zeneileg még mindig tetszett, de főleg a szövegük már úgy valahogy nem mozgatott meg. A természetes ember nem élvezi a szentséget, a természetes, a bűnös ember, az, aki a világ szerint él, mert ő halott a bűneiben. A megtérés pont azt jelenti, hogy hirtelen olyan dolgok kezdenek fontossá válni számodra, amik azelőtt nem. És azok a dolgok, amik azelőtt fontosak voltak, már nem. Ha nem ez történt, akkor testvérem, ez egy jele lehet annak, hogy a te megtérésed még nem történt meg, vagy legalábbis nem elégségesen, vagy bizonyos területeken nem, és akkor egy kicsit ezzel foglalkozni kell. De tovább lépünk, az ötödik
igazság, amit az igéből találunk. Miért is tisztított meg, váltott meg, szentelt meg Jézus? Mi a célja? Mit jelent az, hogy szent egyáltalán? A biblikus felfogásban a szent az, ami az Isten tiszteletre van szánva, ami megszentelt, ami képessé tesz az Isten tiszteletre. És a Kolosszei levél 3:10-ben az van, levetettétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és magatokra öltöttétek az újat, aki teremtőjének képmására állandóan megújul a teljes megismerésig. Vagyis a célja Istennek mindazzal, amit tesz velünk, a feltámadás erejének a célja, hogy őt megismerjük. És amikor a Biblia azt használja, hogy megismerni, akkor nem csupán ismerettséget jelent, hogy ja, ismerem, találkoztam már vele, hanem egy mély szeretet kapcsolatot fejez ki. Azért haltál meg a bűnnek, azért támad fel Jézus értünk, azért halt meg értünk, hogy Istent élvezd. És ezt nevezzük mi imádatnak. Ha akarod, továbbra is elkövetheted a bűnöket, de ez a legszomorúbb állapot itt a Földön, amikor túl kevés dolgod van Istennel, hogy élvezthesd őt, és a bűnből is már annyira megtértél, hogy azt sem élvezheted. Amint mondtam, a félig megtérés az. Az szerintem a rosszabb állapot, mint egyáltalán nem megtérni. Ha Jézushoz tértél, az nem azért van, hogy barátaid legyenek, vagy hogy jó könyveket olvassál, hanem hogy Jézust élvezd. Isten azért fizette ki a nagy árat, hogy bejáratod legyen hozzá, hogy élvezhesd őt. És itt most bontsuk le azt a hazugságot, mert sokszor hallom, vagy nem is, talán nem is mondják ki, csak ez van ez a meggyőződés, hogy annál szentebb vagy, minél kevésbé tapasztalod Istent, mert hitben járunk, és nem látásban, ugye idézik Szent Pált, csak hogy nem erre vonatkozik az, amit Szent Pál mond. Testvérek, szükséged van találkozásokra Jézussal, élményekre, szükséged van arra, hogy élvezd Isten jelenlétét. Nem azt mondom, hogy csak ebből éljél, és hogy ezt hajhászad, de szükséged van erre, mert hogyha nem élvezed Isten jelenlétét, Isten akar közel jönni hozzád. Ha pedig nem jön hozzád soha közel, azt jelenti, hogy te nem vagy ott, ahol kellene. Isten ott van, csak te nem vagy ott, ahol kellene. Nem Istenem múlik az, hogy élvezhetővé váljon a te keresztény életed. Úgyhogy nyugodtan vágyhatsz arra, és kérheted Istent, Uram, jöjj közel, mert ő szívesen jön. A Szentírásban talán a leggyakrabban ismételt mondat az Ószövetségben, hogy ha szívből keresed Istent, az ő arcát, akkor ő hagyja, hogy megtaláljad. Feltéve, hogy szívből teszed ezt. A fő oka annak, hogy a bűn nem vagány, az, hogy a bűn elrontja az étvágyadat Isten iránt. Nem azért nem követünk el bűnt, mert rosszat tesz a mi életünkbe. Persze, hogy rosszat tesz a mi életünkbe, de a legszörnyűbb hatása, hogy nem tudod élvezni Istent a bűn miatt. A bűn elkövetése után már nem keresed annyira Istent, már nem élvezed őt annyira, és ez fordítva is van, hogy a valahányszor ledobsz egy bűnt magadról, gyónásban, vagy bármilyen más módon, annál könnyebben tudod élvezni Isten jelenlétét. És a 6. igazság, amit elétek akarok hozni, azzal kapcsolatos, hogy milyen is volt Jézus a feltámadás után. Látjuk, hogy olyan dolgokra volt képes, amikre amúgy ember nem. Át tudott menni a falakon, bár igazi teste volt. Kicsit nehéz volt őt felismerni, mert kicsit más volt, mégis ugyanaz. És egyszerre több helyen is tudott lenni, vagyis egy megdicsőlt teste volt. És az 1. Korintusi levél 15. fejezetében azt mondja Pál, ime titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan minnyájan meghalni, de minnyájan el fogunk változni. Hirtelen, egy szempillantás alatt a végső harsonaszóra, mert megszólal a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlan állapotban, mi pedig elváltozunk, mert ennek a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és ennek a halandó testnek halhatatlanságba kell öltöznie. De mivel is alakulunk át? A most felolvasott ige előtt, ugyancsak az 1. Korintus 15-ben azt mondja Pál, így van a halottak feltámadása is. Romlandó testet vetnek el, és romolhatatlan test támad fel. Szégyenben vetik el, és dicsőségben támad fel. Dicsőségben vetik el, és erőben támad fel. Érzéki testet vetnek el, és lelki test támad fel. Ha van érzéki test, van lelki test is. Ezt mondja az írás is. Ádám az első ember élő lényé lett, az utolsó Ádám pedig éltető lélekké. De nem a lelki az első, hanem az érzéki, csak azután a lelki. Az első ember a földből való, földi, a második ember a mennyből való. Amilyen a földi,
olyanok a földiek is, és amilyen a mennyei, olyanok a mennyeiek is. És amint hordtuk a földi ember képét, úgy hordani fogjuk a mennyeinek képét is. Testvérek, én nem tudom pontosan, milyen lesz az, amikor feltámadunk, de például, ha Jézus tud falakon átmenni, mi is fogunk tudni falakon átmenni. Lesz egy megdicsőült tested, ez az igazság, ebből lehet élni. Pál azt mondja, ez az oka annak, hogy a testeddel nem kellene bűnt elkövetned, mert ez a Szentlélek temploma is, ez megdicsőül. Sőt, már most bizonyos fokig megdicsőült, de ez még ki fog teljesedni a feltámadáskor. Tehát most nem arra bátorítalak, hogy most próbálj meg átvenni a falon, ez nem lenne túl okos dolog, de már most bizonyos értelemben, bizonyos dolgokra képes vagy, ami több csupán amihez szoktunk. És ennek értelmében valóban, például a betegségben kijelenthetem, hogy Jézusban van gyógyulás, és átadhatom magam is. Ha Isten indít rád, erre valóban adj egy jelet, akkor már úgy viselkedhetsz, mintha már meggyógyultál. Ez minden további nélkül lehetséges, testvérek. Meg kell szoknunk újból azt, hogy számítsunk a csodákra. Hogy ne csupán a természetesben éljünk, hanem a természet fölöttiben. Ez egy elhívás. Ez az első keresztények ebben éltek. Az első keresztényeknek mindennapos dolog volt az, hogy történnek csodák. Meggyógyult mindenki abban az időben? Nem gyógyult meg mindenki. Tehát nem az van, hogy aki Jézusban van, akkor már semmilyen problémája nincsen, de sokkal gyakoribbak voltak a természet fölötti megnyilvánulások, és erre vissza kellene térnünk nekünk, mint keresztények. És tudjuk azt is, hogy eljön az a nap, amikor viszont a teljesen megdicsőlünk, akkor már nem lesz egyáltalán betegség, akkor már nem korlátoz minket a testünk, hanem egy új megdicsőlt testünk lesz, és az dicsőséges lesz, csodálatos lesz. Most elmondtunk 6 igazságot, lehet, hogy egy kicsit sok volt, megpróbálom ismétlésképpen a főbb gondolatokat átadni újból. Az első arról szólt, hogy tiszta vagyok, amennyiben Jézusnak adtam az életemet, Jézus megtisztított engem, és ehhez már csak az szükséges, hogy ha még elbukok, akkor azt megjónom, és újból teljesen rendben vagyok Istennel. Ezt el kell hinni, hogy Isten előtt kedves vagyok, rendben vagyok. Ez mindenkire vonatkozik, aki megtért. Második gondolat az volt, hogy a mennyország állampolgára vagyok, ezért már nem kell a bűneimben élnem. Egy új állampolgár vagyok, új szabályok vonatkoznak rám. A harmadik arról szól, hogy tele vagyok a feltámadás erejével. A negyedik az volt, hogy nem muszáj nekem a bűnt elkövetni, ugye van egy kis átfedés egyiktől a másikig. Az ötödik az volt, hogy azért van mindez, hogy élvezd Istent, és ez lehetséges, és az megtért életnek az a tulajdonsága, hogy élvezed Istent, és már nem élvezed a bűnt. A hatodik az, hogy megdicsőlt testet kapunk, ez már most részben megnyilvánul, és teljességben pedig a feltámadáskor. Mindezekre a válasz igen. A lényeg az, hogy ne kerüljünk túlzásokba, már szabad vagyok, vagy később leszek szabaddá téve, erre is a válasz igen, már szabad vagyok, de ez egy performatív igazság, ebbe a szabadságba egyre jobban bele lehet nőni. A Szentírás szerint szabaddá vagyok téve, most is egyre inkább szabaddá tesz Isten, és a teljes szabadulást még a jövőben kapom meg. Mind három dolog igaz. Éppen ezért a megtérés az nem egy punktuális dolog, hanem egy folyamatban vagyunk a megtérésünk óta. Az a legszomorúbb, amikor keresztények azt gondolják, hogy ők már készen vannak. Nem vagyunk készen. Akkor vagyunk készen, amikor meghaltunk. Ne hangsúlyozz túlságosan egyet a három közül. Ha csak mindig azt mondom, hogy a jövőben fognak megtörténni a tökéletes dolgok, akkor ez egy túlvilági vigasztalás. De Isten már most akar megváltani minket. Ha a jelenben, ha azt mondom, hogy de már most minden megvan, ez keresztény pszichoterápia, amely azonban túl kevéssé világítja meg annak erejét, amit Jézus tesz. Ha csak már meg vagyok mentve, akkor elveszítjük a realitást, a mostani folyamatokat, amiken keresztül megyünk, és elveszítjük a végidőkbeli kiteljesedésre való tekintetünket. Tehát mindhárom nagyon fontos, ez a keskeny út, hogy ne kerüljünk túlzásokban olyan értelemben, hogy már egy kicsit elferdül a keresztény dolog. Tehát már most megkaptuk a Jézus Krisztus feltámadásának erejét, ez növekszik a mi életünkben, és beteljesedik majd a feltámadáskor. Itt most befejezzük, és a konkrétumokat minden hallgatóra rábízom,
hogy ezekből az igazságokból éljen. Dicsértessék Jézus Krisztust!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, ezen a szép szerda estén imára hívjuk a hallgatókat. A következő közel egy órában szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból, a tehetik tartsanak velünk, ma este is imádkozzunk együtt.

szerető atyánk, szent színen elé járulok, a szerető Istenem színe elé, a világ alkotója elé, hogy hálát adjak ennek a valóságnak, ennek a világnak alkotásáért, amelynek részese vagyok én is nap mint nap. Atyánk Istenünk, te alkottad az eget és a földet, és benne mindent. A te szeretetednek minden jósága, formája, ereje benne van a te alkotásodban, amelyet felkínálsz nap mint nap nekem, gyermekednek, azért, hogy a te gyermeked lehessek. Köszönöm Istenem, hogy nem eltaszítasz engemet, hanem részesítesz a te alkotásodnak minden kegyelméből, akár a mai napon is, Istenem, hiszen ennek részese vagyok. Ebben születtem, ebben élek, és ebben akarok meghalni, a te atyai szeretetedben, Istenem, neked tetsző módon, igazi, szelid és alázatos gyermekként, aki mindenben az atya akaratát teljesíti. Köszönöm, hogy ebben segítesz. Köszönöm, hogy megmutattad, hogy milyen hatalmas és szerető Isten vagy. Szeretetedet kinyilvánítottad a világnak egy szülött szent fiad által. És köszönöm, hogy én is ezt megismerhettem. Te vagy a szeretet, aki átölelsz minden nap. Reggel, délbe és este, jel és nappal te kelted fel a napodat. Minden nap a te fényedben kelhetek, és a te napnyugtádban pihenhetek nyugovóra, mert hiszem és vallom, hogy te vagy a szeretet, aki átölelsz minden nap, aki gondomat viseled, aki vigyázol ránk, aki éltetsz és megáldasz, hogy a teremtett világnak áldott gyermeke legyek. Amen.

Igen, drága Jézus, szükségünk van rád. Dicsérlek és dicsőítelek, drága mennyei atyám. Hálás szívemet hoztam eléd, teremtő atyánk, hisz te hívtál életre, te formáltál anyánk méhében, elküldted szent fiadat, hogy életünk legyen, és az bőségben legyen. Árasztod ránk a szent lelket, szüntelenül atyám, csak mi gyarló emberek, nem figyelünk rád. Elfordulunk tőled, és nem te vagy a fontos. Szívembe hozom, atyám, azokat, akikért imádkozni tartozom. Azokat, atyám, akik ismeretlenül is rágalmaznak téged. Bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Küldj, kérlek, a te szőlősödből munkásokat eléjük, melléjük. Nyisd meg a szívüket, hogy megtapasztalják a te végtelen szeretetedet. Hálás vagyok, atyám, ezért az ima közösségért, minden emberért, akit az utamba vezet, minden jóért és minden kegyelemért, amivel elárasztasz, de minden szenvedésért és fájdalomért is. Mert tudom, atyám, most már tudom, hogy mindent a javunkra fordítasz. Hálát adok neked, atyám, életem minden pillanatáért. Áldj meg, kérlek, minket. Hisz te a saját képmásodra teremtetted az embert, és minden embert a te hasonlatosságodra, kivétel nélkül. Vezess minket hozzád, áldj meg, hogy minden ember megtapasztalja a te isteni szeretetedet, és ne szűnjünk meg soha hálásak lenni és dicsérni téged. Amen.

Köszöntelek, Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, Jézusom, hogy a te szent véredet feláldoztad mindannyiunkért, bűnösökért, azért, hogy nekünk életünk legyen, hogy szabadok legyünk a gonosz fogságából. Köszönöm, Jézusom, hogy ezt a szabadságot végtelen szeretetből adtad meg nekünk. Nem azért, mert megérdemeltük, hanem a mennyei atyának a végtelen szeretete és irgalma kiárat mindjárunkra, hogy elnevesszünk, de köszönjünk, Urunk Istenünk, a mi szabadságunkat. Köszönjük a szabad akaratot, amit adtál nekünk, hogy nem rabként és rabszolgaként élünk és élhetünk, hanem szabadon választhatunk és dönthetünk. De bocsásd meg nekünk azt a sok elhamarkodott és rossz döntést, amit nem a te szent lelked vezetésében tettünk, hanem önerőből, a mi makacságunkból és nagyfejűségünkből, meggondolatlanságunkból és nem hitből, és nem szeretetből, oly nagyon sokszor. És mégis megmutatod a te végtelen szereteted és irgalmadat, mennyei atyám, mindezek ellenére is, hogy nem hagysz minket elveszni. De bocsásd meg nekünk, hogy a mi tévedéseink és bűneink következtében, amikor szenvedünk, amikor mindenféle nehézségbe ütközünk, amikor a szeretetlenség és az önzés háborúkat szít ezen a földön, és meg annyi szenvedést, akkor bocsásd meg azoknak, akik téged hibáztatnak mindezen nehézségekért, szenvedésekért. Bocsásd meg azoknak az embereknek, akik a félre sikerült életüket, a boldogtalanságukat neked tulajdonítják, atyám. Légy irgalmas hozzájuk, mert te irgalmas és szerető Isten vagy, aki nem büntetsz minket, mert nem az érdemeink szerint jutalmazol minket, hanem azért, mert nagyon szeretsz. De bocsásd meg nekünk, hogyha ezt nem ismerjük fel oly sokszor, és neheztelés, és aggodalom, és félelem van a szívünkben, nem rád figyelünk, nem kérjük a szent lelket, nem is imádkozunk eleget, nem tiszta szívből fordulunk hozzád. És amikor gondunk van, akkor azt mondjuk, akik mondják, hogy hát az Isten megbüntetett. Jöjj segítségükre mindezen testvéremnek, hogy felismerjék tévedéseiket. Jöjj segítségükre, hogy megismerjenek téged, hogy megismerjék a szent lelket, annak éltető erejét, hogy be tudjanak töltekezni vele, hogy ezáltal megismerjék az igazságot, téged az egy és igaz élő Istent, és ezáltal szabaddá váljanak a béklyóiktól, a gonosz fogságától. És köszönöm, Uram, hogy mindezt megadod mindnyájunknak, akik ezt hittel kérjük, és tiszta szívvel vágyunk rá. Amen.

hálás szívvel térdelek most Szent Színed előtt, Jézus Krisztusom, és megköszönöm az életemet. Köszönöm, Uram, hogy felvállaltad, értem is, hogy megváltottál, felvállaltad azt a szenvedést, amelyet a keresztúton elhordoztál, hogy a bűneimtől szabaddá váljak. Uram Jézus, sokáig nem értettem meg, hogy mi is az a megváltás, de te, Uram, megmutattad nekem, hogy felvitted a keresztre az én bűneimet, hogy te elszenvedted helyettem azt a sok szenvedést. És Uram, azt is engedted, hogy megtapasztaljam, hogy milyen, hogyha a gonoszság rabságában kerültem, hogy mennyi szenvedésen kellett átmennem. És amikor felismertelek, megismertelek téged, és te meghívtál, hogy még jobban megismerjelek, akkor megszabadítottál engem, és arra biztattál, hogy szakadjak el minden bűntől, a bűnös életemtől, és azóta békesség van a szívemben. Köszönöm, Uram, hogy eljöttél és megváltottál, és most Szent Színed elé hozom mindazokat, akik még nem ismernek téged, akik még nem tapasztalták meg a te megváltói szeretetedet, hogy érints meg a szent lelked által a szíveket, az elméket, hogy hozzád forduljanak, Uram, hogy ne a rabság láncai között, a szenvedésben éljék napjaikat, hanem a te örömödbe, szeretetedbe és békédbe. Ó, Uram, mély hála van az én szívembe. És köszönöm neked, hogy hordozhatlak. Köszönöm, hogy minden nap a Szent Misében ezt a hatalmas nagy áldozatot, amit hoztál, értem, felismerhetem és megköszönhetem. Áldott légy Jézus Krisztus mindannyiunk életében, most és mindörökké. Amen. Amen.

Igen, Jézusom, hallottát szívvel borulok előttbe, és megköszönöm elsősorban a te szent jelenlétedet az én életemben. Megköszönöm azt, hogy itt vagy a legméltóságosabb oltári szentségben, és hála tölti be az én szívemet azért, hogy meghallhattam a te hangodat. Valóban így van, hogy én nem is kiáltottam, de meghallottam, Uram, a te szent hangodat, amikor megszólítottál, a nevemen szólítottál, és elvezettél ide hozzád, hogy mélyen megtapasztaljam a te jelenlétednek erejét és mélységét, hogy megtapasztaljam a megváltás kegyelmét, hogy mekkora áldozatot hoztál. Értem, értünk emberekért, a bűnösökért, hiszen te a bűnösökért jöttél, hiszen te mondottad, Jézusom, hogy a betegeknek van szüksége orvosra. Igen, Uram, beteg volt a lelkem, és azért jöttem hozzád, hogy meggyógyítsa elsősorban a lelkemet, hogy azáltal meggyógyuljon a testem is. És olyan nagy hála van a szívemben, Jézusom, azért a megváltás kegyelmét, és azért, hogy a te drága szent véredet kiontottad értünk, értem, bűnösökért, meghaltál a kereszten, te feltámadtál, élő valóság vagy az életemben, és az életünkben, hiszen annyi ajándékot adtál, annyi mindent megmutattál az életemben, hogy mi az, ami nem volt jó, mi az, ami a bűn volt az életemben, és átadhattam neked, és te szabaddá tettél, megnyilvánultál az életemben. Uram Jézusom, most hozom elődbe mindazon gyermekeidet, akik megkötözettségben, fogságban vannak, rabságban. Látod, olyan, Uram, olyanok is vannak, akik nem is akarják elfogadni a te segítségedet, mert annyira meg vannak kötözve az alkohol fogságában. Kérve kérlek, Jézusom, küld el a te szent lelkedet nekük is, számukra, hogy ők is a lélek erejéből, a szent lélek jelenlétéből teljesen szabaddá tudjanak válni, hogy elfogadják a segítséget, a tőled való segítséget, Jézusom, és minket rendelj arra, hogy tudjunk embertársainknak segítségükre lenni, tudjunk téged odavinni, ahol bajok vannak, ahol szükség van rád, Jézusom, mert látod ezt a világot, látod, Jézusom, hogy mennyire megkötözettségben, mennyi bűn van az életükben, és nem tudják a megváltás kegyelmét elfogadni, mert teljesen, de teljesen elszakadtak tőled, és nem is akarnak hallani rólad. Ezért kérlek, Szentlélek Úristen, hogy szálljál a járd át őket most a mi szerető szívünkön keresztül, kit-kit szüksége szerint, akiket csak a szívünkben tudtunk idehozni. Vannak olyanok is, akik most hallgatnak a rádión keresztül, és azoknak is a hozzátartozóit szabadítsd meg a szent lelked által, hogy teljesen szabaduk legyenek, hogy neved megdicsőjön most és mindörökké. Amen. Amen.

Áldalak Jézus Krisztus az élő jelenlétedért. Hálát adok, Uram, hogy bejárásunk van a te színed elé, az élő jelenlétedben, és ez egy igazi találkozás veled. Köszönöm, Uram, az Isten gyermeki szabadságomat. Köszönöm, Uram, hogy ebben a szabadságban minden benne van. A tőled kapott öröm, a szeretet, amit felszítasz a szívemben, ha hagyom. A tőled kapott nyugalom és béke, és Isten gyermeki hatalom is. Köszönöm, Uram, hogy semmi egyébre nincs szükségem. És köszönöm, Uram, hogy ez megerősít abban, hogy ne befolyásoljon senkinek a véleménye, sem a viszonyulása, sem az épp adott élethelyzet vagy körülményeim. De te tudod, Uram, hogy ezt a szabadságot olyan sokszor apró pénzzel váltom, és legtöbbször a magam igazáért adom oda, és az magam igazának a felerősítése hozza maga utána az ítélkezést és a neheztelést is. És akkor ma oda is van az Isten gyermeki szabadság. De én most azt köszönöm meg, hogy mindig úgy jöhetek, úgy jöhetünk hozzád, ahogy vagyunk. És te soha nem küldesz el. És a te élő jelenlétedben átlényegül minden. És mindig tükröt tartasz. És mindig megmutatod, hogy mennyi hiába valóságra fecsérelem el a te kegyelmedet és az Isten gyermeki szabadságomat. Köszönöm, Uram, hogy itt vagy, hogy itt vagyok, hogy megerősítesz a te élő jelenlétedben, és a vágyat is felszítod, hogy vágyjak utánad, és csak utánad, hogy eljöjjön a te országod közöttünk, és meg tudjuk kívántatni másokkal is a tőled kapott szabadságnak az örömét, a szeretetét, békéjét és kiteljesedését. Hála, áldás és dicsőség neked, most és mindörökké. Amen.

Nem halt, és valóban hála tölti be, hogy színed előtt térdelhetek. És megköszönhetem neked, Uram, hogy végtelen a te hatalmas szereteted irántunk. Megköszönöm neked, Uram, hogy mennybe meneteled után nem hagytál magunkra, hanem elküldted nekünk a vigasztalót. Elküldted nekünk az igazság lelkét, hogy ne tudatlanságba kelljen éljünk, hanem megismerhessünk által a tégedet. Köszönöm neked, Uram, hogy megadtad nekünk azt a kegyelmet, hogy különbséget tehetünk jó és rossz között, és megadtad azt a szabadságot, hogy választhatunk jól. Áldott vagy, Uram, áldott vagy az első és az összes többi pünkösdért, hiszen tudjuk, Uram, hogy valahányszor kérjük, te készségesen örömmel árasztod ránk a te szent lelkedet, és annak minden kegyelmi ajándékát. Köszönjük, Uram, hogy akár naponta többször is pünkös lehet a mi életünkben, mert ilyen szerető Isten vagy te. Köszönjük neked, Uram, azt is, hogy a te szent lelked sugallatára közösségé formáltál bennünket, hogy belőled, általad élünk. És a nevünk is az, hogy élet a lélekben, hiszen valóban lélek nélkül hogy lehetne élni, Uram? Csak veled, csak benned, csak általad. Köszönjük, Uram, hogy minden nap megvilágosítasz bennünket, hogy mutatod a jó irányt, hogy a te szereteted tüze lobbantja lángra a mi szíveinket, és táplálja bennünk a vágyat, hogy akarjunk mindig a te közelségedbe, a te jelenlétedbe lenni. Áldott vagy, Úr Jézus Krisztus. Áldott vagy, hogy nem vonod meg tőlünk a szent lelket, az a gyógyító kegyelmét. Áldott vagy, Uram, hogy itt és most még teljesebben kiárasztod ránk lelkedet, hogy segítesz nekünk megújulni, levetni a régi embert és magunkra ölteni az újat. És mindezt csak a te lelked kegyelmében, erejében és hatalmában. Ezért légy áldott, dicsőítve és magasztalva, mindörökkön örökké. Amen.

Igen, Urunk Jézusunk, a Te neved áldott és szent. Hálát adunk neked egy szív, egy lélekkel, minden jelenlevővel és minden hallgatóval. Az egyházunkért, egyházközösségeinkért, ima csoportunkért. Hálát adunk, hogy a Te szent lelked által formáltad, és tartod meg, és tartottad meg a mai napig. Hálát adunk, Urunk, a Te szent lelked ajándékaidért, amellyel minket egyénenként és közösségünket elárasztod és elárasztottad. Köszönjük a hitet, a békét, a szeretetet, a bölcsességet, mindaz, Uram, amivel napról napra elárasztasz és segítesz, hogy a Te szent lelked ajándékaid által még közelebb kerülhessünk hozzád, és veled és benned egységben tudjunk élni. Köszönjük neked ezt az ajándékot, és azt, Urunk, hogy előtt bejöhetünk és jöhettünk ezen a mai estén is. Amen. Amen.

Hálát adok, Uram Jézus, hogy itt lehetek szent színed előtt, és köszönetet mondok a te szent lelkedért, amellyel nap mint nap betöltesz és vezetsz. Köszönöm, Uram, hogy új emberé formáltál engemet a te szent lelked által, és általad béke van az én szívemben, általad másképp nézek embertársaimra, a körülöttem levő dolgokra, minden emberre. Hálát adok, Uram, hogy teljesen átadhatom magamot, hogy a te lelked vezessen. Köszönöm, Uram, hogy ezt te bőséggel adod nekem, mert erre vágyik az én szívem. Add, hogy minél többen megkívánják, hogy be tud tölteni, hogy valóban örömteli és boldog életünk legyen te benned és te általad.

0: kenyeret adtál nekik a menny.
1: Minden kenyörűséggel teljesen.
0: Könyörögjünk, Úr Jézus, ki ebben a szentségben kint szenvedésednek emlékét adtad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodj,

Kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomtól, ahonnan az elmúlt egy órában a gyönyörű szentségimádást közvetítettük. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha tetik, válasszák társukra a nap hátralévő részére is a Mária Rádiót. Viszont hallásra, a mikrofonnál Majoros Attilát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami helyenkkel, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Az asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Az

0: és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Szemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja,

0: Mert teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelket,

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszony.

0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rá.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami kegyünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: áll.
1: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy!

0: megtaláltál.
1: Asszonyos szűzmárjaim, Istenem, Szent Anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te.

0: Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlé.

0: szűz anyánk. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzét

Volt-e egyetem Magyarországon Aquinói Szent Tamás idején? Pályi Gyula professzor előadása a 90. születésnapjára rendezett veszprémi konferencián.

0: Műsorunkban a napokban, július 22-én elhunyt Pályi Gyulára, a Modenai Egyetem professzorára emlékezünk, aki több mint két évtizeden keresztül volt rendszeres vendége a Vatikáni Rádió magyar adásának, a torinói lepelt illető és más egyházi vonatkozású magyar történelmi tudományos kutatásai kapcsán. Pályi Gyula 1936-ban született Budapesten. Vegyészmérnökként végzett, majd többek között a Magyar Tudományos Akadémia petrolkémiai veszprémi kutatócsoportjának vezetője volt. 1987-től a Modenai Tudományegyetem általános és szervetlen kémia professzora, 2008 óta nyugállományban, mint külső tudományos munkatársa volt. Kémiai kutatásai mellett történelmi és tudománytörténeti kérdésekkel is foglalkozott, mint például a torinói lepel története, vagy Aquinói Szent Tamás magyar családi kapcsolatai. Hit és természettudomány témában tanított a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Pillanatképek a tudomány világából címmel Pályi Gyula neves évfordulója tiszteletére konferenciát rendeztek június 10-én Veszprémben, a Veszprémi Akadémiai Bizottság épületében. Az eseményen Pályi Gyula professzor gondolatok a középkori Veszprémi Egyetemről témáról tartott 40 perces előadást. Ebből megosztjuk hallgatóinkkal azt a részt, amelyben a jeles magyar felsőoktatási intézmény alapításának időpontjára vonatkozóan fejti ki álláspontját. Ezzel szeretnénk leróni kegyeletünket emléke előtt, és hálánkat kifejezni a Vatikáni Rádiónak nyújtott áldozatos szolgálata iránt, mindig izgalmas újdonságokat és érdekességet hallgatóink elé táró interjúival.
1: Európában nem kevés délfelől érkező arab behatással az 1200-as, 1300-as években egyre másra alakultak az egyetemek. Lőrincsel egy kicsit kiavítottuk, mert például ezen a képen ki volt felejtő Modena, ahol tavaly ünnepeltük a 850. tanév kezdetét, ami azért szintén nem semmi, és innen látszódik, hogy az európai egyetemek idő paraméterei, ezek valóban, hát ugye 1088-tól kezdődnek. Azt a kis apróságot rosszmájúan hozzá kell fűznem, hogy azt ugyan tudjuk dokumentumokból, hogy a Bolognai Egyetemet 1088-ban alapították. De azt a dokumentumot, ami ezt az alapítását leírná, azt nem találják. A legelső, pontosabban a legrégebbi olyan írásos bizonyíték, ami Bolognáról azt mondja, hogy ez egy egyetem, az 1156-ból származik, és hát az azért észrevehetően később. De nincsen lényeges különbség közte és a Modena 1175-ös dátum között. Nagyon jól áll az időversenyben a Párizsi Egyetem, aminek a mi szempontunkból később még fontossága lesz, ezt legkorábban 1209-re, vagy 10-re, vagy 12-re, vagy 1200-as évek későbbi éveire datálják, meg nagyon jól állnak Cambridge és Oxford is, szintén közel az 1200-as évforduló. Következő kép, amit igyekeztünk Lőrinccel kicsit kiavítani, az volt, hogy ide mázoltunk egy nagy piros pöttyöt a Dunántúl kelős közepére, és ráírtuk, hogy Veszprém. Miért is? Azért, mert a Veszprémi Egyetem középkori egyetemről fönnmaradt kevés írásos bizonyíték egyikében azt található, hogy virult, mióta a kereszténység Magyarországon gyökeret vert. Hát az én olvasatomban a kereszténység Magyarországon gyökeret vert első Szent István király ura.

életideje alatt, ugye, ami hát az uralma 997-től 1038-ig tartott. Tehát, ha ezt a mondat fragmenst elfogadjuk, akkor a Veszprémi Egyetem, ugye, hát valamikor a 1000-valahányas években, de minden esetre 38 előtt jött volna létre. És a róla fönnmaradt kevés oklevélből ki lehet szűrni néhány szárazanyagnak minősülő információt, amelyek például, ugye még azt az apróságot megemlíteném, hogy ez az oklevél 4. László király oklevele, amelynek dátuma 1278. november 18. Idén november 18-án lesz 750 éve, hogy ez a dokumentum megjelent, és ugye ez egy lepecsételt királyi aláírással, stb. Ellátott. Tehát ez egy első osztályú dokumentum, és ennek következtében, ha őt fogadjuk el, mint minimum feltételt ahhoz, hogy középkorban, Veszprémben egyetem működött, akkor bizony ennek az egyetemnek idén 750 éves évfordulója van. Tisztelettel köszöntöm a Veszprémi Egyetem itt ülő kiváló vezetőit és munkatársait, és javaslom, hogy ezzel foglalkozzanak, mert a tetejében hát ennek azért némi PR vonatkozása is van. Na mostan, hát ebben a dokumentumban van a legtöbb információ, van kettő másik, egyik júliusból, a másik augusztusból, abból komoly szervezési információt nem lehet kiszedni, de ebből a dokumentumból nagyon sokat. Ezek a következők. Először is azt mondja, hogy ez az egyetem sok hallgatót vonzott messziföldről. Azután az is kiderül, az nem ebből a dokumentumból, de egyéb független dokumentumokból, hogy a 13. század második felében a Veszprémi káptalannak 36 tagja volt. Ezek közül 16-an doktori fokozattal rendelkeztek. Kérdés az, hogy vajon külföldön szerezték-e, vagy ne adj Isten éppen házon belül. És hát ez a 36 tag akkor egy bőséges tanári karnak megfelelt. Tehát ez az egyetemként való működés egyik lényeges bizonyítékának tekinthető. Igen fontos információ, hogy azt mondja, a tűzvészben megsemmisült könyvtár kitöltötte a sekrestje egyik szobáját. Hát ugye el lehet kezdeni azt a fantáziát futtatni, hogy a sekrestje szobája vajon mekkora lehetett, és abban hány kötet fért el, de biztosan több tucatnál lényegesen több. Egy olyan időszakban, amikor a francia király könyvtáráról fönnmaradt leltár, azt írja, hogy 81 kötet volt a király birtokában. Tehát a francia királyi könyvtár 81 kötetből állt az 1200-as évek második felében, nem győzöm hangsúlyozni. Azután azt is írja az oklevél, hogy ezek a könyvek differenciál témakörökből voltak, ami hát nagyon lényeges, ugye, mert az oktatási spektrum akkoriban úgy volt, hogy 7 szabad művészet, valamint jog. Ja, és azt még külön kiemelik az írások, hogy a jog oktatás Veszprémben nagyon erős volt. Valamint van a kulcsmondat, ez az egyetem, amely megsemmisült a tűzében, méretében, munkájában, a párizsi egyeteméhez hasonló volt. Hát a párizsi egyetemet, mint említettem, 1209, illetve 1215-re datálják. És akkor, amit már idéztem, hogy mióta Magyarországon a katolikus hit meggyökeresedett, az szintén egy fontos eligazítás az időben. Van még egy szempont. Az ezzel foglalkozó szakirodalom, ami számos, jelentős része azt állítja, hogy mielőtt megsemmisült volna az egyetem, jelentős támogatást kapott harmadik Béla királytól. Harmadik Béla király regénybe illő élettörténete úgy kezdődött, hogy 10 éves korában Komnénusz első Manuel császár örökbe fogadta, mint anyai ági rokonát, lévén, hogy Komnénusz Manuelnek az édesanyja, a Szent László királynak a lánya Piroska volt.
tehát közeli Árpádházi leszármazott volt, örökbe fogadta Béla herceget, aki második gyerek volt, tehát örökösödési problémáknak nézett volna elébe, hogyha felnő, hogy ő legyen az örökös. Ez a Manuel akkoriban már a második házasságának a második évét taposta, és eddig csak leánygyermekei születtek, és úgy gondolta, hogy ha most valami konkrét lépést kell foganatosítani, akkor a magyar királyhoz fordult, hogy az unokaöcsét örökbe fogadhatná-e ezt. Rövid úton elfogadták, és ekkor Béla Bizáncba került, ahol 10 évig olyan nevelést kapott, hogy te leszel a bizánci császárság uralkodója. Tehát minden államügy nyitva volt előtte, és azoknak is az izgalmasabb részeit föltárták, és ennek következtében Béla olyan jártas volt a bizánci államügyekben, ami aztán később nagy hasznára vált, mint kevesen mások. És úgy látszik érdekelték a dolgok, mert például feljegyezték, hogy 16 éves korában a nevelő apjával együtt elnököltek egy egyházi zsinaton, amelynek ugyebár a császár kegyura volt az ottani egyháznak, és Béla lényegbe vágó hozzászólásokat tett. 10 év után Manuel császárnak csak-csak született egy fiúgyermekem, és ekkor Béla megnyilatkozott, mint bölcs államférfi 20 éves korában. Azt mondta, hogy akkor tessék parancsolni, kérem, ez a most született unokölcsémet illeti, én megyek haza Magyarországra. Lemondott az összes bizánci rangjáról, mert a császári házhoz kapcsolódó szebasztokrátor, meg mit tudom én, micsoda rangok, némelyiket külön az ő tiszteletére alapították, mint trónörökösi rangot, ezekről lemondott, meg nem elhanyagolható ottani vagyonáról, és hazajött. És ugyebár azt állítják a hivatalos történészek, hogy a királyi kancellária létrehozása nem kicsi mértékben Béla bizánci tapasztalatainak tudható be. Én ehhez még hozzátenném azt, hogy azoknak a kancelláriáknak, amik Béla tapasztalatának az nyersanyagát képezték, a személyzetét Bizáncban körülbelül Krisztus után 400-tól kezdődően kétféle egyetem típusú továbbképzési formában képezték, tehát az egyetemi oktatás léte, vagy a felsőoktatás léte, és ezeknek az állami adminisztrációval való kapcsolatba hozása, ez Béla előtt nyilván nem volt titok. Úgyhogy ez bizony nagyon könnyen elképzelhető, hogy a Veszprémi Egyetemnek Béla jelentős segítséget adott, hiszen ez az uralkodási mechanizmusnak a fenntartására nagyon alkalmas volt. Egyrészt idő sincs rá, másrészt nem is készültem belőle, hogy felsoroljam, hogy a jeles kutatók közül kik voltak, akik egyetemnek minősítették az 1200-as években megsemmisült Veszprémi Egyetemet. Ezek között azért talán megemlítem Toldi Ferencet, meg Ábel Jenőt, de kettő olyan, akiről utca van ellenvezve, mint jeles történészekről, és még sokan mások. A legutolsó években 2 kiváló cikk jelent meg a Veszprémi, talán Szemelvények nevezetű újságban, ahol egyrészt Császár Miklós, másrészt Szegedi László a legutóbbi években kiváló cikkeket írtak azzal a célkitűzéssel, hogy bizonyítsák, hogy ami itt működött, az nem főiskola, az egyetem volt. Hogy szép magyarul fejezem ki magam, Régerrecht Egyetem. De hát voltak, akiknek más véleményük volt, például legjelentősebb volt ebből a szempontból Békefi Reming zirci főapát, a Magyar Királyság utolsó zirci főapátja, óriási tekintélynek örvendő történész, az akadémia tagja, amit csak lehetett címet, elismerést megkapott a tudományos működésére, de ő keményen azt állította egyik könyvében, vastagon szedve, hogy összefoglalva a véleményemet, Veszprémben nem egyetem, hanem káptalani főiskola működött. Hát nyilvánvaló, ki vagyok ilyen, hogy Békefire minket vitába bocsátkozzak, de hát ilyenek is vannak. És voltak, akik szemérmesen hallgatva köztes véleményeket hangoztattak,
Köztük Tölgyesi József, aki később Császár Miklóssal együtt egyetempárti publikációt írt a közelmúltban. Ezeket nyilvánvalóan nem tudom diskutálni, és most gyorsan még csak egy-két diát megmutatnék a jelenkorral kapcsolatban. Egy pár száz év hiátus után, 1949-ben a Budapesti Műszaki Egyetem nehéz vegyipari karát kihelyezett oktatási intézményként elindították Veszprémben, Polinszky Károly vezénylete alatt. Nem sokkal később egyébként Nemes Ernő volt a kezdeti rektorok egyike, majd hát valamivel később ez Veszprémi Vegyipari Egyetem, majd Veszprémi Egyetem, majd a jelenleg 2006 óta, ha jól tudom, érvényes Pannon Egyetem név alatt működő, de hát reméljük, hogy szellemileg folyamatos intézmény. Ennek egy különleges személyiségéről szeretnék megemlékezni, Nemec Ernőről, aki azt hiszem, talán a VEAB-nak is az alapító elnöke volt, de hát minden esetre igen jelentős befolyást gyakorolt az egész egyetem szellemiségére, hát akkor én még vastagon így dolgoztam, tehát nagyon jól érzékeltem, és ami hát óriási benyomást keltett sokunkban, az az volt, hogy a rektor idejének első egy-két hetében levétette a rektori dolgozószoba faláról az egyébként jó minőségű Lenin festményt, és odarakatta ennek a IV. László által kiállított kicsit hiányos oklevélnek a nagyított másolatát. Hát ez egy olyan intézkedés volt, amit azóta sem felejtettem el. Ugye igyekeztem szépen megfogalmazni, hogy tudományos és oktatási hagyományok előtti tisztelgés és az egyetemi szellem háromnegyed évezredes folyamatosságának demonstrációja volt ez a megnyilvánulás a Nemec Ernőnek. Ehelyen is elismeréssel adózzunk emlékének. Most már csak kevés maradt hátra, kinézünk az ablakon, akkor látjuk ezt a bekarikázott épületet, föltételezik, hogy a hajdani Veszprémi Egyetem épülete abban a sarokban állt, ahol most ez a szépen kitartározott modern épület, ami közben volt tanácsakadémia, szeminárium, és még megemlíteném a téren található kutat, ahol egy kicsit elmosódottan található Vetési Albert püspöknek az a csodálatos mondása, hogy e helyen állott a magyar művelődéstörténet egyik lényeges forrása, és ilyen szellemben emlékezzünk meg a háromnegyed évezreddel ezelőtt megsemmisült Veszprémi Egyetemről.

A napokban elhunyt Pályi Gyula professzor utolsó a 90. születésnapja alkalmából rendezett veszprémi konferencián tartott előadásának részletét hallották. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége nevében őszinte részvétünket fejezzük ki a professzort gyászolóknak. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet egy ember megfogott, és elvetett a szántó földjébe. A mustármag rendkívül apró, minden magnál kisebb. Mégis, ahogy ezt az igében is olvashatjuk, amikor felnő, olyan hatalmas fa lesz belőle, amely otthont ad még az ég madarainak is. Ugyanez igaz nagyon sokszor egy-egy önzetlen, szívből jövő szolgálatra is. Mi talán jelentéktelennek találunk egy kedves szót, egy vigasztalást, egy mosolyt, egy felajánlott segítséget, egy időben érkező telefonhívást, amit egy adott élethelyzetben nyújtani tudunk valakinek. A másik embernek azonban ez sokat jelenthet. Reményt, erőt és életet adhat. Isten előtt a kis, jelentéktelennek tűnő dolgok is rendkívül értékesek. Ezért soha ne értékeld le az apró, szeretetből fakadó hétköznapi tettek jelentőségét. Ne gondold azt, hogy csak a nagy, látványos szolgálatok számítanak igazán. Azok, amelyek sok embert elérnek, megszólítanak. Isten országa csendben épül. Nem látványos eseményekkel kezdődik. Legtöbbször észrevétlenül formálja át az emberi szívet, a családokat és a közösségeket. A nagy dolgok gyakran egyetlen döntéssel kezdődnek. Egy kimondott igen Isten hívására. Egy szeretetből vállalt áldozat később sokak számára reménysugárrá válhat. Lehet, hogy ma csak egy embernek tudsz reményt, vigaszt adni a szavaiddal, az imáiddal. Ezt azonban mindenképpen tedd meg. Hiszen Isten országa éppen ilyen apró magvakból épül. Ne félj elvetni a rád bízott mustármagot. Ami ma csekélységnek tűnik a szemedben, abból az Úr holnap sokak számára áldást és menedéket fakaszthat.

0: Kedves hallgatóink, most pedig tartsanak velünk a reggeli imában.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
0: Hozzád száll fel, Istenem.
1: Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök és alázattal, bízalommal. Békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek.
1: Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kivontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál.
1: Szavaim szerítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben.
0: Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, Uramat, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak.
1: Amen. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiunk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely Szűzi miettben teste töltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindjárt szívünk királynőjének vallunk.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a téveigüket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
1: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

Aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Most mégis azt halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek, semmit sem dolgoznak, hanem haszontalanságra fecsérlik idejüket. Az ilyeneknek megparancsoljuk, figyelmeztetjük őket Urunkban, Jézus Krisztusban, hogy békésen dolgozva a maguk kenyerét egyék. Ti pedig, testvérek, ne fáradjatok bele a jó tettekbe.

0: Magasztaljuk Krisztus Urunkat, aki kegyelemmel és szent lélekkel teljes. Kérjük bizalommal, Urunk, add nekünk szent lelkedet. Add, hogy a mai napot szépen, békességben és bűn nélkül töltsük, hogy este majd örvendezve és tiszta szívvel dicsérhessünk téged.
1: Urunk, add nekünk szent lelkedet.
0: Ragyogjon jóságod ma fölöttünk, és kezünk munkáját kísérje áldásod.
1: Urunk, add nekünk szent lelkedet.
0: Jóságos tekinteted őrködjék békességünk fölött, és erős kezeddel oltalmazd meg minket.
1: Urunk, add nekünk szent lelkedet.
0: Tekints jóságosan mindazokra, akik bizalommal kérik imáinkat. Töltsd el őket minden testi és lelki áldással.
1: Urunk,

0: munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Az ember általában csak akkor ismeri fel mások jó vagy rossz tulajdonságait, ha maga is ugyanolyan erényekkel vagy gyengeségekkel rendelkezik, mondta Marlowe Morgan.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferencemessét hallják. Tudom, hogy kicsit furcsa, mert hogy hétfő reggelente az udvarhelyieket szokták hallani. Hát, ma egy kicsit én vagyok, nem sokáig, csak 9 óráig, de remélem, hogy ez a reggeli ébresztő így együtt, és ugyanolyan szépen is meghitten fog indulni, ahogyan az lenni szokott. Tudom, nem könnyű megszokni, amikor valahogy az embert kihozzák a komfortzónájából, és talán egy másik hang szólal azon a reggelen, amelyiken nem szokott, de ez most jól van így, remélem a kedves hallgatóknak is. Elmondanám néhány szóban, hogy így mire is számíthatnak az elkövetkező órák során. Most ugyebár hamarosan a nap evangéliumát hallhatják, utána pedig 7 órától kezdetét veszi az ébresztő műsorunk, melyben, ahogy megszokhatták, lesz hírek, események, naptémája is, amennyiben időnk engedi, zenés köszöntő, illetve a nap szentjével is megismerkedhetnek a kedves hallgatók a mai reggelen is, utána 8 órakor pedig Csernátonba kapcsolunk, ahonnan majd reggeli szentmisénket fogjuk közvetíteni. Hát maradjanak velem, velünk, kedves hallgatók, ébredjenek jól, az én kávém most főtt le, remélem, hogy az önök is, az önöké is, vagy ezután fog. Igen, ez egy ilyen melléktermék, ahogy mondani szoktuk, de arra jó, hogy az ember megébredjen egy picit, meg nyilván társasági szempontból is, meg sok mindenre jó a kávé, most erről én nem tartok prédikációt. Ki, amit inni szokott reggel, kávé, tehát bármit. A lényeg az, hogy próbáljanak meg egy kicsit úgy nekiindulni a napnak, hogy elcsendesedve, önmagukba nézve, kérve az Isten kegyelmét és áldását erre a napra is, és azt, hogy ami a legfontosabb talán, hogy ma is mások szolgálatában állhassunk. Én mindig így kezdem a reggeleket, hogy azt mondom a jó Istennek, hogy Uram, küldj ma is egy olyan embert, akinek szüksége van rám, és akinek lehetek akár egy fákja, ami bevilágítja a napját. Talán lehet így kezdeni a napunkat, hisz ma talán az a legfontosabb, hogy mások mellett álljunk, és azokkal is foglalkozunk, akikkel nem foglalkozik senki. Nekem is sokat teendő mára, betegeimhez megyek, ma különösen is újra a pszichiátriára, mert hogy benn van egy betegem, és még egy halom minden. Kívánom, hogy a hallgatóinknak is legyen legalább ma egy olyan emberük, akinek segíthetnek, akit felemelhetnek, és akitől egy picit azt érezhetik, hogy ma is jobbá tették a világot. Legyen így.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek. A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az ég madarai eljönnek és ágai között laknak. Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa hasonló a kovászhoz. A gazdasszony elvegyíti 3 véka lisztbe, és a kovász átjárja az egész tésztát. Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a népnek. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit így jövendőlt meg a próféta, megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem azt, amit titokolt a világ kezdete óta. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, Jézus 2 rövid példabeszédet mond el nekünk a mostármagról és a kovászról. Első hallásra egyszerű képeknek tűnnek, valójában pedig életünk titkait hordozzák. A mustármag ugye szinte jelentéktelen, ha valaki a tenyerébe veszi, alig látja. Mégis ebből lesz egy nagy bokor, amelynek ágai között a madarak is fészket raknak. Mi emberek szeretjük a nagy dolgokat, azt gondoljuk, hogy csak az számít, ami látványos, ami sokakat megmozgat, ami azonnal eredményt hoz. Jézus azonban másként gondolkodik. Isten országa nem zajjal kezdődik, hanem csendben. Így kezdődött Betlehemben is. Egy kis gyermek születése nem tűnt világtörténelmi eseménynek. Néhány pásztor, néhány bölcs látta csak, mégis ebből a kis kezdetből született meg az üdvösség története. Így kezdődik a hit is az ember szívében. Egy ima, egy szentmise, egy jó szó, egy megtérés, egy őszinte gyónás, egy megbocsátás. Ezek apróságnak látszanak, de Isten kezében óriási növekedést hozhatnak. Egyszer egy misszionáriust megkérdeztek, mitől lett ennyi keresztény ezen a vidéken, és azt felelte, nem a nagy prédikációk miatt, hanem mert egyszer valaki szeretettel lehajolt egy emberhez. És a többiek ezt meglátták, és megkérdezték, hogy miért teszed ezt. És innen indult minden. A szeretet mindig egyetlen emberrel kezdődik. A második példabeszéd a mai evangéliumban még különlegesebb. Ugye a kovászt nem lehet külön látni a tésztában, elvegyül benne, szinte eltűnik. Mégis az egész tésztát átjárja. Ez a keresztény ember küldetése. Nem az a feladatunk, hogy mindenkit legyőzzünk a vitákban, vagy mindenütt mi legyünk a leghangosabbak, sokkal inkább az, hogy jelenlétünkkel átjárjuk a világot Krisztus szeretetével. Egy családban egyetlen hívő ember képes megváltoztatni a légkört, egy munkahelyen egy becsületes ember sokak lelkiismeretét felébresztheti. Egy pap egyetlen hűséges élete egész nemzedékekre hathat. Egy nagymama esti rózsafűzére talán az unokák megtérésének kezdete. Hát a kovász csendben dolgozik. Ne becsüljük le a kicsiny dolgokat, sok ember így panaszkodik, mit számít az én imám, mit számít, hogy én vasárnap templomba megyek, mit számít, hogy én próbálok becsületes lenni. Jézus válasza egyértelmű. Nagyon sokat számít, mert Isten mindig a kicsiből építi a nagyot. A szentek sem egyik napról a másikra lettek szentek. Naponta mondtak igent Istennek, apró hűségek sorozatából épült el az életük. Ma Jézus arra hív bennünket, ne becsüljük le a kis jótetteket, ne adjuk fel, ha lassúnak látjuk a növekedést, bízzunk Isten csendes munkájában, legyünk kovász ott, ahol Isten állított bennünket. Nem kell hatalmas dolgokat véghez vinnünk, elég, ha hűségesek vagyunk. A mustármag nem akar tölgyfa lenni, egyszerűen engedi, hogy kibontakozzon az az élet, amelyet Isten belé helyezett. Nekünk is ezt kell tennünk. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessük, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Úr Jézus Krisztus, az Atyának fia, örök főpap, Te hívtad meg a fiatalokat szolgálatodba. Kérünk, add nekik már most 7 ajándékú lelkedet, a bölcsesség és az értelem lelkét, a tudomány és jámborság lelkét, a tanács és erősség lelkét és az istenfélelem lelkét, hogy igazi papi emberekké váljanak. Adj nekik jósággal, önzetlenséggel, alázattal teli szívet. Legyenek józanok és ébelek, egyenesek és fegyelmezettek, szerények és nagylelkűek. Veled és benned imádkozzanak. Add, hogy szívósan kitartsanak a tanulás napi munkájában, készségesek legyenek szellemük és szívük sokoldalú képzésében. Mindenek előtt pedig add meg nekik a te papi lelkületedet, és engedd, hogy már most éljék, amit hirdetni fognak. Amen.

Dicsetesik a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. július 27-én a Kolozsvári Stúdió mikrofonjánál Ferenc Emese köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra 8 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán az Ülkei templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Új időkapszulát helyeztek el Gyergyószentmiklóson. Új időkapszula került a Gyergyószentmiklósi Szent Miklós templom tornyába július 24-én. A plébánia és a városvezetés közös kezdeményezésére összeállított kapszula a jelenkor lenyomatát őrzi, hogy évszázadok múltán is hiteles képet adjon a mai közösség életéről, gondolkodásáról és közösségéről, adta hírül a Fény TV. A Szent Miklós plébánia és a Gyergyószent Miklós önkormányzata a kapszula tartalmát közösen állította össze. Helyet kaptak benne többek között a katolikus egyház jelenlegi vezetőinek névsorai, 14. Leó pápától a helyi egyházi előjáróig, valamint a város vezetőinek adatai, a plébánia 2026-os naptára, az 1868-as kapszulában talált dokumentumok másolatai és egy Szent István emlékérem. A korabeli kapszula hagyományát követve egy doboz cigarettát is elhelyeztek benne. Az ünnepélyes esemény végén az időkapszulát feljutatták a templom tornyába, ahol a toronygomb belsejébe került, majd visszaemelték a toronygombot és a keresztet is. A felújított torony ismét teljes pompájában magasodik, Gyergyószentmiklós fölé, magában őrizve egy újabb nemzedék üzenetét a jövő számára. Ezüst Akadémia. 1986. áprilisában következett be az Ukrajna területén található atomerőműben az a baleset, amely a későbbiek során a csernobili katasztrófaként vált ismerté az egész világ előtt. A Székelyföld májusi lapszámának tematikus összeállítása azt járja körül különböző műfajú szövegekben, hogy az említett katasztrófa hogyan érintette Európának azt a régióját, amelyben Székelyföld is található, hogyan reagált a baleset hírére a magyar, valamint a román politikai vezetés, külön kitér a katasztrófa Hargita és Kovászna megyei fogadtatására. A lapszámot Magyarosi Sándor szerkesztő, Ince Réka társszerkesztő, valamint Bíró Éva, Gagyi József, Királyi Huba és Zsidó Ferenc szerzők mutatják be az Ezüst Akadémia résztvevői számára holnap délben 12 órától a csíkszeredai szakszervezetek művelődési házában. Fotókiállítás Marosvásárhelyen. Szentes Zágon, Kolozsváron élő fotográfus, tervező grafikus fotókiállítása nyílik meg csütörtökön délután 6 órakor a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Szentes Zágon édesapjának, Szentes Lajos csíkszeredai fotoművésznek az Észak-Lengyel kikötővárosban 1974-ben készített fényképeit rekonstruálta ugyanolyan 50 mm-es fókusztávolságú objektívvel, digitális képalkotási technológiával. A megnyitón köszöntő beszédet mond Rezi Botond, a Maros megyei múzeum igazgatója, a tárlatot Újvári Dorottya múzeológus fotótörténész nyitja meg. Kurátor Mörkuci Urácz Dóra. ...250 éves a lövétei kisboldogasszony templom. Háromnapos programsorozattal ünnepli temploma fennállásának 250. évfordulóját a lövétei egyházközség. A július 31 és augusztus 2 között zajló jubileumi rendezvények a templom gazdag történelmi, lelki és kulturális örökségét állítják a középpontba. Könyvbemutató, kiállítás, zenés-irodalmi előadás, ünnepi hangverseny és hálaadó szentmise várja az érdeklődőket. Az ünnepség sorozat csúcspontja augusztus 2-án, azaz vasárnap lesz. A délelőtt 10:30-kor kezdődő orgona koncerten Kolozsi Szilárd és Márton Szabolcs orgonisták szólaltatják meg a felújított és kibővített orgonát, majd 11 órától ünnepi hálaadó szentmisét mutatnak be a templom fennállásának 250. évfordulója alkalmából. A szentmise főcelebránsa és az ünnep szónoka Fazekas Zoltán Márton, csornai premontrei apát lövétes szülötte lesz.
A szentmise kezdetén két jelentős jubileumi megvalósítást is megáldanak. Elsőként a Szűz Mária főoltár megújult festményét, amelyet Márton Ferenc restaurátor, a házi Rezső Múzeum munkatársa újított fel, visszaadva az oltárkép eredeti szépségét és megjelenését. Az ünnepi liturgia keretében megáldják a templom kibővített orgonáját is, amely Pap Zoltán székelyudvarhelyi orgonaépítő munkája révén második manuállal, új sípsorokkal és játszóasztallal gazdagodott, amelynek köszönhetően a hangszer hangzásvilága jelentősen kibővült, még méltóbbá téve a liturgikus szolgálatot és a koncertelőadásokat. Zenemű és összművészeti produkció Márton Áron püspök tiszteletére. Az Én népem című előadás tiszteletre méltó Márton Áron születésének 130. évfordulója alkalmából valósul meg, és augusztus 22-én este 8 órakor mutatják be a csíkszeredai gyorskorcsolya pályán. Erdély zenészei, énekesei, táncosai és alkotói közösen idézik meg azt az emberi tartást, hitet és szolgálatot, amelyet a püspök egész életében képviselt. A Márton Áron püspök tiszteletére készült zenemű szövegét Pap László írta, zenéjét Ila Gábor és Molnár Ede szerezte.

Most pedig, kedves hallgatók, nézzük meg, milyen időjárásra is számíthatunk ma. Hát, itt Kolozsváron esik az eső és borús. Nem tudom, hazafele milyen, de nézzük meg, hogy mi a mai kínálat. Ma már a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél lesz élénk, sokfelé erős, északon is zivatarok környezetében helyenként viharos. Kezdetben az ország egész területén, majd délután már csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kora reggel 10 és 15, délután 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Ma reggel 7 órakor Erdélyben, Parciumban és a Bánságban a következő hőmérsékleti értékeket mérték. Kezdjük Gyergyó alfaluval. Ma reggel 9 fok volt, Kolozsváron 15, Marosvásárhelyen szintén 15, Tordán szintén 15, Kézdivásárhelyen 13, Maroshévízen 9, Nagybányán 17, Szatmárnémetiben 19, Aknasugatagon 17, Zilahon 18, Nagyváradon 19, Gyulafehérváron 17, Fogarason 14, Brassóban szintén 14 fok, Szebenbe 18, Csíkszeredában 9, Temesváron 22 fokot mértek a mai reggelen. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

Szép népdal Zsoltár után nézzük meg a nap eseményeit. Ma június, igazából július 27-e van. Úgy látszik, én még leragadtam júniusnál. 251 éve született Brunswick Teréz, az első magyarországi óvodák, a kisdedóvók megalapítója. 178 éve született Eötvös Loránd, világhírű fizikus, geofizikus, a torziós inga feltalálója, miniszter. 149 éve született Donnányi Ernyő, kedves hallgatók, nem tudok már beszélgetni, akadnak össze a szavak. Szóval, kezdjük előről. 149 éve született Donnányi Ernő, zongoraművész, zeneszerző, karmester, zongorapedagógus. 60 éve született Dolcs Tamás politikus. 369 éve Pozsonyban magyar királlyá koronázták első Lipótot. Huszonhét éve született Karácsony János, erdélyi festőművész tanár. 118 éve született Sár Erzsébet, Munkácsy díjas szobrász, érdemes művész. 102 éve befejeződött a 8. újkori nyári olimpia Párizsban. 119 éve született Sárdi János tenor, operaénekes, érdemes művész, és nézzük meg, hogy ki is volt ő, ha kedves hallgatók nem tudnák, hallgassunk most egy nagyon szép részletet, egy olyan műből, amit a kedves hallgatók is bizonyára ismernek, fogadják szeretettel, Sárdi János, Adj Uram, Isten című énekét hallhatják.

Sok idegen földet bolyongtam be én, messzi hegyek, völgyek kerültek elém.

Aki most kapcsolta volna be a rádiót, nem a Dankó rádiót hallgatja, csak Sárdi Jánosra emlékeztünk a mai napon. Folytatjuk az esemény naptárunkat. 80 éve született Bethlen János közgazdás, tolmács, műfordító, televíziós műsorszerkesztő, 76 éve született Kelem Péter kossuthdíjas tenor, operaénekes. 59 éve hunyt el Blattner Géza festő, grafikus és bábművész.

31 éve hunyt el Rózsa Miklós magyar származású Oscar-díjas filmszervező. 24 éve a világ addigi legsúlyosabb légi bemutató balesete következtében 78-an haltak meg Ukrajnában. 10 éve hunyt el Marik Péter Jászai Mari díjas színész operettének. Kilencvennégy éve hunyt el Gizella, osztrák főhercegnő, magyar és cseh királyi hercegnő. 2. hallgatók, a nap eseményei után következzen a nap szentje.

szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag Közösség. Felolvas Ila Ildikó.

Ohridai Szent Kelemen püspök. Alig hunyta le a szemét 885-ben Szent Metód, Morvaország és Pannonia érseke, ellenségei büntetlenül fölkelhettek a liturgia cirilli metódi formája ellen. Képviselőjük és szószólójuk, viking nyitrai püspök nem riadt vissza attól sem, hogy céljai érdekében meghamisítsa a pápai leveleket. Metód tanítványait fogságba vetették, bántalmazták és kiutasították az országból. A szláv papság fiatal tagjait a velencei rabszolgapiacra hurcolták, a bizánci hivatalnokok azonban kiváltották őket. Néhányan Dalmáciában és Horvátországban maradtak, ahol már megérkezésük előtt megjelent a szláv liturgia, másokat Konstantinápolyba kísértek, ahol hasznos szolgálatokat tettek az ott élő oroszoknak és bolgároknak. A menekülők egy csoportja délre vándorolt. Köztük volt Náhum, Angelar és a leginkább ismert Kelemen. A belgrádi erődítmény bolgár parancsnoka barátságosan fogadta, majd Preszlavba, Borisz fejedelem udvarába kísérte őket. A fejedelem szívesen vette a keresztény hithirdetők érkezését, arra törekedett ugyanis, hogy meggyorsítsa országában a kereszténység terjedését és a török eredetű, fegyelmezetlen harcias réteg szlávvá tételét. Angelar azonban az utazás viszontagságaitól kimerülve meghalt, így a munka Kelemenre maradt. Kelemen az akkori bolgár birodalom nyugati szélén elterülő, a forrásokban Kutmicevicának nevezett vidéket az Ohridai tó környékét választotta missziós területéül. Tevékenységének központja a mai Albániában lévő Devol lett, amely a hasonló nevű folyónál az Ohridai tótól délre feküdt. A szlávok apostolainak példájára Kelemen a liturgia szolgálatába állította írói, költői és zenei tehetségét. Apostoli buzgósága és pedagógiai adottsága a nép vezetőjévé tette. Nagy sikereket ért el. A nagy metódot választotta mintaképévé, azért szorgoskodott és imádkozott, hogy ne térjen el a követésétől. Mindenben hű akart lenni Cirill és Metód örökségéhez. Megtartotta a meglehetősen bonyolult galgolita írást, bár Preszlávban, a bolgár kulturális élet másik központjában, a görög unciális írás szerint kialakított, egyszerűsített és a szláv liturgikus könyvekben mindmáig használt Cirill írás terjedt el. A távoli, vadvidéken kiválasztott tanulók új csapatait képezte ki. Belőlük később papok és hithirdetők lettek az egész országban. Általad ismerte meg Istent egész Bolgárország, kiáltja életrajzának hálás írója, aki bizonyára látta, mint nő föl és hozott termést Kelemen vetése. Szimeon, Borisz utóda, Kutmicevica buzgó apostolát az Ohrida melletti Velica püspökévé tette. Kelemen barátja Náhum haláláig Devolban munkálkodott, testét az általa alapított kolostorban temették el. Kelemen 6 évvel később követte őt. Késő öregségéig görögből való fordításokkal foglalatoskodott. Utolsó ajándéka volt a húsvéttól pünkösdig terjedő időszak liturgikus énekeinek fordítása a bizánci szláv officium részére. Teste az Ohridai Pantelimon kolostorban talált nyugvó helyre.

Szép jó reggelt kívánok, kedves hallgatók, újból. Remélem, hogy velem tartanak a döcögös szójárásommal, valahogy nem jönnek ma a szavak az ajkamra, nem tudom, lehet túlságosan reggel van, de hát ilyen csetlőbotlón is remélem, hogy jó együtt lenni. Nap témájaként nyilván nem maradt már sok időnk, de hoztam egy Bruno Ferrero történetet, és azt szeretném, kedves hallgatók, hogyha ennek a szavait, gondolatait vinnék a mai napra, ez lenne egy kicsit iránymutató, és segítség akár arra vonatkozóan, ami hát talán az életünk része, mert hogy a mai történetünk címe Ünnep a teremtés után. Végeredményben minden napunk egy ünnep, és nem kell különösebb legyen ahhoz, hogy ünnepként éljük meg, hiszen alapjáraton az, hogy fölébredtünk, itt vagyunk, együtt vagyunk, az már okot ad az ünneplésre. A teremtés után Isten elhatározta, hogy a hetedik nap az ő ünnepe lesz. Az újdonsült teremtmények megegyeztek, hogy javaik választott szépségű és minőségű gyümölcseit adják az Úrnak. A mókus egy csomó diót és mogyorót vitt, a házi nyúl sárgarépát és édes gyökeret, a bárányok meleg, puha gyapjút és a tehenek jó zsíros tejet. A megszámlálhatatlan angyal seregkört alkotott és szerenádot adott az Úrnak. Az ember várta, hogy rá is sor kerül. Egy kicsit izgatott is volt. Amikor már kevesen voltak az ember előtt, mint például a tyúk, a teknős béka és a lajhár, nagy izgalom fogta el. Végre itt állt az Úr előtt, olyan dolgot művelt, amire az állatok képtelenek voltak. Rohant az Isten felé, karjaiba vetette magát, és a fülébe sugta. Szeretlek. Isten arca felragyogott. A teremtmények pedig biztosak voltak benne, hogy az ember olyan ajándékot adott az Úrnak, amelyet az állatok nem adhattak. A teremtett világ szűnni nem akaró allelujába kezdett. Engedd, hogy szeresselek, Istenem. Igen, és földön más kincsem nincsen. Te, szívem Istene és örökségem része, engedj magadhoz engem. Legyél örökre velem, ha el akarnálok hagyni, ne igyezz bele. Szeretlek. Milyen fontos ez a szó, kedves hallgatók, és milyen keveset mondjuk egymásnak. Hadd osszak meg egy nagyon rövid történetet, ami az én lelkemnek kedves és friss. Szombaton Mária Radnán voltam, nagyszülők és idősek világnapját ünnepeltük, gyönyörű volt, hát erről szerintem regélni tudnék. Nagyon köszönöm a meghívást, a kedves fogadtatást, és azt, hogy együtt ünnepelhettünk. A szeretlek szóról jutott eszembe, hogy amikor jöttem el, egy kedves hölgy, hát talán többször is elmondta azt, hogy szeret engem. És ez olyan jól esett a lelkemnek. Nyilván tudom, hogy az emberek szeretnek, meg mindannyian tudjuk, hogy szeretnek bennünket. Legalábbis remélem, hogy tudjuk, megérezzük. De hogy ezt kimondva így egymás után többször is, engem nagyon megérintett, meghatott, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és azt kérem, kívánom a kedves hallgatóktól, hogy ma talán többször is mondjuk el az ünnepnapunkon, mert hogy minden napunk ünnep, a hétfő is ünnep, a kedd is ünnep, és mindegyik, de hogy ezt a szót minél gyakrabban és gyakrabban mondjuk, azért, hogy tudjunk is azonosulni vele, mert elpirulunk, hogyha halljuk valakitől, de hogy ez nem kell így történjen. Szeretlek, mondogassuk ma sokszor egymásnak, és azért egy kicsit önmagunknak is. Persze a jó Istennek se felejtsük elmondani, hogy szeretjük őt.

0: zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.
1: Most pedig, kedves hallgatók, lehetőségük van betelefonálni, csevegni velem, de nyilván köszönteni a

0: Unatkozom egyedül, kedves hallgatók, úgyhogy még egyszer bátorítom önöket egy kicsit. Vegyenek még nagyobb bátorságot, és telefonáljanak, hogyha nincs, akit köszöntsenek, egyszerűen csak lehet egy szép napot kívánni valakinek, akivel talán régóta nem beszélnek, tehát nem kell különösebb ünnep legyen, ahogy mondtam, kedves hallgatók, minden napunk egy ünnep, minden nap ünnepel valaki valamit, ha más nem, az életet biztosan. Haló, haló? Haló?
1: Hello, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjön!
1: Köszöntöm a szeretett műsorvezetét, emesét, és nagy szeretettel köszöntöm Gyimes felsőlőkon Ambrus Mariska lelkitársérömet, aki 25-én ünnepelte születésnapját. Köszöntöm névnapjuk alkalmából az Annákot, Gerék Anikót, a lelkilányomat, a Mária Rádió udvara és stúdiójának önkéntes munkatársát, lelkitársérjeimet, Tiszeg Mihályon, a Csatlós Hérika édesanyját, Tatár Annát, Máré Falván Csípi Annát, Miklákosan Tamás Annát, a Székely-Dovarai idősek otthonába Balázs Annát, Székely-Lengyel Falván Nagy Anikót, Felsőboldog Falván Mózás Pannit, aki sajnos csak a lelki szemeivel lát, Ülkében Szászetelka Annát, Vassilla Annát, Csat Annát és Remény Anikót. Ambrus Mariskának kívánok sok-sok boldog születésnapot, még sok ajándékévet, az Anna lelkitársérjének meg sok-sok boldog névnapot. Jóisten áldását kérem mindannyiunk és szeretteik életére. Nagyon köszönöm Emes a türelmét, hogy meghallgatott. Kívánok úgy önnek, mint minden kedves hallgatónak. Áldott napot, áldott hétet, és minden betegnek jobbulás, kitartást. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké amen, a Jóisten áldja, kedves!

0: Halló, halló!
1: Halló, halló! Halló, halló! Halló!
0: Hallgatjuk, tessék halló. Mondani!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökem!
1: Én is szeretném köszönteni az onnan Máziákért, Gyimés Bükből. Szeretném köszönteni idős Kanya Péternét annak, hogy a Jóisten tartsa meg, még élhessen tovább, és a betegségivel, és a Jóisten tartsa meg a családja körébe is. Még szeretném köszönteni Gyimesbe Gica Kárunyét annak, neki is kívánok a Jóistentől sok-sok boldog életet az egyességében, s az egyedi valóságában, s a betegségiből felgyógyulást. Ezt kívánom, hogy a Jóisten tartsa meg őket, féltesse őket, ahogy a Jóisten akarja, úgy legyen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önöket is köszöntöm ezen a szép reggel, jó napot!
0: Köszönjük szépen a hívását, szép napot kívánunk!

Úgy látom, üresek a vonalaink, vagy mégsem, valaki most itt telefonál. Haló, haló. Hát mégsem, mert a kedves

hallgató letette. Hallgassuk meg egy szép dalt. Ha már a szeretetről beszéltünk, küldöm nagy-nagy szeretettel önöknek a mai napra. Szeressük egymást, gyerekek!

az élet egy színes álmodás, mely egyszer véget ér. A sírunk lesz majd a végállomás, s a szív pihenni tér. Álmodjunk mindig szépeket, mert úgysem tart soká a gyorsan elszálló éveket.

Szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb kincs. Ennél szebb szó, hogy szeretet,

0: Ezt a dalt kedves hallgatók egyébként békedalnak választották, és nem véletlenül, mert hogy ha jól belegondolunk, akkor a békét voltak éppen a szeretet tudja legyőzni, hisz egy gyűlölet keltette világban, meg ellenségeskedés közepette, hiába várjuk a békét, a béke akkor fog elérkezni, amikor ez a szó, hogy szeretet, ez valóban egyesül a mi és a világ életében. Van egy kedves hallgató velünk, ahogy látom. Haló, haló! Haló, köszöntöm a kedves hallgatót!
1: Halló! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt. Szeretném köszönteni az egész idős néniket, bácsikat, idős napi alkalmából, és a drága jó férjemet is. A jó Isten éltesse sokáig, még hosszú-hosszú boldog életet kívánok, hogy együtt eltölthessünk még egy kicsit. Nagyon szépen köszönöm, dicsertessék a Jézus Krisztus. Szép napot kívánok, és szép hetet. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük mi is a kedves hallgatók hívását, a jó Isten éltesse önöket még sokáig egészségben, békében.

Most pedig a zenés köszöntünk végén, nézzük meg, hogy milyen műsorokkal is várjuk Önöket. Műsorismertető után nap gondolatát hallhatják, majd ezt követi az igéző. 8 órakor pedig Csernátonból közvetítünk szentmisét, melyet a hét plébániája követ. 9 órakor ima szándékaikat fogadjuk, majd az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk, illetve a Jézus vére litániát végezzük. 10 órától Komáromból közvetítünk egy újabb szentmisét, majd 10 óra 30 perctől Sávai János atya műsorát hallhatják a Lélek tüzében címen. 11 órától Gyógyír lesz Rejkli Istvánnal, majd ezt követi fél tizenkettőtől az Életképek című műsorunk Tibor atyával. 12 órától Urangyalát imádkozunk, majd elvégezzük a napközi imaórát, utána kezdetét veszi a Déli magazin, melynek a végén egy újabb műsorismertetővel várjuk Önöket. Ma délután 6 órakor Tasnád Szántóról közvetítünk Szentmisét.

A nap gondolatát ma reggel Nemesödön jezsuita szerzetestől választottam, mely így szól. Nem hiszem, hogy egy megtéréssel minden el van intézve az életemben. A megtérés az én elgondolásom szerint egész életen át tart. Hálásan köszönöm, kedves hallgatók, hogy együtt lehettünk a mai ébresztő műsorunkban. Remélem, hogy fölébredtek itt az én és sokak társaságában. További áldott szép napot, jó rádiózást kívánok önöknek, és ne feledjék a mai nap szavát: szeretlek. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

szerest fele barátodat, mint te magadat. Az a fajta vagyok, sokan vagyunk így, hogy nem szeretünk orvoshoz járni. Utolsó pillanatig elnyomjuk a fájdalmat, eltitkoljuk a betegséget, és én ez vagyok. Amikor így a tüdőm, a szívem, minden bajom volt pár évvel ezelőtt, jó sokáig titkoltam, hogy rosszul vagyok, de egy idő után borzasztóan néztem ki, és akkor a hónuk alá vettek, és puff be a kórházba, és megláttam a férjem meg a fiam arcát, hogy hogyan aggódnak és féltenek, az összes pórusokon átjött a szeretet, a félelem, az aggódás, hogy mi lesz velem, akkor ez akkora erőt adott, hogy ez fölemelt. Azt láttam, hogy azt hiszem, még szükség lehet rám. Nagyon tudom szeretni az embereket. A 10 parancsolatot valahogy úgy belénk töltötték, tehát egy zsigerileg az úgy mindenkinek megvolt, mert hogy enélkül nem lehet létezni, és ez a 10 ebben az egyben számomra benne van. Mert ha az ember ismeri magát, gondolkozik magáról, próbálja megérteni, és meg tudja magát ismerni, és ezáltal valahogy szeretni is, akkor minden működik. Mert ebben, hogy szeresd, benne van, hogy tiszteld, ne áruld el, beterít egy csomó minden mást is, amit úgy általában a hitről gondolok, nem csak a kereszténységről, hanem az összes hitről, aminek, hogyha a mélyét komolyan veszem, akkor ez kell az alapja legyen.

Nagy Mari, Jászai Mari díjas színművésznő, érdemes művész gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2016-ban.

Kedves hallgatók, technikai gond van Csernátonban. Reméljük, hogy hamarosan sikerül közvetíteni a Szentmisét. Addig is imádkozzanak, hogy jöjjön helyre az éppen alakuló probléma, és hát igen, tartsunk ki imádságban, hogy tudjuk közvetíteni a ma reggeli Szentmisét.

Krisztus. A mikrofonnál Kászoni Tamást hallják, szentmisét közvetítünk az Alsó-Csernátoni Urunk színe változása plébánia templomból. A szentmisét bemutatja kedves Tibor plébános. A kántori szolgálatot Lukács Mihály látja el. Meghívom a kedves hallgatókat, hogy lélekben kapcsolódjanak bele a szentmisébe.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájtokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Nagy szeretettel köszöntöm Mária Rádió hallgatóit, egyházközségünk imádkozó híveit is. Olyan sokszor értetlenül állunk egy-egy esemény előtt. Nem értjük, hogy ami történik, amely történésnek mi is részesei vagyunk, miért történik úgy, ahogyan történik. Szeretnénk valakitől elfogadható választ kapni, miért olyan fontos a mi munkánk, miért nem látjuk mindig azonnal munkánk eredményét. Az Úr Jézus az evangéliumban folyamatos előrehaladásra, növekvésre buzdít, bátorít bennünket. Növekednünk és gyarapodnunk kell, hogy ezáltal Isten országa is növekedhetni tudjon bennünk és általunk. Ő példabeszédben tanítja, hogyan növekszik Isten országa. Nem tétlenségre vagyunk teremtve, imára és munkára. Isten mindig szól hozzánk, nekünk válaszolnunk kell. A mustármag felnő, nagyjá lesz, de előbb az embernek el kell ültetnie, oda kell tennie az ő munkáját is. A kovász, hogy új átjárassa az egész tésztát, gazdasztalinak el kell vegyítenie, össze kell gyúrnia, dagasztania az egész tésztával. Imáink és munkánk által igyekezzünk, hogy Isten országa növekedhessen bennünk, családjainkban és közösségeinkben. Vizsgáljuk meg lelkismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek
2: és lelked testvéreinek, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy véten, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűzmamáját, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz és Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Örökségünk, Istenünk, benned bízok oltalmazója, aki nélkül semmi sem szent, semmi sem állandó, áraz ránk bőséges irgalmadat, hogy irányításoddal és kormányzásoddal úgy használjuk a múlandó javakat, hogy már most a maradandókhoz ragaszkodjunk,

0: Olvasmány Jeremiás proféta könyvéből. A nép sorsáról kapott látomását így írja le Jeremiás, így szól az Úr, vásárolj magadnak egy lenvászon övet, kösd a derekadra, és óvd a nedvességtől. Meg is szereztem az övet az Úr szava szerint, és derekamra kötöttem. Majd másodszor is szólt hozzám az Úr, vedd az övet, amelyet vásároltál, és derekadra kötöttél, indulj az Eufrátesz folyóhoz, és rejtsd el ott egy szikla hasadékba. Elmentem, és el is rejtettem, ahogy az Úr parancsolta nekem. Hosszú idő után így szólt hozzám az Úr, kelj föl, és az Eufrátesztől hozd el az övet, amelyről megparancsoltam, hogy rejtsd el ott. El is mentem, és elhoztam a rejtek helyéről az övet. Az öv már tönkre ment, és nem volt használható semmire se. Az Úr meg így szólt hozzám, és ezt mondta nekem. Így teszem tönkre Juda és Jeruzsálem kevés derekát, a gonosz népet, amely igémre hallgatni már nem akar. Szívük gonosz útján járnak, más istenekhez pártolnak, hogy azoknak szolgáljanak, és azokkal imádják azokat. Azért lesznek olyanokká, mint az elrothat öv, mert semmire sem lehet többi használni. Mert ahogy az öv az ember derekához simul, úgy csatoltam én is magamhoz Juda egész házát, mondja az Úr, hogy népemmé, dicsőségemmé, dicséretemmé és hírnevemmé legyenek. De ők nem hallgattak rám. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek. A mennyek ország hasonló mustármaghoz, mert a földműves elültetett földjébe. Ez a mag kisebb ugye mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az ég madarai eljönnek, és ágai között laknak. Jézus azután így egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa hasonló a kovászhoz. A gazdasszony elvegyíti 3 véka lisztbe, és a kovász átjárja az egész tésztát. Mindez példabeszédekben mondta Jézus a népnek. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit úgy így jelentőlt meg a proféta, megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem azt, ami titok volt a világ kezdete óta. Ezek az evangélium igéi.
1: Hajlán téged, Krisztus!
0: Köszönjük, én tanítás, legyen bűneim, bocsánat arra. Dicsértessék Jézus Krisztus! Keres Mári Rádió hallgatók, Krisztusban szeretett testvérek! Egyik legkedvencebb profétám az olvasmányban elhangzott Jeremiás proféta. 4 évtizedes tevékenysége Juda királyságának utolsó időszakára tevődik, átfogja Krisztus előtt 7. és 6. század fordulóján. Tudjuk, hogy a profétát Isten hívja el. Ő ad számára üzenetet, amit a nép felé kell közvetítenie. Jeremiás vonakodott, de vonakodása ellenére meggyőzte Isten. Megintette a száját, és ezáltal megértette, hogy nem a saját erejéből kell teljesítenie a feladatot. Az egyik legnagyobb proféta lett, hogy hűségesen hirdette Isten szavát, akkor is, mivel az életét fenyegették. A felolvasott ószövetségi szentírási szakaszban nép sorsáról kapott látomását, így írja le Jeremiás. Így szólt az Úr, vásárolj magadnak egy lemvásza nevet, kösd a derekadra, és óvd a nedvességtől. Lehetetlenség megérteni, előre látni, mit is akar az Úr Isten. Jeremiás ismerte a népet, látta, hogyan viselkedik a nép, számára is érthetetlen volt a nép viselkedése, miért kell ezt megtennie, azt sem értette, de ment és az Úr akaratát teljesítette. Bőven eltelt napjainkig az óta 2,5 évezred. Ha jól meggondoljuk, ma is megszólít bennünket, mint minden időben, hiszen az ember jól érzi ezt, amennyiben ráfigyel Isten szavára, Isten hangjára. Ma is olyan feladatot kér tőlünk, és olyan feladat elvégzésére hív bennünket, melyet a világ gyakran kinevet, vagy elutasít. Sokszor oly nehezen tudunk megtenni. Mindannyiunkat beküld az emberek közé, és ránk bízza, legyünk a tevékeny szeretet követői. Nem adja a küldetést mindenkinek ugyan abban a formában. Nem várja mindenkitől ugyanazokat a gyümölcseket, de azt igen elvárja, mindannyian örömmel és jólékkel teljesítsük az ő akaratát. Kedves testvérek, milyen jól esik hallani Jeremiás szavait, látni a lényeghez való hozzáállását. Meg is szereztem az övet az Úr szava szerint, és a derekamra kötöttem. Rögtön jött is felém egy olyan kérdés, mely az én saját hozzáállásomat teszi próbára. Én is ilyen jóságos magatartással követem Istenem, aki nagyon szeretek, és a kiválasztottaknak járó megtisztelő utasításokat, amely Istentől származnak. Esetleg nem vagyok abban a fázisban, akkor visszautasítom, vagy csak immel ámmal teszem meg, de azt is csak részben. És mekkora megtiszteltetésben volt része Jeremiásnak, akkor másodszor is megszólítja az Úr. Vedd az övet, mert vásároltál, és a derekadra kötöttél. Indulj az Eufrátesz folyóhoz, és rejts előtt egy szikla hasadikában. Hosszú idő után ismét visszaküldte az Úr Jeremiást, hogy hozza el az elrejtett övet. Elhozta, de az már nem volt használható semmire se, mert elrothadt. Az Úr ekkor ezt mondta, így teszem tönkre Juda és Jeruzsálem kevés derekát, gonosz népet, mely igémre hallgatni már nem akar. Szeretett jó testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Ne legyünk csupán passzív hallgatói Isten szavának. Ne legyünk kezembes tagjai Jézus szent egyházának. Ma a lelkismeret fordulás nélkül, vagy legalábbis elfojtott lelkismerettel meg tudjuk magyarázni tetteink miértjét. de undorító, gyermekeinket totálisan közömbösítevő hatása soha nem megmagyarázható. Hallottuk, hogy a hűtlen néppel már semmi sem lehet ezzel kezdeni, ezért nem kerülheti el a büntetést. Kedves testvéreim, nekünk, katolikus keresztényeknek olyan sok kegyelemszerzési lehetőséget adott az Úristen, hogy meg sem tudjuk azt számolni. De persze itt nem a számoláson van a hangsúly, hanem a nyitottságunkról és annak mértékéről, vagyis hogy mennyire hagyjuk magunkat szentek által megnyitni, például a szentgyónásban, a szentáldozásban, mennyire törekszünk arra, hogy ne csupán passzív katolikus keresztények legyünk, hanem befogadóak és továbbítóak. A Szentbeszéd kezdetén mondtam a profétát, Isten hívja el, ő ad számára üzenetet, amit a nép felé kell közvetítenie. Nem vagyunk mi proféták, de követhetjük őket hitünk és tetteink által. Végezetül kérem szűzanyánkat, a Mária Rádió királynéját, hogy járjon közben értünk Szent Fiánál, imádkozzon értünk, hogy hitünkben megerősödve megszabaduljunk a világ szelleme által belénk súlykolt közömbösségtől, és ő közben járására megerősödhessünk katolikus identitásunkban. Amen. Kérjük testvéreim, mennyi atyánkat, minden munkánkat az ő dicsőségre végezhessük. Adorunk az anyjai világ javait a magunk és embertársaink földi boldogulására és örök üdvösségére használjuk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Add, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítsük.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Add, hogy munkatársainkkal jó együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük közösség javát.
1: Kérünk téged, hallgass minket!
0: Add meg nekünk a Szentlélek által a szelídséget, a jószívűséget és a türelmet.
1: Kérünk téged, hallgass minket!
0: Add, hogy a mai napot bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezve köszönhessük meg jóságodat.
1: Kérünk téged, hallgass minket!
0: Kérünk Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal és kísérd segítségeddel, minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel fejezzünk Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én arcom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket bőkezően adott ajándékaidból hozunk eléd, add, hogy ezek a szent misztériumok kegyelmed erejével szenteik meg földi életünket, és vezessenek el az örök boldogságra, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

adjunk, és a dicsőséges és dicséret himnuszát énekeljük néked, Urunk végtelen jósága atyánknak. Te szent fiad evangéliuma által fél az egyház községbe gyűjtötted minden népből és nyelvből. Szent lelked erejéből él ez az egyház, az egységben kapcsol össze minden embert. A te szeretetedről tesz tanúságot, és mindenki előtt megnyitja a reménység ajtaját. Így hűséged jelévé lesz az egyház, és ígéreted záloga, melyet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban minden időkre adtál. És ezért minden mennyei erővel együtt, itt a földön szüntelenül ünneplünk téged, és egész egyházzal egységben zengjük.

Valóban szent vagy és dicséretre méltó, emberszerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig, valóban áldottad a Szent Fiat, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a Szentírást, és megteri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Írgalmas Atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme megváltásunk szent titka.
1: Valahányszor veszük ezt a kenyeret, és iszunk ebből a keráljből. Halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz.
0: Megemlékezünk tehát, szent atyánk, Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kenyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben

0: Ebben a széthúzástól megtépázott világban az egység és az egyetértés profétai jeleként ragyogjon. Emlékezz meg testvéreinkről, akik Krisztus békébe hunytak el, és minden meghaltról, akinek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, vértanúkkal, Szent Kárlóval és minden szenteddel. Add, velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk Jézus Krisztus a te fiat által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözlünk parancsára és Isten tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, mi reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békemet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkedben.
0: Engesztődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldog, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

0: Ó édes Jézus!
1: Ó kegyes Jézus! Ó irgalmas Jézus! Imádlak lelkem mélyéből, szeretlek tiszta szívemből, neked élek, neked halok, tied vagyok életemben és halálomban. Amen.
0: Krisztus lelke,

0: Bocsáss meg engem, szent sebeimben rájtsd el engem, tőled elszakadnom, ne engedj engem, a gonoszállásétől oldalmazd engem, halálom óráján hív magadhoz engem, és hozzád jutnom, engedj engem, hogy szentjeiddel dicsőítessenek, mindörökkön örökké, amen.
1: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük ezt a mennyei szentséget, szent fiat szenvedésének örök emlékét. Ott kérünk, hogy üdvességünkre váljék ez az ajándék, mert kimondhatatlan nagy szeretetében ő magadott nekünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te
1: lelkeddel. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
1: A szentmise véget ért, menjetek békével.
2: Istennek legyen hála.
1: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.

Szentmisét közvetítettünk az alsócsernátoni urunk színeváltozása plébánia templomból. A Szentmisét bemutatta kedves Tibor plébános. A kántori szolgálatot Lukács Mihály látta el. Köszönjük, hogy lélekben belekapcsolódtak a Szentmisébe. A mikrofonnál Kászoni Tamást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak a Szatmár Németi stúdióból, a mikrofonnál Szűcs Timea. Következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, azután pedig az örvendetes rózsafűzért és a Jézus vére litániáját fogjuk imádkozni, minden kérésünkért, szándékunkért, amelyekért a mai napon is szeretnék, hogy közösen imádkozzunk. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide várom az üzeneteiket. Bíztatom önöket, hogy hívjanak minket, írjanak nekünk és mondják el, hogy kiért is szeretnének a mai napon imádkozni. Érkezett is üzenetünk. A mai szentmiséket és rózsafűzéreket felajánlom a drága édesanyám, Mért, aki az Anna nevet viselte és a Gyergyó remetei temetőben pihen, a drága édesanyámmal együtt, édesapámmal együtt nyugodjanak békében, az Úr Jézus szent nevében nyugalmuk legyen, csendes emlékük áldott, imádkozik értük lányuk Hodosról. Jóisten, hallgassa meg kérését. Rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom a feleségemért, aki az intenzíven van. Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért felajánlom az egészségért, békességért és hálából a szűzanyának. Egy mindennapos hallgató írja. Én is meg szeretném ezzel a rózsafűzérrel emlékezni, édesanyámról, aki az Anna nevet viselte, elsősorban emlékezek édesanyám lelke üdvére, valamint Berszán Anna lelke üdvéért, és felajánlom ezt a rózsafűzét, nyugodjanak békében. Erzsébet írta ezt az üzenetet, és már is van telefonáló. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom az Úr Jézusnak hálából a megsegítő kegyelemé, felajánlom két sógorasszonyomé, Berszán Annáé, Bilibók Annáé, és egy drága jó szomszéd asszonyomé, Hajnal Annáé. Isten fizesse, hogy bejutottam, és meghallgattok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. Imád kérek szerencsés utazásért, Jézusom, bízom benned. Csíkszentkirályon, Daró Olgának boldog névnapot kíván Piroska és Attila Németországban, Isten éltesse őket sokáig. Imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió! Kedves hallgató, nem kapcsolta ki a rádiókészüléket, így csak saját magamat hallom vissza. Megkérem szépen őt, tegye meg, hogy kikapcsolja, és azután hív fel minket. Addig is vannak még üzenetek. Gyermekeinkért, az élőhit kegyelmért, és hogy rendeződjön az életünk, Isten akarata szerint, egy édesanyja írja. Ezt a rózsafűzét felajánlom a sok kapott kegyelemért, halottaim lelke üdvéért és két nagyon súlyos betegért. Felajánlom a rózsafűzét a magam és családom betegeinek a gyógyulásáért, elhunyt szeretteimért és jótevőim lelke üdvéért, lelki békéért, segítő kegyelemért, békességért a családunkban és a világban, a Szentlélek kiáradásáért mindannyiunkra, Isten akaratában való megnyugvásért, egy fontos szándékért, egy édesanya írja. Imád kérek a drága szűzanyától, egy feltett szándékért, Gyergyóból írja egy hallgató. A ma elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásáért, férjem örök nyugalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből. Bízom a közös ima erejében. Köszönöm. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzét önökkel imádkozva felajánlom édesanyámét, a volt anyósomét, a keresztanyámét, akik az Anna nevet viselték, hogy a Jóisten adjon nekik örök boldogságot, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Köszönöm, hogy bejutottam, egy áldott szép napot és hetet kívánok mindenkinek. Jézusom, bízom benne, Gyergyóból egy mindennapi hallgató vagyok. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. Magukkal együtt imádkozva minden nap a rózsafűzéreket, imákat felajánlom a családom egészségért, a kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, két lányom fontos szándékáért, önökért, a betegekért, Jézusom, bízom benned. Mai rózsafűzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a férjem életéért, munkahelyi védelemért, anyagi gondok megoldásáért, békéért, utazásért, fontos szándékokért. Csíkszeredából jött az üzenet. Felajánlom a rózsafűzért családomért, bűneink bocsánatáért, egy munkahelyért és több fontos szándékért. Rózsafűzért felajánlom a kapott kegyelmekért és hunor gyógyulásáért. Rózsafűzért felajánlom hálából a mindennapi kegyelemért, családomért, kisfiam testi és lelki fejlődéséért, anyagi gondjaink megoldásáért, valamint rendeződjön az életem. Köszönöm. Ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a szűzanya vigyázzon rájuk és segítsen munkájukat, egészséget, békességet a családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért és fontos szándékokért imádkozom. Rózsafűzért gyermekeimért, segítő kegyelemért, és ahol felajánlom, hogy a szűzanya takarjon be védő palástjával, valamint fontos szándékokért is imádkozom, egy édesanya írta ezt az üzenetet. Hálából ajánlom lányom negyedik babája szerencsésben és egészségben szülessen meg, imádkozzunk együtt. Ezt a mai és az egész heti rózsafűzéreket és minden imád felajánlok. A drága Úr Jézust kérem az Urat, hogy gyógyítsa meg a szememet, amivel régóta szenvedek, felajánlom a családom betegeiért. Jézusom, kérlek, hallgass meg a kérésem, köszönöm, egy édesanya írja. Halló, Mária Rádió.
3: Halló.
0: Köszöntjük. Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kérését. Felajánlom a rózsafűzét és a nap minden imádságát a gyermekeimért, aki műtét előtt állt. Szűzanyám, kérlek, állj mellette, gyógyítsd a testét és a lelkét, oltalmazd meg bajtól és veszedelemtől. Egy édesanya írja. Az elhangzó imákat kérem fiam és a családja gyógyulásáért, a Jóisten és a szűzanya segítő kegyelme könyörüljön rajtuk. Imádkozom a világ gyógyulásáért és békességért. Imádkozzunk együtt. Rózsafűzért Isten áldását kérem a gyermekeim egészségükre, az életükre, halottaim békés nyugalmáért és fontos szándékokért. Imádkozom. Halló, Mária Rádió.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Ezt a rózsafűzét, a heti rózsafűzéreket, szennyiséget fel szeretném ajánlani, halabul a kapott kegyelmek itt a boldogságos szűzanyának, és a mennyei atyának továbbá kérem a szűzanya utalmat, az ő közben járását, gyermekem gyógyulásáért, az ő egészségét, Menjen úgy jót.

0: A gonosz távozásait a családunkból, sötét erők, től való szabadulást, és önökét, Isten fizessen mindenki segítő mája, dicsétessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenki amen, imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. A ma az elhangzó imákat kérem a fiam és a család gyógyulásáért, a Jóisten, a szűzanya segítő kegyelme könyörüljön rajtunk. Imádkozom a világ gyógyulásáért, békességért, édesanyám lelke üdvéért és a család többi hajlottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, hidegségről érkezett ez az üzenet. Halló, Mária Rádió!
2: Halló! Üdvözlettek az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindenki amen!
2: Szeretettel köszönök! Tiszteletából látom, hogy itt én vagyok. Hát szeretném ajánlani ezt a saját magamnak egy kisebb betegségemet, gyógyulásért. És ezt szeretném ajánlani Egyi Albert öcsém felesége, édesanyjáé, Kecsedbe, Tilos Annáért, mert napja volt a tegnap. Az Ráva Jóisten adjon neki csendes nyugodalmat, nyugodjon békét az Úr Jézus nevébe. És szintén édesanyám Engi Margitét, ő is úgy nyugszik a kecseti temetőbe. Nyugodjon békébe az Úr Jézus nevébe. Anna néni tűnkébe, és minden hozzám tartozó családtagomé és halottaimért. Békesség Istentől.
1: Békesség Istentől, a Jóisten hallgassa meg a kérését, imádkozunk közösen ezen szándékokért is. Férjem egészségért és műtét sikeréért, gyógyulásért minden betegségéből kérem a szűzanya oltalmát. Mai rózsafüzét felajánlom a családom testi-lelki egészségért, halottaim lelke nyugalmáért, a Mária Rádió fennmaradásáért, fontos szándékokért imádkozzunk együtt. A mai és a heti imákat felajánlom a szűzanya szándékára, a fiam jó orvosi eredményeiért, hogy minden rendben legyen, valamint a családom minden tagjáért. Köszönöm. Halló, Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt és minden Mária Rádió hallgatót. Én is imád szeretnék kérni hálából a kapott sok-sok kegyelemért, és bízva a közös ima erejében, férjem egészségi állapotának javulásáért, gyermekeim munkájára áldásért, családi békéért, unokáim egészséges fejlődésükért, munkahelyi problémák megoldásáért, és nagyon-nagyon fontos szándékukért. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattak önökkel, és önökért is imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg kérését, imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. Kedves hallgatóink, lejárt az idő, amit az ima szándékokra tudtunk szánni. Meghívom most önöket, hogy imádkozzuk együtt az örvendetes rózsafűzért, majd a Jézus vére litániáját, minden kérdésért, minden szándékért, amit a mai napon is szeretnénk az Úr elé hozni, és közösen imádkozni ezekért. A mai délelőtön a Szatmári Imeti Szentlélek templom rózsafűzért társulatának néhány tagjával fogunk imádkozni. Tartsanak velünk!

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a Te nevedben üdvözülhetünk. A Te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket Te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Amen.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszony.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Amikor az örvendetes rózsafűzért imádkozod, a názáreti ház öröme tárul eléd. Alázattal, tiszta szívvel, Máriaként közelíts minden egyes jelenethez, s akkor örökké való örömet ízlelsz. Ha pedig visszatérsz gyakran ezen titkokhoz, otthonod lesz a názáreti ház, otthonod lesz az Isten öröme, otthonod lesz az örökké valóság.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Az.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Amen.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Amen.

áldás az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: Amen.
1: Első szent titok, második szent titok, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Szűz anyám, te áldott méhedben hordoztad a világ teremtőjének egyszülött fiát. Áldott az a méh, amely így gyümölcsöt hordozott. Milyen csodálatos az Isten szeretete, hogy minden szent áldozásom révén szentséghordozó lehetek, és minden szentségimádásomban különös módon találkozhatok Jézussal. Kérlek, Jézusom, add kegyelmedet, hogy minél gyakrabban magamhoz vehesselek a szent áldozásban. Add, hogy a te jelenléted és szereteted áthassa és megszenteljen napi cselekedeteimet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordott.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézus!

0: Amen.
1: Harmadik szent titok, akit te, szent szűz, a világra szültél. Ádám vétke óta az ember szülése fájdalommal jár. A mennyei atya egyszülött fiának e világra születése csodálatos módon a szűzanya szüzességének meghagyása mellett történt, minden fájdalom nélkül. A szeretet győzelme. Mi is a szeretettől átitatva tudjuk elősegíteni embertársainkban Jézus újra születését, ahogy erre II. János Pál pápa nagy ember szeretetével példát mutatott. Kérlek, Jézusom, add kegyelmedet, hogy a szűzanya és a szentek példáját követve a környezetemben levőkben elő tudjam segíteni a te újjászületésedet, elfogadó szeretetem és példamutatásom által.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: pastor. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Az

0: Istenben.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: teljen. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Az.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
1: Az

0: atyán, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél. Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
1: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Negyedik szent titok, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál. A végtelenül alázatos szűzanya engedelmeskedett a törvény parancsának, és elvitte fiát a templomba, annak ellenére, hogy fia volt a templom, nem csak, hogy Isten lakozott benne, hanem maga volt az Isten. Mégis engedelmeskedett a törvénynek. És Isten megajándékozta engedelmességéért Anna és Simeon jelenlétével. Kérlek, Jézusom, add kegyelmedet, hogy amikor időnként rosszul esik a tiszt parancsolat, vagy az egyház egy-egy parancsának betartása, akkor is meghajoljak Isten akarata előtt, és alázattal engedelmeskedjem az egyház tanítóhivatalának.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Tól. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: után. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Az

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a templomban bemutatta.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Ötödik szent titok, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál. A Szűzanya és Szent József egyszer csak elkezdték érezni Jézus hiányát. Elkezdték keresni őt. Csak harmadnapra találtak rá a templomban. Eltűnt a szülők szem elől, és csak harmadnapon találkoztak újból vele. Az Isten fiát keresték kitartóan, odaadóan, együtt, egymást támogatva ezekben a nehéz órákban. Kérlek, Jézusom, add kegyelmedet, hogy amikor lelkileg nehéz időszak érkezik el számomra, mindig kaphassak támaszt valakiben, hogy végül rád találhassak, és a megtalálás örömeiben még mélyebb boldogságom legyen rád hagyatkozásomban, nap, mint nap.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.

0: Istenben.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.

0: szolgáljan. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: szolgáljál. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: figuráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Amen.

0: Istenünk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Szentséges szűz Isten Anya Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amelyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Rózsa Füzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjói segítő szűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynéja,
0: könyörögj érettünk.
1: Uram irgalmaz,
0: Uram irgalmaz.
1: Krisztus kegyelmez,
0: Krisztus kegyelmez.
1: Uram irgalmaz,
0: Uram irgalmaz.
1: Krisztus hallgass minket,
0: Krisztus hallgass minket.
1: Krisztus hallgass meg minket,
0: Krisztus hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére,
0: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére,
0: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére,
0: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér,
0: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér,
0: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér,
0: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér,
0: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
0: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
0: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
0: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
0: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője,
0: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a vértanúk erőssége,
0: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága,
0: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a szüzeket termő vér,
0: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza,
0: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
0: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk,
0: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége,
0: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása,
0: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
0: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az örök élet záloga,
0: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
0: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér,
0: üdvözíts minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk.
1: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel,
0: és Istenünk országává tettél bennünket.
1: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya.

Kedves hallgatóink! A Felvidéki Mária Rádió Mirjam az Észak-Komáromi székhelyén, a Szent Anna kápolnában Szent Misét mutat be, amelyet a négy magyar nyelvű Mária Rádió közösen közvetít.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm az Észak-Komári Szent Anna, Komáromi Szent Anna kápolnából a Mária Rádió hallgatóit Magyarországon, Erdélyben, Délvidéken és a Felvidéken, valamint magyar világunk egyéb pontjain. Ennek a kápolnának tegnap volt a búcsúnapja. Sok helyütt él az a szokás, hogy búcsú hétfővel meghosszabbítják az ünnepet. A mai Szent Misét Szent Anna tiszteletére, s a Mária Rádió hallgatói családjáért, munkatársaiért és támogatóiért ajánlom föl a mindenhatónak. Testvéreim, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük meg az Úr szent titkait. Jó nova mindenható Istennem,
1: és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Én azért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenemhez.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Olvasnánk Jeremiás próféta könyvéből. A nép sorsáról kapott látomását így írja le Jeremiás. Így szólt az Úr. Vásárolj magadnak egy lenvászon övet. Kösd a derekadra és óvd a nedvességtől. Meg is szereztem az övet az Úr szava szerint, és a derekamra kötöttem. Majd másodszor így szólt hozzám az Úr. Vedd az övet, amelyet vásároltál, és a derekadra kötöttél, indulj az Eufrátesz folyóhoz, és rejtsd el ott egy sziklahasadékba. Elmentem, és el is rejtettem, ahogy az Úr parancsolta nekem. Hosszú idő után így szólt hozzám az Úr. Kelj föl, és az Eufrátesztől hozd el az övet, amelyről megparancsoltam, hogy rejtsd el ott. El is mentem, és elhoztam a rejtek helyről az övet. Az öv már tönkre ment, és nem volt használható semmire se. Az Úr meg így szólt hozzám, s ezt mondta nekem. Így teszem tönkre Júda és Jeruzsálem kevéd derekát, a gonosz népet, amely igémre hallgatni nem akar. Szívük gonosz útján járnak, más istenekhez pártolnak, hogy azoknak szolgáljanak és azokat imádják. Azért lesznek olyanokká, mint ez az elrohadt öv, amelyet semmire sem lehet többé használni. Mert ahogy az öv az ember derekához simul, úgy csatoltam én is magamhoz Júda egész házát, mondja az Úr. Hogy népemmé, dicsőségemmé, dicséretemmé és hírnevemmé legyenek. De ők nem hallgattak rám. Ez az Isten igéje. Isten.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek. A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgy, hogy az ég madarai eljönnek, és ágai között laknak. Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa hasonló a kovászhoz. A gazda asszony elvegyíti 3 véka lisztbe, és a kovász átjárja az egész tésztát. Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a népnek, példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit így jövendölt meg a próféta, megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem azt, ami titok volt a világ kezdete óta. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek! Isten kegyelmének ereje és áldása engedi, hogy a kicsi mustármag kibontakozzon, hogy a kovász átjárja a tésztát. 2 történet jutott eszembe, amelyek július 27-i napon történtek. Az első történet még 1935-ben, amikor Szent Anna napján megszületett egy koraszülött kislány Nagyszombat városában. Még másnap, tehát július 27-én megkeresztelte a kisdedet egy káplán a nagyszombati Szent Miklós bazilikában. Születése napjáról ez a gyermek az Anna nevet kapta. Bizonytalan volt, hogy ez a koraszülött gyermek megmarad-e. Ma már tudjuk, hogy megmaradt, és Isten rendeléséből 64 éves volt, amikor unokáját pappá szentelték, és még további 2 évtizedig kísérhette unokája papi életét. Az Úristen kibontakoztatta ezt a kis mustármagnyi életet, aki a keresztségben befogadta életébe az Isten országát. A második esemény, amire gondolok, 1976. július 27-én történt. A brazíliai São Paulo városában pappá szenteltek egy felvidéki származású férfi embert, aki a papszentelés idején 55 éves volt. Ma van ennek a papszentelésnek 50. évfordulója. Ha élne itt a földön, akkor ma tartaná aranymiséjét. Kubovics Tibor egyed, bencés, szerzetes papról van szó, aki 1921-ben született szülőfalumban, és 2012-ben 91 évesen hunyt el São Paulóban. 28 év szerzetes testvéri élet után lett Krisztus papja, miután elöljárói és hivatali engedéllyel átköltözött Pannonhalmából a São Paulói Szent Gellért monostorba. Ott először megtanult portugálul, teológiát tanult, majd 55 évesen, ahogy említettem, pappá szentelték. Szolgálta a Brazíliában, São Paulóban élő brazil, de magyar híveket is, de kiterjedt levelezést folytatva élete végéig odafigyelt szülőfaluja nagymácséd hívő népére is. Ez a papi élet bár viszonylag későn kezdődött, de szintén egy kibontakozó mustármag, és élet te kovász volt Tibor atyának, amely átjárta a tésztát. Nem messze innen, Észak-Komáromtól, Ógyalla mellett van egy Bagota nevezetű község, és annak van egy szép barokk Szent Anna temploma, amelyet az ordódi nemes család építetett 1735-ben. Nagyon tetszik ennek a Szent Anna templomnak a fő oltárképe. A témája klasszikus, gyakran előfordul másutt is, itt a komáromi Szent Anna kápolnánkban is, hogy Szent Anna az isteni törvényre tanítja leányát, Máriát. De a bagotai templom festményén van néhány apróság, ami nagyon tetszik és figyelemre méltó. Először is két galambot veszünk észre ezen a festményen. Az egyik galamb a festmény felső részén az égből száll alá, angyal fejek, angyal arcok veszik körül. Ez nyilvánvalóan a Szentlélek, aki fogantatásától kezdve minden kegyelemmel betöltötte Szent Anna leányát, üdvözítőnk édesanyját. A másik galamb a festmény alsó részében található, Anna és Mária lábánál, ez a galamb csipegeti a magvakat a padlón. Egy hétköznapi jelenet, amely jelzi, hogy az isteni kegyelem belép életünk hétköznapjaiba, és beemeli életünk eseményeit az Isten országa történéseibe. Tehát a csipegető galamb azért túlmutat a hétköznapokon, akár megláthatjuk benne azt az üzenetet is, hogy a bölcsesség, az Istentől érkező bölcsesség és ige magvait kell csipegetnünk, és ezeket az eledeleket szüleinktől kapjuk, az isteni igéből, az Úr szájából és oltáráról. Mária az isteni törvényt csipegeti, miközben Szent Anna őt tanítja, mint édesanya. Tetszik, hogy a bagotai képen nem csak Szent Anna és Szűz Mária van jelen, hanem Anna mögött megjelenik Szent Joakim is, akinek tekintete egyaránt vetül a csipegető galambra és a kicsi Mária arcára. Máriára, aki az isteni bölcsesség magvait csipegeti a nyitott könyvből, az Úr törvényéből. És még egy utolsó észrevétel, a leány gyermek Mária lábánál egy kosár található, a kosárban virágok, fehér liliomok és piros rózsák, amelyek utalnak Mária mindenkori szüzességére, tisztaságára, de az ő eljövendő szenvedéseire és fájdalmaira is. Ezt a jelenetet fölülről beragyogja a Szentlélek jelenléte, hiszen Mária a Szentlélek mátkája. Kedves testvéreim, kívánom e szentmise imái által is, hogy az Úr kegyelmének fénye, a Szentlélek fénye járja át életünket, annak hétköznapjait, ünnepeit, munkáit, küzdelmeit, örömeit és bánatait. Mi is csipegessük napról napra az isteni bölcsesség magvait, táplálkozzunk az Úr igéjével, az Úr szájából és az Úr oltáráról, hogy életünkben is kibontakozhasson, mint egy mustármag az Isten országa, és jó kovászként jelen lehessünk a világban, mint Krisztus tanítványai, akiket megszentel a Szent Lélek kegyelme, a tiszta szív és az áldozatos lélek által. Amen.
1: Megvédjen jó Isten!
0: Kérjük a mindenható Atya Istent, hogy Szent Fia által árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és a pásztorokra, akiket az egyházban egyesít a Szent Lélek.
1: Őrizd meg, egyesítsd és kormányozd Szent Egyházadat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tartsd meg Szent Atyánkat, 14. Leó pápát épségben és biztonságban, Szent népednek kormányzására. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áraszt Szent Lelked világosságát az egyház püspökeire és papjaira.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj az egész kereszténységnek békességet és egyetértést.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Mutasd meg jóságos arcodat a betegeknek és a szenvedőknek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Úristen, oltalmunk és erősségünk, hallgasd meg egyházad buzgó könyörgését. Te adod lelkünkbe a vallásos buzgóságot, engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerhessük Krisztus, ami Urunk által.

0: Nektek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, könyörű híveiden, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk fölségednek, add, hogy e szent adományok erejéből elnyerjék mennyei áldásodat, és eljussanak a boldog örökké valóságba, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

Áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked, tartsd meg békében, őrizd meg egységben, s vezesd az egész föld kerekségen szolgáddal, Leó pápánkkal, János főpásztorunkkal, és minden igaz hívővel, akik a katolikus és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg Urunk szolgáidról, emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatokat bemutatják neked az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál András, Jakab János, Tamás, Jakab Fülöp, Bertalan Máté, Simon és Tádé apostolaidról, Linus, Klétus, Kelemel, Sixtus, Kornél, Ciprián, Lőrinc, Krizogorosz, János és Pál, Kozma és Damján vértanúidról és minden szentedről, az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kérünk Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjai, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottait körébe, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és

És így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
1: Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak, Ábelnek ajándékát, ősatyánknak, Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséged színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk Krisztus, ami Urunk által. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, kik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban, Krisztus, ami Urunk által. Nekünk is, bűnös szolgáidnak, akik irgalmad bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással, Ignáccal, Sándorral, Marcellinnal, Péterrel, Felicitásszal, Perpétuával, Ágotával, Lúciával, Ágnessel, Cecíliával, Anasztáziával és minden szenteddel, s kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk.

0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyám, aki
1: a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak,

0: Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hité. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram,
1: nem vagyok méltó, hogy hajlékom bajai, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük mennyei ajándékaidat. Kérünk, hogy hozzátartozóinknak, akiknek szívébe irántunk való szeretet öntöttél, add meg a bűnöket.

0: Kedves hallgatóink! A Felvidéki Mária Rádió Mirjam az Észak-Komáromi székhelyén, a Szent Anna kápolnában Szent Misét mutatott be, amelyet a négy magyar nyelvű Mária Rádió közösen közvetített.
1: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: lélek tüzében. Szent Pál apostol lelkisége. Dr. Sávai János atya műsora következik.
1: A lélek szerepe. Kérdésekre keresünk ma választ, Szent Pál tapasztalatára figyelve. Kicsoda a lélek, akit Pál Krisztus lelkének nevez? Ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük, mit jelent Krisztus lelke Pálnál, először János evangéliumához kell folyamodnunk. Különösen utalunk a 20. fejezetre, amely leírja Jézus megjelenését a tanítványok előtt húsvét este. Az evangélista azt mondja, Jézus megállt közöttük. A közöttük álló Jézus a föltámadt Jézus. A tanítványok látják, örülnek. Jézus a szegek helyével megmutatja nekik a kezét, megmutatja az oldalát. Jézus, aki a föltámadott, még mindig keresztre feszített állapotban mutatja magát. Bizonyos értelemben a szenvedés és a föltámadás együtt tárul föl. A föltámadott Jézus továbbra is szenvedésének hordozója. Minden szenvedés benne van, és át akarja adni. Jézus így szól tanítványaihoz, békesség veletek. A béke most ő, és mintha azt mondaná, magamat közlöm veletek. Azután ismét azt mondja, béke veletek, és rálehel tanítványokra. A lehelés, a tanítványokra fújás gesztusa az élet közlését fejezi ki. Valami hasonló történik a teremtésben, amikor Isten lélegzik, ráfúj a sárból ő maga készítette bábúra, és amelyből Ádám válik életre. Jézus gesztusában van egy életközlés is. Azt mondja, a szent lelket fogadd ebben a megnyilvánulásomban. Ebből a nagyon szép és alapvető jelenetből megsejthető, hogy ki a Szentlélek. Krisztus lelke, a tanítás.

per Jézusba ezzel a föltámadását okozva. Más szavakkal, Jézus azért válik a föltámadottá, mert az Atya élet erejének teljessége, amely a lélek teljessége, beléje árad, áthatja, és testileg is magával ragadja. Pár számára tehát Jézus föltámadása és a lélek ajándéka között szoros kapcsolatot természetesnek tekinti. De János még tovább pontosít. Az egész 20. fejezet, amelyet már említettünk az előbb, a föltámadás misztériumának újbóli bemutatása. A történet két részre oszlik. Arra, amelyet az első vasárnappal fejez ki, amelyet teljes egészében jelenti a nap keltétől estig terjedő időt, aztán pedig arra a történetre, amely 8 nappal később a második vasárnapra, Tamásnak adott jelenésre vonatkozik. Jézus az első vasárnap este megmutatja magát a tanítványoknak. Miért este? Mert a napnak az az esti érkezés előtti része a jelek szerint, amelyeket a szövegben találunk, a föltámadás jelentésében elmélyült és összetett írésben telt. A tanítványoknak nem volt könnyű megérteniük a föltámadás jelentőségét, ugyanúgy, mint a korai egyháznak sem. A Lázár föltámadásának ténye nem segíthet rajtunk, mert miután föltámadt, Lázár ugyanaz marad, mint korábban, és halála szinte csodálatos módon túllét balesetének tűnik. A föltámadott Jézus viszont nem az a Jézus, aki ugyanazokkal a tulajdonságokkal fogja az életet, mint korábban. Miután fölülmúlt a halál zárójelét. A föltámadott számára más életet, az élet teljességét jelenti. A föltámadott Jézus már nem halhat meg, mert olyan teljes életereje van, amely megakadályozza a halált. Fizikai valóságában is különleges tulajdonságokkal rendelkezik, így zárt ajtók mögé léphet be. Megtehette volna a föltámadás előtt, de nem tűnik úgy, hogy megtette volna. Ez csak most teszi, mert ez nem csoda, hanem föltámadt testének jellemzője. De a legnagyobb újdonságot az Atyával való kapcsolat jelenti. Jézus mindig is teljes kapcsolatban és készséggel állt az Atya rendelkezésére. Most a föltámadással történik az ő fölemelkedése az Atyához. Felemelkedés, amely nem utazás az űrbe, hanem a teljes ragaszkodás, az minden módon és minden területen való összetartozás közte és az Atya között. Felmegyek Atyámhoz és a ti atyátokhoz, Istenemhez és a ti istenetekhez. Ebben Jézus és az Atya közötti teljes érintkezésben, szédületes egység helyzetében rejlik a föltámadás valódi jelentése. Az élet teljessége és elevensége, amelyet Jézus az Atyától kap, és amely átalakítja fizikai testének valóságát is. Az Atyához való új tartozás belépve megteremti annak a kapcsolatnak megértését, amely már a szenvedés és a föltámadás előtt is létezett közöttük. Időbe telik mindezek megértése és elfogadása Jézus látása nélkül. A tanítványok fokozatosan jutnak erre a megértésre. Maga Magdolna, aki szintén találkozik Jézussal először, tévedésből a temető csősznek nézi őt, és csak később sikerül belépnie a föltámadás teljes hitébe. Miután ez a hit beérett és bizonyos értelemben mérsékelt formát öltött a felső teremben összegyűlt tanítványok közösségében, Jézus láthatóvá teszi magát. Korábban nem, éppen azért, mert azt akarja, hogy föltámadását teljes mértékben elfogadják. A következő héten, amikor befejezi a jelenését Tamásnak, ezt mondja, boldogok azok, akik annak ellenére, hogy nem látnak, hinni fognak. A föltámadott minden életerejét, amely a liturgikus ünneplésben érkezik hozzánk, húsvét este különös módon megkapják a tanítványok. Fokozatosan megértik, hogy ez az életerő, ez a lélek, amelyet velük közölnek, a Szent Háromságos szintjére emeli őket.

ő, mármint a lélek, a Szent Háromság harmadik személye. Nehéz megértésről van szó, amelyet lépésről lépésre lehet elérni. Számunkra is a lélek felfedezésének útvonala általában nem a háromságos szempontból indul ki, bármennyire is gyönyörű. A bibliai utat kell követnünk, tapasztalati módon, a lehetőségeinkhez közelítve, amelyben a lélek erőként, életképességként, életgazdagságként, szeretet gazdagságként gondolható el. Ebben az értelemben minden, ami szép, nagy, a föltámadott Krisztusban él, ránk száll. Az eddig elhangzottak ránk vonatkozó alkalmazásához elmélkedésünk abból a megfigyelésből indulhat ki, hogy mindannyiunk részesült a lélek ajándékában, olyan ajándékban, amely a keresztség óta Jézussal való kapcsolatunkból és az eukarisztikus ünneplés által a húsvétban részvételünkből származik. Jézus és köztünk fennálló közvetlen kapcsolatban nekünk adja lelkét. Minden alkalommal belénk árad a lélek, amikor a szentségben részesülünk. A keresztségben és a kiengesztelődés szentségében a lélek sajátos ajándéka van jelen. Ahhoz, hogy mélyebben behatoljunk Pálnak a lélekről szóló tanításába, tisztába kell lennünk azzal a lélekkel, aki bennünk, a mi bensőnkben van jelen. Pál meghallgatása segít megérteni, hogy ezt az ajándékot, amelynek hordozói vagyunk, hogyan kell fejleszteni és fölhasználni konkrét életünkben, mind egyénként, mind az egyházi közösség tagjaként. Krisztus lelke közli önmagát a keresztényekkel, és megszervezi életüket. Pál leveleiben folyamatosan beszél Krisztus lelkéről. A lélek kifejezés folyamatos megismétlődése írásaiban már érdekes jelzés a páli beszéd lehetséges megközelítésére. Az adott és közölt lélek szervezi egyházi életünket, mondja Pál, a korintusiakhoz írt első levél ismert szakaszában, 12. és 14. fejezetről van szó, a lélekről beszél, aki élteti, szervezi, tagolja, életre kelti az egyház egész életét. Pál felszólít bennünket, hogy vegyük fontolóra az egyházi ajándékok sokféleségét, kezdve az ő egyház tapasztalatával. Az egyház közösség, amelyből különféle ajándékok, különböző képességek származnak, a nyelveken való beszéd képessége, az a képesség, hogy mások számára érthetetlen nyelven beszélhessünk Istennel, azáltal aláhúzva Isten természet fölöttiségét. Az értelmezés képessége, a proféciák ajándéka, vagyis az a képesség, hogy Isten világosságának teljességében az üzenetét hatékonyan továbbadva beszélhessünk másokkal, és megint a gyógyulások és a kormányzás karizmája. Ma is mindannyian olyan karizmák, ajándékok, tulajdonságok hordozói vagyunk, amelyekkel rendelkezünk, és amelyeket a lélek működtet. Olyan tulajdonságok ezek, amelyeket mindenki magával hoz, nem feltétlenül rendkívüliek ezek, mások számára ajándékként valósulnak meg az ösztönző és szervező léleknek köszönhetően. A karizmák sokfélesége kétségtelenül gazdagságot jelent, de olyan gazdagság, hogy gondot is jelenthet. Annyiféle és nagyon eltérő tulajdonságokkal rendelkező ajándékok megnehezíthetik az egyházi közösségen belüli kapcsolatok összebékítését és összehangolását. Pál tisztában van ezzel, és elmélyíti a karizmák sokféleségének témáját, fölfedezve, hogy sokféleségük ellenére mindannyian egyetlen eredettel rendelkeznek. Ugyanazon lélek ajándékai, aki akarata és bölcsessége szerint osztja szét őket. Tehát mindennek a kiindulása a lélek, aki túláradó gazdagsággal ajándékokat ad, amelyeknek az, ő az egyetlen gyökere, egyetlen eredete mindennek. Pál megerősít, hogy az összes ajándék, amelyet a lélek működtet és szervez az egyház életében, harmonikus működés felé irányul, és
ebben az irányban, akár csak egy testben, a korintusiakhoz írt első levélben található híres példa szerint, a különféle tagok különböznek ugyan egymástól, és a karizmáknak is így kell lenniük. Mindannyian összefognak az test, az egy test szerves működésében, amelyhez különféle részeknek szüksége van. Az egyház gazdag, a közösséget örömnek kell eltölteni, és folyamatosan csodálkozni az ajándékok gazdagságán, még akkor is, ha némelyikük megtörheti a hétköznapi nyugalmat, zavart és nyugtalanságot okozhat. A lélek ajándékainak ereje és elevensége valójában olyan, hogy szinte soha nem hagyják nyugodni a dolgokat. Van egy titka annak, hogy egyházi életünket teljes mértékben éljük, és Pál föltárja előttünk ezt a titkot. Mindegyikünknek értékelnie kell a karizmát, amelyet ő hordoz. Egyikünk sem nélkülözi a karizmákat, mert nem vagyunk üres tartályok, még akkor sem, ha gyakran nagyon erősen megtapasztaljuk képtelenségeinket. Isten ajándékait azonban nem emberi mércével, az emberi hatékonyságuk szerint értékeljük. Milyen tényleges eredményekre összpontosít? Titokzatosan hatékony ajándékok az egyének és a közösségek javára. A lélek szempontjából mindannyiunknak megvannak az ajándékai, és néha minél szerényebbek, annál jelentősebbek, és talán szükségesebbek a közösség jóban való haladásához. A lélek által éltetve, aki a közösségé alakít bennünket, mindenek előtt meg kell hallgatnunk és meg kell köszönnünk az ajándékokat, amelyeket ő ad nekünk. Mindannyian, senki nem kizárva, a lélek élő karizmája vagyunk, és nem kerülhetjük el ezt a felelősséget annak hamis látszatnak a nevében, amely arra késztet bennünket, hogy azt mondjuk, hogy üresek vagyunk a lélektől. Csak arra vagyunk képesek, hogy kapjunk és ne adjunk. Ezért képtelenek vagyunk, hogy örömmel mások szolgálatába állítsuk mindazt, amik vagyunk. Ezen a ponton ki kell alakítani a hiteles tudatosságot. Nem élhetünk ürességekből álló egyházi életet. Tele vagyunk ajándékokkal, következésképp meg kell szerveznünk magunkat, megtanulni, adni, és nem csak kapni. Továbbá, kapcsolatban álló emberek vagyunk. Egymáshoz kapcsolódva élünk együtt. Emiatt szeretni és értékelni kell a saját karizmánk mellett a másikét is. Fontos ezt a szempontot aláhúznunk, mert az emberi ösztön olykor nyers és brutális, ellentétes irányba tolódik és visz bennünket, és a másik által tett jót éli el. Korlátainkra és képtelenségünkre hivatkozással, keserűséget és kényelmetlenséget okozva, magunknak is, másoknak is. Ehhez közlekedő edények vagyunk, és az egyik által végzett jót továbbadjuk a másiknak is. A testvér gazdagsága nem vesz el tőlem semmit, mert ez az én gazdagságom is. Az adás és az elfogadás szorosan összefügg egymással. Az egyházi és közösségi életben minden annyiban képes adni, amennyire képes elfogadni, és olyan mértékben fogad, amennyire képes adni. Ezért a helyzet, amelyben élünk, pozitív, és mint ilyen, abból kellene kiindulni, hogy belegondolunk, hogy milyenek vagyunk, és nem abból, hogy milyennek kellene lennünk. Így rájövünk, hogy gazdagok vagyunk olyan ajándékokban, amelyeket mások számára az elfogadás és az együttműködés, és nem a verseny szellemében értékelünk. Minél többet érnek mások, annál jobb. Mindannyian ugyanaz az egyház vagyunk, ugyanaz az test, ahogyan Pál mondja, és egy testen belül az alkatrész jó formája, állapota javítja az egész test általános állapotát. A lélek személyesen is nekünk adatik meg. Pál ragaszkodik a lélek iránti egyéni felelősségvállaláshoz. A lélek Krisztus ajándéka, amelybe mindenek előtt külön-külön részesülünk.
teljesen kiteljesítve mindenki személyes életét. Így mindenki tökéletesedve lesz ajándék mások számára az egyházi életben. Akkor megértjük, hogy Pál miben látja a szeretetet, és a szeretetben a karizmákat. Ha a szeretet vezet, éltet bennünket, a karizmák hatékonyak. Ha nem szeretünk, akkor a legszebb karizmák is üresek és hatástalanok. Az egyéni tökéletesség kérdése alapvetővé válik a megélt szeretet szempontjából.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!
4: Gyógyír. Dr. Rejkli István műsora következik.
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomba szeretném folytatni a betegségekről szóló előadássorozatomat. Ma legelőször is szeretnék önöknek beszélni a fekélyről. Felvetődik a kérdés, hogy mi is az a fekély? A fekély egy gyulladt, gyakran fájdalmas szövethiány a bőrben vagy a testüregeket borító nyálkahártyában. Sok fajtája van. A szájüregben megjelenő kisméretű fekélytől, a gyomorban és a nyombélben kialakuló súlyosabb fekélyekig. A felfekvés, a test olyan területein képződő fekély, amelyre a beteg saját testsúlya gyakorol nyomást. Többnyire mozgásképtelen, különösen idős, ágyhoz kötött emberek esetében alakul ki. Most pedig szeretnék pár szót szólni mindegyikről. Kezdeném a gyomor és nyombél fekéllyel. Az esetek több mint 80%-át a bélben előforduló Helicobacter pylori nevezetű baktérium okozza. Egyéb kórok lehetnek még a túlzott gyomorsav kiválasztás, ami összefüggésbe hozható a stresszel, a dohányzással és bizonyos gyógyszerek, különösen az aszpirin vagy más gyulladáscsökkentők hosszan tartó szedésével. Mik a tünetek? Függetlenül attól, hogy a gyomorban vagy a nyombélben fejlődik ki a fekély, heveny hasi fájdalmat okoz. A nyombél fekélyben a fájdalom a has felső részében jelentkezik egy mardosó, égő fájdalom, és fokozott nyál elválasztás jellemzi. A panasz éjszaka súlyosbodik, és evéssel vagy tejfogyasztással enyhíthető. A nyombélfekélyes esetek mintegy felében azonban nincsenek tünetek. A gyomorfekélyben a fájdalom ugyancsak a has felső részében jelentkezik, de evés hatására általában felerősödik. Többnyire testsúly csökkenéshez vezet. Hogyan lehet kezelni a gyomor és nyombél fekélyt? Ezek a fekélyek kezelése az utóbbi években sokat változott. Korábban gyakran kellett sebészeti beavatkozáshoz folyamodni, a modern gyógyszerekkel azonban a fekély néhány hét alatt kikezelhető. Van egy pár jó tanács a fekélyes betegeknek. Kerüljék a fájdalmat felerősítő ételeket, kerüljék az alkoholfogyasztást, szokjanak le a dohányzásról, mivel a dohányzás megnöveli a nyombélfekély kiújulásának a valószínűségét, lassítja a gyomorfekély gyógyulását. amennyiben a vizsgálatok kimutatják a Helicobacter pylori jelenlétét, a baktériumot az úgynevezett hármas terápiával kell kezelni. A hármas terápia során három különböző gyógyszer nagy adagjait kell beszedni rövid idő alatt, ez általában egy hét. Az egyik egy erős savcsökkentő gyógyszer, a másik kettő pedig különböző típusú antibiotikum. Általában egy hét kezelés elegendő. Időnként azonban szükség lehet a savcsökkentő gyógyszer néhány hétig tartó szedésére, hogy a fekély teljesen begyógyulhasson. Az aszpirin vagy más nem szteroid gyulladást csökkentő gyógyszerek okozta fekélyt savcsökkentő gyógyszerekkel kezelik. Nagyon fontos, hogy hagyjuk abba a fekélyt okozó gyógyszer szedését. Most pedig szeretnék egy pár tanácsot adni a megelőzésre. Nagyon fontos, hogy csak mértékkel fogyasszunk alkoholt, térjünk át sószegény étrendre, kerüljük a nagyon fűszeres ételek fogyasztását, korlátozzuk a koffein tartalmú italok fogyasztását, és nagyon fontos, hogy ne dohányozzunk. A gyomor és nyombélfekélyek többsége néhány hét alatt meggyógyítható, amennyiben időben felismerik és megkezdik a kezelést. A következő fekély, amelyről szeretnék önöknek beszélni, az a szájfekély. A szájüregben gyakran alakulnak ki fekélyek, ezek azonban többnyire enyhe lefolyásúak és hamar meggyógyulnak. Leginkább az okozza, hogy megharapjuk, vagy forró étellel, vagy forró itallal megégetjük a szájüreget, bélelő nyálkahártyát. A szájpenész főként csecsemők és idős emberek betegsége. Ha a szájfekély nagy kiterjedésű, vagy nagyon fájdalmas, forduljunk orvoshoz. Mik a tünetei a szájfekélynek? A szájban a fehéres színű fekélyek egyesével vagy csoportosan jelennek meg a nyálkahártyán vagy a nyelven. Tapintásra érzékenyek. A fertőzött fekélyek rossz szájszagot okoznak. Hogyan kezelhetjük a szájfekélyt? A fekélyek többsége kezelés nélkül is 7-10 nap alatt rendbe jön. Mivel nem ismerjük pontosan a szájfekély kialakulásának okát, egyenlőre nem áll rendelkezésünkre gyógymód. A gyógyszertárakban kapható szájöblítőszerek csillapítják a fájdalmat és elősegítik a gyógyulást. A legjobb azonban, ha megelőzzük a szájfekélyt. Hogyan tehetjük ezt? A megfelelő fog- és szájápolás segít megelőzni a szájfekély kialakulását. Ha műfogsorunk van, fontos, hogy tisztán tartsuk és ügyeljünk arra, hogy pontosan illeszkedjen. A dohányzás károsíthatja a szájüreg finom szöveteit, ezért érdemes leszokni róla. Nincs meggyőző bizonyíték rá, hogy az étrend megváltoztatása bármilyen hatással lenne a szájfekély kialakulására. Következő fekély, amiről szeretnék önöknek beszélni, az a lábszárfekély. Ez a bőrfekély leggyakrabban kialakuló fajtája. Nem gyógyuló, krónikus fekélyek általában idős vagy cukorbeteg emberek esetében alakulnak ki. A lábszárfekélyek mintegy 70%-a vénás fekély, az elégtelen vérkeringés következménye. A lábszárfekélyek másik fő típusa az artériás fekély, amit az artériák szűkülete miatti elégtelen keringés okoz. Mik a tünetei? A lábszárfekélyek megjelenési formája és tapintása különböző az artériás, illetve a vénás fekélyeknél. A vénás lábszárfekélynél a láb megduzzad, a fekély körüli bőr száraz, viszket és barnás elszíneződést mutat. A nedvedző fekély általában nem jár fájdalommal. Az artériás fekélynél a láb és a lábfej tapintása hideg, a bőr fényes, fehéres és kékes elszíneződést mutat. A fekély fájdalommal járhat, különösen nyugalmi helyzetben, amikor a láb fel van polcolva. Ha a beteg az ágy szélén ül, lába a padlót érinti, a gravitáció fokozza a lábba irányuló véráramot, ami csillapítja a fájdalmat. Járás közben a lábban tapasztalt görcsös fájdalmat, amit orvosi szakszóval klaudikációnak vagy időszakos sántításnak nevezünk. A fájdalom néhány perces nyugalmi helyzet után többnyire elmúlik. A vénás lábszárfekély lehet egy régi fekély kiújulása, de okozhatja csonttörés, sérülés, mélyvénás trombózis, sok állással vagy üléssel járó munkavégzés, terhesség vagy elhízás is. Az artériás lábszárfekélyt az artériák megbetegedése okozhatja, ami összefüggésbe hozható a dohányzással, a magas vérnyomással és a cukorbetegséggel is. Hogyan tudjuk kezelni? A kezelés módja attól függ, mi okozza a fekélyt, vagy mi akadályozza a gyógyulását. Amint e tényezőket sikerül kezelni, a fekélynek magától rendbe kell jönnie. A sebet rendszerint tisztítani és kötözni kell. A leghatékonyabb kötözési módszer a kompressziós kötés vagy fáslizást, ezt azonban az artériás betegségben szenvedő beteg esetében nem szabad alkalmazni, mert a nyomás csökkentheti a láb vérellátását. A vénás lábszárfekély okozta panaszokat enyhíti a felpolcolt lábakkal való ülés. Az artériás lábszárfekélyes betegek esetében sebészeti beavatkozást alkalmazhatnak. A fekélyt esetenként más testrészről vett bőr átültetésével kezelik. Hogyan tudjuk megelőzni a lábszárfekélyt? A vénás és artériás lábszárfekélyek megelőzése érdekében a következőket ajánlom. Szokjunk le a dohányzásról. Fogyjunk le, amennyiben túlsúlyosak vagyunk. Végezzünk testmozgást a lábunk vérkeringésének javítására. Még ülve is lehet tornázni. Körözzünk a lábfejünkkel, majd mozgassuk fel és le. Figyeljünk oda a lábfejünkre. Tartsuk melegen, hordjunk jól illeszkedő cipőt. A cukorbetegek ügyeljenek az étrendjükre és a kezelésre vonatkozó orvosi utasítások betartására. A vénás lábszárfekélyt azzal is megelőzhetjük, ha ahol csak lehet felpolcolt lábbal ülünk, és nem tesszük keresztbe a lábainkat, mert ez rontja a vérkeringést. Idősek esetében a lábszárfekély gyakran kiújul, és nem gyógyul be teljes mértékben, ami évekig tartó kezelést tehet szükségessé. Most tartunk egy kis szünetet, és utána folytatom az előadásomat.

0: A következő, amiről ma szeretnék önöknek beszélni, az a fagyás. A fagyás szélsőséges hideg okozta szövetkárosodás. Fagypont alatti hőmérsékleten következhet be, amikor a bőr alatt jégkristályok képződnek. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál gyorsabban alakul ki károsodás, a szél vagy a hóvihar pedig még tovább gyorsíthatja a folyamatot. Amikor a test lehűl, a vér a felszíni rétegek helyett a belső szervekhez áramlik, hogy fenntartható legyen a 37 Celsius maghőmérséklet. Ezért a kéz és lábujjak, az orr és a fül vérellátása csökken, és így ezek fagynak meg leghamarabb. A szabad levegőnek végtelenül kitett részek azonban a test bármely részén megfagyhatnak. A fagyás rendszerint zsibbadás, tűszúrás érzés vagy fájdalom előzi meg, de mivel a hideg miatt a bőr érzékelő sejtjei is működésképtelenné válnak, a fagyás igen gyorsan, figyelmeztető jelek nélkül is bekövetkezhet. Mik a fagyás tünetei? A fagyás legjellemzőbb tünete a kiemelkedő fehér terület, amely felmelegítéskor kivörösödik, megduzzad és viszket. Hólyagok akkor képződnek, amikor a felszín alatti erek is megfagynak. A bőr először fehér vagy sárgás árnyalatú lesz, majd elfeketedhet, ami a szövet elhalását jelzi. A terület a vérkeringés helyreállítása után meggyógyul, de ha a szövetek elhalnak, és az érintett terület elüszkösödik, amputációra kerülhet sor. Nagyon fontosnak tartom megemlíteni azt a tényt is, hogy a fagyás sürgős orvosi ellátást igényel. A sérültnek minél hamarabb fedél alá és meleg helyre kell kerülnie, mert különben teljesen kihűl. Amíg az orvos megérkezik, a fagyást a következő módon kell ellátni. Vegyük le a fagyos testrészről a cipőt, ruhát és egyéb a vér szabad áramlását esetleg gátló holmikat, mint például a gyűrű vagy karóra. Lassan, óvatosan melegítsük fel a területet, a fagyott ujjakat például dugjuk a hónunk alá, borítsuk rá a meleg kezünket, vagy mártsuk az érintett testrészt langyos, de nagyon fontos, hogy nem meleg vízbe. Most pedig pár szót szeretnék szólni a megelőzésről. A fagyás megelőzése érdekében hideg időben mindig védjük meleg ruhadarabokkal fülünket, szájunkat, órunkat. Viseljünk vastag, kényelmes zoknit, lábbelit és kesztyűt, és állandóan mozgassuk a kéz és lábfejünket. A következő, amiről ma szeretnék önöknek beszélni, az a fejfájás. A fejfájás lehet időnként jelentkező múló kellemetlenség, épp úgy, mint valamilyen betegség tünete. A fejfájás súlyosabb formáit általában egyéb tünetek vagy panaszok is kísérik. A kellemetlen, de veszélytelen fejfájás és a súlyosabb állapot megkülönböztetéséhez ismerni kell a fejfájós személy kortörténetét, valamint fájdalmainak erősségét és gyakoriságát. Az orvosi vizsgálat során valószínűleg a következő kérdéseket teszik fel. Mikor kezdődött a fejfájás? Hirtelen jelentkezik-e? A fejfájás egyenletesen sajgó jellegű, vagy inkább rohamokban jelentkezik. Fontos az is, hogy mennyi ideig tartanak az egyes rohamok. Mikor lép fel a fejfájás, például reggelente, és milyen gyakori, milyen jellegű a fájdalom, nyilaló vagy sajgó. A fej melyik részén érezhető? Egy bizonyos ponton, vagy mindenhol? Jelentkeznek-e egyéb tünetek is a fejfájással egy időben? A fejfájásnak számos oka lehet. A fájdalom érzékeléséért felelős receptorok az agy tövében lévő vérerekben találhatók, valamint az agyat körülvevő védőburokban, az agyhártyában is. A fejfájásnak több fajtája van. Legelőször is megemlíteném a tenziós fejfájást. Ez a fejfájás leggyakoribb fajtája. A legtöbb ember megtapasztalja néhányszor élete folyamán. A fájdalmat legtöbben úgy jellemzik, mintha szűk vaspánt szorítaná a fejet, és meglehetősen állandó intenzitású. A fájdalmat nem kíséri hányás, sem a fénytől való irtózás, amit fotofóbiának nevezünk. Ez az általános jellegű fejfájás hetekig vagy hónapokig is fennállhat. Ebben is különbözik a migréntől, amely általában nem tart tovább 72 óránál. Tenziós fejfájást okozhat a stressz, a zaj, a füstgázok, valamint a hosszú ideig tartó tévézés vagy a számítógép használata. Kiszáradás is állhat a háttérben. Mit tehetünk tenziós fejfájás esetén? Legfontosabb, hogy amennyire csak lehet, kerüljük a kiváltó okokat. A relaxáció és a testmozgás segíthet a fájdalom enyhítésében, akár csak a masszázs és a hidegvizes borogatás is. Ha azt gyanítjuk, hogy az ok a kiszáradás, igyunk meg egy-két pohár vizet. A fájdalomcsillapítók segítenek, de csak az előírás szerint, és rövid ideig szabad őket szedni. A fejfájás egy másik fajtája az a migrén. A migrénes fejfájás jellemzője a lüktető fájdalom, többnyire a fej egyik felében jelentkezik. Gyakran kíséri hányás, az érintett személy fényfelvillanásokat érzékel, és néha a testben vándorló bizsergést vagy zsibbadást érez. Jellemző a családi halmozódás, de kiválthatják stressz és bizonyos ételek, például a csokoládé is. A fájdalom csillapítására az aszpirin vagy a paracetamol a legalkalmasabb. Ne szedjünk koffeint is tartalmazó készítményeket, mert további fejfájást okozhat, ha abba hagyjuk a szedésüket. Jót tesz a pihenés egy lesötétített, csendes helyiségben. A következő az orrmelléküreggyulladás. Az orrmelléküreggyulladás viszonylag könnyen diagnosztizálható, mivel a fejfájás felső légúti fertőzéssel, illetve lázas meghüléssel, orrfolyással és az orrmelléküreg környékének az orr fölött és a szemek körül érzékenységével jár együtt. Az orrmelléküreg gyulladás által okozott fájdalom gyakran az orrnyeregnél és a szem körül érezhető. A fájdalmon segíthet a melegítés, az inhalálás és a nátha elleni orrcseppek, olykor azonban szükség lehet a melléküreg átöblítésére, vagy akár antibiotikum szedésére is. Körülbelül ennyit szerettem volna a mai előadásomban elmondani önöknek. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak. Maradjanak a Mária Rádióval. Dr. Rejkli István műsorát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Lassan homályosul el a világ. Távolodik a látható valóság. Tehetetlenül zuhanok, a múltba révedek. Agyam nem tartja vissza a felgyorsult képeket. Minden, mi volt, átfut rajtam egy pillanat alatt. De ez az egy villanás megmaradt. Nem tudja eltörölni a vénülő emlékezet, Uram, mikor megfogtam a jobb kezed. Az életem pozdorjaként elégett, a homok szemekkel leperegtek az emlékek, az ifjúságom oly hűtlenül elhagyott, vágyaim kihunytak, mint hajnalban a csillagok. Szólnék, ám szájam makacsul néma marad, elmémből kihullanak a szavak. Testem, mint az ólom, elnehezedett, de lélekben még mindig fogom a jobb kezedet.

sok-sok öreg barátom van. Velük rendszeresen beszélgetünk, minduntalan előkerülő témáról az öregségről. Az idők során kiderült, hogy jó néhányan nehezen viselik sorsukat, és mert az elkeseredett embereket nem csupán sajnálom, hanem elkeseredettségüket nehezen is viselem, az elhangzó miértekre igyekszünk válaszolni. Így alakult ki az öregségről, annak velejáróiról, természetesen az élet befejezéséről is az a gondolat, hogy egy sorozatműsort készítsünk erről. És ilyenkor mindig megragadjuk az alkalmat, és elmondjuk az életről alkotott elméletünket. Az élet cselekvések sorozata, amelyeket az ember azért végez, hogy amikor odaáll mennyei atya elé, teljes egészet tudjon felmutatni. Lehetőleg minél tökéletesebbet. Életünk tehát abból áll, hogy haladunk a nagybetűs teljessége felé. Olyan ez, mint a kör kialakulása. A görbevonal akkor válik körré, ha a ceruza hegye visszatér a kiindulási ponthoz, akkor lesz teljessé. Életünk vonala, amely a testünkre vonatkozóan a porból indult el, még nem tért oda-vissza, tehát még nem mondható teljesnek. A lélek teljesé válása a Teremtő Istenhez való visszatéréskor fejeződik be. Szinte kényszerítve érezzük magunkat a reménység ébren tartására, amikor a halálunk utáni életünkről való elszámolásról és az előkerülő aggályokról váltunk szót. Ez sokszor félelemmel tölti el az ember szívét, hiszen érezzük hiányosságainkat, és tudjuk, hogy még sok mindent kellene tennünk. Valahányszor visszatekintünk életútunkra, úgy látjuk, nem tudunk majd teljes életet felmutatni, csupán olyat, amelyből még ez is hiányzik, az is hiányzik. Ilyenkor szoktuk mondogatni, hogy az élete őszén levő ember már nem ígéret, hanem beteljesülés. Az ősz csöppet kesernyi és leheletével. Ilyenkor már nem lehet a holnappal takarózni, itt már olyannak kell lennünk, amilyennek lenni akartunk. Általában ezután következik az akadályok előszámlálása, amelyek gátolják az elképzelések megvalósítását. Gyengül a test, egyre hamarabb elfárad, nehezedik a levegővétel, és egyre gyakrabban jelzik létezésüket az ízületek. Az időjárás változásairól már nem a meteorológiai jelentések tájékoztatnak, hanem az ember saját végtagjai. Előjön a magányosság nyomasztó érzése, máskor meg szinte menekülünk az egyedül létbe. A sok felgyülemlett baj közepette fájdalmas megpróbáltatás, hogy az imádságot is nyűgnek találjuk, és egyáltalán idegesít, hogy az óra rendületlenül ketyeg, és a mutató folyton előre rohan. Más alkalommal a keserűség fullasztó hulláma borít el, ilyenkor kívánjuk a halált. És nem aggaszt még az elszámolás hiányossága sem, mert ez a kísértés szinte eltompítja józan gondolkodásunkat. Mindkét véglet megpróbálja erőnket, kitartásunkat. A remény vigaszával úrrá lehetünk ezeken, ha megszívleljük Szent Jakab apostol ihletett jó tanácsait. Nagy örömnek tartsátok, testvéreim, ha különféle megpróbáltatás ér. Boldog az az ember, aki állja a megpróbáltatást, mert ha hűnek bizonyul, elnyeri az élet koronáját, amelyet Isten azoknak ígért meg, akik szeretik őt. Kedves Mária Rádió hallgatók, következő műsorokban leveleket olvasok fel, amelyben az öregségről váltunk néhány szót. Jöjjön hát az első levél. Kedves öreg barátom! Beszélgetéseink során több alkalommal is szót ejtettünk az öreg szó körüli bizonytalanságról.
Bizonyos fokig érthetetlen. Érthetetlen néhányan miért kerülik ennek használatát. Inkább mondanak időst és más hasonlókat. Viszont az öregség helyett nincsen más kifejezés. Az idő múlását nem kell szégyelnünk, hiszen az tőlünk függetlenül következik be, mint ahogyan születésünk és ifjúságunk is. Mindig mosolygásra késztet néhány híresség, színésznők, énekesnők, beteges hallgatása, ha életkorukról esik szó. Érdekes viselkedésük, mint az sugalná, hogy az ember élet első 2-3 évtizede, valamint a 70-es és 80-as évek nyugodtan vállalhatók, még a többit jobb, ha homály fedi. Pedig az élet derekát, amikor már érett fejjel, még ereje teljében cselekszik az ember, vagyis ami az élet csúcsa kellene, hogy legyen, éppen ezt fosszuk meg az élet kitüntetésétől, és nem ezt koronázzuk meg a szép öregséggel. Kérdett, hogy meghatározhatjuk-e az öregkor kezdetét? Nos, tudós, hozzáértő emberek véleményéhez csatlakozva állíthatjuk, hogy pontos dátumhoz, évhez, naphoz nem köthető. Nem mondhatjuk a nyugdíjba vonulás idejét sem kiindulópontnak, ezt számtalan 70-es éveiben járó fiatalossága cáfolja. Inkább azt mondhatjuk, hogy az öregkor kezdete egyénenként változik. Mindenkinél saját adottságaitól függ. Egy bölcs megállapítás szerint a fiatalság tulajdonképpen akkor tűnik el, amikor először próbáljuk önmagunknak bebizonyítani, hogy még fiatalok vagyunk. A megoldás itt keresendő. Az embernek önmagáról alkotott

életkezdetén vagy delén levőkének. Ezt nagy-nagy okossága kell önmagunkban tudatosítanunk. Kedves öreg barátom, te is gondolj erre, és törekedj elfogadni saját magadat megváltozott adottságaiddal együtt. Közhely, de sok bölcsességgel bír, ezért ajánlom, ne engedjük, hogy az élet árja kormányozhatatlanul sodorjon magával. Idősebb embereken nagyon meglátszik, néhány szó után pedig még világosabbá válik, hogy mennyire birkóztak meg korukkal. Ha ez sikerült, akkor kiegyensúlyozott önuralommal viselkednek. Ha nem, akkor benső meghasonlottságok nyugtalanságban, panaszkodásban és a hétköznapok kicsinyes dolgaiban való elmerülésben nyilvánul meg. Nyugodtan mondhatjuk, hogy annyiféle öregség van, ahány öreg ember. Van magányos öregség, mások szeretete által megszépített öregség, elviselhető öregség, nyugodt megelégedettséget tükröző öregség, Isten országára felkészülő derűs öregség. Hogy ez utóbbiak következzenek be életünkben, meg kell oldanunk az emberi élet egyik legnehezebb problémáját, elviselni az idő múlását. Ennek elfogadása a bölcsesség mesterműve. Ez pedig része az élet nagy művészetének. Hányan visszasírják a hajdan volt napokat, a régi szép időket? Kérdezzé csak rájuk, arra boldog időszakra, hogy igazán szépek voltak-e azok a régi idők. Mire a ma múltá lesz, nem fognak az akkoriak a máról, mai napjainkról is, mint boldog időkről beszélni. Hitelesen tájékozódhatunk a mindenkori boldog időszakokról, ha bepillantunk az adott korba, belelapozunk az akkori újságokba, könyvekbe, meglepődve tapasztaljuk majd, hogy nem mindenki számára volt egészen a boldogságról kialakított képünk szintén annyiféle, ahányan vagyunk. A régiek hagyták ránk azt a mondást is, hogy az idő mindent megszépít. Erről ne feledkezzél el. Vannak bölcs tanácsadóink, akik egy-egy mondásukkal néha kérdéseink egész halmazára adnak megnyugtató választ. Ilyen Szent Pál apostol is, akivel ha együtt tudunk gondolkodni, egyszerűbbé válik az idő szemlélése is. Ő mondta, tudjuk ugyanis, hogyha a földi sátrunk leomlik, Istentől kapunk lakást, örök otthont a mennyben, amit nem emberi kéz épített. Ezért tölt el a bizalom minket, s nem feledkezünk meg róla, hogy míg a testben vándorként élünk, távol járunk az Úrtól. A hitben élünk, a szemlélet még nem osztály részünk, ám bizalom tölt el bennünket. Így jobban szeretnénk megválni a testtől, és hazaérkezni az Úrhoz. Ha az örök életre szegezzük tekintetünket, minden másként jelenik meg értékrendszerünkben. Itt van például a boldogság ellentétje, a keserűség, amelyet oly sokan szeretnek fölemlegetni, és szinte únásig mondogatni. Annyi embertelen szenvedés senkit sem ért, mint engem. Hiába vagyok jó, engem mindenki üldöz. Hiába segítek mindenkin, engem senki nem szeret. Nekem ilyen kevés jó jut ebben az életben? Miért van éppen nekem részem ennyi megpróbáltatásban? Miért, miért? Kérdések tömkelege, amelyek válaszra várnak, nem másoktól, saját magunktól. Nekünk kell válaszolni, még ha ehhez segítségül hívunk másokat is. Szent Pál nem kesergett a múlton. Legfeljebb, ha hibái, bűnei, kevésbé sikerült tettei fölött bizakodott, s ezért vágyott az örök hazába. Arra törekedett, hogy ne távol járjon az Úrtól, hanem vele lehessen a boldog örökké valóságban. Ezért a reménységért tudott felülemelkedni minden földi megpróbáltatáson, s mert lelkét ráhangolta Isten szavára, s mert elmerült az ő tanácsainak megismerésében, mindvégig fiatalos lélekkel látta meg élete minden percének fontosságát, szépségét, és azt, hogy ez Istentől kapott ajándék. Kedves öreg barátom,
Isten téged is készít.

Ezeket arra, az élet utolsó szakaszában ez különösen is érezhető, hogy hozzátérjél. Szent keze egyenként veszi el tőled mindazt, amit a földi világ adott, mert ő egyedül téged akar, s arra vágyik, hogy te pedig egyedül őt keresd. A születésedkor betakart téged ennek a világnak ezer fénye, ezerféle viszonylatába. Most bont ki belőle. Közben arra próbál rávezetni, hogy a világ számodra idegenné váljon, mert találkozni akar veled. Csak veled. Azon dolgok nélkül, amelyek a világ borját tapadtak. Azt akarja, hogy ne tekints hátra, mint Lót felesége, hanem hogy a múló világból az ő hazahívó karjai felé menekülj. Érzed-e, hatalmába keríti az az érzés, mintha boldog találkozóra egy csodálatosan szép virágos kertbe mennél. Isten karjai felé haladva kérdéseidre szinte már meg is kapod a válaszokat. Olykor nekünk is lehet Jézuséhoz hasonló érzésünk. De eljön az óra, amikor magamra hagytok, de én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Fogd meg te is az Atya kezét, s akkor majd lesz miért öregnek lenni. Sokakat ugyanis az bánt öregkorukban, hogy meglátások szerint életüknek már nincsen célja és rendeltetése. Pedig van foglalkozás minden életkor, minden évtized számára. Öregkorban is átélhet az ember olyan szellemi és teremtő aktusokat, amelyek az élet teljességére emlékeztetnek. Mégis milyen nehéz megöregedni. Nehezebb, mint meghalni. Mert egyszerre is egészében lemondani valamilyen javunkról kevésbé fáj, mint naponta és apránként feláldozni. Feláldozni azt az életet, amelyről minél tovább élünk, annál biztosabban megállapíthatjuk, hogy rövid. Aztán eljön a perc, amikor szívünkben felkiált egy hang. Idő, állj meg! Ám az idő nem áll meg. Mi pedig ott állunk életünk utolsó vizsgája előtt, hogy számot adjunk készülétükről, felkészültségünkről. A kérdés, akarsz-e szépen, Isten reménységében derűsen megöregedni? Uram Istenem, félek és aggódom magamért. Gyenge vagyok, erősíts engem. Egyedül érzem magam, légy közel hozzám. Kevésre vagyok képes, támogass. Nyugtalan vagyok, te légy az én békém. Nem ismerem az utat, vezess engem. Beteg vagyok, szeress engem. Kétségbeesés kerülget, vigasztalj meg. Fájdalmaim vannak, enyhítsd azokat. Bűnösnek érzem magam, bocsáss meg nekem. Sötét éjszakán haladok keresztül, légy velem. Amen.

leszek szomorú holnaptól, de ma örülni fogok. Mire jó szomorúnak lenni, mire jó? Miért fúj a gonosz szél? Miért kell keseregnem ma a holnap miatt? Talán a holnap világos, a holnap jó. Talán holnap sütni fog a nap, és nem lesz okom a szomorúságra. Holnaptól leszek szomorú, holnaptól. De ma? Ma örülni fogok. És minden keserű napnak azt fogom mondani, holnaptól leszek szomorú, ma nem. A fáradt öreg elme zakatol. Körben forog, ismét elszüntelen. A múltak mély kútja fölé hajol, hol békalencsés zöld hínár terem. Egy-egy emléket megragad, motyogja, és újra kezdi tízszer is naponta, mint vén malom, mely már csak szelet őről, s letűnt idők fanyar borhával dőzsöl. Rettent a példa, vigyáznom kell magamra, minden elgondolt, kimondott szavamra, s főkét arra. Érzem, tudom az ember gyöngeségét, ezért mindig szemem előtt a mérték. Hibáimnak én nem kegyelmezek. De te ne bántsd a vént, te fiatal, ha botlik is a lába vagy a nyelve. Így jársz te is, ha véget ér a dal, és minden érdem immár elfeledve.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A Szatmár Németi stúdióból dél van, megszólaltak a harangok, amelyek imára hívnak minket. Mi is meghívjuk Önöket, imádkozzuk együtt az Úr Angyalát, majd a Zsolozsman napközi imaóráját, felajánlva ezt a Mária Rádióért, munkatársakért, önkéntesekért, minden hallgatóért, minden szándékért, amelyeket szeretnénk a mai napon is jó Isten elé hozni, és ezekért közösen imádkozni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr Angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az égetest élőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te áronpüspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen! Az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő, az áldozat boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen kegyelme lángját s erejét.
1: Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket ki vigasszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Az Úr törvénye megvidámítja a szívet, és fény gyújt a szemnek. Az Úr törvénye szeplőtelen, megújítja a lelket. Az Úr rendelkezése megbízható, okosságot ad a tudatlanoknak.
1: Az Úr végzése igaz, megvidámítja a szívet. Az Úr parancsa világos, fény gyújt a szemnek.
0: Az Úr félelme tiszta, megmarad örökre. Az Úr ítélete mind igaz és igazságos.
1: Kívánatosabb aranynál és drága kőnél, édesebb a méznél, a csorgatott lépes méznél.
0: Szolgád belőlük merít bölcsességet, megtartásuk bő jutalmat ad.
1: A botlásokat kiveszi észre, rejtett bűneimtől tisztíts meg engem, és őrizd meg a gőgtől, ne legyen úr rajtam.
0: Tiszta leszek akkor egészen, és a nagy bűnöktől megmenekülök.
1: Ajkam szólása, szívem gondolata legyen kedves előtted. Én, Uram, segítőm és megváltóm.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr törvénye megvidámítja a szívet, és fény gyújt a szemnek.
1: Fölkel az Úr, és igazságban ítéli a népeket. Uram, én Istenem, te benned remélek. Ments meg minden üldözőmtől, szabadíts meg engem.
0: Mint oroszlánok, el ne ragadják életem. Össze ne tépjenek, mert nincs szabadítóm.
1: Uram, én Istenem, hogyha rosszat tettem, és ha gonoszság tapad a kezemhez,
0: hogyha rosszat viszonoztam a rosszat, vagy ha ellenségemet kifosztva engedtem szabadon,
1: akkor haragosom üldözzön és ragadjon meg, életemet tiporja földre, jó híremet tapossa porba.
0: Kelj föl, Uram, haragoddal, szállj szembe ellenségeim dühével.
1: Állj mellém, Istenem, és tarts ítéletet.
0: Gyűljeljenek köréd a népek, ülj magas trónra fölöttük. Az Úr ítéli meg a nemzeteket.
1: Ítélj meg, Uram, igazságom szerint, szívem teljes ártatlansága szerint.
0: Legyen már vége a bűnös gazságának, és erősítsd meg az igazat. Szívek vesék vigasztalója, igazságos Isten.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Fölkel az Úr, és igazságban ítéli a népeket.
0: Isten hatalmas és igaz bíró, megmenti ő a tiszta szívűt. Oltalmat én Istennél találom, megmenti ő a tiszta szívűt.
1: Isten igaz bíró, szörnyű haragjától naponta félni kell.
0: Lám az ellenség kardját köszörüli, megfeszíti íját és céloz vele.
1: De fegyvere őt magát teríti le, a tüzes nyilak, melyeket készített.
0: Íme rossz akarat fogamzik meg benne, nyomorúságot hordoz és bűnt hoz a világra.
1: Gödröt ás jó mélyet, ám vermébe maga esik bele.
0: Gonoszsága visszahull fejére, gazsága saját nyakába szakad.
1: Igazsága miatt dicsérem az Urat, zsoltárt zengek a fölséges nevének.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Isten hatalmas és igaz bíró, megmenti ő a tiszta szívűt.
1: Legyen minden ember készen a hallgatásra, de késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert haragjában az ember nem azt teszi, ami az Isten előtt igazságos. Ha valaki vallásosnak tartja magát, nyelvét azonban nem fékezi, hanem áltatja magát, annak vallásossága mit sem ér.
0: Áldom az Urat minden időben.
1: Dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
0: Könyörögjünk. Istenünk, Te vagy az aratás Ura és szőlőskerted őrzője. Te osztod be köteles szolgálatunkat, és Te adod meg igazságod szerint jutalmunkat, ahogy megérdemeljük. Engedd, hogy hordoznunk a nap terhét, hogy mindenkor panasz nélkül fogadjuk végzéseidet, Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy ebben a déli imában is együtt lehettünk. Köszönöm kedves kolléganőmnek is, Vidékán Lakodi Tündének, hogy itt volt velem. Arra bíztatom önöket a továbbiakban is, hogy tartsanak velünk, hiszen nem sokára kezdődik a déli magazin.

0: Daily Magazin a Mária Rádióban.
1: Nagy-nagy szeretettel köszöntök továbbra is minden kedves hallgatót. Déli magazinunk veszi kezdetét, melynek az elején nem sokára híreinket hallgathatják meg, majd a nap evangéliumát ismételjük meg a reggeli műsorunkból. Műsorunk második felében pedig Vigasztaló szó című rovatunkat hallhatják. Tartsanak velünk!

Kedves hallgatóink, a pontos idő 12 óra 16 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Önkéntes találkozók. Ma délután 5 órától önkéntes találkozó lesz Nagyvárodon a Brassóvolúj utca 2-es szám alatt. Szerdán délelőtt 11 órától Marosvásárhelyen a Keresztelő Szent János plébánián, majd délután 4 órától Sepsiszentgyörgyön a Szent József plébánián. Csütörtökön déli 12 órától Kézdivásárhelyen a Boldog Özsév plébánia hittantermében, majd délután 4 órától Szentegyházán a Szent Antal András plébánia hittantermében lesz találkozó. Pénteken délelőtt 11 órától Gyergyón-Szent Miklóson a Szent Miklós plébánia hittantermében, míg délután 3 órától Székelyudvarhelyen a stúdiónál várjuk az önkénteseinket egy kötetlen együttlétre. Zarándoklat Mária Radnára. Szent Anna és Szent Joachim ünnepe a Temesvári Egyházmegyében idén is kettős jelentőséget hordozott. Egyrészt a temesvári plébániai közösségek hagyományos zarándoknapja volt Mária Radnára, másrészt a boldog emlékezetű Ferenc pápa által 2021-ben bevezetett nagyszülők és idősek világnapja alkalmából szervezett találkozó időpontja, amelynek helyszíne ugyancsak a Radnai Mária kegyhely volt. Így július 25-én a hónap utolsó szombatján a Mária Radnai Bazilika és a Kolostor immár 6. alkalommal adott otthont ennek a közös ünnepnek. A szentmisét Johann Dirschl általános helynök mutatta be, koncelebrált Szilvágyi Zsolt, pasztorális helynök, Jáger Béla esperes Temesvár új siksodai plébános, Marin Matthias esperes káránsebesi plébános, Piri Radulov vingai plébános, Franciszk Liszi lugosi plébániai kormányzó és Ovidio Virág lugosi segédlelkész. A szentmise zenei szolgálatát Andrea Bodrogi orgonista, a kegytemplom kántora végezte. Záró áldás után a mintegy 300 zarándok keresztúti áltatosságon vett részt, amelynek állomásait ezúttal a bazilikában járták végig. A délután folyamán az idősek részt vettek Ferenc Emese műsorszerkesztő, az Erdély Mária Rádió kolozsvári stúdiójának vezetője, a Kolozsvár Belvárosi Unitárius Egyházközség szociális koordinátora előadásán, aki a Szent Atya központi gondolata köré építetve tartott elmélkedést. A zarándoklat szentségimádással zárult. Kiállítás megnyitó Kovásznán. Brózs Ima emlékére nyílik kiállítás holnap délután 6 órától a Kovásznai Kádár László képtárban a festőművész születésének 115. halálának 50. évfordulóján. A kiállítás Peltán Brosz Roland művészettörténész, a tálat kurátora méltatja. A tálat nem csak Brosz Irma festői munkásságát mutatja be, hanem személyes emlékeken és családi visszaemlékezéseken keresztül enged betekintést életébe és egykori világába. A kiállítás különleges nézőpontból idézi meg a múltat. Intim hangvételű történetek a művésznő Kovásznai szülőháza, családjának története és fragmentumok rajzolják ki egy alkotó mindennapjait és személyiségét. Leánytáborok Temesváron. A temesvári Schönstatti Mária nővérek szervezésében két országos leánytáborra kerül sor a nővérek temesvári közösségi házába. Az első táborban július 31. augusztus 2-a között a 9-12 év közötti lányokat várják a nővérek. A második tábort 13 éven felülieknek szervezik augusztus 3 és 7-e között.
szatmári svábok története. Augusztus 6-án délután 6 órától a Károlyi kastélyban kerül sor a szatmári svábok története a betelepítéstől napjainkig című tanulmánykötet ünnepélyes bemutatására, kerekasztal beszélgetés formájában, a szerzők jelenlétében. A kötet a szatmári svábság több mint 3 évszázados történetét tárja az olvasó elé. A könyvet augusztus 4-én délután 6 órától Szatmárnémetibe, a Megmaradás házába, valamint augusztus 7-én a 6 órás szentmise után az Erdődi templomba is bemutatják. A kötet a helyszíneken megvásárolható, és dedikálásra is lehetőség lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Székelyföldi Vándorbölcső lakók találkozója. Augusztus 8-án Oroszhegyen rendezik meg a Székelyföldi Vándorbölcső lakók második találkozóját, amelyre a Kárpát-medence különböző pontjairól várják mindazokat a családokat, akik valaha részesei voltak a Vándorbölcső programnak, valamint azokat is, akik hamarosan kisbabát várnak és szeretnének csatlakozni a kezdeményezéshez. A találkozó déli 12 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a nyuládi Szent László oltárnál, amelyet bölcsők megáldása és áldás követ. A rendezvényen való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, jelentkezni augusztus 1-ig lehet a 0742 86 59 26-os, valamint a 0760 77 98 35-ös telefonszámon. Pedagógiai képzés Gyergyó Szent Miklóson. Egyedülálló 120 órás képzés indul Gyergyó Szent Miklóson mindazoknak, akik felelősen szeretnék kísérni a gyermekeket, szülőknek, pároknak és pedagógusoknak egyaránt. A képzés egy keresztény értékrendű érzelmi intelligenciára építő pedagógiai szemléletet ad át, amely belső megújítást és a mindennapokba is alkalmazható gyakorlatias eszközöket kínál. A képzés trénere Uzsainé Pécsi Rita neveléskutató. Jelentkezni szeptember 20-áig lehet a www.intime.hu oldalon keresztül, ahol részletes információ is kaphatnak az érdeklődők.

néhány szóban az időjárásról. Ma már a nyugatira, északnyugatira forduló szél lesz élénk. Sokfelé erős, északon a zivatarok környezetében helyenként viharos. Kezdetben az ország egész területén, majd délután már csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Pátiumban és a Bánságban. Marmaros-szigeten 18 fok van, Szatmárnémetiben 20, Nagybányán 18, Nagyváradon 28, Zilaon 22, Désen 22, Kolozsváron 22, Nagysármáson 23, Tordán 21, Marosvásárhelyen 22, Dicsőszentmártonban 22, Gyulafehérváron 24, Aradon 26, Temesváron 27, Resicabányán 25, Nagyszebenben 20, Fogarason 19, Brassóban 22, Sepsiszentgyörgyön 20, Kézdivásárhelyen 19, Baróton 17, Székelyudvarhelyen 19, Csíkszeredában 17, Gyertyalapfaluban 16 és Maroshévízen 16 fokot mértek a déli adatok szerint. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják, ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek kukac mariaradio.ro címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek. A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgy, hogy az ég madarai eljönnek és ágai között laknak. Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa hasonló a kovászhoz. A gazdasszony elvegyíti 3 véka lisztbe, és a kovász átjárja az egész tésztát. Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a népnek. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit így jövendőlt meg a próféta, megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem azt, ami titok volt a világ kezdete óta. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, Jézus 2 rövid példabeszédet mond el nekünk a mostár magról és a kovászról. Első hallásra egyszerű képeknek tűnnek, valójában pedig életünk titkait hordozzák. A mostár mag ugye szinte jelentéktelen, ha valaki a tenyerébe veszi, alig látja. Mégis ebből lesz egy nagy bokor, amelynek ágai között a madarak is fészket raknak. Mi emberek szeretjük a nagy dolgokat, azt gondoljuk, hogy csak az számít, ami látványos, ami sokakat megmozgat, ami azonnal eredményt hoz. Jézus azonban másként gondolkodik. Isten országa nem zajjal kezdődik, hanem csendben. Így kezdődött Betlehemben is. Egy kis gyermek születése nem tűnt világtörténelmi eseménynek. Néhány pásztor, néhány bölcs látta csak, mégis ebből a kis kezdetből született meg az üdvösség története. Így kezdődik a hit is az ember szívében. Egy ima, egy szentmise, egy jó szó, egy megtérés, egy őszinte gyónás, egy megbocsátás. Ezek apróságnak látszanak, de Isten kezében óriási növekedést hozhatnak. Egyszer egy misszionáriust megkérdeztek, mitől lett ennyi keresztény ezen a vidéken, és azt felelte, nem a nagy prédikációk miatt, hanem mert egyszer valaki szeretettel lehajolt egy emberhez. És a többiek ezt meglátták, és megkérdezték, hogy miért teszed ezt. És innen indult minden. A szeretet mindig egyetlen emberrel kezdődik. A második példabeszéd a mai evangéliumban még különlegesebb. Ugye a kovászt nem lehet külön látni a tésztában, elvegyül benne, szinte eltűnik. Mégis az egész tésztát átjárja. Ez a keresztény ember küldetése. Nem az a feladatunk, hogy mindenkit legyőzzünk a vitákban, vagy mindenütt mi legyünk a leghangosabbak, sokkal inkább az, hogy jelenlétünkkel átjárjuk a világot Krisztus szeretetével. Egy családban egyetlen hívő ember képes megváltoztatni a légkört, egy munkahelyen egy becsületes ember sokak lelkiismeretét felébresztheti. Egy pap egyetlen hűséges élete egész nemzedékekre hathat. Egy nagymama esti rózsafűzére talán az unokák megtérésének kezdete. Hát a kovász csendben dolgozik. Ne becsüljük le a kicsiny dolgokat, sok ember így panaszkodik, mit számít az én imám, mit számít, hogy én vasárnap templomba megyek, mit számít, hogy én próbálok becsületes lenni. A Jézus válasza egyértelmű. Nagyon sokat számít, mert Isten mindig a kicsiből építi a nagyot. A szentek sem egyik napról a másikra lettek szentek. Naponta mondtak igent Istennek, apró hűségek sorozatából épült el az életük. Ma Jézus arra hív bennünket, ne becsüljük le a kis jótetteket, ne adjuk fel, ha lassúnak látjuk a növekedést, bízzunk Isten csendes munkájában, legyünk kovász ott, ahol Isten állított bennünket. Nem kell hatalmas dolgokat véghez vinnünk, elég, ha hűségesek vagyunk. A mostármag nem akar tölgyfa lenni, egyszerűen engedi, hogy kibontakozzon az az élet, amelyet Isten belé helyezett. Nekünk is ezt kell tennünk. Amen.

Vigasztaló szó. Isten segítségével készült elsősorban betegeknek, fogyatékkal élőknek, lelki betegeknek és azoknak, akiket az élet gondjai terhelnek. De tulajdonképpen mindenkié lehet.

Sok-sok szeretettel készült ez a felvétel, amit szívem minden nap, ha teheti, végig elmélkedi, és szeretném, hogy másoknak is erősségére legyen, mert engem ezek nagyon, de nagyon régről mindig erősítettek. Júlia.

Jézus megért. Jézushoz hozd a bút, mert ő megért. Sebedre ráhinti a drága vért. Jézusnak mondd csak el, mi fáj, mi nincs. Ne félj, ne aggódj, mert nála a kincs. Vétkeztél lelkedben, ott ég a vád, de szennyes ruhádba ne járj tovább. Foltra, a szennyre, csak vére jó. Kérd meg őt, s fehér leszel, mint a hó. Szívedben titkosan nyílik a vágy, békében pihenni percre sem hágy. Mondd el, csak Jézusnak ő urad, ami jó tanéked, mindent megad. Emberek gonoszul bánnak veled, ne félj, mert Jézusod el nem feled. Miattad gyalázták őt egykoron rég, mert megért ma téged, s ez nem elég. S ha még tiéd sem értenek meg, s egyedül vagy, szíved meg-meg remeg. Ha útad sötét és keskenyedő, a sötét völgyben is veled megy ő. Akármi szorongott, Jézusod megért. Megtesző mindent az életedért. Kicsi vagy nagy, aras vagy ves, Jézusod megért, csak hozzá siess.

Legnagyobb művészet tudod mi? Derült szívvel megöregedni. Pihenni ott, ahol tenni vágyol, hallgatni, ha valaki vádol. Nem lenni bús reményvesztett, csendben viselni a keresztet. Irigylés nélkül nézni végig mások tevékeny, erős életét. Kezed letenni az öletbe, s hagyni, hogy gondod más viselje, ahol segíteni tudtál régen, bevallani nyugodtan, szépen, hogy erre most már nincs erőd, nem vagy olyan, mint ezelőtt. S járni amellett vidáman, Istentől rád szabott ígában. De ezt a békét honnan veszed? Onnan, ha azt erősen hiszed, hogy a teher, ami vinni kell, az égi honra készít fel. Ez csak végső símítás, az öreg szívem semmi más. Ez old fel minden köteléket, ha a világ még fogna téged. Az Úr nem szűnik meg tanítani, azért kell sok harcot megharcolni. Vénkorodban is csendesen, szívünk az Úrban megpihen, s kész vagy az ő kezéből venni, hogy ő minden, s te vagy semmi. Akkor a kegyelmes édesatya a legszebb munkát is megadja. Kezed imára kulcsolod, s ez mindennél dicsőbb dolog. Áldást kérsz le szeretteidre, körülötted nagyra, kicsire. S ha majd a munkád is betelett, s a végső óra elkövelgett, engedsz az égi szent hívásnak, enyém vagy, jöjj el, nem bocsátlak. Amen.

csak egy mi atyánkot mondjunk el naponta. Ha lelkünket kín és bánat nyomja, hitünk szárnyán szájon fohászunk az égbe, örök szent Istenünk trónussa elébe. Csak egy mi atyánkot mondjunk el naponta, ha testünket betegség kínozza, sóhajtva, epedve, láztól égő ajkunk, ó hatalmas Isten, könyörülj meg rajtunk. Csak egy mi atyánkot mondjunk el naponta, ha betegség s bánat mind jóra fordulna, a lelkünk mélyéből fakadjon a hála, ő hozzá, ki mennek és földnek királya. Örömünk s bánatunk mind Istentől van, ő tudja mit, miért, ő tart minket számon, életünk hajója háborgó tengerén, s ha ő kormányozza, békességben megyen. S ha életünk végórája jön el, bátorítást ne várjunk, csak tőle, nyíljon akkor ajkunk még egyszer imára, és egy mi atyánkot mondjunk el utajára.

Mi atyánkom, mikor a szíved már csordultig telve, mikor nem csörget rád soha senki se, mikor sötét felhő borul életedre, mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe, ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézz fel a magasba, remény teljesen, s fohászkodj, mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Mikor a magányod ijesztően rád szakad, mikor kérdésedre választ a csend nem ad, mikor körülvesz a durva szó közöne, átkozódik a rossz, erre van Istene. Ó lélek, ne csüggedj, ne roppanj bele, nézz fel a magasba, és hittel rebe,

0: Uram, szenteltessék meg a te neved, mikor mindenfelől forong a világ, mikor elnyomásban szenved a vigasság, mikor felszabadul a pokol a földre, népek homlokára Káin bélyegje van sütve. Ó lélek, ne csüggedj, ne törjél bele, nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog, s kérd, Uram, jöjjön el a te országod, mikor beléd sajdul a rideg valóság, mikor életednek nem látod a hasznát, mikor magad kínlódsz lávtól meggyötörve, hisz bajban nincs barát, ki veled törődne. Ó lélek, ne csüggedj, ne keseredj bele, nézz fel a magasba, hasd meg homlokod, s mondd, Uram, legyen meg a te akaratod, mikor a kisember fillérekben számol, mikor a drágaság az idegekben táncol, mikor a gazdagság milliót költ, hogy éljen, és millió szegény nincs től hal éhen. Ó lélek, ne csüggedj bele, ne roskadj bele, nézz fel a magasba, tedd össze két kezed, s kérd, Uram, add meg a napi kenyerünket, mikor életedbe lassan belefáradsz, mikor hited gyengül, sötét ellene támadsz, mikor, hogy imádkozz, nincs sem kedved, sem erőd, minden lázad benned, hogy tagad meg őt? Ó lélek, ne csüggedj, ne egyezz bele, nézz fel a magasba, s hívd Istenedet, Uram, segíts, bocsásd meg a vétkeimet, mikor hittél abba, hogy téged megbecsülnek, munkád elismerik, lakást is szereznek, mikor verítékig hajszoltad magad, s később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak. Ó lélek, ne csüggedj, ne esz kétségbe, nézz fel a magasba, sírd el teremtődnek, Uram, bocsáttok az ellenem vétőknek. Mikor a nagyhatalmak a békét tárgyalják, mikor a béke sehol, csak egymást gyilkolják, mikor a népeket vesztükbe hajtják, s kérded, miért tűröd ezt, Istenem, mi atyánk? Ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézz fel a magasba, s könyörögve szólj, lelkünket kikérte a rossz, támad, tombol. Uram, ments meg a kísértéstől, ments meg a gonosztól. Ámen.
1: Köszönjük a figyelmüket, szerkesztők,
2: Bálint Károly
1: és Nagy Zoltán.

Kedves hallgatóink, és már csak annyi maradt a mai Déli Magazinból, hogy elmondjam önöknek, mit is hallhatnak a továbbiakban. Nem sokára majd fogadom az ima szándékaikat, majd a munkatársakkal közösen imádkozzunk a rózsafűzért, az örvendetes rózsafűzért, a békéért. 14 órától Pálosok és Fehér Barátok, Bátor Botond műsora, 14 óra 30 perctől olvasok a Szentírás Tibor atyával. 14 óra 37 perctől a Medjugorje üzenetet hallhatják, 14.40-től fogadjuk az ima szándékaikat és az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől a Hit kapuja, Székely János püspök atya műsora, 16 órától Ígéző, 16 óra 5 perctől a Nap katekézise Tibor atyával, 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják, 17 órakor fogadjuk ima szándékaikat, majd az örvendetes rózsafűzért és a Jézus vére litániáját imádkozzuk. 18 órától Tasnád Szántóról közvetítjük a Szent Misét, mely után a hét plébániáját Gábor Anna mondja el önöknek. 19 órától az Úrangyalát imádkozzuk, 19 óra 5 perctől Jézus él, tanúság tételeket hallhatnak, azután pedig egy újabb műsor ismertetőben a további délutáni műsorokat, esti műsorokat is elmondjuk önöknek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottak, hogy így a mai műsorban is együtt lehettünk. Jóisten áldását, a Jóistennek a szeretetét kérem önökre. Legyen egy örömökben nagyon szép napjuk. Búcsúzom most a Szatmár Németi stúdióból. Szűcs Tímeát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Nagy, nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következő percekben fogadjuk ima szándékaikat, majd a munkatársakkal közösen fogjuk imádkozni az örvendetes rózsafűzért. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk és ajánlják fel az imáikat valakiért, valamiért, ami fontos önöknek, és szeretnék, hogy közösen imádkozzunk ezekért.

0: Gyermekeim, miért az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön életünk Isten akarata szerint, ajánlom az imát. Minden imád szentmisét felajánlok, Fábián, Teréz és Bálint, Matéd lelke üdvéért nyugodjanak békében. Imádkozom még az elhunyt szeretteimért, minden rokonomért. Én is meg szeretnék ezzel a rózsafűzérrel emlékezni édesanyámról, aki az Anna névre hallgatott, és imádkozom az ő lelke üdvéért, aki a cikljai temetőben aludsza örök álmát. Imádkozom Belszán Anna lelke üdvéért is, aki a bálványesi temetőben nyugszik, emlékük legyen áldott, emlékezem Paduráru Annára, aki a kontumáci temetőben nyugszik, nyugodjanak békében. Imád kérek a gyermekem holnapi műtétjét, hogy minden rendben legyen, és jó legyen a biopsziája, Isten fizesse. Telefonála is van velünk, Halló Mária Rádió.
1: Halló, kicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen.
1: Hát a rózsafűzért fel szeretném ajánlni Ravasz Sándorné, a Skalkom asszonyom lelkeidvéért, aki a Csíkszentkirályi temetőben nyugszik, a Jóisten adjon neki csendes pihenést férjével együtt. Imádkozik érte, komasszonyom. Köszönöm szépen, Tündika.
0: Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt ezen szándékokért is.

0: Legújabb hallgatót köszönthetek, halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsetessék Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
1: Szeretettel köszöntöm mindenkit, és ezt a rózsafüggét szeretném felajánlani, és a heti összes ima, akkor önökkel imádkozok, és kérem mindenki segíteni majd, és megköszönöm szépen. Egy 2,5 éves kislány jó orvosi eredmények ért és gyógyulásait. Hálásan köszönöm mindenkinek az imát. Dicsetessék Jézus Krisztus, köszönöm szépen, hogy meghallgatott.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kérését. Minden imát és szentmisét felajánlok Svédországban elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelke ügyvéért nyugodjanak békében. Imádkozik értük volt szomszéd asszonyuk Betlen falváról.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a Szent Rózsafüzét és a Szent Misét szeretném ajánlani családom minden egyes tagjának az egészségi bűneink bocsánatáért, gyógyulásunkért, a leányom az én lábam gyógyulásáért, a leányom gyógyulásáért, az unokám gyógyulásáért, bűneink bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmekért, a Mária Rádióért, önökért, a hozzám tartozó halottaimért, világ békéért, és az úton levőkért. Köszönöm szépen, dicsőtessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit.

0: rózsafűzét a gyermekeimért, akik hosszú útra indulnak, Jézusom, kérlek, légy velük, Jézusom, bízom benned. Mai szentmiséket és rózsafűzéreket élet felajánlom a drága édesanyámért, aki az Anna nevet viselte, és a gyergyói remetei temetőben pihen. Édesapámmal együtt nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, nyugalmuk legyen, csendes emlékük áldott, imádkozik értük lányuk Hodosról. Halló, Mária Rádió! Mindörökké, amen.
1: A Szent Rózsa Füzétre szeretném ajánlani, hálából okokat kegyen neki. A meghalszuláink látta üdvösségét, különös szépen férjemét, aki két szinten átszunk el a szomjáci temetőben, nyugodja a békességbe, drag, édesapok, legyen pihenésed áldott. Isten fizessen meg hallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt ezen szándékokért is.

Továbbra is várom a hívásaikat és az üzeneteiket, ajánlják fel az imát valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy a mai napon is közösen imádkozzunk.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én is csatlakozok avval a rózsafüzével, mind a háromból, máma, a magyar nemzeti, és a elmondott a Mária Rádióba azért is, olyan hallófes halottjaimért, a fiúzéért, a békéért, a Mária Rádióért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kérését.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, Kéter Székely.
0: Mindre kiemben.
1: A rózsatűzőt az egész napi imád felajánlom a családom, tehát gyógyulásunk két családom betegjeit, a férjemnek a gyógyulását, a könnyebbülését, minden egyéb. Az utolnévőkét, az idegén bedolgozókét, a közkosznyokámét, a Mária lemaradásáit, a Mária Rád a munkaközösségét, a halottaink lelki tűzőjére. Isten tízessel bejutottam, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, jó Isten hallgassa meg kéréseit.

Rózsafőzét felajánlom a családom fontos szándékaiért, Jézusom, bízom benned, köszönöm. Most már tényleg csak pár perc van a mostani ima szándék fogadásból, ha tárcsázzák vonalainkat, vagy írják meg üzeneteiket, akkor még bejuthatnak a mai műsorba. Várom a hívásaikat, várom az üzeneteiket.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzét felajánlom apósom, anyósom, Gyurka lelke üdvéért. A Jóisten adjon nekik örök boldogságot, s az örök világosság tényeskedjék nekik. Isten fizesse, bejutottam, s meghallgattok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg.

Ezt a rózsafüzét felajánlom a családom szeretetéért, békéért, bizalomért, és hogy újra együtt legyünk. Csaba írta ezt az üzenetet. Édesapám szenvedésének enyhüléséért és a családunknak erőt, hogy kibírjuk mellette, ezért imádkozom. Imád szeretnék kérni a családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneink bocsánatáért, anyagi gondjaink megoldásáért, unokámért, az idegenben dolgozó gyermekemért, Jézus szent szíve, remélek és bízok benned, légy velünk minden percben, imádkozzunk együtt. Kedves hallgatóink, ennyi fért a mostani ima szándék fogadásba. Meghívjuk most önöket, hogy imádkozzuk együtt a munkatársak vezetésével az örvendetes rózsafűzért. Ezt a rózsafűzért elsősorban a békéért szeretnénk felajánlani. Tartsanak velünk!

0: mostani háborús állapotok különösen rávilágítanak a béke iránti vágyunk fontosságára. Ezek a konfliktusok nem csak a közvetlen érintettek életére, hanem az egész világra hatással vannak. A háborúk feszültsége, a szenvedés, amelyet okoznak, arra késztetnek minket, hogy imádságban keressük a megoldást, és hogy kérjük Isten segítségét a béke megteremtésében. Ezért fohászkodjunk a mai közös rózsafűzérben. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Első szent titok, akit te szent szűz a szent élektől fogantál. A mai világban, amikor háborús állapotok ráznak meg számos országot, különösen fontos, hogy ebben a titokban a béke üzenetét keressük. A háború nem csupán fegyverek és harcok sorozata. A legnagyobb áldozatok mindig az emberi életek, az emberek családjai és közösségei. Ez a titok emlékeztet minket arra, hogy minden emberi élet szent és Isten terve részeként jött létre. Imádkozzunk azért, hogy a világ minden táján, ahol háború és szenvedés uralkodik, a szeretet és a megbékélés üzenete terjedjen el. Kérjük Máriát, hogy vezessen minket a békéhez vezető úton, és segítsen, hogy a Szentlélek erejével válaszolhassunk Isten hívására, ahogyan ő tette annak idején.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: második szent titok, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. A mai világban, amikor háborúk és konfliktusok sújtják a különböző országokat, ez a titok különösen fontos. A háborúkban sokan elidegenednek egymástól, a közösségek szétesnek, és az emberek gyakran elveszítik a reményt. Mária és Erzsébet találkozása azonban emlékeztet minket arra, hogy még a legnehezebb időkben is tudunk és kell is egymásra figyelnünk. Mária látogatása egy csodálatos példa arra, hogy a szeretet és a támogatás milyen fontos tud lenni. A háborús állapotok között sokan érzik magukat magányosnak, elhagyatottnak, ezért a közösségi összefogás és az egymás iránti szeretet elengedhetetlen. Imádkozzunk azért, hogy a mai világ emberei, akik szenvednek a háborúk következményeitől, érezzék a közösség erejét, és találják meg azokat, akik mellettük állnak, akik támogatják őket a nehéz időkben.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Harmadik szent titok, akit te Szent Szűz a világra szültél. A mai háborús állapotok közepette, amikor az emberek szenvednek, elveszítik otthonaikat és reményüket, ennek a titoknak különösen fontos üzenete van. A béke keresése és a szeretet hirdetése elengedhetetlen a mai világban. Ahogy Mária a jászolban világra hozta Jézust, úgy mi is minden nap szembesülünk azzal a kihívással, hogy befogadjuk a szeretetet és a békét életünkbe. A háborús körülmények között sokan érzik úgy, hogy a remény eltűnt. Azonban Jézus születése arra hív minket, hogy ne veszítsük el a hitünket. A megváltó érkezése megmutatja, hogy a sötétségben is van fény, és hogy a szeretet erejével képesek vagyunk változást hozni. Imádkozzunk azért, hogy Jézus születésének üzenete elérje a háborúsújtotta területeket. Kérjük, hogy a béke és a megbékélés szelleme terjedjen el mindenhol, ahol szenvedés és fájdalom van. Mária példája arra ösztönöz minket, hogy mi is legyünk a béke hirdetői, és hogy osztozzunk az örömben, amelyet Jézus születése hoz.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, éltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.

0: negyedik szentitok, akit te szentszűz a templomba bemutattál. A mai világban, amikor háborúk és konfliktusok sújtják a különböző országokat, ez a titok arra figyelmeztet minket, hogy mennyire fontos a hit közössége és az Istenhez való kötődés. A háborús helyzetek során sok ember elveszíti a kapcsolatát hitével, közösségével, és sokan elhagyják templomaikat. Az imádság során kérjük Istent, hogy hozza vissza a reményt és a hitet azok szívébe, akik szenvednek, és akik kétségbe esettek. Imádkozzunk azért, hogy a templomok, mint a béke és a remény szigetei, megőrizzék küldetésüket, és hogy mindenki, aki belép, találjon ott vigaszt és erőt. Kérjük, hogy a helyi közösségek ismerjék fel a templomok fontosságát, támogassák a szegényeket, a menekülteket, és azokat, akik szenvednek a háborúk következményeitől.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Ötödik szent titok, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. A mai világban, amikor háború, konfliktusok és társadalmi feszültségek folytogatják a közösségeket, ez a titok különösen fontos üzenetet hordoz számunkra. Mária és József keresése azt szimbolizálja, hogy mindannyian keressük a békét és a reményt, és hogy a nehéz időkben is fontos, hogy ne adjuk fel a keresést. A háborús állapotok közepette sokan érzik úgy, hogy elvesztek, és hogy a világ egyre sötétebbé válik. Jézus megtalálása a templomban emlékeztet minket arra, hogy Isten mindig jelen van az életünkben, és hogy ő a világ világossága. Imádkozzunk azért, hogy mindenki, aki elveszettnek érzi magát, találjon vissza a közösségbe, és hogy a templomok ajtaja mindig nyitva álljon előttük. Mária és József keresése a templomban emlékeztet minket arra, hogy a közösség ereje abban rejlik, hogy együtt állunk ki a nehézségek ellen, és hogy együtt keressük a békét.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de

0: Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a leginkább rászorulnak irgalmadra, amen. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Végy hatalmas pártfogásodba és támogas áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőimái gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomjói segítő szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: Amen.
1: Az örvendetes rózsafűzér titkai. Ma nem csak Jézus életének fontos eseményeit idézték fel, hanem arra is emlékeztettek bennünket, hogy a béke keresése közös felelősségünk. A háborús állapotok közepette különösen fontos, hogy imáinkban és tetteinkben a béke, a szeretet és az együttérzés legyen a középpontban. Imádkozzunk együtt továbbra is, hogy a világ minden sarkában eljöjjön a béke, és hogy Isten világossága minden sötétséget eloszlasson.

Megköszönöm a munkatársaknak és minden kedves hallgatónak, aki kapcsolódott a mai közös rózsafűzérünkbe, amelyet a békéért ajánlottunk fel. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

örömünkre szolgál, hogy egyre többen szeretik és hallgatják műsorainkat. Határon és tengeren túli hallgatóink számára is lehetőséget biztosítunk az Erdélyi Mária Rádió támogatására. Kattintsanak a www.mariaradio.ro honlapunkra, azon belül pedig az online adományozás gombra, menüpontra. Itt minden információt megtalálnak. Köszönjük, hogy imájával és adományával támogatja rádiónkat, hisz a jókedvű adakozót szereti az Isten.

0: pálosaink, a fehér barátok.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atya életrajzát olvasom fel regényes formában. A könyv címe Özséb. Szerzője Szent Mihályi Szabó Péter és Pajor András. A szövegek előtt és után már eddig is hallhatták, kedves hallgatóink, hogy gregórián éneket hallunk. A pálos közösségünk csodálatos hagyományából, örökségéből feldolgozott gregórián énekkel szeretnénk ezt a felolvasást szebbé tenni. A Pécset működő Scola Sancti Pauli szkólának a előadásában hallhatjuk most ebben az esetben a zsolozsma Magnifikát, magasztalja lelkem antifónáját, és magát a Magnifikátot. Ugye.

Tizedik lekció. Esztergom városát komoly nemzetközi esemény színhelyévé tette az érsekséget 13 éven át irányító főpap Róbert halála. Bár az ország első főpapjaként többször is összetűzésbe került a királyi udvarral, mégis szentség hírében távozott. Özsébbel kölcsönösen nagyra értékelték egymást, a méltósággal megszervezett gyászszertartást azonban megtörte a temérdek külföldi vendég érkezése, a hírek áramlása, mérlegelése, és persze a káptalan és a király által választott új érsek személye körüli latolgatások is. Ilyenkor illet megvárni az új főpap berendezkedését, hivatalának birtokba vételét, s addig nem zaklatni egyéb ügyekkel. Bár Özséb az érsekség közelében élt, mindezt tisztes mértékkel tette, nem törekedett közvetlenségre, sűrű találkozásra az új elfoglalt főpappal. Most viszont súlyos témában kért gyors meghallgatást. Az érseki lakosztályon kellő előkelőség fogadta a belépő látogatót, azonban a berendezéstől a főpap alárendelt személyek mozgásáig minden a feladatokra hangolódott. Mátyás érsek keveset lehetett elfoglalva saját, magas rangjának csodálatával. A rátót nemzetség fiaként Béla királlyal együtt nevelkedett, majd az ifjú királynak még atya életében felépített külön udvartartásában Mátyás kancellárként szolgált. Komoly rálátása volt mind a belső, mind a nemzetek és hatalmasságok közötti ügyekre, és mikor a hivatalát hosszan betöltő Róbert érsek helyére választotta őt a káptalan Esztergom érsekévé, már pontosan tudta, milyen feszült idők várnak az ő kormányzati éveire, ha ugyan évek lesznek ezek. Mátyás érsek kevés kísérettel vonult. A tárgyalóterembe most is egyetlen személyi titkár követte, aki beszélgetésük alatt végig a háttérben állt. A középmagas, határozott léptekkel közeledő főpap ruházatán csak rangjának legszükségesebb jelei tűntek fel. Jó hírt jött közölni, Özséb kanonok? Elsősorban igen, érsek úr, tisztelettel nyújtom át magyar egyházunk új jogi iránymutatóját Gracianus doktor dekrétumainak hazai vonatkozásaira alkalmazását. Ezelet dekrétumokhoz hasonló vastagságú könyvet adott az érsek kezébe, aki hellyel kínálta Özsébet. Amint maga is leült, belelapozott a könyvbe, élően, bólogatva, innen-onnan el is olvasta néhány sorát, majd tollat, tintát kért, és néhány szó ajánlást írt az elejébe. Kérem, kedves kanonokom, vigye most vissza a minden bizonnyal kiváló művet könyvtárunkba, és adja át a mi derék Éliásunknak, hogy immár az én jóváhagyásommal helyezze ott el könnyen megtalálható helyre. Özséb elégedetten, engedelmesen bólintott, s aztán egy nagy sóhajjal próbált felkészülni további mondandójához. Más ügyben is keresem, érsek úr, és ezt szeretném nagyon tömören megfogalmazni. Hosszú megfontolás után döntöttem úgy, hogy rangomról és a vele járó javadalomról lemondva, még meglevő tulajdonomat a rászorulók köz szétosztva, elvonulok a világból a pilisi remeték közé. Az engedelmesség jegyében azonban mindenre méltóságod jóváhagyását kérem. Kedves Özséb atya, válaszolt az érsek kissé döbbenten, a hivatásokat Isten osztja, s mi tartozunk követni a lelkünk szavát, de ezt a néha félre ismerhető hangot valóban az egyháznak kell hitelesítenie. Kérem, azt az egyetlen, legfőbb érvet tárja fel előttem, ami erre a döntésre késztette. Immár elkerülhetetlen, hogy országunk és a magyar egyház talán még sosem látott veszélybe kerüljön. Mindenkinek meg lesz a maga feladata, bár ez most is így van. Én magam vagy a kunok térítésében, szívük felénk fordításában segítenék, de ezt méltóságod, nemes lelkű elődje, Róbert érsek már elindította, viszont az általa felszentelt dominikánus Teodorik püspök, mint egy másfél évtizedes küzdelmes munka után is, csak nagyon szerény, alig érezhető eredményekről számolt be. Pedig ahogy hallom, mostantól még inkább rájuk hagyatkozva kell élnünk. Ezért szívesebben,
elkötelezném magam a népünkért való imádságban ott, ahol mindezt a legtisztábban tehetem. Özséb kanonok, kedves barátom! Szólította most meg nagyon közvetlenül az érsek, mint aki korábban már több, kisebb-nagyobb közös feladatban is megtapasztalta Özséb alaposságát és őszinteségét. Két gondolathoz kell hozzászoknom főpapi küldetésem kezdetén. Az egyik az a még felmérhetetlen felelősség, amely váratlan helyzetekben tartja a szorításban a halandó embert. A másik, hogy az én rászorultságom emberekre vagy eszközökre, az egyház szükségére utal. Ilyen őszinte és odaadó emberekről nem mondhatok le éppen ezekben az időkben. Kérem, tekintse ezt az egyház szavának, és tartson most ki mellettem, és az emberek mellett, látható módon, ami idejét pedig itt, köztünk imádságra tudja fordítani, azt valóban töltse úgy, akár lemondások árán is. És ha, vágott közbe Özséb kissé izgatottan, de az érsek előre tudta a kérdését. Ha pedig ránk köszönt valamikor valami áhított nyugalom, térjünk vissza ismét a kérésére. Özséb szótlanul felállt, megcsókolta az érsek gyűrűjét, és szinte nesztelen léptekkel távozott a teremből. A palotát elhagyva egy kis friss levegőre vágyott, ezért nagy kört tett a Duna felé, és onnan valamivel följebb is érintve a szolganép lakta kunyhók sorát. Volt, aki meghajolt előtte, s tudálkozva nézte az arra tévedt kanonokot, ő pedig figyelte a rongyos gyerekek játékát a porban, az egyszerűbb, forró ételek párolgása egybeolvadt az alacsony kémények füstjével. Az egyik kertben egy idős, ritka hajú asszony repedező, vágy teknőben mosott, szemközt egy férfi tért haza, vállán egy zsákban hozta a szolgajussot. Még békesség ült a porták közt. Ezekhez a családokhoz kevésbé jutnak el a hírek, mint akár a remetékhez a hegyekbe, de a nagyurak gyengeségei vagy rossz döntései után ők válnak leginkább kiszolgáltatottá. Mindig is úgy érezte, hogy fontos neki a kis emberek boldogsága, még ha személyesen nem is ismeri őket. Ezek felett a porták felett úgy tűnt, hogy még a madarak is népesebben, élénkebben röpködnek, és persze a legyek is, amelyek olykor járványt hoztak a szegénység mellé. Özséb gyakran jó szívvel sietett a gyógyításukra, gondozásukra, tiszta ruhával, élelemmel, de még orvosló csodaszerekkel is, és persze a lelki ellátásukban és a végtisztesség megadásában is szolgálatot vállalt köztük a városban és a környékbeli szálláshelyeken. Nem múlt el nap, hogy ne gondolt volna szüleire, imádságaiban is, emlékek felidézésével is, de egyetlen hét sem telt el anélkül, hogy ki ne ment volna sírjukhoz a várfal alatti temetőbe. Anya gyengétsége biztosan segített felnyitni szemét a hivatásra. Az a fajta asszony volt, aki egy felelős életben megkeményedett férj mellett sokszorosan is igyekezett meghittséget varázsolni a családba. Ami igazán csodálatra méltó volt benne, hogy mindezt észrevehetően megfontoltsággal tette, nehogy csorba essen a következetes nevelésen, ami a gyermek iránti szeretet legfőbb jele. Atya szigora sem különféle fenyítésekben mutatkozott meg, mert Özsébet már gyermekkorában sem lehetett kerülő utakon rajta kapni. Sokkal inkább abban az érettséget idejekorán feltételező bizalomban, amellyel a fiúra már zsenge ifjúságában rábízta a királyi udvar bizonyos gondjait, különösen András király és Béla herceg egyre feszültebbé váló viszonyát. Özséb néhány évvel idősebb volt a hercegnél, akit a főurak sürgetésére királyi atya már 8 évesen megkoronáztatott, hogy az utódlás egyértelmű legyen. A felnövekvő Béla azonban egyre nagyobb teret igényelt a hatalom gyakorlásában, ami az őszülő királyt főként azért bántotta, mert sejtette, hogy fia mögött számító sugalmazók állnak. Özséb csodálkozva hallgatta ezeket a híreket, s mindazt, amiben még azért nyert beavatást, hogy idejében hozzászokjon a róluk való gondolkodáshoz, hát ha egyszer hasonló hivatalt kell betöltenie. Anya sem óvta meg őt a korán ránehezedő súlyos értesülésektől, de a ketten maradtak mindig figyelmébe ajánlotta, hogy apja tehetetlen őrlődését
ne gyengeségnek tekintse, sokkal nagyobb erő, ha valaki tudja, hol van felelősségének határa. Másrészt, amiben az ember kevésnek érzi magát, abban annál nagyobb bizalommal kell Istenre hagyatkoznia, mert végső soron ő a történelem ura. Most hát kettőtöket kérdezlek. Atyám, aki csendes belenyugvással fogadtad hivatásomat, ma én osztom meg veled hazánk fenyegető jövőjét, akinek pap létére részt kell vállalnia mindebből. A helyemben ma hol éreznéd felelősségem határait? Már többször is, sőt, naponta Isten kezébe adom az előttünk álló éveket, drága anyám, de nem is azért imádkozom, hogy elkerüljük a szenvedést, hanem hogyha át kell élnem, lelkem elevenségét is megőrizzem, s a magam feladata szerint megfelelően tudjak helytállni, hiszen ez velem az egyház szándéka. Pedig érsek urunk, előtt menekülőnek tűntem, noha a remeték életét választva a legkeményebb belső csatatér mellett döntöttem. A halottak hallgattak, az ő világuk a csend. Ám mintha a lombokon végigfutott volna egy fuvallat, kintről a szabad ég felől jött, és a várfal felé irányította a figyelmet. Özséb önkéntelenül követte a szemével. Aztán a szikla alaptól úgy ember magasságban megpillantott egy két ujjnyi vastag ágat kinőni a jókora kövek közül. Ilyen távolságról erőltetnie kellett a szemét, vajon jól látja-e a képtelen helyen érthetetlen módon kibújt és megerősödött hajtást, de nem képzelődött. Az élet utat tölt magának ott is, ahol az ember számítása szerint lehetetlen. Özséb pedig hálásan fejet hajtott szülei sírja előtt, mint aki megértette és elfogadta az üzenetet. Emlékezetének kezdete óta az öreg gyoma őrizte, rendezgette a temetőt. Kortalan, erős ember volt, idősödése csak görbülésén látszott. Éppen egy fakeresztet próbált egyenesbe állítani, amely alatt egy zápor után meglágyult a föld. Özséb a szokott módon két ezüst dénárt nyomott a kezébe, az öreg pedig néhány áldó szóval megköszönte. Ilyenkor felnézett a kanonokra, de inkább csak illemből, mert nem sokat árult el a tekintete. Most viszont éppen csak egy pillantást vetett Özsébre, s bár ritkás, kócos, túlnőtt hajának egy része a szemébe lógott, mégis jól lehetett látni, hogy nézése újra követi a néhány perccel azelőtti fuvallat mozgását, tehát ő is észrevette, s nem tekintette véletlennek a derült ég felől váratlanul érkező szelet. Kedves hallgatóink, Boldog Özséb regényes életrajzát olvastam föl, a könyv címe Özséb, szerzője Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András. A szöveget kísérő Gregorián ének a Pálos Zsolozsmából származik. A Magnifikát, Magasztalja lelkem, antifóna, Magasztalja lelkem, és ismét az antifónával zárul. Köszönjük, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsőítessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Folytatjuk tovább a mai műsorunkat, és pedig a melvas és a saronál hagytuk abba. Ugye az igazság az melvasába van felültöztetve, ez nem a magunk igazságát jelenti, nem az objektív igazságot, hogy majd kiderítjük két peres fél között, hogy kinek van igaza. Az igazság Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Aki más igazságot keres, a maga igazát, akinek az igazsága nem egyedül csak Krisztus, az elvérzik ebben a harcban. Aki ki tudja mondani, hogy miénk csak az arcunk pirulása, és Isten az igaz, semmi másban nem bizakodhatok, csak egyedül Krisztusban, csak ő érte vagyok kedves Isten előtt. Szóval akinek csak Krisztus az igazsága egyedül, annak van körül övezve a dereka, és van felöltözve páncélba. A következő felsarúzva lábaitokat békesség evangéliumának készségével, békesség sarú a lábra, nem külső békesség, nem lelki, pszichés békesség. Az van megírva az igében, hogy ő a mi békességünk, ő a békesség fejedelme. Ha nem Krisztus egyedül a békességünk, más békességet keresünk. És hogyha a mi ebből a benne való békességünkből nem az evangélium hirdetésének a készsége fakad, mit jelent az, hogy evangélium? A békesség evangéliumának a készségével. Más helyen is beszél arról a Szentírás, hogy mi szépek a békesség hirdetőinek, akik jót mondanak, jót hirdetnek Istentől, hogy uralkodik az Úr. Szóval a mi békességünkből, a benne való békességünkből az fakad, hogy mindenki felé ezt a megbékélést, ezt a jót hirdetjük és mondjuk, mert ez van a szívünkben. Ha nincs benne békességünk, akkor sebezhetőek vagyunk. És még következő, az Efezusiakhoz írt levélben mondja Szent Pál, hogy mindezekhez fölvéve a hit pajzsát, amellyel annak gonosznak minden tüzes nyílát kioldhatjátok. Tehát azt mondja, hogy a hit pajzs. Ha még visszaemlékszünk, hogy a hit nem önmagában van, nem úgy lóg a levegőben a hit. A hit az mindig valakihez kapcsolódik, valakiben hisz. Tudom, hogy kinek hittem, mondja Pál apostol. Tehát a hit mindig attól a személytől függ, hogy hiszek, vagy nem hiszek benne. 91. Zsoltárban úgy olvasok, hogy pajzs és páncél az ő hűsége. Amikor látom Isten hűségét, hatalmát, Isten szeretetét, amit Krisztusban mutatott meg a legjobban, a legszebben, akkor van hitem, ha látom, hogy Isten hű. Nehemiás sokszor mondta, hogy a nagy és rettenetes Istenre emlékezzetek. És amikor imádkozunk, miért imádkozunk? Mert tudjuk, hogy Isten hű, Isten segít, szeret, megvéd. Ő körülvesz, mint kőfal, mint vár. Egyén életünkben pajzs és páncél az ő hűsége. Szóval az ilyen Istenbe, ebbe a szerető hűséges Istenbe vetett hit, mert ha még hitetlenkedünk is, ő hű marad. Akinek van ilyen páncélja, ilyen Istene, az nem sebezhető. De aki nem veti belé a hitét, és kis hitűsködik, hogy jaj, én most nem úgy jártam el, ahogy kellett volna, Isten vajon szerete még, Isten nem hagyott el, nem tudjuk, hogy ő hű, ha nem bízunk feltétlenül az ő hűségében. Mindig csinálunk valamit, ami miatt a sátán tüzes nyilat erez belénk, és azt mondja, nézd csak megint, mit csináltál, nézd meg, hogy milyen vagy. De ha tudom, hogy ő hű, és ő szeret, pajzs és páncél az ő hűsége, most akkor ő ilyen pajzs, amivel a gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Egy pillanatig se legyen bennünk kétség afelől, hogy Isten szeret bennünket, mert örökkivaló szeretettel szerettelek téged, így mondja. Tehát az üdvösség sisakját is vegyétek fel. Ez az üdv bizonyosság, hogy az üdvösségünket el nem veheti senki. Az üdvösségünk nem azon múlik, hogy hol tartunk a megszentelődésnek a fokán, nem azon múlik, hogy mit tettünk, mit nem tettünk, hanem hogy mit tett Krisztus. Ő szerezte meg az üdvösséget. És végül azt mondja, a lélek kardját, ami az Isten beszéde. Ezt használta nagyon gyakran az Úr Jézus Krisztus is, és tudjuk, hogy kezdetben volt az ige, és az ige is Krisztus. Az igét jól használni, az igét a szívünkbe zárni, az igével táplálkozni, ez nagyon fontos. És ha jön a támadás, az igével lehet a legjobban visszaverni. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy hogy jaj, hogy így van, vagy úgy van, mondják sokan, kétségeim vannak, hogy milyen nehéz,
emberi szóval hiába lehet, nem lehet ezeket vigasztalni, de amikor jön egy szentírási rész, egy helyén mondott ige, amit Isten elevenít meg, az mindig megtöri a csükketést, a sátánnak a munkáját. Tehát ez nagyon fontos. Így őrködtek, öltözték a fegyvert, és nekünk is fontos, hogy ezeket a fegyvereket fel kell öltöztetni, mert ezt Isten a rendelkezésünkre bocsátotta. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek! Ez a tavaszi idő legyen számotokra buzdítás a személyes megtérésre, hogy életetekkel imádkozzatok, és szeressétek Istent mindenek felett, mindazokért, akik szükséget szenvednek. Kicsi gyermekek! Legyetek az én béke és ima jobbom, legyetek szeretet mindazok számára, akik nem szeretnek, nem imádkoznak és nem akarnak békét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. február 25-ei üzenetet hallották.

Dicsőítessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. Elérkezett az ima szándékfogadás élő műsora. Következő szűk 13 percben, 15 percben a kedves hallgatók megszokott telefonszámok egyikén fejezhetik ki ima kéréseiket, ima szándékaikat a 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzenetben is megtehetik a 0758 420 555-ös számon, illetve a www.mariaradio.ro linkre kattintva.

0: Érkeztek már üzenetek is, ezt a rózsafűzét felajánlom. Mindazokért, akikért imádkozni tartozom, Isten fizesse. Felajánlom ezt a rózsafűzét a gyermekék, gyermekekért, akik úton vannak, gyerekeimért, úton vannak hazafele. Kérem az Úr Jézust, Isten fizesse. Kicsit nehezen volt olvasható. A következő üzenet így szól. Imád kérünk utazásért, Jézusunk, bízunk benned. Minden elhangzott imád felajánlok, minden ellenségemért, gúnyolóimért, hitetlenekért, hallgass meg, Uram, és nyisd meg az elméjüket az igazságra. Köszönöm, hogy megteszed, írta egy néptelen hallgató. Ezt a rózsafűzét felajánlom gyógyulásért, egészségét, a gonosz távozásáért, a csíksomjú sejtő szűzanyja takarjon be védő palástjával. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Örökké, amen.
1: A szirgalmasság rózsafűzérét felajánlom férjem lelke üdvét, halálának 8. évfordulójáért, családom élő és áldunk tagjaiért, saját magam minden beteg gyógyulásáért, és a Mária Rádió nagy családjáért és fennmaradásáért, valamint szerető lelki testvéreimért. Isten fizesse, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Maradjon velünk. Imádkozzunk együtt.

0: felajánlom a rózsafűzét, és minden imádó drága szüleimért, édesanyámért, aki az Anna nevet viselte, keresztszüleimért, Csabáért, aki 2 hónapja hunyt el, Lászlóért, aki 1 éve hunyt el a, és távozott a családja köréből, és az összes szeretteim emlékére írta egy édesanyja udvarhelyről. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom Cifra Attiláit, Isten fizesse mindenki imáját. Tessék, Mária Rádió.
1: Halló, dicsétársakat, úgy Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Az irgalmasság rózsafűzérét fel szeretném ajánlni, lábom gyógyulásáért, fiam családjáért, minden hozzám tartozó halottaimért és élőkért, valamint még fel szeretném ajánlni Egyede Árpád halálának 5. évfordulójára, aki a varsági solyomkői temetőben nyugszik, nyugodjék békességbe az Úr Jézus.

0: Rózsafűzért, rózsafűzét, szentmisét, minden imát felajánlom a szüleim Rafai, Antal és Angyalka lelke üdvükért, akik a Nagytusnádi temetőben pihennek. Kérem a drága jó Istent, hogy mindkettőjüknek adjon a jó Isten örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Minden imát felajánlom férjem Áron operációjának a sikeréért, Jézusom, bízom benned, írta Berta, Dangúj Berta, Marosvásárhelyről.
1: Tessék, Mária Rádió.
2: Dicsért, tessék a Jézus Krisztus. Ezt a felajánlom édesanyámnak, mert onnan nevet kísért, és a testvéreimet, és ezt mind a kettőjüknek, mert onnan él nap óta tenna, nem jutottam be. Felajánlom magunknak is, az egész családnak, és a testvéreimnek, és maguk, a papácsiknak is, és a háborúnak szűnését. Magamnak is dicsér, imádkozunk együtt, dicsertessék a Jézus fennel.
1: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott.

0: Begyagódó, egy édesanya írja. Na héten elhangzó imákat, szentmiséket felajánlom hálám jeléjű lányomért, a tegnap született kisunokámért. Istenem, köszönöm, hogy meghallgattad imámat. Rita írja Svájcból az egész heti rózsafűzét, szentmisét. Felajánlom, hogy az üzanya segítsen haza a hosszú úton. Isten fizesse mindenki imáját. Budapestről írja Zsófia, ma elhangzó imákat felajánlom férje megtéréséért, munkahelyi problémák megoldásáért és a családom egészségéért. Egy mindennapos hallgató írja Nagyváradról, az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a szüzanya szándékáért, bűneink bocsánatáért, a hálából kapott kegyelmekért, gyerekeinkért, áldásért, békéért és az összes hívekért. Tessék, Mária Rádió.
1: Halló, igen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Az irgalmaság rózsafűzéreit felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségét, békességét, szeretetét, testi lelki gyógyulásunkért, halottaim lelki üdvéért, a világ békéért, a pápa szándékára. Három nagyon fontos szándéka. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük mi is, hogy hívott, imádkozzunk együtt.

0: Tessék, Mária Rádió. Halló, halló, tessék.
1: Állat dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Imádkozom önökkel minden nap. Hálába a drága szűzanya Jézusnak. És kérek szépen imádom mindegyikünknek betegségünkért, család betegségéért. Gyerekeim, unokáim, betegek mind. Egy mindennapos hallgató vagyok szánt régemből. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott. Maradjon velünk.

Az irgalmaság rózsafűzérét felajánlom férjem megtérését és a gonosz távozásáért, írta egy névtelen hallgató. Mai imákat felajánlom édesanyám lelki üdvéért, család többi halottjaiért. Adjon a jó Isten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse, írták hidegségről. Mai rózsafűzéreket felajánlom, hitben való megerősödését, családom minden tagjáért, lányom, fiam és férjem életéért, a családért, az utazókért és a nagyon fontos szándékért írtak.

0: írták Csíkszeredából. Tessék, Mári Rádió.
1: Halló, tessék, Jézus
0: Krisztus. Mindörök ilyenben.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket. Ezt az irgalmaság rózsafüzeret felajánlom testi lelki gyógyulásért, bűneink bocsánatáért, férjem lelke üdvéért, minden elhalt rokonomért, testvéremért, szüleimért, és továbbá felajánlom a békéért, hogy béke lenne a világba. Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörök ilyenben, maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Gyerekeinkért, kegyelemért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, írta egy édesanyja. Ezt a rózsafűzét felajánlom családomért, három gyerekemért, azok családjáért, halottaimért és sikeres vizsgámért, Jézuson bízom benned. Minden imád szentmisét felajánlok a héten Iluska tökéletes gyógyulásáért, hogy kitisztuljanak az erek, hallgass meg, Uram, kérésem.

gyémesből én is felajánlom az egész napi rózsafűzért. A Szűzanyának a tiszteletére kérem a Jóisten áldását, a magyar nemzetét. Kérjük a szent elket, adja mindenkinek alázatosságot a szívébe. Köszönöm a Szűzanyának és Szent Fiának a sok kegyelmet, amit megad minden nap, írta Erzsébet. Cserna keresztúri gyerekek gyógyulásáért, felépüléséért és békét a családokban, írta egy névtelen hallgató. Vaj rózsafűzéreket és összes imád felajánlom hálából a Szűzanyának, családomért és szeretteimért.

0: Dicsértessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzőt, a semmiség felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáira. Bemondott imákért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz ráhozásáért, az én lábom gyógyulásáért, és a látásomért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, és a háború megszűnéséért. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztusnak a szent nevébe.
0: Mi is köszönjük, hogy hívott. Imádkozzunk együtt. Nagy rózsafűzéreket, minden imád önökkel együtt imádkozva felajánlom a kegyelmekért, gyermekeink családjáért, tegnap szerencsés utazásokért, megérkezésükért, az Úr áldja őket továbbra is. Felajánlom a családunk egészségért, testi-lelki gyógyulásért, jó orvosi eredményekért, elhunyt szeretteink lelke üdvéért, a család és világ békéért, Mária Rádió nagy családjáért, fennmaradásáért. Hálásan köszönöm, áldott békés szép hetet kívánunk, szeretettel Évike Színér Várójáról. A következő üzenet így szól: imád kérek, lányom, jó vizsga eredményeért, amely holnap lesz.

0: Dicsértessék, Mária Rádió. Igen.
1: Dicsértessék, Jézus Krisztus. A mai rózsafűzéreket felszeretnék ajánlani önökért, családomért, halottaimért, a lelki táplálék ima csoportért, Emőke András László gyógyulásáért és világbékéért. Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

Kedves Máre Rádió hallgatók, mivel nincs üzenet, telefonáló, sem e-mail, ennyi fért a mai ma szándék kérésének a műsor idejébe. Maradjanak továbbra is velünk a Máre Rádióval. Imádkozzunk együtt ma is egymásért. Következik az Irgalmaság Rózsafűzére. Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egy

0: életed. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézusom,
0: bízom benned,
6: Szent Faustina nővér,
0: könyörög érettünk.
6: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Székelyudvar helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicséretessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Szédeke János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Nagy László vagyok. E-mail címünk, melyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedeteit történeti könyv megismerését. Az előzőekben már tudtuk, hogy a könyv 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. A címét a második évszázad végén kapta. Az igazi főszereplője maga az evangélium, és a mű célja, hogy elmondja, hogyan jutott el Isten igéje Jeruzsálemből egészen Rómáig. Szerzője Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. A két könyv összefügg, stílusuk ugyanaz. Lukács szír származású volt, és pogányból lett keresztény. A két művet Krisztus után 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már idézik műveit. Az apostolok cselekedetei Krisztus után körülbelül 30-ban történt, pünkösd ünnepével kezdődik. A helyszín pedig Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. A korabeli történetírók közül Józsefus Flavius is alátámasztják az apostolok cselekedeteinek történeti hitelességét. Lukács a mű megírásához sok forrást használ. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiókiából származó, arámul fogalmazott, rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig Pál apostol kortársairtól gyűjtött és tartózkodásaink helyszínein található emlékeiből használ feljegyzéseket, és építi be azokat az apostolok cselekedetei műbe. Lukács alapvetően proselitákat, azaz pogányból lett zsidóknak írja a könyvet. A mai adásban az első fejezetet ismerjük meg együtt. Tartsanak velünk! Az első fejezetben arról olvasunk, hogy Jézus mennybe menetelő után még 40 napig folyamatosan megjelent a tanítványoknak. Van jelentősége a 40-es számnak?
1: Nagyon nagy szeretettel és nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elérkeztünk tehát az apostolok cselekedetei könyvének az első fejezetéhez. És talán a kedves hallgatók emlékeznek arra, hogy Szent Lukács, aki megírta az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit is, kezdettől ezt a két művet együtt akarta megalkotni. Ő bizonyos értelemben történészként ír Jézusnak az életéről, illetőleg a kereszténység születéséről. Arról hallunk az evangélium bevezetőjében, hogy igazolni akarja, meg akarja mutatni Teofilnak és a hozzá hasonló prozelitáknak, tehát a pogánságból megtért keresztényeknek, hogy azok a tanítások, amelyekre őket tanították, megbízhatóak, hitelesek, igazak. Ezt teszi Szent Lukács történészként, vagyis beilleszti Jézusnak az életét a világtörténelembe. Például emlékezünk arra, hogy a születésekor elmondja, hogy ki volt a római császár, ki volt Szíria helytartója, ki rendelte el azt a hatalmas népszámlálást. Vagy keresztelő János föllépésekor szintén elmondja, hogy Tiberius császár hanyadik évében kik voltak éppen a helytartók, a főpapok, lép föl keresztelő János. Megemlíti Szent Lukács a szemtanúkat. De ugyanakkor Szent Lukácsnak nem csak ez a történeti, profán oldalról megközelített igazolás van a szándékai között, hanem sokkal mélyebben üdvtörténeti módon akarja azt megmutatni, hogy Isten szándéka kezdettől ez volt, hogy az örömhírt, az üdvösség jó hírét eljuttassa a föld végső határáig. Ugyanis úgy tűnik, hogy a címzettjei azért bizonytalanodtak el. Teofil és sok más olyan prozelita, akik valaha a zsinagógába jártak. És megvoltak arról győződve, hogy ez az egyszerű ószövetségi hit az egyetlen Istenben, a Teremtőben, a tíz parancsban. Ez kristálytiszta, ez a vallásoknak úgymond a beteljesedése. Később azonban, amikor keresztények lettek, elfogadták Jézus örömhírét. Azt, hogy az idők teljességében. Isten titka, üdvösség terve beteljesedett Jézusban, az ő keresztjében, föltámadásában. Később azonban elbizonytalanodtak ebben. Azt gondolták, hogy egy kis, ismeretlen szektának lettek a tagjai, és talán vissza kellene térni az eredeti, tiszta, egyszerű mózesi hithez. Ezért ír Szent Lukács, őket akarja megerősíteni. És azt mutatja be, hogy Isten az üdv történetben hogyan vezeti az üdvösség szándékát, kincsét, hogyan adja először Isten népének. Az Ószövetség népének ott teljesedik be Jeruzsálemben az üdvösség nagy eseménye, de később akarja ezt adni az egész világnak. Az üdvösség jó híre Jeruzsálemből, a zsidóság fővárosából eljut Rómába, a pogányság fővárosába. Szent Lukácsnak ez a legfőbb célja, hogy megmutassa Isten üdvösség tervét, amely eljut a föld végső határáig, elsősorban a pogányokig. És éppen ezért Szent Lukács ábrázolja az evangéliumban az idő közepét, a legfontosabb pillanatot, Jézus életét. Így indul Jézus nyilvános működése, az Úr kegyelmének esztendeje következik be a názáreti zsinagógában, Jézus erről prédikál. De ugyanakkor Szent Lukács azt is világosan jelezni akarja, hogy ezután a beteljesedés, a történelem legfontosabb pillanata után jön egy következő korszak. Az egyház ideje, elsősorban majd, ahogy látni fogjuk, az ősegyház ideje, és lassan elindul Isten üdvösség terve Jeruzsálemtől Róma felé. Vagyis el akarja választani Szent Lukács a legfontosabb korszakot, Jézus életét a következő korszaktól, az egyház idejétől. Hadd említsem meg, hogy a Szent Lukácsról szóló talán legnagyszerűbb modern Biblia kommentár ezt a címet viseli, Die Mitte der Zeit, az idő közepe. Hans Gonzelmannnak a nagyszerű alkotása. Szent Lukács bemutatja, hogy Jézus élete, az evangélium, az egész történelemnek a csúcspontja. És aztán ebből bontakozik ki Isten üdvösség terve, amely később eljut Rómáig, a pogányvilágig. A 41 szám, amit itt hallunk, hogy Jézus 40 napon át jelent meg, tulajdonképpen ezt szolgálja, ezt a határpontot akarja világossá tenni Szent Lukács, hogy lezárul Jézus ideje. 40 napon át még a tanítványokkal van, de utána, a mennybe menetele után elindul az egyház korszaka. Kiárad a Szentlélek, és küldi az apostolokat, hogy tegyenek Jézusról tanúságot. Honnan ered ez a 40-es szám? Ha a Bibliában szétnézünk, nagyon sok helyen találkozunk vele. A zsidóság számára tudjuk, hogy a számoknak van különleges jelentősége. Hallunk például arról, hogy Mózes 40 nap és 40 éjjel volt fönt a Sínai hegyen, Istennel. Ott kapja meg a 10 parancsolat kőtábláit, amikor onnan lejön, az arca ragyog. Vagy hallunk arról, hogy a választott nép 40 éven át vándorol a pusztában. A 41 szám egyébként kifejez egy nemzedéknyi időt is. A Biblia jelezni akarja, hogy az első nemzedék, amely nem volt méltó arra, hogy az ígéret földjére bejusson. Annak ellenére, hogy hatalmas csodákat élt át, mégsem tudott hinni. Az első nemzedék odavész a pusztában, és csak majd a gyermekeik, akiket ők egyébként annyira féltettek, és emiatt akartak visszamenni Egyiptomba, a gyermekeik majd bejutnak a tejjelmézzel folyó Kánaánba. A 40 év jelzi ennek a régi korszaknak, az egyiptomi mentalitásnak a végét, és egy új népnek a megszületését. Később hallunk arról, hogy Illés próféta 40 nap és 40 éjjel vándorol a Hóreb hegyéhez, hogy ott Istennel találkozzon. Jónás könyvében arról hallunk, hogy Jónás ezt prédikálja, még 40 nap és Ninive elpusztul. Vagy az evangélium elején arról hallunk, hogy Jézus 40 napon át van a pusztában. Innen ered a nagyböjtünk 40 napja is. Később aztán nagyon sok Biblián kívüli írásban is megjelenik a 40-es szám. Megtaláljuk például Ezrás 4. könyvében, a Szír Báruk könyvben és sok más helyen. Egy teljes és kerek szám, amellyel Lukács evangélista világos határt akar vonni Jézus nyilvános működése és aztán az egyház ideje között. Miért volt szükség ennek a határnak a nyilvános, a világos meghúzására? Azért is, mert nagyon hamar a kereszténységben megjelentek elhajló titkos tévtanítások. Az egyik legjelentősebb ezek közül a gnoszticizmus volt. És arra hivatkoztak, hogy Jézus a föltámadása után titokban még éveken át megjelent sokaknak és rájuk bízott titkos üzeneteket. Ezeket később le is írták, és ezekre akartak hivatkozni, hogy az evangélium tiszta tanítását, amelyek valóban Jézustól származó igazságok, üzenetek, ezt a tiszta tanítást meghamisítsák, átalakítsák. Szent Iréneus például megemlékezik arról, hogy egyes gnosztikusok szerint Jézus még 18 hónapon át megjelent a föltámadása után. A Jakab apokrif evangélium azt írja, hogy még 550 napig ott volt a tanítványokkal, és egyeseknek titkos üzeneteket adott át. Egy másik gnosztikus irat, a Pistis Sophia, ezt írja, hogy még 11 éven át Jézus ott volt a tanítványokkal, és átadta nekik a legfontosabb tanításokat. Szent Lukács tehát világosan határt húz Jézusnak a földi működése, az általa átadott evangélium és az egyház ideje között. Mind a mai napig a nagy ünnepeinknek az időpontja erre támaszkodik, Lukács evangéliumára és az apostolok cselekedeteire. Így ünnepeljük Jézus mennybe menetelét, az áldozó csütörtök ünnepét 40 nappal húsvét után, és aztán pünkösdöt 50 nappal húsvét után.
0: A mennybe menetel írásánál a vízzel és Szentlélekkel való keresztelésről ír Lukács. Mit jelent ebben a kontextusban a keresztelés szimbóluma? Mi miért a bérmálászót használjuk ma? Miért nem a Szentlélekkel keresztelés? Mikor változott meg a szóhasználat, és van ennek jelentősége?
1: Keresztelő Jánosnak a prédikációjában halljuk azt, hogy János ezt mondja a népnek, én csak vízzel keresztelek titeket, de a nyomomba lép, aki hatalmasabb nálam, akinek a saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. Szent Lukács erre utal, hogy keresztelő Jánosnak a jövendőlése, a mondata beteljesedik pünköstkor, amikor tűzben leszáll a Szentlélek. Jézus tűzzel fogja megkeresztelni a tanítványait, az apostolokat. Mit jelent ez a szó, hogy megkeresztelni? A magyar nyelvünkben talán félrevezető, hogy hasonlóan hangzik a szó, mint a kereszt. És azt gondoljuk, hogy a keresztség, a keresztelés csak a kereszténységen belül értelmezhető, és csak mint az első keresztényeknek és a megtérőknek a beavatása Jézus titkába. A szónak az eredeti jelentése azonban arám, illetőleg héber nyelven, ezt jelentette bemerítkezni, ahogyan keresztelő János a Jordán vizében bemerítette a bűnbánókat, fölkészítette őket a messiás fogadására. Bemerítkezni Isten kegyelmébe, szeretetébe, az ő titkába. És Jézus által ez kétfajta módon is beteljesedik. Amit keresztelő János előre jelzett a Jordán folyóban, ez beteljesedik először is Jézus keresztjében, amikor Isten szeretete kiárad a világra. És éppen ezért a keresztet, a megváltás nagy titkát Jézus egy helyen megkeresztelkedésnek mondja. Azt mondja a tanítványainak, meg kell még keresztelkednem egy keresztséggel. Mennyire szenvedek, amíg be nem teljesedik. Jézus a saját vérében, amit a kereszten kiont, ebben keresztelkedik meg. És minden keresztény, aki megkeresztelkedik, magára veszi ezt a megtisztító vért, amely újjáteremt, amely a kegyelem, az isteni szeretet hatalmas forrása, lemossa a bűneinket és életet ad. De aztán nevezi a Szentírás a pünkösdöt is keresztségnek, amikor a Szentlélek ereje betölti a tanítványokat, és átformálja őket. Ez is keresztség, ahogyan Jézus mondja, Szentlélekkel és tűzzel fogtok megkeresztelkedni. Beteljesedik, amit Keresztelő János valaha ígért. Vagyis a két nagy mű, a megváltás és a pünkösdi megszentelésnek a műve, húsvét és pünkösd, a fiú hatalmas műve az üdvösség történetben, és a Szentlélek hatalmas műve, mind a kettőt keresztségnek nevezi a Szentírás, Isten kegyelmének kiáradása mind a kettő. Honnan ered a katolikus szóhasználatban a bérmálás szavunk? Szláv közvetítéssel a latin nyelvből ered. Latinul ugyanis a bérmálást a Szentlélek kegyelmének, erejének a kiszolgáltatását a bérmálás szentségében, így nevezzük latinul confirmare, vagy firmare. És ebből a szóból jön szlávos kiejtéssel a firmből a birm, és ebből aztán például szlovákul birmoványe, horvátul szlovénul bermáti, és hasonló alakokban jelenik meg ez a latin szó, tehát a szláv nyelvekben is innen veszi át a magyar, és alakul ki a mi szavunk bérmálás. Confirmare ezt jelenti, hogy megerősíteni. A Szentlélek ugyanis megerősít minket a hitben. Ezt ígéri Jézus, erőt tölt el majd titeket a magasból. Vagy azt halljuk Jézusról, hogy az Úristen fölkente őt Szentlélekkel és hatalommal. Ő az, aki a lélek erejével megy ki a pusztába, vagy Isten ujjával, Isten lelkével űzi ki a gonosz lelkeket. Halljuk azt a példabeszédet is, hogy az erős ember, vagyis a gonosz, őrzi a házát, és ott tartja a kincseit, a zsákmányát, vagyis a betegeket, a megszállottakat. És Jézus eljön, mint még erősebb. A Szentlélek erejével a gonoszt megkötözi, és a zsákmányát, a betegeket, a megszállottakat megszabadítja. A Szentlélek tehát Isten erejét adja. Erre szolgál aztán a bérmáláskor is a Szentlélek hét ajándékának a megemlítése, amely Izajás könyvének a 11. fejezetéből van, kiárasztja Isten a lelkét a messiásra és a messiás követőire is. És a hét ajándék közül az egyik az erősség lelke. A bérmálásban a Szentlélek megerősít. A felnőtt keresztény élet küzdelmeire ad erőt a fiataloknak, a felnőtteknek, akik ebben a szentségben részesülnek. Erre is utal a krizmával való megkenés. A régi keresztények emlegették ezzel kapcsolatban, ezt is kifejezte számukra ez a szimbólum, hogy a birkózók, mielőtt küzdenének, megkenik a testüket olajjal. Azért, hogy az ellenfélnek a fogásai lecsusszanak róluk, hogy meg tudjanak vele küzdeni. A bérmálásban a szent olaj kifejezi ezt, hogy fölkészülünk a gonosszal, a sátánnal való küzdelemre, és hogy az ő fogásai lecsusszanak rólunk, hogy helyt tudjunk állni ebben a harcban, ebben erősít meg minket a Szentlélek. Ugyanerre utalt a régi bérmálási szertartásban az a kis pofon is, amit a püspök adott a bérmálkozónak. Ez arra utalt, hogy az életben nem lesz mindig könnyű kereszténynek lenni. Fog kapni a keresztény ember pofonokat is, üldöztetést. Vállalnia kell ezt a tanúság tételért, a hite megvallásáért, bátran kell vállalnia az üldöztetést, a kigúnyolást, azt, hogy háttérbe szorítják, sőt esetleg a vértanúságot is. Erre akar fölkészíteni a bérmálást, tehát megerősít a felnőtt keresztény életre, a Szentlélek ereje, kegyelme fölvértezi a megbérmálandó fiatalt, illetőleg felnőttet. Vagyis ez a szavunk a bérmálás, latinból ered, konfirmáció, ezt jelenti megerősítés a Szentlélek keresztségének, a pünkösdi titoknak ezt a dimenzióját, emeli ki, hogy a Szentlélek erőt ad, a keresség kegyelmét teljessé teszi, a küzdelemre, a hit megvallására, a felnőtt keresztény életre tölti be erővel, kegyelemmel a megbírmáltat.
0: Amikor Jézus eltűnt az égben az apostolok szem elől, ők csak álltak ott és bámulták az eget. Az angyalok figyelmeztették aztán őket, hogy igen, ez a valóság, és Jézus majd ugyanígy érkezik vissza, ahogyan elment közülük. Ezek után az asszonyokkal összegyűltek és imádkoztak Jeruzsálemben. Az írás szerint álhatatosan imádkoztak egy szívvel és lélekkel. Képzeljük magunkat ebbe a történetbe, és tegyük fel a kérdést. Milyen mély és meghatározó pillanat lehetett az apostolok számára az, hogy szemük láttára emelkedett Jézus a felhők közé?
1: A Bibliában hallunk egy-két olyan különleges szeméről, akiknek az élete végét a Biblia úgy ábrázolja, hogy följutnak Istenhez az égbe. Az első ilyen személy Hénok, akiről azt írja a Szentírás egy rövid, kicsit titokzatos mondatban, hogy 365 évig élt, ami nyilvánvalóan utal az év 365 napjára. És utána az Úr elvette, fölvette magához, és ő nem volt többé. Aztán hallunk nagyon hasonlót Illésről. Illés, amikor az élete végéhez ér, egy tűzszekér ragadja őt az égbe. A zsidó hagyomány hasonló dolgot mond el Mózesről, az ő élete végéről, aztán később apokrif iratok Ezrásról, Bárukról, a görög világban Herkulesről, vagy Nagy Sándorról. A Bibliának a leírása a külső formájában egy-két szimbólumot innen merít. A felhő, az angyalok, akik magyarázzák, hogy mi is ennek az eseménynek a jelentése, az üzenete, innen ezekből az ókori hagyományokból származnak. A hitigasságnak, az eseménynek a lényege azonban, amit átélnek az apostolok, az elsősorban az, hogy Jézus legyőzte a halált, a bűnt, a keresztjével, a föltámadásával diadalmaskodott, és helyet foglal az atya jobbján. Ezt élik át, ezt látják az apostolok. Talán el is képzelhetjük, ahogy Szent Máté evangélista leírásában olvassuk, Jézus oda rendeli a tanítványokat egy megadott helyre, egy hegyhez, ahol találkozni akar velük. És talán elképzelhetjük, hogy a tanítványok, akiknek a hite összeomlott, akik úgy érezték, hogy talán mindaz, amiért addig lelkesedtek, tévedés volt, Jézus csúfos módon megölték az ő gyönyörű örömhíre, mégis hamisnak bizonyult, illetőleg elbukott ebben a világban. Talán kétségbeesve, talán kételkedve mennek oda, ahhoz a hegyhez, ahova Jézus rendeli őket. Hajnalban indulnak, összetört szívvel, kételyekkel a szívükben. Talán összesen jönnek egymással, hanem külön-külön várják azt, hogy fog-e történni valami. És egyszerre azt látjuk, hogy Jézus megjelenik. A tanítványok ámulattal nézik. Talán folynak is a könnyeik, hogy átélik, rádöbbennek arra, hogy mégiscsak igaz. Jézusban valóban az élő Isten lépett be ebbe a világba. Legyőzte a bűnt és a halált. A mennyei atya jobbján ül. Ő a történelem ura, a kezdet és a vég. Ezt élik át a tanítványok. Ez a boldog fölismerés az, ami a mennybe menetelnek az eseménye leírása kapcsán bennük világossá válik, végérvényesen bizonyságot nyer. Ezt fejezi ki egyébként az ősegyháznak nagyon sok hitvallása, illetőleg Szent Pál apostol leveleinek egy-két fontos mondata. A Filippi levél második fejezetében egy gyönyörű Krisztus himnuszt hallunk. És többek között azt olvassuk, azt halljuk itt, hogy Jézus kiüresíti magát. Engedelmes lesz a halálig, mégpedig a kereszt halálig. S utána így folytatja a himnusz, ezért Isten fölmagasztalta őt. És olyan nevet adott neki, amely fölségesebb minden névnél, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd, a mennyben, a földön és az alvilágban. Isten fölmagasztalja Jézust, a keresztre feszített, a megalázott Krisztust a mennyei dicsőségbe emeli. Az efezusi levélben azt halljuk, hogy beteljesedik Jézusban az, amit a Zsoltárok könyvében olvasunk, fölmegy a mennybe, és magával viszi a foglyokat. Jézus leszáll az alvilágba, kiszabadítja onnan az ott várakozókat, az ő előtte elhunyt igazaknak a lelkeit, Ádámtól kezdve a pokol kapuit széttöri, és fölviszi őket a mennybe. Fölment az Úr a mennybe, fölment Jézus a mennybe, és magával vitte azokat, akik fogolyként az alvilág a halál hatalmában voltak. Kiszabadítja őket, és elviszi a mennyei dicsőségbe. Erre utal az is, amit János evangéliumában olvasunk, Mária Magdolna, amikor Jézussal találkozik, akkor átkarolja a lábait, de Jézus azt mondja, engedj, még nem mentem föl az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. De erre utal az a Krisztus himnusz is, amit az első Timóteus levélben hallunk. Így olvassuk, nagy dolog Istennek a titka, amely megjelent testben, vagyis megtestesült, igazolást nyert lélekben, a pünkösdre utal itt a gyönyörű őskeresztény himnusz. Angyaloknak megjelent, pogányoknak hirdették. Világszerte hittek benne, fölvétetett a dicsőségbe. Megint csak erről hallunk, Jézus fölvétetik, fölemelkedik Istennek a jobbjára, és ott helyet foglal. Jézus mennybe menetelekor angyalok állnak ott, és magyarázzák az eseményt. Azt mondják az apostoloknak, galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki szemetek láttára az égbe emelkedett, így jön el majd újra. De most küldetésetek van, hogy menjetek, és tegyetek tanúságot ő róla, Jeruzsálemtől kezdve Szamarián át a föld végső határáig. Ennek az üzenetnek nagyon fontos tartalma van az első keresztény közösségek számára. A keresztények közül nagyon sokan ugyanis, szinte megbabonázva, ott állnak éveken át az ég felé nézve, hogy Jézus mikor tér vissza. Az apostoloknak az ég felé emelkedő, ég felé tekintő kis csoportja, mintha erre is utalna, hogy az ősegyházban nagyon sokan megbabonázva várják Jézusnak a második eljövetelét. Nagyon sokan egyáltalán nem is dolgoznak, mert azt gondolják, hogy nagyon hamar Jézus visszatér, nem kell már a földi ügyekkel tovább foglalkoznunk. Nagyon sokan számolgatják azt, hogy mikor érkezik el a történelem beteljesedése, Jézus második eljövetele. Ezért is olvassuk Szent Péter apostol első levelében, hogy sokan Istent késedelmesnek tartják, hogy nem

0: sajnos a mai keresztények közül is hasonlót tesznek. Jézus majd a maga idejében újra eljön. Nem az apostolok dolga, hogy tudják az időpontokat és a körülményeket, ahogyan ezt Jézus világossá teszi a számukra. Hanem mi a dolguk? Az, hogy menjenek, tegyék tanítványokká az egész világot, minden népet. Jézus mennybe menetelével elkezdődik az egyház ideje, amelynek az a legfőbb küldetése, célja, hogy az evangélium ereje, fénye, a Szentlélek kegyelme lassanként átjárja az egész világot. Jézus velük lesz, kíséri az ő ige hirdetésüket jelekkel és csodákkal, a Szentlélek erejével. Úgy, ahogyan ígérte, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. A világ nem lát majd engem, de ti láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok általam.
1: A fejezetben a mennybe menetelen kívül még Mátyás megválasztásáról olvasunk. Mátyással lettek a tanítványok újra 12-en. Miért pont rá esetett a választásuk? Ki volt Mátyás? Mit tudunk róla?
0: Jézus 12 apostolt választott ki. Ennek a számnak van egy nagyon fontos, szimbolikus, mély üzenete. Valaha Isten népe 12 törzsből állt. Jákobnak a 12 fia volt ennek a 12 törzsnek az eredete, az első 12 törzsfő, és ő rájuk épült aztán Isten népe, Izrael népe. Jézus egy új Izraelt, egy új Isten népét akar alapítani. Éppen ezért választ ki 12 tanítványt. Egy új Isten népe születik itt. Másfajta lesz, mint az eddigi. Az eddigi Isten népét a nemzeti odatartozás és a körülmetélkedés, a testen való jel tette Isten népének a tagjává. Jézus népét nem a nemzeti odatartozás határozza meg. Minden népből hívja meg majd az ő tanítványait. Minden néphez küldi őket. A titokzatos jel nem a testükön lesz, hanem a keresztség által. A Szentlélek kegyelmének a kiárasztása által lesznek ennek az új népnek a tagjai. Az ószövetségi nép alaptörvénye a 10 parancs volt. Ennek az új népnek az alaptörvénye a messiás üzenete, Jézusnak a tanítása. Erre utal egyébként ennek az új népnek a megszületésére, Jézusnak az ünnepélyes, nagy missziós parancsa, ahol azt olvassuk, én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek ezért, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok őket mindannak megtartására, amit én mondtam nektek, s íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ez Isten új népének a hatalmas alkotmánya. Jézus tehát 12 apostolt választ ki, egy azonban közülük, Júdás, árulóvá lett, és az árulás után kétségbeesésében fölakasztotta magát. Halljuk ennek a leírását Szent Máté evangéliumában, de itt az apostolok cselekedeteinek az elején is. Sőt, egy nagyon fontos ősegyházi írónk, Pápiász is megemlékezik ugyanerről a tragikus eseményről. A 30 ezüst pénz, amely Júdás árulásának volt a díja, visszakerül a főpapokhoz. Júdás visszaadja. Ebből vásárolják azt a telket, amelynek a neve Hakeldama, vagyis vérmező, amelyet később az idegenek temetőjeként használnak. Egyébként ez a telek mind a mai napig megvan. Jeruzsálemben az Olajfák hegyéről gyönyörűen lehet is látni ezt a helyet. Egy kolostor áll jelenleg ezen a telken, a Szent Onofriosz kolostor emlékezik mind a mai napig Júdás árulására és ennek a tragikus következményére. Az apostolok ezt a drámát, ezt a tragédiát akarják gyógyítani, illetőleg a 12-es számot helyreállítani. Miután Júdás az apostoloknak a közösségéből kiesett, újra helyre kell állítani a 12 törzsfőt, Isten népének az új 12 oszlopát. Hogyan teszik ezt?

0: Először is imádkoznak. Utána pedig sorsot vetnek. Azt akarják, hogy ez a választás ne egy emberi döntés legyen, hanem a sorsvetés által, amit egyébként a Leviták könyvében, az Ószövetségben is megtalálunk. Isten népe néhány fontos döntésnél így határozta meg, így választotta ki a vezetőit. Már ott megtaláljuk ennek az eredetét. Sorsvetés által választják ki aztán Júdás helyére az új apostolt. Hogyan történt ez a sorsvetés? Köveket tettek be egy kis zsákocskába vagy egy edénybe. A kövekre neveket írtak. És amelyiket valaki mondjuk a kis zsákocskából kihúzta, vagy ha egy edénybe tették bele, akkor általában az edényt rázogatták, és amelyik először kiesett az edényből, azt a szemét választották ki az adott hivatalra. Két szemét állítanak oda, mint lehetséges 12. apostolt. Az elsőről azt halljuk, hogy a neve József, de van egy mellékneve Barszabbas, és igaznak is nevezik őt az első keresztény közösség tagjai. A másik pedig Mátyás. Mind a kettőjük kezdettől fogva szemtanúja annak, amit Jézus tett és tanított. Keresztelő János kerességétől ott van a legbelsőbb tanítványi körben mind a kettő. József Barszabbas is, és Mátyás is, a későbbi Mátyás apostol. Ez az apostolságnak az egyik legfontosabb kritériuma, hogy átélje mindazt, amit Jézus tett és tanított. Szemtanúja legyen az ő csodáinak, tanításának, keresztjének és föltámadásának. Végül is a sors Mátyásra esik. Mátyásnak a neve ezt jelenti héberül Isten ajándéka. Ugyanaz a szó, az adni, az ajándékozni szó szerepel Mátyásnak a neve mögött, vagy rejtőzik ebben a névben, ami ott van Máté nevében, vagy Mattatiás, sőt Nátán próféta nevében is. Ez a név választás egyébként nagyon gyakori volt az ókorban. Görögül is vannak olyan neveink, amelyek ezt jelentik, hogy Isten ajándéka, Dóra, vagy Teodóra név szintén ezt jelenti. Latinul pedig a Donát név hordozza ezt a jelentést, a gyermek Isten ajándéka, kincse, remek műve. Mátyásnak a neve tehát ezt jelenti, Isten ajándéka. Kiválasztják őt, vagyis helyreáll a 12 apostolnak a kollégiuma, Isten új népének a 12 törzsfője. Meg lehet alapítani most már ezt az új népet. Készen állnak arra, hogy befogadják a Szent Lelket pünköstkor, megszülessen az egyház, és elinduljon az ő nagy történelmi küldetésére. Szent Mátyás apostolról nagyon keveset tudunk. Eusébius az egyház történetében azt írja róla, hogy egy volt a 72 tanítvány közül, vagyis azok közül, akiket az apostolok mellett még a nyilvános működés idején Jézus szétküld, hogy hirdessék az örömhírt. Illetőleg halljuk még azt az ősegyházi hagyományból, hogy Júdeában prédikált, és vértanú lett, megkövezték az életét, adta a Jézus melletti tanúságtételért. Kötődik a nevéhez egy apokrif evangélium is, Mátyás apostol nevét használja, ez a mű azonban ennek különleges történeti értéke nincsen. Megszületik tehát újra a 12 oszlopra épülő Isten népe, akik hamarosan pünköstkor majd befogadják a Szentlélek kegyelmét. Eltelnek ezzel a mennyből jövő erővel, tűzzel, és aztán elindul az egyház, elindul az örömhír Jeruzsálemtől kezdve egészen Rómáig és a föld végső határáig.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük Püspök Atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az Önök megtisztelő figyelmét. A következő adásunkban folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését az Új Szövetségben. Maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: A hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

legyen meg a te akaratod. Történnek olyan dolgok az ember életében, ami váratlan, amire nem számít, és felteszi a kérdést, hogy hogy is van ez. Ki akarta ezt, vagy miért akarta ezt? 3 gyerekem van, de csak 2 él. És amikor erről beszélek, mindig füst megy a szemembe. Az történt, hogy a Zita lányom, ő a középső lányom, 18 éves korában érettség után egy héttel megállt a szíve egyik pillanatról a másikra. Minden előzmény nélkül az íróasztalom mellett találtuk holtan. Egy évig tartott az igazságügyi orvosi vizsgálat, és igazából nem tudtak megállapítani semmit. Azt mondták, hogy fogjuk fel, mint egy balesetet. Csak hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mikor 18 évig egy gyereket minden széltől óvunk, és egyszer csak nincs. Tehát ezzel szembe kellett néznünk, és ez azért alapvetően meghatározta azután az életünket, a család életét. Én megkerestem pszichológust is, hogy hogy lehet ezt kezelni. Ez a beletörődés, mert valahol ebbe bele kell törődnünk. És ő azt mondta, hogy ezt csak ti saját magatok tudjátok. Saját belső erővel, nagyon sok erőt adtunk egymásnak, a feleségemmel, a gyerekekkel. És nem szabad kitörölni az elvesztetteket. Még közel 9 év után is nagyon nehéz erről beszélni. És ekkor merül fel ez a kérdés, hogy legyen meg a te akaratod.

Nagy Gyulának, a Magyar Mérnöki Kamara elnökének gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai katekézi sorozatunk tovább folytatódik a keresztény hitről. Ott hagytuk abba, hogy a keresztény hit Isten ajándéka, mert hinni csupán Isten kegyelmével vagyunk képesek. Senki se gondolja, hogy a hitet merő tanulással el lehet sajátítani. Az Efezusi levélben olvashatjuk, hogy a hit Isten ajándéka. Azért könyörögtek az apostolok Krisztushoz, hogy Uram, növeld a mi hitünket. Isten a hitet már a keresztségben adja nekünk, azért nevezzük a keresztséget a hit keresztségének. Isten tudnélik a keresztségben, a megszentelő kegyelemmel egyidejűleg a hit képességét, vagyis a hit erényének magvát is adja nekünk. Az újonnan keresztelt azonban eszének használata előtt ezt a képességet nem használhatja, és hitét még nem gyakorolja. Ez csupán eszének használata után a kegyelem és a keresztény oktatás hatás alatt történik. A bűnös a hit képességét bűnbánat által nyeri vissza. Miután azonban Isten a felnőtteknek a kegyelmeket nem adja azok közreműködése nélkül, azért a bűnös részéről bizonyos előkészület szükséges. Isten a keresztény hit adományát különösen a következőknek adja. Azoknak, akik az igazság után komolyan törekszenek, akik Isten félő életet élnek, akik Istentől kérik az igaz hit kegyelmét. Az igazság után komolyan törekvő ember bizonyosan elnyeri a hit kegyelmét. Jézus Krisztus szerint ugyanis boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők ki lesznek elégítve. Továbbá Isten azt mondja, megtaláltok engem, ha teljes szívetekből kerestek. Olvashatjuk Jeremiás könyvében. Ezen szavaknak teljesedését tapasztalta az igazság után törekvő Szent Justin bölcselő, akit egy aggastyán a Tiberis partján tett figyelmessé a keresztény vallás fönséges tanaira, ami meg is térítette. Az Isten félő életet élő ember is elnyeri a hit kegyelmét. Jó cselekedeteinkért ugyanis kegyelmet nyerünk Istentől, ez pedig értelmünket felvilágosítja. Azért mondja Krisztus Urunk, hogy Isten akaratának teljesítője megismeri az ő tanításainak isteni eredetét. Bűnöktől tisztátalan lélek nem látja az igazságot, tiszta lélek előtt azonban nem rejtőzhet el az igazság. Ha egy erdőben vadállatok között felnőtt ember csupán saját eszét követve jót cselekednék, a rosszat pedig kerülni, bizonyosnak tarthatjuk, hogy Isten akár benső felvilágosítással, akár valamely hithirdető után tudomására adná neki a hinni szükségeseket, mondja Aquinói Szent Tamás. Így küldötte Isten Cornéliushoz, a cezáreai pogány századoshoz, hithirdetőnek Szent Pétert. Végre az is elnyeri a hit kegyelmét, aki Istentől kéri azt. Krisztus Urunk szerint, aki kér, nyer, aki keres, talál, és az őrgetőnek megnyittalak. A protestáns Stolberg Frigyes gróf, aki 1819-ben halt meg, 7 év imádság után felismerte a katolikus hit igazságát, s híres katolikus író lett belőle. Irgalmában Isten gyakran még az igaz vallás ellenségeinek is megadja az igaz hit kegyelmét. Gondoljunk Szent Pál megtérésére. Azonban Isten ezen rendkívüli kegyelemben csupán azokat részesíti, akik tévedésük dacára jó érzelműek. A nagy megtérők, akik azelőtt ellenségei voltak a hitnek, megtérésüket sokszor hozzátartozóik vagy barátaik imájának köszönhették. Isten a keresztény hit kegyelmének adományozásánál rendes eszközként a prédikációt használja fel. Rendkívüli eszközként esetleg a csodát is. Prédikáción kívül rendes eszköz a hit kegyelmének megszerzésére az istenes könyveknek az olvasása, továbbá a másoktól nyert oktatás. Szent Ágoston, Szent Ambrus milánói püspök prédikációinak hatása alatt tért meg.
Loyolai Szent Ignácot, Krisztus Urunk és a Szentek élettörténetének olvasása vezérelte a hithez. Szent Justin bölcselőt pedig az az oktatás, amelyet az Akkostyántól nyert a Tiberis partján. Rendkívüli eszközöket főképpen a kereszténység kezdetén használta a Jóisten. Azonban használ gyakran még a jelenben is. A betlehemi pásztorokat Isten angyala részesítette oktatásban a megváltóról. A három királyt rendkívüli csillag megjelenése vezérelte Krisztus Urunkhoz. Szent Pált, a csodálatos szó és az égből származó fény, a börtönőrt Filippiben a börtön megrázkódása és kinyílása, Nagy Konstantin császárt a fénylő kereszt megjelenése az égen, Rattisban Alfonszit hirdetőt az elszászibor zsidó kereskedelmi utazót Isten anyjának a római Szent András templomában 1842-ben történt megjelenése. Nagy Lasser, a megvakult párizsi ügyvéd, a lourdi csodák későbbi megírója úgy jutott a keresztény hithez, hogy szeme a lourdi vízből meggyógyult. Vannak azonban, akik sohasem jutnak el a keresztény hithez, mert hiányzik bennük a jó akarat, vagy pedig, mert nagyon kevélyek. Némelyek nem jutnak el a hithez, mert hiányzik bennük a jó akarat, mondja Szent Ágoston is. És amint a Jóisten minden embernek megadja a nap világosságát, úgy megadja mindenkinek a hit világosságát is, szintén Szent Ágoston mondja. Krisztus Urunk a világ világossága, a világra jövő minden embert megvilágosít a Szentlélek által. Azonban az emberek sokszor visszautasítják a lelkükbe hatoló hitvilágosságot. Nem akarnak hinni, különben gonosz életüket meg kellene változtatniuk. Jobban szeretik a sötétséget, mint a világosságot. Vétkeznek tehát a Szentlélek ellen, és így tettek a Krisztus korabeli farizeusok is. Kevés embereknek sem jut osztályrészül a hit kegyelme. Isten ugyanis rendesen, igénytelen eszközökkel szokott valakit a hitre vezérelni, és ezen a kevés emberek megütköznek, és ezért nem jutnak a hithez. Így Krisztus Urunk nem csupán alacsony rangból és szegénységből, hanem azon felül még, elnézést, így felejtettem a telefon, de a szándékosan ugye a Názáretből és a megvetett városból származott Jézus Krisztus nem csupán alacsony rangból, és megvetették az ő tanítását, és a tekintélyes római néphez Isten azok alakvalóit, a zsidókat küldte hit hirdetőkül, akik azon felül még tanulatlanul emberek voltak. Heródes királyhoz és a jeruzsálemi főtanácshoz Isten szándékosan pogányokat, tudnilik a három királyt küldte Krisztus születésének a hirdetésére. Hasonlóan jár el Isten másnap is. Az igazságot hirdető egyházat az alacsonság és az üldözés állapotában hagyja. Az Isten ége kincse tehát valóban igénytelen szántóföldben rejlik. Nem csoda ezért, ha a kevélyek megszégyenülnek, mert az okosok és gazdagok elől Isten elrejti az ő titkait. Isten ellenáll a kevélyeknek. A keresztény hit nélkülözhetetlenül szükséges az örök üdvösség elnyerésére. Erről a témáról egy rövid dal után maradjanak velünk.

Szeretettel köszöntök újra minden kedves Mária Rádió hallgatót. A keresztény hit nélkülözhetetlenül szükséges az örök üdvösség elnyerésére, itt maradtunk el mai katekézisünkben, és éppen ezért a szentek a hit kegyelmét igen nagyra becsülték. Hit nélkül nincsen üdvösség. Ezért hangoztatja Krisztus Urunk, aki nem hisz, elkárhozik. Aki itten nem hiszi, az a túlvilágon nem láthatja Istent. Hit nélkül lehetetlen kedvesnek lenni az Istennél. Amint Péter süllyedni kezdett, mikor kételkedni kezdett, úgy az örök kárhozatnak megy eléje az, aki a hitet elveszíti. A hit a tűzoszlophoz hasonlít, amely az izraelitákat a pusztán keresztül az ígéret völgyére vezette, vagy pedig a csillaghoz, amely a három királynak Krisztus Urunkhoz vezető utat mutatta. Hit nélkül továbbá nincsen érdemszerző cselekedet. Miként a fa gyökér nélkül nem hozhat gyümölcsöt, úgy az ember hit nélkül semmiféle jó cselekedetet nem végezhet. És viszont miként a gyökér nem marad egyedül, hanem abból csak hamar növény fejlődik, éppen úgy hoz létre a hit is jó cselekedeteket. Az örök jutalomban való hit az embernek erőt ad a jónak gyakorlásához. A jövendő feltámadásban való hit erősítette meg a Makkabeus testvéreket és valamennyi szent vértanút. Az egykori megjutalmazás bizonyossága tette Tóbiást és más szenteket adakozókká. A hit továbbá a kísértés idején visszatart a bűntől. Gondoljunk egyiptomi Józsefre, miként a világító torony a hajóst figyelmessé teszi az átanyokra is, és ezzel őt a pusztulástól megoltalmazza. Úgy tesz a hit is bennünket figyelmesek ki az örök kárhozatra, amelybe a bűn sodorna. Ezzel visszariaszt bennünket a bűntől, és megment az örök haláltól. Szent Pál szerint a hit pajzsával a gonosznak minden tüzes nyílát eloldhatjuk. Miként a pajzs a katonákat az ellenség ellen, úgy oltalmaz bennünket a hit az ördög támadásai ellen. A hit végül megóv bajainkban a kétségbeeséstől. Hitünkkel vannak arányban az Istentől nyert kegyelmek is. Ezt bizonyítják már Krisztus Urunk beteggyógyításai is. Mikor nagyobb hitre talált, gyorsabban és csodálatosabban gyógyított, azért kérdezősködött a beteg gyógyítása előtt gyakran annak hite felől. Gondoljunk csak Krisztus szavára, a te hited meggyógyított. A trilenti zsinat is ezt mondja, a hit az üdvösség kezdete. Alapja és gyökere az egész megigazulásnak. Csupán hinnünk azonban nem elégséges az örök üdvösség elnyerésére, szükséges egyszer s mind a hit szerint élni, és a hitet külsőleg is megvallani. Falovon nem lehet Rómába lovagolni, hasonlóképpen halott hittel sem lehet eljutni a mennyországba. Hitünknek elevennek kell lenni, vagyis jó cselekedeteket kell létrehoznia Krisztus Urunk szerint. Nem minden, aki mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki atyám akaratát cselekszi, aki a mennyekben van. Például az irgalmatlanokat Krisztus Urunk az utolsó ítéleten kárhoztatni fogja. Az ilyenek hite a gonosz szellemekéhez hasonlít. Ezek szintén hisznek, de gonoszul cselekednek. A jó cselekedetekben nem mutatkozó hit tulajdonképpen nem igazi hit. Csak is ott igaz a hit, ahol szavaink vallomásának, cselekedeteink nem mondanak ellene. Valamint ugyanis a test lélek nélkül halott, úgy a hit is jó cselekedetek nélkül meg van halva. A hit jó cselekedetek nélkül olyan, mint a fa gyümölcs nélkül. Jó cselekedetek nélkül a hívő az evangéliumi balga szüzekhez hasonlít, akiknek lámpájukban nem volt olajuk. Ahhoz az emberhez hasonlít, aki nagy tőkéjét nem használja fel, és így pénze dacára éhen hal. Csupán a keresztlevél tehát nem elégséges az örök üdvösség elnyerésére, és ebből következik, hogy a hit csak az Isten szeretetével párosulva üdvözít.
Azért mondja Szent Pál apostol, legyen bár oly teljes hitem, hogy a hegyeket áthelyezhettem, ha szeretetem nincs, semmi sem vagyok. Isten szeretete nélkül tehát a hívő elkárhozik. Szükséges továbbá hitünknek külsőleges is megvallani, mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal pedig vallást teszünk az üdvösségre. Az ember lélekből és testből áll, tehát nem csupán belsőleg, hanem külsőleg is köteles Isten tisztelni, már természete is készteti őt arra, hogy külsőleg is nyilvánítsa belső meggyőződését. A hitüket meg nem vallókhoz, az utolsó napon így fog Isten szólni, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. És a hit megvallásáról azonban majd későbben fogunk részletesebben beszélni. A hitnek vannak indító okai is, és a keresztény hit indító okai különösen a csodák és a jövendőlések. Ugyanis ezek biztosítanak teljesen a hit igazságoknak az isteni eredetéről. De erről majd a következő katekézisünkben, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsétessék a Jézus Krisztus.

Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából.

Volt-e egyetem Magyarországon Aquinói Szent Tamás idején? Pályi Gyula professzor előadása a 90. születésnapjára rendezett veszprémi konferencián.

0: Műsorunkban a napokban, július 22-én elhunyt Pályi Gyulára, a Modenai Egyetem professzorára emlékezünk, aki több mint két évtizeden keresztül volt rendszeres vendége a Vatikáni Rádió magyar adásának. A torinói lepelt illető és más egyházi vonatkozású magyar történelmi tudományos kutatásai kapcsán. Pályi Gyula 1936-ban született Budapesten. Vegyészmérnökként végzett, majd többek között a Magyar Tudományos Akadémia petrolkémiai veszprémi kutatócsoportjának vezetője volt. 1987-től a Modenai Tudományegyetem általános és szervetlen kémia professzora, 2008 óta nyugállományban, mint külső tudományos munkatársa volt. Kémiai kutatásai mellett történelmi és tudománytörténeti kérdésekkel is foglalkozott, mint például a torinói lepel története, vagy Aquinói Szent Tamás magyar családi kapcsolatai. Hit és természettudomány témában tanította a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Pillanatképek a tudomány világából címmel Pályi Gyula neves évfordulója tiszteletére konferenciát rendeztek június 10-én Veszprémben, a Veszprémi Akadémiai Bizottság épületében. Az eseményen Pályi Gyula professzor gondolatok a középkori Veszprémi Egyetemről témáról tartott 40 perces előadást. Ebből megosztjuk hallgatóinkkal azt a részt, amelyben a jeles magyar felsőoktatási intézmény alapításának időpontjára vonatkozóan fejti ki álláspontját. Ezzel szeretnénk leróni kegyeletünket emléke előtt, és hálánkat kifejezni a Vatikáni Rádiónak nyújtott áldozatos szolgálata iránt, mindig izgalmas újdonságokat és érdekességet hallgatóink elé táró interjúival.
1: Európában nem kevés délfelől érkező arab behatással az 1200-as, 1300-as években egyre másra alakultak az egyetemek. Lőrinccel egy kicsit kijavítottuk, mert például ezen a képen ki volt felejtő Modena, ahol tavaly ünnepeltük a 850. tanév kezdetét, ami azért szintén nem semmi, és innen látszódik, hogy az európai egyetemek idő paraméterei, ezek valóban, hát ugye 1088-tól kezdődnek. Azt a kis apróságot rosszmájúan hozzá kell fűznem, hogy azt ugyan tudjuk dokumentumokból, hogy a Bolognai Egyetemet 1088-ban alapították. De azt a dokumentumot, ami ezt az alapítását leírná, azt nem találják. A legelső, pontosabban a legrégebbi olyan írásos bizonyíték, ami Bolognáról azt mondja, hogy ez egy egyetem, az 1156-ból származik, és hát az azért észrevehetően később. De nincsen lényeges különbség közte és a Modena 1175-ös dátum között. Nagyon jól áll az időversenyben a Párizsi Egyetem, aminek a mi szempontunkból később még fontossága lesz, ezt legkorábban 1209-re, vagy 10-re, vagy 12-re, vagy 1200-as évek későbbi éveire datálják, meg nagyon jól állnak Cambridge és Oxford is, szintén közel az 1200-as évforduló. Következő kép, amit igyekeztünk Lőrinccel kicsit kijavítani, az volt, hogy ide mázoltunk egy nagy piros pöttyöt a Dunántúl kelős közepére, és ráírtuk, hogy Veszprém. Miért is? Azért, mert a Veszprémi Egyetem középkori egyetemről fönnmaradt kevés írásos bizonyíték egyikében azt található, hogy virult, mióta a kereszténység Magyarországon gyökeret vert. Hát az én olvasatomban a kereszténység Magyarországon gyökeret vert első Szent István király uralma életideje alatt, ugye, ami hát az uralma 997-től 1038-ig tartott. Tehát, ha ezt a mondat fragmenst elfogadjuk, akkor a Veszprémi Egyetem, ugye, hát valamikor a 1000-valahányas években, de minden esetben 38 előtt jött volna létre. És a róla fönnmaradt kevés oklevélből ki lehet szűrni néhány szárazanyagnak minősülő információt, amelyek például, ugye még azt az apróságot megemlíteném, hogy ez az oklevél, 4. László király oklevele, amelynek dátuma 1278. november 18. Idén november 18-án lesz 750 éve, hogy ez a dokumentum megjelent, és ugye ez egy lepecsételt királyi aláírással, stb. Ellátott. Tehát ez egy első osztály.

Van kettő másik, egyik júliusból, a másik augusztusból, abból komoly szervezési információt nem lehet kiszedni, de ebből a dokumentumból nagyon sokat. Ezek a következők. Először is azt mondja, hogy ez az egyetem sok hallgatót vonzott messziföldről. Azután az is kiderül, az nem ebből a dokumentumból, de egyéb független dokumentumokból, hogy a 13. század második felében a Veszprémi káptalannak 36 tagja volt. Ezek közül 16-an doktori fokozattal rendelkeztek. Kérdés az, hogy vajon külföldön szerezték-e, vagy ne adj Isten éppen házon belül. És hát ez a 36 tag akkor egy bőséges tanári karnak megfelelt, tehát ez az egyetemként való működés egyik lényeges bizonyítékának tekinthető. Igen fontos információ, hogy azt mondja, a tűzvészben megsemmisült könyvtár kitöltötte a sekrestje egyik szobáját. Hát ugye el lehet kezdeni azt a fantáziát futtatni, hogy a sekrestje szobája vajon mekkora lehetett, és abban hány kötet fért el, de biztosan több tucatnál lényegesen több. Egy olyan időszakban, amikor a francia király könyvtáráról fönnmaradt leltár, azt írja, hogy 81 kötet volt a király birtokában. Tehát a francia királyi könyvtár 81 kötetből állt az 1200-as évek második felében, nem győzöm hangsúlyozni. Azután azt is írja az oklevél, hogy ezek a könyvek differenciált témakörökből voltak, ami hát nagyon lényeges, ugye, mert az oktatási spektrum akkoriban úgy volt, hogy 7 szabad művészet, valamint jog. Ja, és azt még külön kiemelik az írások, hogy a jogoktatás Veszprémben nagyon erős volt. Valamint van a kulcsmondat, ez az egyetem, amely megsemmisült a tűzvészben, méretében, munkájában a párizsi egyeteméhez hasonló volt. Hát a párizsi egyetemet, mint említettem, 1209, illetve 1215-re datálják. És akkor, amit már idéztem, hogy mióta Magyarországon a katolikus hit meggyökeresedett, az szintén egy fontos eligazítás az időben. Van még egy szempont. Az ezzel foglalkozó szakirodalom, ami számos, jelentős része azt állítja, hogy mielőtt megsemmisült volna az egyetem, jelentős támogatást kapott harmadik Béla királytól. Harmadik Béla király regénybe illő élettörténete úgy kezdődött, hogy 10 éves korában Komnénusz első Manuel császár örökbe fogadta, mint anyai ági rokonát, lévén, hogy Komnénusz Manuelnek az édesanyja a Szent László királynak a lánya Piroska volt, tehát közeli árpádházi leszármazott volt, örökbe fogadta Béla herceget, aki második gyerek volt, tehát örökösödési problémáknak nézett volna elébe, hogyha felnő, hogy ő legyen az örökös. Ez a Manuel akkoriban már a második házasságának a második évét taposta, és eddig csak leánygyermekei születtek, és úgy gondolta, hogy ha most valami konkrét lépést kell foganatosítani, akkor a magyar királyhoz fordult, hogy az unokaöcsét örökbe fogadhatná-e ezt. Rövid úton elfogadták, és ekkor Béla Bizáncba került, ahol 10 évig olyan nevelést kapott, hogy te leszel a bizánci császárság uralkodója. Tehát minden államügy nyitva volt előtte, és azoknak is az izgalmasabb részeit föltárták, és ennek következtében Béla olyan jártas volt a bizánci államügyekben, ami aztán később nagy hasznára vált, mint kevesen mások. És úgy látszik, érdekelték a dolgok, mert például följegyezték, hogy 16 éves korában a nevelő apjával együtt elnököltek egy egyházi zsinaton, amelynek ugyebár a császár kegyura volt az ottani egyháznak, és Béla lényegbe vágó hozzászólásokat tett. 10 év után Manuel császárnak csak-csak született egy fiúgyermekem, és ekkor Béla megnyilatkozott, mint bölcs államférfi 20 éves korában, azt mondta, hogy akkor tessék parancsolni, kérem, ez a most született unokölcsémet
illeti. Én megyek haza.

Magyarországra. Lemondott az összes bizánci rangjáról, mert a császári házhoz kapcsolódó szebasztokrátor, meg mit tudom én, micsoda rangok, némelyiket külön az ő tiszteletére alapították, mint trónörökösi rangot, ezekről lemondott, meg nem elhanyagolható ottani vagyonáról, és hazajött. És ugyebár azt állítják a hivatalos történészek, hogy a királyi kancellária létrehozása nem kicsi mértékben Béla bizánci tapasztalatainak tudható be. Én ehhez még hozzátenném azt, hogy azoknak a kancelláriáknak, amik Béla tapasztalatának az nyersanyagát képezték, a személyzetét Bizáncban körülbelül Krisztus után 400-tól kezdődően kétféle egyetem típusú továbbképzési formában képezték, tehát az egyetemi oktatás léte, vagy a felsőoktatás léte, és ezeknek az állami adminisztrációval való kapcsolatba hozása, ez Béla előtt nyilván nem volt titok. Úgyhogy ez bizony nagyon könnyen elképzelhető, hogy a Veszprémi Egyetemnek Béla jelentős segítséget adott, hiszen ez az uralkodási mechanizmusnak a fenntartására nagyon alkalmas volt. Egyrészt idő sincs rá, másrészt nem is készültem belőle, hogy felsoroljam, hogy a jeles kutatók közül kik voltak, akik egyetemnek minősítették az 1200-as években megsemmisült Veszprémi Egyetemet. Ezek között azért talán megemlítem Toldi Ferencet, meg Ábel Jenőt, de kettő olyan, akiről utca van ellenvezve, mint jeles történészekről, és még sokan mások. A legutolsó években két kiváló cikk jelent meg a Veszprémi, talán Szemelvények nevezetű újságban, ahol egyrészt Császár Miklós, másrészt Szegedi László a legutóbbi években kiváló cikkeket írtak azzal a célkitűzéssel, hogy bizonyítsák, hogy ami itt működött, az nem főiskola, az egyetem volt. Hogy szép magyarul fejezem ki magam, Régerrecht Egyetem. De hát voltak, akiknek más véleményük volt. Például legjelentősebb volt ebből a szempontból Békefi Reming zirci főapát, a Magyar Királyság utolsó zirci főapátja, óriási tekintélynek örvendő történész, az akadémia tagja, amit csak lehetett címet, elismerést megkapott a tudományos működésére, de ő keményen azt állította egyik könyvében, vastagon szedve, hogy összefoglalva a véleményemet, Veszprémben nem egyetem, hanem káptalan és főiskola működött. Hát nyilvánvaló, ki vagyok én, hogy Békefélej még vitába bocsátkozzak, de hát ilyenek is vannak. És voltak, akik szemérmesen hallgatva köztes véleményeket hangoztattak, köztük Tölgyesi József, aki később Császár Miklóssal együtt egyetempárti publikációt írt a közelmúltban. Ezeket nyilvánvalóan nem tudom diskutálni, és most gyorsan még csak egy-két diát megmutatnék a jelenkorral kapcsolatban. Egy pár száz év hiátus után, 1949-ben a Budapesti Műszaki Egyetem nehéz vegyipari karát kihelyezett oktatási intézményként elindították Veszprémben, Polinszky Károly vezénylete alatt. Nem sokkal később egyébként Nemes Ernő volt a kezdeti rektorok egyike, majd hát valamivel később ez Veszprémi Vegyipari Egyetem, majd Veszprémi Egyetem, majd a jelenleg 2006 óta, ha jól tudom, érvényes Pannon Egyetem név alatt működő, de hát reméljük, hogy szellemileg folyamatos intézmény. Ennek egy különleges személyiségéről szeretnék megemlékezni, Nemec Ernőről, aki azt hiszem, talán a Veabnak is az alapító elnöke volt, de hát minden esetre igen jelentős befolyást gyakorolt az egész egyetem szellemiségére, hát akkor én még vastagon így dolgoztam, tehát nagyon jól érzékeltem, és ami hát óriási benyomást keltett sokunkban, az az volt, hogy a rektor idejének első egy-két hetében levétette a rektori dolgozószoba faláról az egyébként jó minőségű Lenin festményt, és odarakatta
Ennek a negyedik László által kiállított kicsit hiányos oklevélnek a nagyított másolatát. Hát ez egy olyan intézkedés volt, amit azóta sem felejtettem el. Ugye igyekeztem szépen megfogalmazni, hogy tudományos és oktatási hagyományok előtti tisztelgés és az egyetemi szellem háromnegyed évezredes folyamatosságának demonstrációja volt ez a megnyilvánulás a Nemetz Ernőnek. Ehelyen is elismeréssel adózzunk emlékének. Most már csak kevés maradt hátra, kinézünk az ablakon, akkor látjuk ezt a bekarikázott épületet, föltételezik, hogy a hajdani Veszprémi Egyetem épülete abban a sarokban állt, ahol most ez a szépen kitartározott modern épület, ami közben volt tanácsakadémia, szeminárium, és még megemlíteném a téren található kutat, ahol egy kicsit elmosódottan található Vetési Albert püspöknek az a csodálatos mondása, hogy e helyen állott a magyar művelődéstörténet egyik lényeges forrása, és ilyen szellemben emlékezzünk meg a háromnegyed évezreddel ezelőtt megsemmisült Veszprémi Egyetemről.

A napokban elhunyt Pályi Gyula professzor utolsó a 90. születésnapja alkalmából rendezett veszprémi konferencián tartott előadásának részletét hallották. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége nevében őszinte részvétünket fejezzük ki a professzort gyászolóknak. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Az ima szándékok fogadásának az ideje van, a pontos idő 17 óra, a mikrofonoknál
1: Gyulai Éva
0: és Fodor Melinda köszönti önöket.
1: Hamarosan az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk a Sepsiszentgyörgyi Szent József plébánia férfi rózsafűzért csoportjával, amelyet felajánlunk a háborúk megszűnéséért, a világ békéért, Szentatyánkért, Leópápáért, püspökeinkért és papjainkért, a keresztények közötti egységért. Imádkozunk katolikus anyaszent egyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, minden testi, lelki és szenvedélybetegért. Imádkozunk azokért is, akik magányosak, egyedül élnek. A keresztény családokért, az úton levőkért és a fiatalokért, hogy megismerjék Krisztus szeretetét. Ma is hálával imádkozunk, gondolunk önkénteseinkre, munkatársainkra és támogatóinkra, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységüket, és imádkozunk elhunyt szeretteinkért, önkénteseinkért, barátaink lelke üdvéért.
0: Kedves hallgatók, hívhatnak bennünket a jól ismert telefonszámokon a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös számon, SMS-t a 0758 420 555-ös számra várunk, valamint ha internet közelbe vagyunk, akkor akkor a www.mariaradio.ro honlapon az ima szándék fűre kattintva elküldhetik szöveges üzeneteiket.

0: Megkérjük kedves hallgatóinkat, hogyha élőadásba kerülnek a háttérben, a rádiót meg a telefon szíveskedjenek lehalkítani.
1: Egy hallgatót köszöntünk. Halló, Mária Rádió. Még sincs vonalba, kedves hallgató. SMS érkezett, imákat, rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom Zetelakára, I. és Bálintné, Anna név napjára, lelke üdvéért, Isten nyugtassa békébe.
0: Egy kedves hallgatónk írja, gyermekeinkért ajánlom fel a rózsafűzért, az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, egy édesanya írja az imát. És egy kedves hallgatót köszöntünk, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindereki, amen!
2: Ezt a mai rózsafűzért és a mai szentmisét szeretném felajánlani kedves ismerőseimért, akik ma hajnalban indulnak Lourdesba, Cservik Máriáért és a kántor úrért, és az egész csapatért, akik elindulnak Lourdesba, hogy a szűzanya segítsen meg, hogy érjenek oda, és imádkozzanak értük, s kérem a szűzanyát, segítse meg őket, és jöjjenek haza egészségben hozzánk. Valamint ugyancsak szeretném köszönteni a kantorunknak az édesanyát, Stanislón Spett Évát, születésnapi alkalmából, a Jóisten éltesse sokáig erőben, egészségben, és a Mária Rádió összes dolgozóját és önkénteseit. Egy áldott szép délután kívánok önöknek, csomag közöl voltam, Erika. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenki, amen. Köszönjük szépen, Erika, a hívását, és együtt imádkozunk minden zarándokért, és kedves hallgatóinkért is.

0: Üzenetekkel folytatjuk. Egy hallgató külföldről így ír, felajánlom a rózsafűzéreket és szentmiséket, hálából a kaput kegyelmekért, és kérem a szűzanya áldását egy autó megvásárlásához. Dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Egy újabb kedves hallgatót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Hello!
1: Szeretettel köszöntjük. Élőben.
2: A rózsafűzért, a szentmiség felajánlom a Mária összedolgozójáért, és a bemondott, elhangzott imákért, a lebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábam gyógyulásáért, és a lelki-testi gyógyulásomért, a látásomért, a család békességére és az egész halottaimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, az úton lévőkért, a betegekért, és minden jó akaratú emberekért, és a háború megszűnéséért. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
1: Mi mindereké, amen. Köszönjük szépen a hívását, együtt imádkozunk önnel.
0: Tímea Erdélyből ezt az üzenetet küldte. Felajánlom a hét összes szentmiséjét és rózsafűzérét a bűneim bocsánatáért, és minden ember bűnei bocsánatáért. Isten könyörüljön rajtunk.
1: Ezt a rózsafűzért és szentmisért felajánlom a család élő és elhunyt tagjaiért. Köszönöm az imákat.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a családomért, a gyerekeimért, a szűzanya takarja be védő palástjával, az úton lévőkért, békéért, és önökért imádkozok, egy édesanyja üzente.
1: Ezt a rózsafűzért és szentmisét, és minden imát felajánlom a drága szüleim, Rafaén Antal és Angyalka lelki üdvükért, akik a nagytusnádi temetőben pihennek. Kérem a drága Jóistent, hogy mindkettőjüknek adjon örök nyugodalmat, hogy az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. Írja Zsuzsanna Borzsova.
0: Haló, közben letette a kedves hallgató, kérjük, hogy hívjon vissza. Ezt az imát felajánlom férjem Áron ma történő operációjának a sikeréért. Jézusom, bízom benned.
1: Az egész heti rózsafűzért és szentmiséket felajánlom, hogy a szűzanya segítsen haza a hosszú útról. Isten fizesse mindenki imáját.
0: A héten elhangzó imákat és szentmiséket felajánlom hálám jeléül a lányomért, és a tegnap született kisunokámért. Istenem, köszönöm, hogy meghallgattad imáimat.
1: A mai rózsafűzért a fiamért ajánlom fel, hogy alakuljon jól az élete, és hogy találja meg a hozzáillő társat. A családom egészségéért és békességéért is imádkozom, írja egy édesanyja Gyergyóból.
0: Kedves hallgatóink, hívhatnak továbbra is bennünket a 0259-420-555-ös vagy a 0359-420-555-ös számon. SMS-eket a 0758-420-555-ös számra várunk, valamint a www.mariaradio.ro honlapon az ima szándékat fűre kattintva küldhetnek szöveges SMS-eket, a vonalak szabadok, hívjuk, várjuk önöket.
1: És már is egy kedves hallgatót köszöntünk, halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenekké, amen.
2: Én élő áhúz tagjaimért, a család béké, az utolsóké, a sóferoké kezdik az én családom, de ebben vannak, nem sorolom, a Márra, de munkatársai, azoknak hozzátartozói, hogy imegyük ki papbácsiké, hogy a szüzelő segjenek minden lépésükbe, takarjad egy palácsa a nagyon gonosz megcsével. Imádkozunk együtt egymást, Isten fizesse, bejutottam
3: Mit feltartjuk az Úr Jézus Krisztus?
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Együtt imádkozunk mindezen szándékokért. Szeretettel.
0: Egy újabb SMS érkezett, amelyben így ír a hallgató: imád kérek bűneim bocsánatáért, egészségemért, a szédülésem elmúlásáért, és hogy ne legyenek rossz gondolataim, hitemért, kislányom hitért, és az egész családomért. Drága Jézusom, segíts meg, egy édesanya üzent.
1: Egy kedves hallgatót köszöntünk, halló, itt a Mária Rádió.
4: Dicsérdessék a Jézus
1: Krisztus. Mindörökké, amen.
4: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testi lelki gyógyulásomért, főleg a látásom javulásáért, a Mária Rádió munkatársért, önkéntesért, hallgatóért, a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, és tartson velünk az imában. Együtt fogunk imádkozni ezen szándékokért.
0: Minden imákat és szentmiséket felajánlom a héten Iluska tökéletes gyógyulásáért, hogy kitisztuljanak az erei. Hallgass meg, Uram, kérlek.
1: Az imákat felajánlom gyermekeim testének, lelkének, elméjének gyógyulásáért, hitbéli megerősödésért. Jézus Dávid fia, könyörülj rajtunk, írja egy kedves hallgatónk.
0: Minden imákat és a szentmiséket felajánlom az elhunyt szeretteimért és minden rokonomért. Nyugodjatok békében az Úr Jézus szent nevébe, udvarhelyről egy hallgató írta.
1: A héten elhangzó rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom Fenyőkúton testvérem Tófalvi Ferenc gyógyulásáért, gyermekeimért, anyukám Tófalvi Vilma gyógyulásáért, a magam gyógyulásáért, a Mária Rádióért, és minden betegért. Udvarhelyről írja kedves hallgatónk Margit.

Még egy üzenetünk érkezett. Ezt az imát és szentmiséget felajánlom testvéreim, gyermekei megtérésükért. Hallgass meg, Uram!

egész heti rózsafűzéreket felajánlom, a szűzanya szándékáért, bűneink bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeinkért, áldásért, békéért, és az összes hívekért, írja egy kedves mindennapi, mindennapos hallgatónk Nagyváradról.

Budapestről egy hallgatónk imát kér. A ma elhangzó imákat felajánlom a férjem megtérésért, munkahelyi problémák megoldásáért, családom egészségéért.

0: Minden imákat és a szentmiséket felajánlom kis Ildikó és a szülei lelke üdvéért. Nyugodjanak békében, Jézus és Mária szent nevében egy rokonuk ajánlja fel a rózsafűzért értük.
1: Kedves hallgatóink, az ima szándékok fogadására szánt idő lejárt. Felajánljuk mindazon kedves hallgatók szándékára, akik nem tudtak betelefonálni, és mindazon szándékokra, amelyeket szívükben megfogalmaztak, vigyük minden kérésüket az Úr elé.
0: Meghívjuk a kedves hallgatókat, hogy imádkozzák velünk az örvendetes rózsafűzért, közösen a Szent József plébánia férfi rózsafűzér csoportjával. A mikrofonoknál
1: Fodor Melinda
0: és Gyulai Éva fogadták az önök ima szándékaikat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ave Maria. Imádkozzánk velünk együtt a rózsafűzért, itt, a Mária Rádióban.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát, föltámadásod és mennybe mehetelek, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzért titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyába, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbját, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a sejtő támadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafüzér első szent titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Üdvözl légy kegyelemmel teljes, veled van az Úr, áldottabb vagy minden asszonynál. Ne félj Mária, kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogadsz, fiút szűz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő, és a magasságbeli fiának fogják hívni. Édes Jézus, hálát adunk neked, végtelen szeretetedért kérünk téged, áld meg igazságot érzettel és bátorsággal. Add kegyelmedet, hogy szent akaratoknak zúgolódás nélkül örömmel engedelmeskedjünk mindenkor, és megnyugodjunk isteni végzéseiden. Amen.
3: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szent Élektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafüzér második szent titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatóan hordoztál. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megboldult méhében a gyermek, hangosan felkiáltott: áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzá? Édes Jézus, hálát adunk neked végtelen szeretetedért. Kérünk téged, áld meg kitartó felebaráti szeretettel, hogy embertársainkat testvéri módon szeressük, örvendjünk az örvendezőkkel, sírjunk a sírókkal, és szívből megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes József üzér harmadik szent titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepolyázta és jászolyba fektette. Pásztorok penyáztak a vidéken. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala. Ma megszületett megváltótok, Krisztus az Úr. Édes Jézus, hálát adjunk neked végtelen szeretetedét. Kérünk téged, áld meg minket és vedess a lemondás útján. Engedd, hogy a világ javai el ne ragadják szívünket, a szegénység pedig meg ne rendítse benned való bizalmunkat. Jólétben épp úgy, mint szükségben, nyugodjunk meg mindig isteni gondviselésében. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyok Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
2: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes Rózsa Füzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál, amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő volt írva. Édes Jézus, hálát adunk neked végtelen szeretetedért. Kérünk téged, áld meg minket és vedess az engedelmesség útján, hogy Isten és az Anya Szent Egyház parancsait mindenkor híven és pontosan megtartsuk, és minden törvényes felsőbbségnek lelkiismeretesen engedelmeskedjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján menni.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján menni.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes Rózsa füzér 5. szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt. 3 nap múlva akadtak rá a templomban. Ott ült a tanító közt, hallgatta és kérdezgette őket. Szűzanyánk, aki elveszett fiadat, oly nagy buzgalommal és fájdalommal kerested, megtalálásának örömére kérünk. Esd ki számunkra kegyelmet, hogy Jézus mindenkor szívünkben hordjuk, s ha netán elveszítenénk, mielőbb megtalálassuk, s neki erényes életünkkel szolgáljunk mindörökkön, örökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísérletbe.

0: asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtalálták.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te vele. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te vele. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te vele. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók leessünk a Krisztus ígéreteire,
0: könyörögjünk, szentséges Szűz,
1: Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó

0: fönséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Csíksomjai segítő szűz,
0: könyörögj érettünk,
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk,
1: az Atya, a Fiú és Szentlélek
2: nevében. Amen. A folytatásban a Jézus szent vére litániáját imádkozzuk. Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Krisztus vére, az Örök Atya eszülött fiának vére,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a megostorozáskor kísérkent vér,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdia,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a gonosz lelket legyőzője,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a vértanúk erőssége,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a hitvallók szirátsága,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, szüzeket termő vér,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az örök élet záloga,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér,
3: üdvözíts minket!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
3: kegyelmez nekünk, Uram!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
3: hallgass meg minket, Uram!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
3: irgalmaz nekünk!
2: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel,
3: és Isten jó országává tettél bennünket.
2: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelte, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk, üdvösségünk árát oly tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyerünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendezhessünk az égben, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Tasnád Szántóról, a Loyolai Szent Ignász templomból. Szent misét közvetítünk, melyet bemut a Gyenge Béla plébános, a kántori szolgálatot ellátja a Réspál. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Testvéreim, 17. hetünknek hétfői napján a bevezető ének a 67. zsoltárból így hangzik: Szent hajlékában lakik az Isten, Isten, aki lakást ad házában az egyetértőknek, ő ad hatalmat és erőt népének. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük és mutatassuk be a mai nap szent misa áldozatát, amit elhunyt Bokor Anna és Zsoltsik Brigitta testvéreink lelki üdvéért ajánlunk fel.

gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: úgy használjuk a mullandó javakat, hogy már most a maradandókhoz ragaszkodjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. A nép sorsáról kapott látomását így írja le Jeremiás. Így szólt az Úr: vásárolj magadnak egy lenvászon övet, kösd a derekadra és óvd a nedvességtől. Meg is szereztem az övet az Úr szava szerint, és a derekamra kötöttem. Majd másodszor is szólt hozzám az Úr: vedd az övet, amelyet vásároltál, és a derekadra kötöttél. Indulj az Eufrátesz folyóhoz, és rejtsd el ott egy szikla hasadékba. Elmentem, és el is rejtettem, ahogy az Úr parancsolta nekem. Hosszú idő után így szólt hozzám az Úr: kelj föl, és az Eufrátesről hozd el az övet, amelyről megparancsoltam, hogy rejtsd el ott. El is mentem, és elhoztam a rejtek helyéről az övet. Az öv már tönkrement, és nem volt használható semmire se. Az Úr meg így szólt hozzám, s ezt mondta nekem: így teszem tönkre Júda és Jeruzsálem kevéd derekát, s gonosz népet, amely igémre hallgatni már nem akar. Szívük gonosz útján járnak, és más istenekhez pártolnak, hogy azoknak szolgáljanak, és azokat imádják. Azért lesznek olyanokká, mint ez az elrohadt öv, amelyet semmire sem lehet többé használni. Mert ahogy az öv az ember derekához simul, úgy csatoltam én is magamhoz Júda egész házát, mondja az Úr, hogy népemmé, dicsőségemmé, dicséretemmé és hírnevemmé legyenek. De ők nem hallgattak rám. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta népnek. A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az égmadari eljönnek és ágai között laknak. Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa hasonló a kovászhoz. A gazdasszony elvegyíti 3 vékkal ízbe, és a kovász átjárja az egész tésztát. Mindez példabeszédekben mondta Jézus a népnek, példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit így jövendült meg a proféta, megnyitom ajkamat és példabeszédekben hirdetem azt, ami titok volt a világ kezdete óta. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára. Krisztusban szeretett testvéreim, sok gyarlóság, sok bűn, sok nehézség fordul elő életünkben, a világban, de vannak karakteri hibák, karakteri bűnök, és ezek közül egyik a hűtlenség. Mikor az ember hűtlen marad, ahhoz, akihez vagy akinek hűséget ígért. Na ezt úgy nevezik, hogy karakterbűnök, jellemtelen bűnök. Sokszor az történelem folyamán a választott nép is elkövette ezt a bűnt az Istennel szemben. Jeremiás idejéből hallottuk, a Jeremiás proféta könyvéből a tudósítást, hogy a Nabukodonozor erre jobban fenyegette a szomszédos népeket, ez egy hódító király, illetve hatalmaskodó ember volt, és a proféta figyelmezte a népet, hogy bűneik miatt a babiloni király hajtja majd végre az ítéletet rajtuk. Milyen bűneik? Nem mondja, hogy loptak, hazudtak ezek. Egy szóban fogalmazta meg, elfordulás az Istentől. Mert sokszor az ember jó dolgába, vagy félelmébe, vagy bármibe, amikor úgy érzi, hogy hát most nincs szükségem Istenre, nem figyelek oda minden nap az ő tanítására, egyszerűen mit csinálok? Elfordulok az Istentől. Majd én kialakítom az életemet. Majd én tudom, hogy kell a mai 21. században is az életemet. Nem kell nekem a jó Isten mondja meg. Tudom én. Na, ez az elfordulás az Istentől. S végül az ember megjárja. Megjárja, mert hűtlen lett az Istenhez. Hűtlen lett az ő tanításához. Hűtlen lett az Isten szeretetéhez. És itt most visszatérve Jeremiáshoz, a proféta figyelmeztette a népet, hogy bűneik miatt, tehát az, hogy elfordultak az Istentől, a babiloni király, Nabukodonozor, hajtja majd végre az ítéletet rajtuk. Mert ez következik be mindenképpen, minden időben. Ez volt, ha Istentől elfordult a nép, akkor magára von ítéletet. A jövőt egy hasonlattal világítja meg. egy díszes lenövet elrejtenek Babilonban. Az Eufrátesz folyó mellett egy nedves barlangban. Hát itt mit csinál? A nedves helyen bármilyen anyag elrothad, megpenészedik. Évek múlva elrothad ez a lenöv, és nem használható. Ez történik majd a néppel is, a babiloni fogságban. Viszont, ha engedelmeskednek Jahve, vagyis Isten törvényének, akkor megmaradhatna díszes övnek az ő ruháján, az ő életén. És valóban, aki odafigyel, és azt mondja, hogy megtörténhet, akkor elővigyázatos azt mondja, nem teszem ezt. Én nem kísértem az Isten, nem fordulok el az Istentől, mert rosszul járok. Nem azért, mert Isten meg fog ezért büntetni, hanem én magam fogom magamat büntetni, mert elfordultam az Istentől. És akkor mostan, ahogy a múlt napokban is olvastunk, a Krisztus követése könyvéből folytatom tovább az elmélkedésünket a mai napra is, hogy még tudjunk elmélkedni. A Krisztus követése egyik, a Szentírás könyve után egyik legjobb könyv, lelki haszonnal forgatható és olvasható könyv, mindenkinek ajánlom, hogy olvassa a Biblia után, ez a legjobb könyv, legjobb lelki könyv. Pázmány Péter így ír erről a könyvről. Nem olvasott a Biblián kívül könyvet, melyet ennél méltóbbnak ítélt volna arra, hogy a magyar keresztény hívek kezébe adja. Boldog, aki megérti, mit jelent Jézus szeretni, és önmagunkat megvetni Jézusért. Mindent, ami kedves, el kell hagynunk a kedvesünkért, mert Jézus azt kívánja, hogy csak őt szeressük minden fölött. A teremtmény szeretete ingatag és megbízhatatlan. Jézus szeretete hűséges és állandó. Aki teremtményhez tapad, elesik az esendővel, aki Jézust öleli át, örök támaszt talál. Őt szeresd, őt nyerd meg barátodnak. Ha mindenki elhagy, akkor is veled marad, s holtodban veszni nem enged. Egyszer mindenkitől el kell szakadnod, ha tetszik, ha nem. Éltedben, holtodban Jézushoz ragaszkodj, az ő hűségére számíts, mert egyedül ő lehet segítségedre akkor, amikor minden elvész. A te kedvesed olyan természetű, hogy vetétársat nem tűr maga mellett. Egymaga akarja birtokolni szívedet, királyként elfoglalni azt saját trónus agyanát. Ha értenél ahhoz, hogy minden teremtménytől meghűresedj, Jézus szívesen laknék veled. Majd mindennek veszélyt láthatod, amit Jézuson kívül emberekre építesz. Nem íz a széltől ingatag nádban, ne támaszkodjál reá, mert minden ember akár a fő elhullik, minden dicsősége, mint a mezei virág. Hamar megcsalatkozol, ha csak emberek külső viselkedésére figyelsz. Ha csak másokban keresed vigasztalásodat, hasznodat, többször látsz kárt, mint gyarapodást. Ha mindenben Jézus keresed, bizonnyal megtalálod Jézust, ha pedig magadat keresed, vesztedre magadat találod mindenütt. Mert az az ember, aki nem keresi Jézust, többet lát magának, mint az egész világ és minden ellensége. Kérjük testvérei, mennyei atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük, Add, Urunk, hogy az anyagi világ javait a magunk és embertársaink földi boldogulására és örök üdvösségére használjuk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítsük.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add, hogy munkatársainkkal jó együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük a közösség javát.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add meg nekünk a Szentlélek által a szelídséget, a jó szívűséget és a türelmet.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add, hogy a mai napot bűn nélkül töltsük el továbbra is, hogy majd este örvendezve köszönhessük meg jóságodat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add meg elhunyt Anna testvérünknek és Brigida testvérünknek bűneik bocsánatát, hogy irgalmatból a szentek közösségébe juthassanak.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Kérünk Istenünk, cselekedeténk előzd meg sugallatoddal és kísérd segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük, Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatokat, mert énnek is életére, és őségére, mindannyiunk és az egész szent szeretet áldozatára.

A te szőrségedet általad dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik. A mennyei seregek az ég erői, s a boldog szeráf kórusok újonga együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőj téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk, tehát Istenünk, a Szent Lélek által szentel meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát ad áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek is sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat a hirdetünk, Urunk, és hitre vagyunk föltámadással, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük át, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkét szenvedett, csodálatosan feltámad, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket, neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyeressük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Lászlóval, Boldog Szilárd vértanú püspökkel és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben. Földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljes és kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz érgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg, Urunk, Anna szolgálódról, Brigitta szolgálódról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból, add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is, amikor a holtakat életre kelti a főkorából, és romlandó testünket megdicső testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba. Ott majd reményünk szerint velük együtt mi is dicsőségedben örökre részesülünk. Amikor letörő szemünkről minden könnyet és színről színre látunk téged, Istenünk, hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Ha Krisztusra feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy érgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
3: Feltámadás után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
3: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
3: Engesztelődjetek is szívből egymással.
1: Legyen.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondom, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus testvére.

Krisztus teste üdvözítsenek, Krisztus vére töltsenek, Krisztus oldalából kifolyó víz most is szárnyak, Krisztus Isten személyese, erősíts meg engem, ó édes Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejtsd el engem, tőled elszakadó, ne engedj engem, adott a szellemségtől, hol tartasz meg engem, halálom óráján, hívj magadhoz engem, és hozzájutom, engedj engem, hogy szenteiddel dicsőítesselek,

Imádkozz ellenem szeretlek és a szemből, neked élek, neked adok, tiéd vagyok életemben és halálomban. Amen. Istenem, kísérlek benne, mert te örökké igaz mondó vagy. Istenem, reményeted ellenem, mert te hű és irgalmas vagy. Istenem,

Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük ezt a mennyei szentséget, Szent Fiat szenvedésének örök emlékét,

megkereső testvéreim, holnap este 6 órakor lesz szentmise. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A szent mise áldozatot bemutattuk, menjetek és járjatok békével. Isten.

Kedves hallgatók, szent misét közvetítettünk Tasnádszántóról, a Loyolai Szent Ignác templomból, melyet bemutatott Gyenge Béla plébános, és a kántori szolgálatot ellátta Rés Pál. A mikrofonnál Muresán Mónikát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hit plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksömői Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Tasnád szántó plébánia templomot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Tasnád szántó falu és községközpont a Parciumban Szatmár megye egyik települése beosztott falvaival, Érkőrössel és Érszodoróval. 2011-ben 2377 lakost számláltak, ebből 662 magyar ajkut. Tasnád városától északnyugatra fekszik. Tasnád szántó neve az oklevelekben 1205-1235 körül tűnt fel Zumtóú Zamptó néven, 1450-ben Tasnád szántó, 1688-ban szántó néven írták nevét. A 15. században a település már az Érmellék egyik legnagyobb helyének számított, népessége ekkor a vármegyében a harmadik volt. 1389-ben Zsigmond királytól Szántói János és István a Petőfiai kérésére Tasnád szántó részére országos vásártartásra nyert engedélyt. 1420 és 1560 között a falu birtokosai a Csáki, a Csernavódai, Becski és Kende Mihály birtokosok családjaik voltak. 1561-ben a Becskiek és Kendi Mihály hűtlenségük miatt elveszett birtokába Baranyai Kelemenfi, másként Fekete Jánost és Pécsi Tamást, azaz Balogh Fekete Jánost iktatták be. 1692-ben Becski György elzállagosította Tasnád szántót és más birtokait 1500 magyar forintért Muranici, Horváth Jánosnak és nejének, Szalai Barkóczi Katának juttatta. Tasnád szántón a Hajnalhegy északi oldalán levő Mönösztirje Kolostor nevű helyen a szájhagyomány szerint olasz barátok kolostora és temploma állt. E szerzetesek valószínűleg a Rákóczi forradalom után telepedtek itt le, s ugyancsak a 18. században űzték el őket a becskiek. A település erdején keresztül egy északkeleti irányú széles árok és sánc nyomai láthatók, melyek állítólag Szatmárig húzódnak. 1919-ig Magyarországhoz tartozott, előbb Közép-Szolnok vármegye, majd Szilágy vármegye részeként. A magyarok a lakosság 34%-át alkotják, a falu nevezetességei a református templom, az ortodox templom és a római katolikus templom. A falu középkori temploma a 16. század során a reformátusoké lett, később a török háborúk alatt a település elnéptelenedett. A katolikus közösség a Tasnád szántói előnevet használó Becski család támogatásával erősödött meg, mivel Becski Ignác földesúr 1809-ben új katolikus kápolnát építetett, amelyet 1824-ben szenteltek fel. 1817-ben vissza is tértek a katolikus hitre. 1829 óta plébánia, 1831. május 23-án helyezték el az új templom alapkövét, amelyet Loyolai Szent Ignác tiszteletére szenteltek föl, 1837. július 31-én a patronus ünnepén Lajcsák Ferenc nagyváradi püspök szentelte. A Tasnád szántói ősök azért választották példaképükké Loyolai Szent Ignácot, mert a nevével fémjelzett lelkiség Isten keresésére buzdít, úgy, hogy nem zárkoznak el a világ forgatagától, éppen ebben keresve a Teremtőt, meg is találják benne azt. A templom három tengelyes főhomlokzatából a torony enyhe rizalittal ugrik előre. A homlokzatot tagoló pilaszterek dór, míg a torony két felső szintjén már iron és korintuszi fejezetet kaptak. Az egyes szinteket gazdagon profilált párkányok választják el egymástól. A tornyon órák is vannak, sisakja egyszerű. A két csesüveg boltozattal fedett hajóhoz csatlakozik a keskenyebb, szintén boltozott szentély. A templom berendezéséből a főoltár érdemel említést, amelyen a négy ion fejezettel, timpanonnal díszített tabernákulum és két adoráló angyal kapott helyet. Fölötte a falra függesztve Szent Ignácot, a jezsuita rend alapítóját, a 19. századi olajkép látható. Tornyában három harang van és egy óra szerkezet. A templom belsejét több szobor is díszíti, Jézus szíve mellékoltár, Szent Antal, Szűz Mária, Kis Szent Teréz és Szent József. Tasnád Szántóhoz még két plébánia tartozik, Király Daróc és Ady Endre, azaz Érmincent, és azok filiái. Híveiket arra buzdítják,

Tasnádi esperesi kerülethez tartozik. A búcsús ünnepet július 31-én Loyolai Szent Ignác emléknapján tartják. Örökös szentségimádási nap december 2. vasárnapja. A műsor a Tasnád Szántói plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ima az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozzék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Sepsi Szent Györgyi stúdióban jelentkezik, önök a tanúságtételek műsorát hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ezzel köszöntöm is a mai tanúságtevőnket. Üdvözlök, Mária, Isten hozott ide a stúdióba.
4: Isten áldjon tégedet is.
3: Kedves Mária, visszaemlékszel, hogy mikor volt életedben először Isten élményed? Hogy megtapasztaltad Isten valóság?
4: Én nagyon ezoterikus háttérből jöttem, és a fényadóknál jártam, mert a fiammal nagyon komoly problémák voltak. ott volt egy hölgy, aki félig a katolikusokhoz is járt, meg evangelizált tulajdonképpen, és egyetlen egy hely volt, ez a második karizmatikus találkozóra ment busz, és egyetlen egy hely kimaradt, valaki visszamondta előtte pár nappal. A Margit-szigeten volt ez a Budapesten egy csodálatos rendezvény, és én oda elmentem. És ott kaptam egy proféciát. Eleve ilyen misét annak idején én életemben nem láttam. Csodálatos volt, ahogy dicsőítettek. Sütött be a nap, csodálatos volt. És elárulom, elég vékony csinos voltam, és egyedül voltam a gyerekkel, és hát volt olyan szándék is, hogy csinos legyek, és hát ha valakinek még meg is tetszek.
3: Kérem, ezoterikus háttérrel normális.
4: És lényeg az, hogy utána úgy terjedte lesz, hogy ruhás profécia. Nagyon, hogy milyen overában mibe mentem. Na, és lényeg az, hogy ott a szentségimádás alatt kaptam egy ismeret szavát. És csodálatos volt, hogy boruljak le az ő lába elé, és teljesen adjam át magam neki, és akkor megsegít. És olyan békesség, kegyelem járt át, hogy életembe se. És így levegőt, hogy ez nekem szólt. Meg az volt, hogy a buszta nagyon siettem, mert a fiamat le kellett rendezni, és annyira belülről éreztem, én ilyen még nem hallottam, és visszafelé a buszon már öklendeztem mindent ki. És két napig csodálatos örömbe éltem, de hát a hátterem meg a családi dolgok miatt ez hamar elmúlt. És ugye a kisöpörnek valamit hétszer annyi jött vissza. Sajnos utána.
3: Igen, abban az esetben, hogyha üresen találják a házat. Mert sok helyt ez történik, hogy kisepel is, akkor menj a dolgodra, azt egy kicsit veszélyes. Én már jártam ilyennel, meg elég kelemetlen dolog történt belőle, nem egyszer, nem is sokszor. Viszont ott, ahol az, amiben betöltekeztem egy ilyen helyen, teszem egy ilyen összejövetel, egy ilyen szentmis alkalmával, és ezt első helyre tudom tenni, ott automatikusan nincs, hol visszajöjjenek.
4: Hát én azért nagyon kemény háttérből, nagyon utána hallottam sok tanítás, annak idején szó se volt róla, hogy milyen fontos a megbocsájtás, vagy és igazából én végigbukdácsoltam még, vagy utána még 20-30 évet. Ez komoly.
3: Ez az ezoterikus részed még volt-e meg, vagy meddig volt meg? Vagy...
4: Hát nagyon sokáig meg volt, mert ugye beavatás...
3: Megkapod a megújulást is, ugye?
4: Előtte volt ez. Igen. Előtte
3: és
4: volt ez.
3: A... volt
4: az. Igen. Uh-huh. Meditációba, DMCD-be, akkor jöttek be az indiai guruk, és még a papok sem nagyon ismerték, hogy mi ez. És utána meg a DMCD-t is elvégeztem, és még gyontam is, és akkor annyit mondott az atya annak idején, hogy hát azért a jöjj szentétleket is lehet mondani, de nem tiltotta meg. Ennyien nem voltak tisztában a papok sem.
3: Igen, van ilyen tévedés, tehát nem mindenki jut ismeretébe. Ez a valósága. Említetted, hogy utána megpróbáltak újból felülkerekedni ezek a sötét erők, amelyeket megtagadtál, amelyeket az úr kitaszított, és akkor kemény küzdelmeid voltak sok éven keresztül.
4: Nagyon, nagyon. Olyan munkahelyi, a gyerekkel, mindennel, a szüleim meghaltak, skizofén bátyám van, aki oda járt hozzánk, olyan háttér és egyedül, volt akkor talán még közösségem egy darabig, meg a Gál Péter is imádkozott annak idején az ezoterikus háttér, de olyan családi gyökerek voltak, olyan mélyen, hogy azok elkaptak, tehát ez a meg nem bocsájtás, a keserűség, a egyedül lét, egyedül kilóttam a fiammal, és ezek lehúztak teljesen.
3: Egy pillanat itt azért megjegyezném, hogy ilyen esetekben nem a családi háttérrel van gond.
4: Nem velem.
3: Hanem egyszerűen ott van a gyengeség vagy tévedés, amikor a megváltás kegyelmét befogadja valaki, de mégis a háttérre figyel. Hogy ő se egy tévedésre, meg ilyenre. Ez azért gond és veszélyes, és ugye, mert azt mondja Jézus, aki az ekeszorba tette a kezdet, és hátrafelé néz, nem méltó hozzám. Tehát, hogyha én eldöntöttem, hogy Krisztusban szabadá válok, megváltás kegyelmét elfogadtam, de még mindig arra hivatkozok, hogy a múltamban mennyi baj volt, mennyi bűn volt, mennyi nem tudom, miféle év volt, akkor automatikusan a szabadulás ezért nehezebb, valószínű ezért volt hosszabb periódusod neked a kilépésre.
4: Nagyon hosszú időszak volt.
3: Mert ha ezt kategorikusan csinálod és megállsz benne, akkor nincs, ahogy elnyúljon.
4: Hát hát nagyon-nagyon elnyúlt, és nagyon sokat, nagyon mélyen, úgyhogy teljes kitaszítottságot a végén megértem, mert annyira lehúztak azok az erők, amik felülkerekedtek.
3: Valószínű, hogy ez így történik abban az esetben, hogyha a gondolkodásmódunk ilyen, hogy te mondtad, vagy erre tanítottak téged, vagy így magyarázták, hogy ebből nem lehet olyan könnyen, vagy nem lehet így. Viszont, hogyha arra tekintünk, ugye, hogy Lázár, akinek már 4 napja a teste a sírba volt és szagja volt, és Jézus egybe kihívta, tehát nem mondta, hogy hát itt az a helyet, hogy itt bajok vannak, mert már szagja van, mert nem tudom, és ezt kéne csinálni. Nem látok ilyent Isten hatalmában. És sajnos, hogy a gonosz kihasználja a képzeletünket, a gondolkodásmódunkat arra, hogy megőrizzen bizonyos gyengeségeket bennünk, hogy az a szabadság, amelyben Krisztusban teljesen szabadá válunk, ugye, hisz az ember fiatal szabadá, valóban szabadok lesznek, azt ne tudjuk teljesen átvenni, hanem jaj, a múltam, jaj, nekem ilyen kapcsolataim voltak, jaj, nekem olyan sérelmeim voltak, jaj, én ilyen vétkeket vittem végbe, és akkor amíg ezzel úgy foglalkozunk, addig az ördög tud befolyásolni.
4: De kaptam újabbakat is folyamatosan a munkahelyemtől, ahol nem lehetett beteg gyerek, sorba kirúgtak munkahelyekről, mert egyedül pár, amíg anyukám meghalt, szinte semmi segítségem nem volt, nyomorogtam, átképzésre kellett mennem, úgyhogy nem indok, ha igazi hitem lett volna, akkor tudom már, utólag tudom, hogy...
3: Igen, de ha nem volt, aki rávezessen erre így konkrétan, csak úgy elmondták és buzdítottak esetleg, ami nem rossz, ugye, mert végül is te jutottál, és most én nagyon örültem neked, amikor megismertek, mert azt láttam, hogy egy nagyon mély lélek vagy, buzgó, és a gonosz mindent kihasznált arra, hogy valamilyen formában tudjon gátolni abba, hogy ne abban az teljes boldogságban maradjál meg, hanem valahogy úgy meg, és mondd el, hogy nem megy, és nem működik, és ez nem jó, és Isten sincs, és mint tudom én ilyenre. Viszont én nagyon örültem annak, hogy beszélgettem veled, hogy nem erre hallgattál, és nem hangolottál rá a démoni sugaratra, hanem minden kísértéssel, amiről még nagyon sok mindenről beszéltél, mentél előre.
4: Nagy akaratot, az belem nevelték kiskoromtól, de jó lenne most már Isten akarata szerint cselekednem, mert eddig a magam feje után cselekedtem, hát most már tudom, és nem az Isten akarata volt, pedig azt hittem annak idején is, hogy abba voltam, mert vak voltam.
3: Vagyunk így, tehát nagyon sok ember esik áldozatul azáltal, mert azt mondja, hogy jaj, Isten akarata.
4: Igen.
3: Ja, Isten hozta az életembe, jaj, így meg úgy, és nem nézik azt, hogy hát lehet az itt kísértés is ezt, hogy meg kéne próbálni, vagy józanabból megítélni, hogy mi honnan van. Említetted, hogy a gyerekednek súlyos problémái voltak, a testvéred szkizofrén, és ezen kívül a gonosz kihasználta a szomszédoknak a gyengeségét ott munkahelyeken, meg minden. Hogy sikerült mégis megmaradni abban, amit megtapasztaltál ott a Margit-szigeten?
4: Hát akkora kegyelmet, akkora Isten örömöt életemben nem tapasztaltam, mint akkor. Hazaértem, anyukám eleve úgy vigyázott a gyerekre, hogy egy nap alatt ki kellett festenem egy nagy szobát. Neki, igen, és úgy vigyázott a gyerekre, és elég érdekes természetű volt anyukám, tőle örököltem sajnos a természetemet, és nagyon sokat veszekedett, és ahogy hazaértünk már, ugyanez a légkör fogadott, de én külön laktam, de ott volt még a gyerek, és elmúlt ez a nagyon nagy Isten élmény, elmúlt utána, de azért visszaemlékeztem, meg tudtam, hogy van Isten, és egyébként utána én rengeteget imádkoztam, rengeteg imát jártam karizmatikus csoportba, ettől függetlenül jártam, csak utólag már visszahallottam, azért elég, ugye nem szabadultam meg teljesen, ugye akkor még régebben nem is nagyon mondtak szabadító imákat ilyen gyakran, úgyhogy ilyen nem is nagyon volt, és azt hittem, hogy elmondom a rózsafűzért, vagy az illamasság rózsafűzért, vagy olvasgatok ilyenek dolgokat, meg még lelki gyakorlatokat is végzek, és épp a te tanításodban, ami nagyon megfogott, amikor hallgattam, ezek lényegében vallásos cselekedetek. Mert én is voltam pár kegyhelyen, nem sokan, mert nem volt soha nagyon pénzem rá, pár nem eszire, és utána Isten adott olyan élményeket attól függetlenül, tehát soha nem hagyott el, hogy vérzőostját láttam egy búcsunc a szegedi havasboldog asszonykor. Olyan apró dolgok, tehát folyamatosan kaptam attól függetlenül, hogy sehol nem tartottam, és csak a gyűlölet, csak a szeretetlenség, csak az ítélkedés bennem volt. Jó farizeus voltam.
3: Említetted, hogy azt mondták, hogy nem vagy teljesen szabad. Itt, ha az ember úgy éberebben figyel, akkor két dolog van. Vagy valóban tényleg nem szabad teljesen, vagy éppenséggel a gonosz kísérti úgy, hogy azt lássák, hogy ez problémás ember.
4: De én problémás ember voltam minden szempontból. Igen. Úgy hívtak, hogy közösségromboló. Utólag hallottam, sok mindent visszahallottam, és nagyon fájt.
3: Mi által romboltál közösséget?
4: Hát, mert véleményem volt. Hát megláttam dolgokat, de nem az én dolgom megítélni. Nem mondja a Jóisten, hogy a sült galamba szánkba repül, és páran úgy, majdnem úgy meg adományból, meg össze-vissza, meg se mindent megtettek érte, hogy ilyen formában. Én meg a másik véglet voltam, és lehet, hogy azért ugye a szák a gerenda. Én meg, amit erőmön felül, fizikai férfi munkákat túlhajtottam, és ezért is nem tudtam annyira Istenre figyelni, mert nagyon magad uram, ha szolgád nincs evel a mondattal, rengeteget dolgoztam, rengeteget. Talán túl sokat is.
3: Igen, a család is fenn kellett tartani. Ugye, és akkor a környezetben lévő betegre is gondolt kellett legyen. Viszont itt mondtál egy érdekes dolgot, hogy jártál úgymond megújult közösségekben, akár karizmatikus, és ha valamit megmondtál, akkor azoknak rosszul esett, vagy azt mondták, hogy romboló vagy.
4: Nem, hanem szabályosan már vége felé volt olyan, ahol szinte boszorkánynak hívtak, vagy annyira megszállottnak, hogy csak a hátam mögött beszéltek.
3: Váltotta ki belőlük ezt, hogy téged hogy megszállnak, tartsanak, amíg te buzgolkodva mentél imád a találkozókra.
4: Nem tudom, én azt hittem, utólag már tudom, hogy hát, hogy megsúgta nekik a Jóisten, hogy kerüljenek. Ez nagy kísértés volt.
3: Nem így látom, bocsáss meg. Én azt látom, hogy a közösségnek kihasználta a gyengeségét, mert te komoly segítségre szorultál a kísértéséden keresztül, és lehet, hogy nem tudjanak segíteni rajtad, ezért megbotránykoztak benned. És sajnos manapság is megtörténik közösségekben, hogy problémás emberek kerülnek be, és akkor nem azt nézzük, hogy ennek mire van szüksége, hanem jaj, mennyi nelmet, ezzel baj van. Jaj, nevelnem. Most a múltkor kaptam egy közösségből egy ilyent, hogy én nem foglalkozok velem, mert ez nagyon problémás, ezt hallottam róla, meg azt hallottam róla.
4: Na, ez voltam egyértelmű.
3: Ez a gond, és ezt láttam rajtad előre is, amikor így megismertek és kezdtünk beszélni, hogy a gonosz annyi mindent ki tudott használni, olyan embereket is, akikre felnéztél esetleg, vagy segítséget vártál tőlük, hogy téged nem megsegítsen, hanem megbotránykoztassanak.
4: Hát a legutolsó eset, ez így név nélkül, meg település nélkül, hogy átköltöztem egy másik lakásba, ahol elég drámai körülmények között meghalt egy nem is öregen egy a tulajdonos, vérbe, mindenbe ott volt, és nagyon istentelen ház, sajnos, ha mondhatom, nem ítélve meg a fai, meg egyéb dolgokat mondva, és estek le a tárgyak. És olyan erők voltak.
3: Tehát a lakásodban a tárgyak?
4: Abba a házba. Leestek, ahol költöztem meg, újítottam fel, és hangok meg minden voltak, és nagyon rosszul éreztem magam, és elmentem, ahova új körzetbe költöztem, a atyához. Háromszor kértem meg, mondjuk tehát nagyon elfoglalt is lehetett, de mondtam neki, hogy nagyon sürgős lenne, és nem szentelte meg a házat.
3: Igen, hogy ezek az erők megszűnjenek, hogy
4: igen,
3: ezek a tünetek igen eltűnjenek.
4: Sőt, a közösségből ott is egy kilencedet imádkoztak irgalmasságot, még onnan is kizártak. Lehet, hogy erőszakos voltam, a stílusomon biztos kell változtatni. Ezt tisztában
3: az
4: vagyok.
3: Az erőszakosok, hogy menjek országa.
4: Hát az megmaradt.
3: Azt csinálsz, mit akarsz. Igen, sajnos történnek ilyen dolgok, hogy szükségben, tudok én is pár esetet, szükségben szenvedő lelkek ballásos buzgóságban, kísértésben részesülnek, és akkor hogyha ők tehetetlenek egy-egy erővel szembe, akkor azt nem azt keresik meg, hogy emberhez mit kéne segíteni, hanem na, azt zárjuk ki, mert ez nem hallgat meg bennünket, ez áskálódik, ez meglát dolgokat, megfigyel dolgokat, meg ilyen pedig, hogyha valakinek észrevételei vannak, az mindig építő.
4: Jó, csak a stílusommal mondom, azt majd a Jóisten csiszolja, hogy szeretetbe. Meg lehet sok mindent mondani, csak
3: Úgy érzed, hogy durván nem, fejezted ki magad?
4: Bizony. Annak nem, annak egy kicsit erő, meg hát mondtam a jelzőket, hogy abban a házban mik vannak, és akkor lehet, hogy nem kellett volna nagyon, hogy milyen emberek, meg minden lopástól kezdve rácsúzás, minden kellett oda is, és úgy szerintem a pap úgy érzékelt, hogy én itt érkezek. Hát itt nem szabad mondani semmit, de megtörtént dolgok ezek sajnos. És de tudom, szeretni kell most már, aki lop is, aki fekete bőrű, mindenki, csak ez Isten erejével lehet. Magamtól képtelen vagyok, pána rossz haloptak már tőlem, meg volt másik nemmel, olyan utcában laktam, ahol sajnos sok olyan ember lakott, aki másik, nem akarok megint mondani, mert
3: igen.
4: Szóltak rám átkot is ezért, és hát sajnos velük sok gondom volt. Ugye?
3: Ez nagyon fontos, amit említettél, hogy azt a jót, amit cselekszek ilyen esetekben, azt ne önambícióból, ne emberi erőmből tegyem, mert ráfázok, hanem abban a mennyei kegyelemből, amelyen megáldott Isten, vagy megáldott az ő szent fiát is, hogy szenvedései által válságot hozzon a világra. Tehát, hogyha én így fogadom el ezeket a gyötrelmeket, amik körülvesznek ott szomszédsága, meg amilyen bajok voltak ott, tárgyak mozgása, meg nem tudom mifélék, és hogyha én ezt hogy Isten kegyelmében fogadom el, és ezt a gyötrelmet átrakítom, hogy legyen kegyelem forrás a kísértés, akkor úgy megtörik. De ha úgy vagy, hogy jaj, ezt el kell tűnöm, és ezt ki kell bírjam, akkor...
4: Ez az én keresztem, ez volt a nagy csapda.
3: No, ez így van,
4: ez
3: így
4: volt
3: van.
4: A nagy csapda, hogy ezt a Isten bocsájtotta rám, és nem láttam, hogy talán egy Isten felé vívő út. Utólag olvasgattam már róla, hogy az ellenségeink is, ugye, felhasználja az Isten arra, hogy lecsiszolja rólunk azokat a dolgokat, ami nem odavaló, és meg kell köszönni szabályosan nekik, hogy formálnak engem. De hát én jó világias módon, ugye amit gyerekkoromban láttam, azért megtanultam harcolni, meg megvédeni, meg nagy szájjal, nagyon keményen, világiasan viselkedni. És többször jött az utolsó egy évbe, amikor igét húztam, vagy olvastam, hogy újjöjjötök meg gondolkodásotokba. De ezt, aki így ért le, mit tudom én, 50-60 évet, képtelen rá, már erre is rájutottam. Erre képtelen, csak az Isten erejéből. És ez alázat kell, nem büszkeség. Hatalmas nagy alázat. És ez, ezekkel a helyzetekkel, ahol megaláztak, lenéztek, lebolondoztak ezek a jó emberek, akikről, hát én, aki elindultam Isten felé, sehol nem tartok, semmit nem látok, semmit nem tudok. Hát mit várok azoktól, akik életükbe szinte meg se voltak keresztelve, traumák érték, és nem hallottak Istenről. Akkor mit akarok én? Ezekre jutottam rá az utolsó időben.
3: Nagyon örülök, hogy ilyen alapvető dolgokat ismertél fel. Hogy Isten bennünket nem azért fogadott gyermekeivé, hogy ítélkezzünk, vagy nehezteljünk, hanem azért, hogy szolgáljunk. Szolgálni pedig csak abban a hangnemben, tettekben lehet, amelyben Krisztus is tette. Mondván, aki a legnagyobb akar lenni közvetek, legyen a legkisebb, legyen mindenkinek szolgálja. Na most itt szintén meg kell gondolni, hogy ne világi módon szolgáljak, mert kihasználnak, tehát a világ az kihasznál, az alig várja, hogy valakit besepérjen, valakit maga alá tegyen, és uralkodjon felette. Mert mindaddig, amíg én Isten kegyelmének a kibontakozását hagyom a gyötrelmeimen keresztül megnyilvánulni, akkor ez automatikusan hatással van a környezetemre. Érdekes módon még az állatvilágra is. Mert az ő mennyei áldása átjárja ezeket, hogyha ennek hordozója vagyok. Tehát nem, hogyha csak imádkozok, és bőtölök, és templomba járok, nem rossz dolgok ezek, hanem tényleg az a lelkület, amely Krisztusban volt ott, amikor saját tanítványa áruljál meg, amiken átment, ugye? Na, azt a lelkületet, hogyha befogadom, akkor ugyanolyan átformáló erővel rendelkezek, mint Krisztus, nem megváltom a világot, viszont a környezetem az átalakul. Én nagyon sokszor tapasztaltam ezt, olyan embereknél, akik nagyon nehéz helyzetekben voltak, és elfogadták ezt a lelkületet, és a környezetük ugye átalakult.
4: Hát eddig nem volt meg tulajdonképpen az a lelkület, ami Istenben volt. Úgyhogy ez most, hogy páne, hogy te veled találkoztam, meg a te tanításaid sokszor egész más fénybe mutatták meg a dolgokat, és felfogtam, hogy mit tettem eddig, úgyhogy Isten legyen hozzám irgalmas, de ugye nála nincs lehetetlen.
3: Isten legyen hozzád irgalmas. Azt mondja az írás, hogy a megvalott, megbánt vétkeket Isten megbocsássa, elfelejti, és nem emlékszik rá. És ezt örömmel teszi, mert értéket adtál a fia áldozatának. Nem kell kérjem, hogy megbocsásson. Ő örömmel teszi meg. Ugye, ha bár rosszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a mennyi atya jót, ha kéritek tőle. Tehát örömmel adja Isten. Igen. És sokszor, hogy megtévedünk, hogy jaj, Uram, aztán kérj, akkor ne haragudj, akkor...
4: Isten képem, ugye apukám igen. Azért rengeteget vertek minket, nagyon nyomorúságos körülmények között nőttünk fel, és lényeg az, hogy az Isten képem az hatalmas sérüléseket sem vedett, és nem teljesíteni kell nála, hanem szeretni őt és bízni benne, csak hát ez alapvető, amikor kaptam azt a kegyelmet, ez kimaradt ez a... Utána kimaradt ez a kép.
3: Az ördög elrejtettem. Sokszor csinál ilyet, hogy valaki részt egy nagy kegyelemben, és akkor eltörölj a figyelmét, hogy ne azt nézzem meg, hogy tovább mit kéne lépni, hanem most már folytassa az életét. Tehát már láttam ilyeneket, akik nagyon kemény dolgokból szabadultak ki, ugye? És akkor, mikor elnyerték a szabadságot, és fáj, újjongtak, és akkor elmentek, és munkahely, és menés, és kirándulás, és nem tudom miféle, és akkor egy pár év múlva jöttek, hogy még az sincsenek, ahol először voltak. Mert egyszerűen a mullandóságra a démon annyira ráhangolta, hogy az örökké valóság ugye elpárolgott lassan, és ezek a magatartások, amikről ugye most beszéltünk, ami összeket nagyon az újjászületés után, az érintés után, hogyha ezt elretted át, utána egyben hangolod, rávezessen valaki, akkor megmaradtam volna a szabadságban.
4: Na most
3: és másként alakul minden.
4: Érdekes, a katona István atyát sokan ismerik, és most halála előtt nemrég épp ezt mondta nekem, hogy minden hiába valóság. És ez nagy a mulandóság. És ez most kezdem már egyszerűen a pénzhez, a vagyonhoz, amikor a halálszele, azért a Jóisten megengedett sok mindent, akkor elgondolkoztam, hogy ugye a halottas ruhának lukas a zsebe. Ez sokszor bennem van, és ott voltam Katona István koporsójánál, és ez is egy nagy tanúság volt, ezt előtte nem sokkal mondta, és előre mentem, nyitott szemmel, mindig szemüvegbe volt, de nem láttam a szeme színét se, és gyönyörű kék szeme volt, felfelé nézett, és mosolygott, úgy halt meg, és eljött biztos hozzá Jézus. És nem vitt 5 kiló aranyat meg minden, hanem sok megtéltett lelket, akinek annak idején imádkozott, és biztos értem is.
3: Nagyon sok ember életében munkálkodott. Örültem, mert egy olyan békés befogadó valaki volt, aki a segítséget nézte, nem a
4: kötekedés. Csodálatos ember. És érzem őnek is a végtelen szeretetét, bár ott is, hát mindenütt mondom, furcsa ember voltam, de ők azért, az Emmaus közösség azért segített rajtam, mert sok, itt mondtam, hogy sok olyan közösség volt, ahol, de nem erről
3: behúzták.
4: Volt. Igen.
3: Kedves Mária, az időnk lejárta. Én nagyon szépen köszönöm az ide szánt időt, és azt is, hogy ilyen messziről lejöttetek azért, hogy Isten kegyelme mélyebben megérintsen. És a ja, Isten áldása kísérjen továbbra is. Hogyha elfogadnád, akkor imádkozzunk közösen azokért nagyon a lelkekért, akik hasonló helyzetben vannak, és még nem találták meg az igaz utat. Atyánk Istenünk, köszönjük testvérünket. Köszönjük, Uram, hogy példaképnek állítod azok számára, akiket megbotránykoztatnak, akiket kitaszítanak. Hogy ne hagyják abba, Uram. Mert ki mindvégig kitart, neki adom az élet koronáját. Ezért áldjál meg minden hallgatót, Uram, akit megpróbálnak félrevezetni, megtéveszteni. Hogy igazságodat keresve rátaláljanak és benned maradjanak. Hogy neved megdicsőn sok ember életébe. Jézus nevében. Amen.
4: Amen.
3: Én nagyon szépen köszönöm Mária az itt létet és a Jóisten áldása kísérjen benneteket az ő kegyelmében, egyelmében és teljesebben.
4: És Isten áldja meg a Mária rádiót, mert én nagyon szeretem hallgatni, mert nagyon csodálatos, nem akarom megbántani, de másikról, de ez a Mária Rádió Erdélyi, ez csodálatos.
3: Nagyon szépen köszönjük. Jó Isten áldjon, dicsértessék Jézus Krisztus.
4: Isten áldjon, dicsértessék.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók! A továbbiakban a következő műsorokat hallhatják a mást folyamán, itt a Mária Rádióban. Hamarosan az esti mese következik, kedves gyerekek, titeket várunk a készülékek elé. 19 óra 40 perctől a Zsolozsma esti dicséretet imádkozzuk innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból. Ezt követően Minden napunk ajándék Istentől címmel gondolatokat tolmácsol Veres Judit Mária önkéntesünk. 20 órától a Reflektorfényben Istennel című műsorunk veszi kezdetét. 21 órakor kiáltás ima a nemzetért, majd ezt követi 21 óra 15 perctől a Békerózsa fűzére. 21 óra 23 perckor a kispapok várják imára önöket, a hivatásokért imádkoznak. 21 óra 25 perckor kezdődik Nagy József nyugalmazott délvidéki plébános műsora Üzenetek a Bibliából címmel. 22 órától a Zsolozsmát, a kompletóriumot imádkozzuk. 22 óra 10 perctől Szilágyi László várja önöket a készülékek elé a Hallgassuk az Örömhírt című műsorával. 22 óra 40 perckor kezdődik a Hit, Kultúra, Tudomány műsor. És végül a nap befejezéseként 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják. Kedves hallgatóink, a Sepsiszentgyörgyi stúdióból további kellemes rádióhallgatást kívánunk, és egy áldott, békés, szép estét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, ma este Farkas Szilvia óvónéni mesél nektek a Mária Rádióban. Hallgassátok szeretettel! Kedves gyerekek, ma este a zümmögő pipacsrétről fogok mesélni. Hallgassátok szeretettel! A kisétász az erdő szélre, és lábujjhegyre állva körülnézett, pontosan ott terül el a csodálatos pipacsrét. Olyan ez a hely, mintha a földre terítettek volna egy hatalmas, puha, piros takarót. Ha fúj a szél, a bársonyos fejekkel bólogató pipacsok hullámoznak, mint a vörös tenger, és halkan susognak. Pipacsréten senki nem unatkozik. Hajnalban, amikor a nap első sugara megcsiklandozza a virágok kelhét, a katicabogarak nyújtózkodnak szárnyaikkal, a zöld hernyúcskák komótosan ropogtatják a leveleket, a fűszálak hegyén pedig ezüstösen csillognak a nedves harmatcseppek. Ám a legnagyobb zsibongás a rét közepén álló öreg tölgyfa udvában van, egy igen zajos kaptárban. Itt laknak pipacsrét legszorgosabb lakói, a méhecskék. Itt lakik Zümi is, a kaptár legkisebb méhecskéje. Zümi akkora, mint egy aprócska pehely, de a szárnyai gyorsabban pörögnek, mint egy búgócsigának. Ő ébreszi a rétet, és alig várja, hogy dolgozni indulhasson. A kaptár lakója Dumás is, aki viszont sosem kapkod. Ő egy puha, ringadozó pipacsirom fotelben ücsörög, a lábait lóbálja, és elmélyülten figyeli a felhőket. Én ma a felhők fodrosodását tanulmányozom, mondta mindenkinek. Ez is nagyon fontos, felelősségteljes munka. Ám ma reggel senki nem áll le Dumással beszélgetni, hiszen mindenkinek fontos küldetése van. A méhkirálynő versenyt hirdet egy szorgalmas népe között. Nem is akármilyet, hanem egy nagy nyári mézgyűjtő versenyt. Érthető hát, hogy Dumásra senkinek nem maradt ideje. A raktárnál Dongó Dániel, a kaptár szigorú tekintetű ellenőre osztja ki a versenyhez szükséges eszközöket. Dongó úr tiszteletre méltó tagja a népes családnak, akire mindenki hallgat. Nem is csoda, hiszen csak úgy dörög a hangja, ha megszólal. Nagy méhnek nagy vödör, pici méhnek pici vödör, mondta határozottan, és Zümi kezében nyom egy akkora vödröcskét, mint egy aprócska harmadcsepp. Zümi nem sokat teketóriázik, neki iramodik a rétnek, mint a szél, úgy suhan a levegőben. Ő a leggyorsabb minden méh között. Mire nagy, nehézkes társai egyszer megfordulnak, Zümi már ötször megjárja a pipacsmezőt. Csak hogy apró vödrébe egyszerre csak nagyon-nagyon kevés nektár fér bele. Amikor lemegy a nap, és pipacsrét aranykalász színébe burkolózik, eljön a nagy mérlegelés ideje. Dongó Dániel egy hatalmas közös hordó mellett méri a mézet. Hazatérnek a méhek, és beleöntik a hatalmas vödrök tartalmát. A hordó majdnem teli lesz. Legvégül érkezik Zümi. A lábai roskadoznak a fáradtságtól, a kis szárnyai sajognak. Egész nap megállás nélkül repült. Büszkén emeli a vödrét, és beleborítja a hordóba. Ám a pici vödörből csak egy aprócska csepp gurul a hordó alján. Dongó Dániel felemeli szigorú tekintetét és a fejét csóválja. Ennye, Zümi, ez bizony nagyon kevéske. Úgy látszik, ma nem voltál elég szorgalmas. Zümi nagyon elszomorodik, bánatosan lógatja az üres vödröt, leül a kaptár sarkába, és egy nagy, kerek könycsepp gördül le az arcán. Hiába dolgozott a leggyorsabban, mégis ő lett a legutolsó. Ekkor azonban valaki eléje ugrik. Ki más lenne az, ha nem a komoly, megfigyelő Dumás? Ne lógasd az órod, Zümi, mondja, és barátságosan megbenegeti a vállát. Én egész nap a pipacsról néztelek, miközben a felhőket figyeltem. Láttalak, te voltál a leggyorsabb repülő a réten. Olyan voltál akár egy sárga-fekete villám. De hát látod, hogy alig hoztam mézet, mondta Zümi. Mert a vödröd ilyen aprócska, mondta Dumás. Nem a szorgalmat kevés, barátom, hanem a vödröd kicsi. Tudod mit? Holnap én leszek a te segítőd. Persze nem úgy, hogy veled gyűjtök én is, hiszen abban te vagy a bajnok. holnap én fogom vezetni, hogy ki hányszor fordul pipacsréten a naplementéig a teli vödrébe. Másnap Dumás egy nagy, sima lapú levelet vesz a hóna alá. Ahányszor Zümi befordul a kaptárba a színülték teli pici vödrével, Dumás húz egy strigulát a levére. Ahányszor Zümi visszatér a teli vödrével, Dumás már húzza is az újabb strigulát. Este Dongó Dániel megint a fejét csóválja Zümi kevés méze láttán, de Dumás ekkor előlép és hatalmas lendülettel kiteríti a lapulevelet. Álljon meg a menet, Dongó úr! Tessék csak ide nézni! Zümi vödre kicsi, de ő fordult a legtöbbet a kaptárban. Nézze ezt a rengeteg strigulát! Ha neki is akkora vödre lenne, mint a többieknek, már kifolyna a méz a kaptárból. A nagy ricsajra előjön maga a mély királynő is. Aranyos palásja fényesen ragyog a lemenő nap sugarában. Megnézi Dumás lapulevelét, aztán ránéz a kimerült, de csillogó szemű Zümire. A királynő elmosolyodik, és így szól. Dongó Dániel, hozd ide a legszebb aranyérmet. Zümi kapja meg a legszorgalmasabb méhecskének járó díjat. Mert tudjátok meg, hogy a jó teljesítmény a szorgalmon és a kitartáson múlik. Mindenkit a saját erejéhez mérten kell megítélnünk. És jutalmul Zümi kap egy különleges, könnyű, de nagyobb kosarat. Zümi boldogan ugrik Dumás nyakába, ám ekkor a mi királynő Dumáshoz is odafordul. És te, Dumás, láttam, hogy milyen figyelmes vagy, és nem fész kiállni az igazságért. Ezért mától te leszel a kaptár fő megfigyelője. A csapatmunka nem azt jelenti, hogy mindenkinek ugyanazt kell csinálni, hanem azt, hogy mindenki miben a legjobb. Attól a naptól kezdve Zümi röpül a legboldogabban, Dumás pedig büszkén figyeli a rétet, és többet senkinek sem kell szomorúan hazatérnie pipacsrét kaptárába. Így volt, mese volt. Fele igaz, fele álom. Ha elhiszed, azt se bánom.
1: Kedves gyerekek, a zümmögő pipacsrétről szóló mesét Farkas Szilvia óvó néni mondta el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát!

0: Az imaórák liturgiája. Esti dicséret.
1: Istenem, jöjj segítségemre!
2: Uram, segíts meg engem!
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
1: Ég alkotója végtelen, szétválasztván a vizeket, határt szabtál, válaszfalul az égboltot jelölve meg.
2: Az ég s a föld folyóinak te adtál állandó helyet, hogy hűsítsék a naphevét, s megóvják így a föld színét.
1: Most jó úrunk, áraszt fölénk örök kegyelmed özönét, új bűnbe lelkünk ne vigye a régi rontás ereje.
2: A hit találjon tiszta fényt, világosságát hintse szét, ifságot üzzön messzire, s a hazugság ne roncsa le.
1: Add meg, kegyelmes jó atya, Atyának egyszülött fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Az Úr szeme rátekint a szegényre. Az Úr a menedékem, miért mondjátok nekem? Menekülj a hegyekbe, mint a madár.
2: A bűnösök már kifeszítik íjukat, a nyílvesszőt a húrra tették, hogy a sötétben elejtsék a tiszta szívüt.
1: Ha az alapfalakat is lerombolják, mit tehet akkor az igaz ember?
2: Szent templomában van az Úr, az Úr trónja a mennyben áll.
1: Szeme rátekint a nyomorultra, pillantása az emberek fiait vizsgálja.
2: Az Úr megvizsgálja az igazat és a bűnöst, utálja azt, aki az erőszakot kedveli.
1: Kénköves, tüzes parazsat hullat a gonoszokra, pusztító vihar lesz osztályrészük.
2: Az Úr igaz, és kedveli az igazságot, és arcát meglátják az igazak.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Az Úr szeme rátekint a szegényre.
2: Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Uram, a te hajlékodban kilakhat, a te szent hegyeden kipihenhet.
1: Aki fedhetetlenül él és helyesen cselekszik, akinek őszinte szíve gondolatja,
2: aki álnokságot nem terjeszt nyelvével, fele barátjának nem okoz ártalmat, és embertársára nem szór gyalázkodást.
1: Aki a gonoszt semminek sem nézi, ám becsüli az Isten félő embert.
2: Aki nem szegesküt, akkor sem, ha kárt val, nem kölcsönzi pénzét uzsora kamatra, s nem fogad el vesztegetést ártatlan ellen.
1: Aki így cselekszik, soha meg nem inog.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.
1: Fiában választott ki minket Isten, hogy gyermekei legyünk. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.
2: Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte.
1: Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk. Akaratának tetszése szerint.
2: És magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában.
1: Benne nyertük el vér által a megváltást, bűneink bocsánatát.
2: Kegyelme bőségének arányában, amelyet gazdagon árasztott rejánk, minden bölcsességgel és okossággal.
1: Tudtunkra adta jóságos tetszése szerint akaratának titkos végzését.
2: Elhatározta ugyanis, hogy amikor eljön az idők teljessége,
1: Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami van a mennyben és a földön.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Fiában választott ki minket Isten, hogy gyermekei legyünk.
2: Ismerjétek meg teljesen Isten akaratát nagy bölcsességgel és lelki megértéssel, így majd az Úrhoz méltón éltek egészen az ő tetszése szerint, minden jó tettben gyümölcsöt hoztok, és az Isten ismeretében gyarapodtok. Dicsőséges hatalmában szilárdítson meg titeket nagy erővel, hogy mindvégig kitartsatok, és álhatatosak legyetek.
1: Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened.
2: Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened.
1: Így szóltam. Uram, könyörülj rajtam.
2: Mert vétkeztem ellened.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
1: Csodát művelt erős karjával, a kemékedőket széjjel szórta.
0: Hatalmasokat előzött trónjukról, icsinyeket pedig felmagasztalt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
0: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
1: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Magasztalja az én lelkem az Urat, mivel tekintetre méltatta alázatosságomat.
0: Isten örök szövetséget kötött népével, és nem szűnik meg jót tenni vele. Adjunk ezért hálát neki, és bizakodó lélekkel terjesszük eléje imádságos kérésünket.
1: Tégy jót, Urunk, népeddel!
0: Szabadíts meg, Uram, néped! Áld meg a te örökséged!
1: Tégy jót, Urunk, népeddel!
0: Gyűjtsd egybe azokat, akiket a keresztény névvel ékesítettél fel, hogy higgyen a világ Krisztusban, akit küldtél.
1: Tégy jót, Urunk, népeddel!
0: Add kegyelmedet jó barátainknak és ismerőseinknek, ők is sugározzák Krisztus fényét.
1: Tégy jót, Urunk, népeddel!
0: Mutasd meg szereteted a haldoklóknak, add, hogy meglássák az üdvösséget.
1: Tégy jót, Urunk, népeddel!
0: Légy irgalmas meghalt testvéreinkhez, fogadd be őket a Krisztusban elhunytak közé.
1: Tégy jót, Urunk, népeddel! Most mondjuk együtt az imádságot, amelyet Krisztus Urunk tanított nekünk.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Istenünk, hirdesse nagyságodat hitvallásunk, amellyel elismerjük, hogy szolgáid vagyunk. Te üdvösségünkért tekintetre méltattad Szűz Mária alázatosságát, kérünk, bennünket is emelj fel magadhoz, és vezess a megváltás teljességére, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
0: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvenciában.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Az ember általában csak akkor ismeri fel mások jó vagy rossz tulajdonságait, ha maga is ugyanolyan erényekkel vagy gyengeségekkel rendelkezik, mondta Marlowe Morgan.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc emessét hallják. A hónap második hétfője van, mely egyben az ajándékbeszélgetés műsorideje is. Ugyebár sok-sok évvel ezelőtt ezt a műsort így neveztük el, hiszen arról szól, vagy olyan személyeknek ad hangot, olyan személyeket mutat be, akik valamilyen módon példaképek a mi életünkben, akár úgymond nagy embereknek tartjuk, vagy látjuk őket színpadon. Mai műsorunkban a zene, a hit és az opera különleges kapcsolatáról beszélgetek vendégemmel, Varga Attilával, aki Sepsiszentgyörgyről indult, tanulmányai több erdélyi és romániai zenei intézményben folytatta, ma pedig a kolozsvári Magyar Opera énekkarának tagjaként dolgozik, ugyanakkor egymás szerepben is lehet látni őt. Beszélgetésünk során végigjárjuk a zene történetének fontos állomásait, az ókortól napjainkig, megismerkedünk az egyházi kórus-zene kialakulásával, valamint azzal, miként jelent meg a vallásos gondolat az opera világában. Kedves Attila, szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy itt vagy velünk.
1: Kezdi csókolni napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást a Mária Rádióba.
0: Kezdjük talán onnan, hogy hogyan indult a zenei pályafutásod, és miért épp a zene mellett döntöttél?
1: Hát én Sepsiszentgyörgyön születtem, és az akkori egyes általános iskolába, ahhoz az egyes általános iskolába tartozott a körzet, ahol laktunk, ahol zenét is tanítottak, és édesapám úgy gondolta, ha már zenét is lehet tanulni, akkor miért ne iratna be minket is a zeneiskolába, úgyhogy én első osztályos korom óta elkezdtem hegedűn játszani, és utána aztán átértem Brácsára, és itt végeztem, akkor még művészeti liceum névre hallgatott ez az iskola, most a Pulugor Sándor nevet viseli. Innen Piatra Nemzre kerültem fel, ahol 3 éves főiskola, kolozsvári zeneakadémiának egy fiókhivatala, most is működik. És ott 3 évet voltam Piatra Nemzon, ahol zenepedagógiát és Brácsa főszakot végeztem, abból diplomáztam le, onnan 2003-ban felkerültem Kolozsvára, befejeztem a 4/5 évet zenepedagógián, utána mesterire felvételiztem, és ott 2018-ban diplomáztam, és 2024-ben Jasba megszereztem a doktori címet Carmen Kelláró tanárnőnek a vezetésével és hatalmas segítségével, rendszeresen szeretem ki, sőt, mert rengeteget segített a tanárnő. 2003-ban, ahogy felkerültem Kolozsvárra, akkor elkezdtem dolgozni az operánál, és azóta is itt felejtettem magam, úgyhogy az operának a kórusába dolgozom 2003-ban, a kisebb szerepeket is alakítottam a színpadon. A kórus éneklés az mindig is érdekelt. Ahogy a hangszeres voltam, de lehetett, mivel nem volt egyszer a zenekaróra is, nekünk kötelező volt a zenekarba játszani, de mivel nem volt egy időpontban a zenekar és a kórusóra, ezért rendszeresen elmentem a kórusórákra is, és mikor 11-esek voltunk, most nem számolom az éveket, mindegy, az országos verseny, második díjat kaptuk az országos verseny, és pár ott egy szólót énekeltem, csak azért dicsekedjük, azért mondok ilyeneket.
0: Mikor találkoztál először vallásos vagy egyházi témájú zeneművekkel?
1: Hogy mikor volt az első darab, amit énekeltem, egyházi mű, azt nem tudom megmondani. Sipó Zoltán volt a kórustanárunk, és biztos valamelyik koncertjében már becsempészett valami egyházi művet, ahol énekeltünk. Az első nagyobb számú mű, ahol egyházi mű, amit énekeltem, az 2001-ben volt, részt vettem a Nemzetközi Kórus és Zenekarfesztiválon a Bach Akadémián, és 2001 a Verdi év volt, a halálának a 100. évfordulója, akkor énekeltük a Verdi Requiemet, és a Messa per Rossinit, ez volt az első egyházi mű, és következő évben, 2002-ben viszont akkor a Beethoven Missa Solemnissét énekeltük, ez egy másik hatalmas nagy egyházi mű, ez a mise, és ugyanekkor énekeltük a Fidelio operát, úgyhogy ez volt az első opera, amelyiket énekeltem elejétől végig, mint kórustag.
0: Mit jelent a kórus fogalma, és milyen kapcsolatban áll az egyházzal?
1: A kórus szó a görög kórusz szóból származik, amit átvettek a latinok a kórusz névre, És a kórus szó jelentése most jelenleg az énekesek egy csoportját jelentik, akik együtt énekelnek, vagy a templomi karzatra vonatkozik maga a helyre, ahol vannak. Hát mint együttes inkább az énekkar kifejezést szeretjük használni, mert ez ennek valahogy egy kicsit olyan másabb, szebb a hangzása, mint csumán az ő kórus tagnak. A kapcsolat, hogy egyház és kórus, az nagyon szoros. Ha megnézzük az egyházakat, amik vannak, nem is tudom, hogy létezik egyáltalán olyan egyházi csoport, ahol ne lenne éneklés, tömegéneklés. Most, hogy ez egy szólamra vagy több szólamra történik, ez most lényegtelen szerintem, de az, hogy együtt énekelnek, ez szerintem van. Nem tudok olyanról, hogy nem lenne.
0: Mióta van jelen a zene az emberiség történetében?
1: A zene, mint éneklés, vagy hangszeren való játszás mindig is nagy szerepet játszott az emberiség történetében. A régészek megkaptak valami csontokból készült fúvós hangszereket, amiket meg lehetett szólaltatni, és szintén ilyen ütős hangszerek voltak, fedeztek fel, úgyhogy visszavezethető arra, hogy az ókori korszakban is, az ókori időkből már származnak zenei bizonyos fokú hangszerek. Ha tovább haladunk az idővel, akkor az egyiptomi képeken már az látható, hogy nem csak fúvós és ütős hangszerek vannak, hanem megjelennek a húros hangszerek is, ezek ilyen monóval megszólaltatott vagy pengetős hangszerekre utalnak, ami azt jelenti, hogy már a húros hangszerek az egyiptomi korból megvannak. Az ókori görögök már egy fokozattal fennebb léptek, ugyanis ők az elsők, információim szerint, akiknek van már kotta maradványú, fennmaradtak bizonyos kották. A muzikológusok még mai napig is azt próbálgatják fejtegetni, hogy ezek hogy szólnak. Utolsó információim szerint még nem sikerült, próbálgatják kicsilabizálni, hogy ezek a kották, ezek hogy szólhattak, de nem, még konkrétat nem tudok róla, hogy lenne. És innen indul amit az előbb is mondtam, hogy a kórus szó az tőlük van, ugyanis a görög drámáknál volt egy csoport, akik kommentálták a történeteket, hogy mik történtek egyáltalán, és a kórus, mint csapat éneklés a művészetben, ez a görögöktől származik. A rómaiak sok mindent átvettek, ugyebár tudjuk, az több istenséget, csomó mindent lenyúltak a görögöktől, náluk is ugyanez volt, hogy a zenét is ugyanúgy lenyúlták, és továbbra, még a rómaiaktól sem tudunk különösebb, hogy az a zene, az konkrétan hogy szólt, még egyelőre szájhagyományok alapján terjedtek nagyobb részt ezek az információk, a zenék, az előadások, az énekek.
0: Hogyan alakult ki az egyházi kóruszene a középkor folyamán?
1: A középkorban a 12. századtól kezdett kialakulni a több szólamúság. Itt egyelőre még egy darabig szájhagyomány alapján terjed, de ugyanebben az időszakban kezdtek megjelenni az első kották, amikből aztán majd kialakult a mostani kottakép is. Ezek a középkorú dallamok, ezek a zsidó ókori zsidó vallás szertartásából, liturgikus zenéjéből átvett zenei motivumokként indultak, aztán az európai zene hatására, az európai zenevilágra, népzenékre, meg a népeknek a zenei kultúrájával egy kicsit kezdett keveredni ez az egész zenei ízlésvilág, és aztán idővel kialakult ez az egyház zenei stílus, amiről beszélünk. Eleinte egyszólamú műveket énekeltek kisebb hangterjedelemben, és aztán időközben aztán kialakult a többszólamúság, kialakult a hangszeres kíséret is, bekerült a hangszer is a templomba, mert addig eleinte csak éneklés volt, nem volt hangszeres kíséret, aztán egy idő után bekerültek a hangszerek is. A hangszeres zene az a világi zenében az jelen volt, a hangszerek, azok minden többszólamúság kialakulás és fejlődés az a világi zenében volt, aztán bekerült az egyházban is. A kotta képek eleinte négy vonalasok voltak, négy vonal rendszerük volt, és egy idő után kialakult a mai öt soros, öt vonal rendszeres kotta írás, és ezekből a négy vonalas kotta írásokból már amik fent maradtak, ezek már azok ezek a kottákat már természetesen olvassák, mai napig is éneklik, vannak együttesek, amelyek csak erre a korszakra vannak ráállva, és ezekből a stílusokat éneklik, úgyhogy ez fenn, mai napig fent van nem maradva. Most ajánlom, hogy hallgassunk meg egy részletet, egy középkori egyszólamú Gregorián nevezetű dallam formából.

A másodiknak a dallam sokak számára ismerős lehet, ugyanez benne található mai napig is a protestáns az énekeskönyvben. Ezt a művet Hans Leo Hassler nevű zeneszerző írásaiból ismerjük 1601 környékéről. Többek közt Johann Sebastian Bach is felhasználta ezt az éneket a Máté Passióban, szám szerint 5 alkalommal csendül fel ez a dallam a műben. Hallgassuk meg először az Erkenne Mich mein Hüter, ismerd meg engem, gyámolítom kezdetűt.

Érdekes módon ez a műben 5 alkalommal csendül fel. Azt mondják, hogy az ötös az egy teljes szám, az egy kerek szám, a tökéletességnek a megjelenítéses, ilyen irányban magyarázkodnak a filozófusok, az esztéták, és minden egyes alkalommal, az 5 alkalommal megjelenik, akkor különböző szimbolikával bír ez a megjelenés. Az első alkalommal kapcsolat az istenséggel, második alkalommal vágy a megtisztuláshoz, harmadik a helyes út kiválasztása, 4 a szenvedés előtti fájdalom, és az 5. a megváltás ereje. A Passió történetében különböző állomásaint jeleníti meg. Az, hogy miért jeleníti meg a Máté Passióban is a zeneszerző zenialitása, hogy valamilyen szintű matematikai kiválasztás, ez inkább maradjon meg azok számára, akik ezen szeretnek csámcsogni, rágódni, én nem foglalkozok. 5-ször megjelenik, és nagyon szépen leénekelik 5 alkalommal. Na most ne ragadjunk le azért éppenséggel, Bachnál haladjunk a korra. A barokk korszakban azt kell tudni, hogy hatalmas nagyot fejlődött a hangszeres zene, és vannak bizonyos műfajok, amiket csak a barokk korszakban írtak, volt, amiket elfelejtettek, félretettek, továbbfejlesztettek, és ez egy érdekes, úgy a hangszeres, mint az énekes zenében egyaránt ez így alakult. De térjük vissza egy kicsit a barokk korszak elejére, a reneszánsz kor végére igazából, amikor megjelentek az első operák. Az első opera zeneszerzők közül már Claudio Monteverdit említeném meg, aki nagymért Földkőnek számít úgy az egyházi, mint a világi zeneszerzésben egyaránt. A művei közül kiemelném a Vespro della Beata Vergine című művet. Ez egy vecsernye Szent Máriához, amit a Szent Márk bazilikában adtak elő, és a zeneszerző ezt úgy gondolta el, hogy a kórus szétossza. Ezért is nevezik úgy ezt az éneklési stílus, hogy cori spezzati. Ez azt jelenti, hogy több helyen van, több lehetőség van, ahol a kórus énekelhet, és ezt a zeneszerző nagyon-nagyon jól kihasználta, és nagyon szép hangzásokat értek el. Most hallgassunk bele ebbe a műbe, amit 1990-ben John Eliot Garnier vezénylésével újra színre vittek, szintén a Szent Márk templomban készült a felvétel, aki szeretné a YouTube-on esetleg meg lehet nézni, és látható a felvételen, amint a bizonyos pontoknál az énekkar, a templomi kórus az különböző helyekről énekel, sőt vannak olyan mozzanatok, amikor a két kórus egymással énekelnek, az egyik helyen van, a másik helyen van. Hallgassunk bele kicsit ebbe a műbe.

Ha már említettem Monteverdit, akkor hallgassunk bele a L'Orfeo című operájába is, amiről azt kell tudni, hogy az egyik eléggé még mai napig is játszott operája.

0: Amit hallható volt a zenei közjátékban, volt egy zenei közjáték, ami tánc részlet. Úgyhogy már itt ebben a korszakban úgy beszélünk az operáról, mint az egyik legkomplexebb műfajról, ugyanis egy összetevésről van szó, a zene, irodalom és a tánc kapcsolata jelenik meg az operákban.
1: Van-e köze az operának a valláshoz?
0: Az, hogy az operának van-e köze a valláshoz, hát igenis van. Az első operák azok pásztorjátékok voltak. Pásztorjáték az a stilizált, pásztortörténetekben játszódott tánc és talbetéteket bemutató idillitájoknak a színdarabja volt. A bibliai pásztorokról szóló népi eredetű, de műköltészetben is előfordulott betlehemes játékokra vonatkozik ez a dolog. Az első operáknak a tartalma az nagyobb részt a görög mitológia témájához íródott, úgyhogy így alapból elmondhatjuk, az első operák valójában a miszticizmus, a vallás környékén történetével kapcsolódnak ezek a dolgok.
1: Tudnál néhány olyan jelentős operát említeni, amelyekben vallási vagy bibliai témák jelennek meg?
0: A következő nagy zenei korszak az a klasszicizmus, akinek, ahol a három nagy képviselő, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart és Ludwig van Beethoven nevét szoktuk emlegetni, és a három zeneszerző közül kiemelném most a Mozart munkásságából a Varázs Fuvola című daljátékot, amiben a vallásosság az nagyon jelen van. Azt kell tudni, hogy Wolfgang Amadeus Mozart szabadkőműves volt. Itt a Varázs Fuvola című operában egy ilyen beavatási szertartást lehet követni. Egyébként is a hármas szám, ami ugye a szabadkőművesnek az egyik szimbóluma, az nagyon jelen van. Három kisgyerek kíséri Papagenot és Taminót. Három dáma van, három próbatételen kell átmenjen Tamino. Az éj királynője van jelen, aki Paminának az anyja. Sarastro a nap templomának az istene. Szóval ezek a nap, éjszaka, ez az ellentmondásos dolgok, ezek úgy mind a szabadkőművességre vezethetők. A cselekmény során két ima is hallható. Az egyiket a papok kórusa, a férfikar énekli, és ajánlom, hogy hallgassuk meg ezt az imát.

Az opera irodalom a csúcspontját talán a romantikus korszakban érte el. Ebből a korszakból játsszák a legtöbb operát. Ezekből az operákból az egyik leghíresebb a

Igen, Verdi Nabokko operája. Ezt az operát ugyebár a Bibliából vett második Nabukodonozor király történetét eleveníti fel. A romantikus korról beszélve egy kis szerelmi szál is megvan, bele van fűzve a, természetesen a cselekménybe, de nagyobb részt igazából a Nabokko király életét mutatja be. Az operának az utolsó nagy együttese egy ima, ahol mindenki elismeri Jehovát, mint a legmagasabb Istent. Ebben a számban Verdi a cappella hagyja az énekeseket. Az a cappella azt jelenti, hogy nincsen semmilyen jellegű zenekari kíséret. Talán ezt azzal a céllal gondolta meg, hogy még meghittebb legyen ez a pillanat. Hallgassuk meg ezt is.

Egy másik gyöngyszem, ami a Verdi tollából származik, az a Végzett hatalma című operájában hallható. A mű második felvonásának a végén Leonóra szokszenvedés után úgy tűnt, hogy zárdába vonul, ezért egy imával fohászkodik Máriához, a szerzetesek is azt kérik Máriától, hogy, vegyen őt az oltalma alá. Egy csodálatos ima hallható, amely sugallja, hogy a sok szenvedés után végre lehet békét találni Isten közelében. Hallgassuk meg ezt a részletet is.

Az Aida operáról az a tévhit terjedt, hogy a Szövezi csatornának a megnyitására írott opera. Igaz, hogy Verdit felkérték, hogy írjon egy operát a Szövezi csatornának a megnyitására, de ő egy himnuszt írt erre az alkalomra. Az Aida opera a kairói operaház megnyitására volt megrendelve. A legenda szerint Verdi ezt nem akarta elvállalni. Habár elég becsületes összeget megígértek neki, mindig húzózkodott ettől a munkától, és amikor azt mondták, hogy Wagnert fogják felkérni, na akkor belevágott a munkába. A porosz francia háború miatt nem sikerült a díszletet leszállítani, így a Rigolettóval nyitották meg az operát. Az Aidát 1871-ben mutatták be Kairóban. Ugyan Kairóban volt az ősbemutató, amint Verdi nem tudott részt venni, ezért amikor 1872-ben Miládóban is bemutatták, akkor Verdi számára ez volt igazából az ősbemutató. Ebben az operában nyomban követhetjük, hogy az egyiptomiak számára mennyire fontos volt az istenekkel való kapcsolat. Több alkalommal is követhetjük, amint az istenekhez imádkoznak. Verdi azt is figyelembe vette, hogy az egyiptomiaknál papnők is voltak, nem csak papok. Vannak közös zárt számok, amiket csak az isteneknek szóló imák. Hallgassunk bele egy pár ilyen részletbe.

Papuk fanatizmusát is megmutatja nekünk a szerző. A másik felvonás végén úgynevezett grand fináléban, azt kell tudni erről a grand fináléról, hogy időtartamában olyan hosszú, mint egy másik operában, egy akár egy felvonás, hogy amikor utána a papok kérik a foglyok kivégzését, és megtörténik a végső ítélet, hogy mégis életben maradnak, a papok hálát zengenek Sztár Istennek, hogy megnyerték a háborút. A harmadik felvonás elején a szemtanúi lehetünk egy reggeli imának, a felkelő napot dicsérik a papok. A negyedik felvonásban az ítéletkor megint kérik a papok az isteneket, hogy segítsék a bölcsi döntést hozzanak, úgyhogy ebben az operában az istenekkel való kommunikálás, az imák, azok nagyon gyakran jelen vannak.

Más Verdi operákban is jelen van a vallás, például az Attila című operájában a keresztény táborban hallhatunk imákat, megjelenik Leó pápa az előadásban, akkor egy másik a Trubadur utolsó felvonásában, amikor Márikot kivégzi, készülnek a Márikot kivégzésére, akkor hallható egy szerzetesek imája, úgyhogy Verdi ezt azért ha lehetett, akkor igyekezett szépen megfogalmazni ezeket a műveket, amik az operába bevezetni, ami a vallásosságot, annak megadta a szép keretet. Nem csak a Verdi Nabukkója az egyetlen bibliai témán alapuló opera. Camille Saint-Saëns Sámson is Delila történetét mutatja be. Arnold Schönberg Mózes és Áron kapcsolatát vitte színre. Mózes címmel Giacomo Rossini és Durkó Zsolt is írtak operát.

0: Hogyan jelenik meg a vallás Puccini és más későbbi zeneszerzők műveiben?
1: Ha operáról beszélünk, romantikus operáról, akkor nem maradhat ki a felsorolásból Giacomo Puccini. A Toszkai című operában két személy szerelmi kapcsolatát követhetjük nyomon, amely mellett a bátorság, a titoktartás, félelem, gyűlölet, gyilkosság is ehhez hasonló extrém megnyilvánulásokat követhetünk végig. Az első felvonás végére a zeneszerző Tedomot komponált, amely, és itt megint hallható Puccinak a zsenialitása, megmutatja a bűn és a szentség drámai ütközetét. Egy kis kitérőt tennék. Állítólag megtörtént, hogy Kányadi Sándor elment egy iskolába, bár gyakran járt iskolákba, és egyik alkalommal az egyik tanítónéni az gondolta, hogy felvág, és egy Kányadi verset fog a gyerekeknek tanítani. És amint gyorsan egy frappáns elemzés is persze hozzácsatolt, és mondta, hogy hát a költő az így gondolta, a költő arra gondolt, a költő így, egyszer Kányadi Sándor megmondta ezt az egész sok dicséretet, és azt mondta, elnézést kell tanítani, én őszintén nem gondoltam semmire, csak leírtam. Úgyhogy itt ebben a Toszka, visszatérve a Toszkához, azt mondják, hogy itt amikor a Te Deum részéhez elérkezik a mű, akkor kivehető, vagy a zeneszerző arra gondolt, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, azt a részét, hogy Scarpia bent van a templomba, Toszka épp kimegy a templomból, és Scarpiáról azt kell tudni, hogy ő szeretné Toszkát meghódítani, és mondja, hogy na menjél Toszka, Scarpia lévén a negatív szereplője ennek az előadásnak, a történetnek, és ahogy kimegy Toszka a templomból, utána Scarpia még énekel, változka, és a harmadik változka után kezdődik a Te Deum, a Ad Utorum Nostrum in Nomine Domini című deklamációval a férfikar részéről, és azt mondják bizonyos elemzők, hogy ebből a részletből, a cselekményből ki lehet venni azt, nyomon követhető, amint a jó legyőzi a rosszat. Olyan szinten legyőzi a rosszat, hogy még Scarpia is énekli az énekkarral együtt a Te Deumot. Úgyhogy bizonyos szempontból az is kitükröződik ebből a részből, hogy a jó mindig győzedelmeskedik a gonosz felett.

alakultak ki. Azt tudjuk, hogy a katolikus egyháznak eleinte voltak kisebb fenntartásai, ami a mű megjelenését illeti, de időközben ezt a hozzáállás természetesen enyhült, sőt a katolikus körökben is egyre inkább elfogadott lett. A cselekményében nyomon követhető a passió történet Jézus keresztre feszítéséig. Ebből a műből szerintem az egyik legikonikusabb mozzanat a Hozsánna részlet. Hallgassuk meg ezt is!

Természetesen ez csak néhány példa, amiből láthatjuk, hogy a vallás és a vallási elképzelés, valamint vallási kép, a vallásosság mennyire van jelen az opera színpadon. Búcsúzásként Pietro Mascagni Parasztbecsület című operájára térnék ki, amelynek a cselekménye húsvét környékén játszódik, és a zeneszerző egy csodálatos zenei részt komponált arra a pillanatra, amikor a nép bemegy a templomba, és egy himnuszt énekelnek el Szűz Máriához. Ez a húsvéti kórus néven ismert, szintén zenei gyöngyszem, amely számomra az egyik legkedvesebb a Opera Mementumnak számít. Hallgassuk meg ezt is!

0: Ezennel szeretném megköszönni a beszélgetést, a meghívást, és a kedves hallgatók számára, hogy meghallgattak.
1: Kedves hallgatók, mai beszélgetésünk végéhez értünk, melynek során végigkísérhettük a zene több ezer éves útját az ókori kultúráktól a középkori egyházi éneken, a barokk és klasszikus mesterek alkotásain át, egészen az opera és a modern zenés színpad világáig. Láthattuk, hogy a hit, a vallás és a zene kapcsolata szinte egyidős az emberi kultúrával, és hogy az évszázadok során milyen gazdag formákban jelent meg a zeneszerzők műveiben. Vendégünk személyes történetén keresztül azt is megtapasztalhattuk, hogy a zene nem csupán művészeti kifejezésmód, hanem közösségteremtő erő, lelki élmény és sokak számára hivatás is. Köszönöm, kedves Attila, hogy megosztottad velünk tudásodat, élményeidet és gondolataidat, kedves hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet. Remélem, hogy a mai műsor nem csak zenei élményt nyújtott, hanem új nézőpontokat is adott a zene és a hit kapcsolatának megértéséhez. A műsor szerkesztője és vezetője Ferenc Emese volt. További kellemes rádiózást kívánunk, és áldott szép estét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 21 óra.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket. Az

0: mai nap evangéliuma Máté evangélistától van, a Máté evangéliumának 13. fejezetéből. Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek. A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az égmadarai eljönnek és ágai között laknak. Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa hasonló a kovászhoz. A gazdasszony elvegyíti 3 vék a lisztben, és a kovász átjárja az egész tésztát. Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a népnek, példabeszédek nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit így jövendült meg a próféta, megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem azt, ami titok volt a világ kezdete óta. Jézus ige hirdetésének középpontjában Isten országa áll, és erről rengeteget beszél. A ma hallott 2 példabeszédében Jézus azt tanítja erről az Isten országáról, hogy ez olyan valami, ami bennünk nem stabil, nem állandó, hanem folyamatosan növekvő, dinamikus valóság. Olyan, mint a mustármag, ami nagyon kicsiként, jelentéktelenként kezdődik bennünk, de aztán egyre nagyobbá, egyre fontosabbá válik, végül annyira, hogy minden egyébnél fontosabb lesz az életünkben, s minden egyébnél nagyobb helyet foglal el a szívünkben, gondolatainkban, törekvéseinkben. És azt tanítja Jézus, hogy ez az Isten országa olyan bennünk, mint a kovász, amely lassan mindent átjár és átalakít. Valami olyan ajándék, ami átalakítja lassan a gondolkodásunkat. Először talán csak a szépre, jóra vonatkozó gondolatainkat, de aztán a munkára, a kapcsolatainkra vonatkozó gondolatainkat, aztán a kudarcra, veszteségre, küzdelemre vonatkozó gondolatainkat, aztán már a szenvedésre és a halálra vonatkozó gondolatainkat is átalakítja, megváltoztatja. Lassan mindent átjár. A viselkedésünket, a beszédünket egyre inkább átalakítja, az érzéseinket, akaratunkat, mindent átformál, mint ahogy a kovász átjárja és átalakítja az egész tésztát.
1: Mai ima szándékunk, Urunk Jézus Krisztus, taníts meg minket is hinni. Egy mustármagnyi hitet kérünk, Urunk, hogy az valóban nagy fává nőjön, hogy sok testvért tudjunk elvezetni a te országodba, hogy minnyájan példaképpé váljunk, hogy minnyájunkon látszódjék, hogy hozzá tartozunk, és úgy, ahogy a kovász átjárja a lisztet, úgy a te jelenléted is átjárjon bennünket, és ezt mások is megtapasztalják.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal! Add meg nekünk a hit kegyelmét! Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók! A nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Úr Jézus Krisztus, aki azt mondottad nekünk, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Íme szavaidon felbátorodva, könyörögve kérünk téged, küldj nekünk apostoli buzgóságú lelkipásztorokat. Te választ ki őket, hogy hívó szavad nélkül senki az oltár szolgái közzé ne lépjen. Add meg a papi, szerzetesi hivatás kegyelmét áldozatra kész és erős lelkeknek. Önts a választottak szívébe lángoló szeretetet irántad, hűséges ragaszkodást Péter kősziklájához, amelyre anyaszent egyházadat építetted. Add, hogy minden munkájukban egyedül a te dicsőségednek, a lelkek megmentésének szándéka vezesse őket. Add, hogy papjainkat a bensőséges, erényes élet megszentelje, a Szentlélek kegyelme megsegítse, hogy biztonságban vezessék Isten népét az üdvösség útján, és egyházmegyénket az igazi keresztény szellemben megújítsák, aki az Atyával és Szentlélekkel élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Amen.

0: Üzenetek a Bibliából. Monsignor Nagy József atya előadásai.
1: Nagyon szépen köszöntök mindenkit. Egy nagyon nehéz és nagyon könnyen félreérthető témát választottunk mára, de szerintem kulcsfontosságút. Először hallgassunk meg figyelmesen ez egy videó, de most a hangját fogjuk hallani, úgyhogy állott egy paposzt mondja ennyi a videó, de nagyon figyeljék meg, ez Krisztus Király vasárnapjára, YouTube-on van rajta, ráangolódás a vasárnapra, ez a címe a sorozatnak, és ez a pap mondja, nagyon a mi témánkról beszél, nagyon figyeljék meg.
2: Ahogy egy ember, borzasztó nehéz ezt valahol ésszel felérnünk és felfognunk, hogy ő maga, akinek minden a hatalmában áll, hát miért akart egy szutykos pólyában lábróbával bőgicsélni? Hát pontosan azért, mert a valóságos Isten és valóságos ember teljes sorsközösséget vállalt velünk.

0: olvasmány Dániel próféta könyvéből. Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme az ég felhőjén valaki közeledik. Olyan volt, mint az emberfia. Amikor az ős öreghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek őt kell szolgálnia. Hatalma örök hatalom, amely nem enyészik el, és királysága nem szűnik meg soha. Ez az Isten igéje.
1: Aki ismer engem, bár úgy gondolom, hogy alapvetően nem nagy titok, meg pláne az internet korában, aki nem ismer, az is pillanatok alatt megismer. Nyilván minden egyház megy egy kicsit átláthatóvá is teszi a papjait, tehát gyorsan utána lehet keresni, lehet látni, hogy az nem igaz, hogy késői hivatás lennék, nagyon is korai hivatás voltam, de késői elfogadás, vagy késői döntés. Egy ideig sokat vacakoltam, ezen sokat törpöltem rajta, hogy hát mennyire jól volt, vagy nem volt ez így jól, hogy hol hagytam én el több mint 10 évet az életemből, hogy mi tartott ennyi ideig. És végül is rájöttem arra, hogy teljesen jó volt ez így. Hogy az Isten pontosan jól tudta, hogy miért hagyta azt, hogy ez így történjen. Gyakran tették fel nekem korábban is a kérdést, ezt azt összetanulgattam. Alapvetően 3 nagy lábon állok, teológusként, tanárként és jogászként. Hogy te, Gottfried, mi a csodát fogsz te ezzel kezdeni? Valami 3 olyan terület, aminek olyan sok köze nincs is egymáshoz. Hát hol van ennek a szintézise? Hát most. Meg itt. Hála nagy jó Istennek. Én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem kell bánnom, és nem is bánom azt a 10 évet, amíg tanítottam, amíg a világban éltem, amíg dolgoztam. Hát lehet, hogy akik engem hallgattak, akár főiskolán, akár gimnáziumban, ők jobban bánják, de én alapvetően nem bánom. És pontosan ez jutott eszembe akkor, amikor Krisztus király vasárnapján Dániel prófétának ezt a részletét olvastam, ezt olvassuk, ezt halljuk. És ott bizony arról beszél, hogy az, aki az ősöreg elé lép, olyan, mint az ember fia. Alapvetően vele azonosítja, de ő kap hatalmat, ő kap jogosítványokat, ő kap uralmat mindenek felett. És én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon okosan gondolták, akár a bencések már jó régen azt, Asztrik főapátor különösképpen, amikor azt mondta egy-egy jelentkezőnek, hogy menj el, fiam, tanulj még valamit. Gyere vissza 3-4-5 év múlva, és meglátjuk, hogy még mindig ezt akarod-e. Mert kell, hogy élj a világban, kell, hogy tanulj, kell, hogy láss, kell, hogy legyen főnököd, kell, hogy megértsd ezt a világot ahhoz, hogy majd te egy másik szerepkörbe visszaléphess bele. És én azt hiszem, hogy akkor, amikor Krisztus királyról beszélünk, általában a közösségeink segítőiről, és bizony néha elvágólagos helyzetekben döntéshozóiról és vezetőiről is beszélünk. Olyan finoman céloz csak rá Dániel, hogy olyan volt, mint az ember fia. Azt ne felejtsd el, hogy az ember fia valóságos emberré született. Sírt, üvöltött és rukkapált, ha fájt valamire, ha éhes volt. Tudott izzadni, tudott félni, tudott megijedni, tudott örömöt érezni, játszott a többi gyerekkel a porban, és felnőtt, ahogy egy ember. Borzasztó nehéz ezt valahol ésszel felérnünk és felfognunk, hogy ő maga, akinek minden a hatalmában áll, hát miért akart egy szutykos pólyában láblóbá vagőgicsélni? Hát pontosan azért, mert a valóságos Isten és valóságos ember teljes sors közösséget vállalt velünk. És amikor az eszkátorról, amikor a végítéletről beszélünk, valaki olyan fog visszajönni, aki ismer téged. Aki tudja, hogy neked mi és hogyan fájt. Hogy te mit tudsz érezni, mire vagy képtelen, mi az, ami téged bánt, mi az, ami neked örömöt okoz, hogy azt a csodát, akit ő a saját képére és hasonlatosságára teremtett, és elnevezte embernek, azt mi minden alkotja, hogy mi minden munkál benne, mi az, ami feszít téged belülről, akár pozitív, akár negatív értelemben, hogy nem egy jéghideg, külső valóság, nem egy elnyomó, szervezet, hatalommal bíró tisztviselője mond ki fölötted bármit. Valaki olyas valaki, aki élt, ahogy te, aki meghalt, valószínűleg sokkal ócskább, sokkal rosszabb, sokkal fájdalmasabb módon, mint ahogy te fogsz. Valaki olyan, aki az életet a maga teljességében ismeri. Mi gyakran esünk abban a hibába, hogy akkor, amikor életről beszélünk, akkor madárfüttyös jókedvel és dalos örömmel fogadunk el mindent, ami jó, ami szép, ami kellemes, ami kedvező. És elfelejtjük, hogy az élet egészébe, amire állítólag igent mondtunk, akár egy közös életút kezdetén, legyen az szerzetesi, legyen az papi, legyen az házasságban élő, hogy ott bizony vannak nehézségek, vannak buktatók, és vannak kellemetlenségek is. Hogy az élet egésze, az bizony mind a kettőt magában foglalja. És amikor az uralkodó, amikor a király, amikor a vezető színre lép, ő egy olyan vezető, aki ismeri. Ismeri a másik oldalt is. Nem csak a jót, nem csak a szépet, nem csak a tökéleteset, nem csak az épet, nem csak az egészségeset. Ismeri a te fájdalmaidat és a te bánataidat is. Dániel nagyon is arra figyelmeztett, hogy egyrészt ne felejtsük el, hogy az igenünk mind a kettőt magába foglalja, mind a kettőt tudnunk kell kezelni, mind a kettővel meg kell birkózni, és mielőtt azt hinnéd, hogy a jót olyan könnyű elfogadni, odehogy. Hát nézz a hollywoodi sztárok drogos sokaságára. Nem olyan könnyű ám. A jót, a sikert, a szerencsét, a földi mértékkel mérve teljességet is kezelni. De téged megítélni olyan fog, aki ismeri mind a kettőt. Téged megítélni olyan fog, aki arra hív, hogy éld meg. Ne elkerüld, ne kikerüld, ne túléld az életedet, hanem megéld azt a maga teljességében, jóval, rosszal, egyaránt, s ha téged bármely közösségben, annak a közösségnek a segítőjéül elektál az Úr, ha a közösség akaratában az nyilvánul meg, ha a felsőbb hatalom döntésében az születik meg, hogy te állj oda, akkor soha ne felejtsd el, hogy ennek az életnek, ennek bizony a teljessége mind a két oldalt magába foglalja. És akkor, amikor döntést kell hoznod, akkor, amikor elvágólagosan kell nyilatkoznod, akkor, amikor meg kell ítélj, akkor ne felejtsd el soha, hogy voltál ám te is gyalog, és a döntéseidet, az ítéleteidet úgy kell meghoznod, hogy ennek az embersége az átsüssön rajta. Mert aki hatalmat, aki uralmat, aki döntési jogot kap, az olyan, mint az emberfia.
2: Köszönöm.
3: Nem tudom, mennyire értették minden, de pont arról beszélt, amiről mi. YouTube-on megnézhető, ha valaki utána akar nézni. Egy nagyon-nagyon kényes téma. Félek így kimondani. Mert Jézus valóságos Isten és valóságos ember. Egy személyben mind a kettő. Megtestesült emberélet. Én most nem tagadom az ő istenségét, hanem az emberi teljes valóságát szeretném hangsúlyozni. A történelem során a kereszténységben különböző irányba tolódott el ez a kérdés. A 3.-4. században mindjárt, hogy a szabadságot megkapta a kereszténység, ugye ariánusok jelentkeztek, akik minden áron Jézus csak emberré akarták egyszerűsíteni, megváltó Isten küldötte minden, de nem Isten. Na hát erről zsinatok voltak, a níceai hiszek egyben mondjuk, hogy Isten az Istentől, világosság, világ, igaz Isten az igaz Istentől, na azok a zsinatok fogalmazták ezt meg, tették bele az apostoli hitvallásba, akkor az a kérdés merült föl, hogy Isten-e. No, hát az igaz hitet mondjuk az egyház azért zsinataival, meg tanítása előtte minden, az ariánusok tömére széthullottak. Napjainkban a Jehova tanúi, ők is azt állítják, hogy Jézus az nem Isten, hanem hát csak így Isten fogadott fia, stb. Most ezzel nem foglalkozom, de van egy veszélye a mi kereszténységünknek, amit elfben nem tagadunk, tehát itt nem kellenek zsinatok, de gyakorlatban nem élünk egy olyan fogalommal, hogy Jézus az Isten, dicsőítjük, imádjuk minden, hogy úgy kint van, fönt van valahol, és hát segítségét kérjük és várjuk minden, de igazán még halljuk azt, amit olyan sokszor mondott. Jöjj és kövess engem. Ezt mondta Péternek, ezt mondta a Zebedeus fiaknak, ezt mondta Máténak, ezt mondta szintén Péternek a föltámadása után, és még olyan sok a gazdag ifjúnak, aki aztán mégsem mert utána menni, jöjj és kövess engem. Azt jelenti, hogy nem csak a tanításomat kövesd, hanem jöjj és járj velem, járj az életben úgy, ahogy én jártam. Ez egy elég jó elmondta, ha értettük, hogy Jézus az egy nagyon egyszerű embernek a személyét vállalta föl. Születésétől kezdve földönfutó hajléktalannak született júdeai sivatag szélén, Betlehem szélén, egyszerű kis gyerekként, semmi különös. Ezt mi tesszük ilyen nagy körbe, látogatás, lampiónak, stb. Nem, ez egy nagyon szív, így ahogy ő mondta, szutykos pelenkába, bőgicsélő, síró, egyszerű gyerekként. Onnan egy egyszerű száműzet lett Herodes üldözésében, és 6, esetleg 8 évig Egyiptomban sima, idegen volt, manapság azt mondanánk, hogy menekült, migráns, ami akkor még ennél is nehezebbet jelentett, nagyon nehezen fogadták be, karolták föl az idegeneket. Talán az lehetett a Szent családnak egy kis menekvése, hogy voltak már akkor zsidó telepesek Egyiptomban erre, arra, talán azoknál valami befogadást élhettek. Visszamentek Názáretbe, ott Jézus így, ahogy mondja ez, játszott a gyerekekkel a porban, minden elveszett. Nem kezd idealizálni, elveszett a tömegben, Jeruzsálemben, hogy 12 éves korában oda. De az a templomba találták meg, mert ott volt az elveszettek menedéke. Tehát ott a tanítók között, tehát föltűnt, hogy ez okosan felállgat nekik, de ott találták meg harmadnapra. Egyszerű, kétkezi munkás volt Názáretben 30 éves koráig, aki máról holnapra él. Egy egyszerű, munkás ember. 30 éves korában beállt a bűnösök közé, mint egy bűnös. Nem volt bűnös. Úgy. És keresztény János mondta, hogy hát ne, tehát te keresztény, nem. Tedd, amit mondtam. És kísértést szenvedett. És akkor elkezdte ezt a tanítását. Mi ezt kicsit idealizáljuk. Jézus 3 évig koldus várdol tanító volt, ő maga jellemezte, hogy neki nem volt a fejét hol lehajtania, nem volt se háza, se otthona, semmi, ideglen is nem lakott TC Péter, MC erre, arra, vagy sehol. A legegyszerűbb ember. Jézusnak semmilyen tekintélye nem volt se írástudó, se farizeus, se Herodes párti, nem volt vámos, nem volt semmilyen tekintélye. Most ezt jól értsék, mert ma mást jelent ez a szó. Barbár volt, nem volt római polgár. Pál apostol római polgár volt. Őt simán megkorbácsolhatták, simán megfeszített, római polgár nem lehetett. De Pál apostol tudják, őt mely utolsát teljesen, de lefejezték. Péter az nem volt római polgár, rá főfesztették az őcakát. Nem számított Jézus senkinek. Az utcán rágalmazhatták, hogy Belzebub segítségével tesz csodákat, semmi. Meg akarták kövezni, senki se ugrott föl. Ha csellel elfogták, mert gyűlölték, semmi, elfogták. Nem tudom, az egész szenvedését végig lehet kísérni. Senkinek a hajasszála se görbült meg. Jézus semmilyen csodát, vagy nem tudom mit önvédelemből nem tett senkinek. Semmi baja. Kivégezték mind a másik kettő lázadót, vagy rablógyilkost. Jézus egészen egyszerű emberi életet élt közöttük. Nem tudom, ezt nagyon kellene tudatosítani. Ha azt mondta, hogy gyere és kövess engem, az mindegyikünknek mondja, azt jelenti, hogy pont úgy tudok én is élni, ahogy ő élt. Azt, hogy megerősítette az angyal, azt én is megkapom. Kérni kell, és rá kell, megkapjuk. Úgy élt. Valaki azt mondta nekem, hogy ha, de Názáretben egyszerűen elment köztük. Ehhez nem kellett csoda. Ő oda valósi volt, mondhatta, hogy ennyi elég embere elment köztük ott. Hát nem kellett hozzá valami isteni erő. Tehát úgy lehet élni, ahogy Jézus élt. Ez elsősorban azt jelenti, hogy mindent félre kell tenni. Ugye a mai időkben nem le. Mostanában dialogizáltam házas hétvégét, csoporttal. Minden az volt a kérdés, hogy Jézus tanítása szerint élni. Hát és

a sivatagban, mert ő nem ott ordítozott, a Jordán folyó partján. De ő is megérte azt, hogy az emberekben pusztaság az, amit ő mond. Azért sokan jöttek megkeresztelkedni, de azért sokan el is mentek. Jézus ugyanígy a pusztában kiáltó szava volt. És nem, a csodákat az az ő isteni valóságából, de ő önmagának sose tett csodát. Egy kicsit sem mentette meg magát. Míg az isteni minden tudását sem használta föl. Ha ezt föl akarta volna használni, akkor Júdás a semmiben ment volna el. Azt mondta volna, hogy Júdás el az utolsó vacsoráról, azt mondta volna, hogy már figyelmeztette, az Júdás javára volt, nem akadályozta meg, hogy elárulja minden hát, ha még térjavul. Azt mondta volna, hogy elmegyünk vacsora után Betániába Lázárhoz. Az sem volt sokkal messzebb, csak más irányba, mint a Getsemáni kert az olajfák egye. Júdásra a beátétóra sitítben le tudta, hogy hova ment. Nem tudom értéke, most lehet, hogy a kifigurázva, de nem segített magán ezen se. Nem. Emberként élt. Becsapták. Félrevezették. Júdás az egész idő alatt kiválasztotta őt a 12 legközelebbi közé, egész idő alatt lopta. Írja ott, el kell olvasni a Betániában, amikor Mária megkente Jézus lábát, az Lázár föltámadása után, hú, azt mondta, hogy 300 dénár, 300 napszám volt rengeteg pénz, itt ez a kenet eladhattuk volna, azt a szegényeknek, azt ott írja az evangélista szinte zárójel, hogy nem azért volt a meggondja van a szegényekre, de belopta a pénzt, hogy ekkor összeg. Tehát, és Jézus nem lépett közbe, mert ügyesen csinálta Júdás, az ember Jézust, az apostolokat is átverte. És Jézus isteni minden tudásával nem csapott le Júdásra. Tehát pontosan azt akarom mondani elsősorban, hogy úgy, ahogy Jézus élt közöttünk 33 évig, mindegyikünk tud úgy élni. Most ne azon eszmélődjünk, hogy én hogy bírnám ki, ha engem így elítéltek volna keresztre feszre. Nem tudom, úgy, ahogy a mennyei atyait megerősítette, nekünk is azt a keresztet, amit előre lát, arra erőt is ad, ha kérjük. Ezt kimondja világosan akkor is, amikor a megkísértés a pusztában a nagyon-nagyon szenvedő vérrel verejtékező Jézus az olajfák hegyén jött egy angyal, megerősítette. És az egészben. Szóval nekünk is ad előtt. Nagyon sokszor azt kellene kérnünk, hogy álljon mellettünk, erősítsen meg minket a lélek erejével, és rábízni azt, hogy az történik a mennyei atya akarata. Tehát erőnkön felül nem kísért meg minket. A mi atyánkban azt jelenti, hogy ne vigy minket a kísértésbe, vagyis állj mellettünk, ne hagyjál minket a kísértésbe. Tehát mindegyikünknek egy jó lehetősége van azt élni, ahogy Jézus élt. És ő pontosan azt tanította, amit élt. Mert ha azt kérte, hogy szeressétek ellenségeiteket, ő a keresztről haldokulva, már szinte semmi. Bocsáss meg nekik, Uram, nem tudják, mit tesznek. Nem fogják föl, tehát nem értik, mit tesznek. Tehát ez a legnagyobb szeretet volt, amit akkor tudott tenni. Tehát élte is ezt, amit én olyan sokszor elgondolkoztam rajta, hogy milyen nagy erő kellett, az az angyal megerősítette, mikor Júdás megjelent ilyen utolsó módon. 30 ezüst pénzt, az egy nagyon öreg, rossz, sovány rabszolgának volt az ára, azért semmi, elárulta. Azt mondta neki Jézus, hogy barátom, miért jöttél? Ebben az van benne, hogy deklár érted. Miért jöttél? Barátom.

hogy szerette Júdást. Nem mondta, te piros az ember, így is, eleket hoztad ide, én nekem privék, minden. Nem tudom, értik-e, barátom, miért jöttél. És kiszolgáltatta magát. Akkor, ha dühösek vagyunk, akkor kérjük, hogy Uram adj erőt, hogy én is úgy tudjak reagálni, ahogy te. Ne azt mondjuk, hogy ez nem lehet meg, ilyen emberekkel meg, ilyenek meg, becsaltak meg, ilyen beteg, olyan betegség. Azt keressük, hogy tudom azt tenni, ahogy Jézus ért, és ahogy Jézus ezt ránk bízta, tanította. Tehát az első, amit mondani akartam, Jézus az ember fia, ez itt mondja Dániel, és ezt Jézus nagy előszeretettel alkalmazta magára, ő magát többször emberfiának nevezi az evangéliumban, hogy ez az út, amit ő járt, ez számunkra is járható. És különösen azért, mert azt mondta, hogy én már veletek vagyok minden nap világ végéig. A másik dolog szintén nagyon-nagyon fontos. Beszélt ez a Gottfried, nagyon-nagyon szépen beszélt arról, hogy hálát ad Istennek, hogy kései, mi nevezzük kései hivatásnak, hogy 10 évig az emberek közt élt, kereste a helyét, minden, mert most, mint pap, másképpen tudja megérteni az embereket. És ez az, amit Jézusról kell mondani. Hogy Jézus végig küzdött, vergődött egy emberi életet. Úgy, ahogy mi. Kiszolgáltatott volt, félt, örült, fáradt, gyászolt, minden, ahogy bármelyikünk. Azt jelenti, hogy igazából senki nincs, aki olyan jól meg tud érteni, mint ő. Minden helyzetben. Ki értette meg olyan jól Simont, Pétert, mint Jézus? Bűnös ember vagyok. Nem baj. Kövess engem. És megértette akkor is, amikor hősködött, figyelmeztette, hogy ajaj, nem baj, majd azért nem kint előtted hős, milyen kibentén. Nem, az volt, hogy most a mindent válasz, mint utolsó vacsorát, de mire meghajnalodik a kakas, megszólal addigra. Más lesz. És nem kint, nem zavarta el. És nem mondta, amikor föltámadt, hogy te áruló, te bidag, menj innen, mit akarsz itt. Nem mondta, hanem megértette őt. Megértette. Féltél. Nagyon féltél. Féltetted az életet. A félelem mindent elborított. De ugye szeretsz engem? Ez a kérdés az, hogy felszere. Szeretlek. Bravo. Nagyon jó. Lejárt el lyukaimat. És 3-szor meggyógyította. Nem küldte, megértette. Nem tudom, értjük el. Ugye mindegy, hogy elsüllyedtem, nem tudom, mit csináltam. Dühös vagyok, megért engem. Óriási ereje van a saját szavas imádságnak, nem a megtanult felbőtant imának, hanem amikor azt mondom el Jézusnak, mennyei atyának, Szentléleknek, ami a szívemben van. Azt a félelmet, azt a csalódást, azt a bizonytalanságot, azt a sérelmet, elmerem mondani. Uram, látod, segíts, hogy téged kövesselek, ebben vagyok. Amikor kiöntöm azt, ami bennem van, ami lehet, hogy én is elrontottam, Uram, látod, hogy milyen vagyok, elrontottam, de itt vagyok, minden, és ő megért téged, megérti a körülményeket, megérti, hogy bántottak, megérti, hogy,
hogy magadra maradtál, hogy nem értemek meg, stb. Mindent. Azt kimondani neki, mert ő megért téged. Ezért sokkal könnyebb Jézushoz saját szavaiddal imádkozni, mint a mennyei atyához vagy a Szentlélekhez. Ott is lehet felajánlani, kérni mindent, de Jézushoz, aki ezt megélte, megért engem. Nincs ilyen, hogy lelki ismeret furdalásomban depressziós leszek. Az egy butaság. Nyisd már meg magad, Jézus megért téged, abba, amit elrontottál, abba, amiben lelkiismeret furdalásod van, megért, mondd már el neki, és meglátod, hogy kap sugallatot, hogy mit kell tenni, hogy mikor menj esetleg gyónni, vagy mit vállaljál föl minden, hogy megért téged, ez egy nagyon nagy. Számomra itt van egy nagyon nagy ereje annak, van egy ilyen tojásfőző órám, egyik pap tanított meg rá. Házi asszonyok lehet, hogy tudják, a vegyészek tudják, mert ott az éles tudjákban az egy 50-60 ilyen óra van, mert beállítottak valamit, aztán meg feküdni 15 percet, főcsavarták, oda tették, hogy csinálhat akármit, mert a kracsét, és akkor szól, hogy itt van. Na, ilyen. Nekem ez nagyon segít, mert hát máskor is elmérkedtem, próbáltam, de akkor nézzem, hány óra van már. Még most nincs semmi. Főhúzom 30 percet, leteszem, teklek, ez kötyök, és akkor semmire figyelnem. Ez rengeteget jelent nekem. Elcsednesedni Isten jelenlétében, és elmondani azt, ami bennem van, amitől félek, amit nem tudok megoldani, a minden, mert ő megért engem. Hogy csak ő neki érdemes ezt igazán elmondani, mert megért engem. Ez olyan kicsit van bennünk, hogy ő megért engem. Mi azt hiszik, hogy most haragszik, meg nem haragszik. Mert mindent megért. Olyan ember volt, mint mi. Úgy élt, és mindent átélte. Megért engem. Éjszakákat tudott beszélni a mennyei atyával mindarról, ami benne van, minden. Ez tehát egy ilyen elcsendesedés, ami nagyon elvisz abba, hogy Jézushoz oda simulja, mert ő megért engem. Azt hiszem, hogy itt van ereje, van szentségimádás, vagy szentséglátogatás, amikor bemondanak egy gondolatot, vagy egy elménykedét, akkor eléneklünk egy éneket, akkor egy kis csönd, akkor meg ennek is van értéke, lehet gazdagodni ezt mondatokból, de ebben a vonatkozásban, amit mondok, óriási ereje van a csendes szentségimádásnak. Mert azt, hogy ő itt van, az nekünk, embereknek, a mi gyarlóságunknak azon segít az, hogy ott van az oltári szentség, de nekem jobban összpontosul oda figyelmem, és ez az én testem, stb. Ott van, és akkor teljesen úgy oda tudom teríteni magam, és az ő jelenléte sokkal erősebben hat rám. És itt nagyon meg lehet érezni azt, hogy Jézus mennyire megért engem, olyan sok pozitív érzés, felszabadulás tud történni, hogy nem igaz. De ha még maradok csak annál, hogy imádlak, tisztellek, hódolok előtte, de gyönyörű, ezt is ki kell mondani, de akkor tulajdonképpen mindig egy körbe forgok, amiből én kimaradok. Nem tudom, mennyire értik. Ez nagyon jó, és fontos, és csináljuk, és tömjénezés, és minden is, litánia, stb. De ez az én hódolatom, vagy az én kérésem, de nem az én közelségem Jézushoz. Akkor, amikor azt érezhetem, hogy mint egy gyöngéd édesanya, vagy egy gyöngéd valaki, aki
meg fontos vagyok, megért engem gyarlóságomban, megért engem az én tehetetlenségemben, az én bukásaimban, az én félelmeimben, az én jó szándékaimban, minden megért engem, ezt hangsúlyozom. Akkor érzem őt nagyon közel magamhoz, ki velem jár az élet útján. Zakéus szerette volna őt látni, lehet, hogy tisztelte is minden, hozzád akarok menni. Jézus megértette őt, ezt a nyavajás beszolgáltatót. Megértette. És ő akkor fogta azt föl Jézus jelenlétében, hogy adom a vagyonom felét a szegényeknek, stb. És egy Mária Magdolna eljött, megkente a lábát ott a farizeus házában olaja, megcsukulta könnyeivel, öntözte, és Jézus megértette őt. Farizeus nem. Hogy mutat ez a perszóna be az én házamba egy ilyen asszony, hogy került ide, hogy jött. Tudják azt az esetét, amikor vett a farizeushoz ebédre minden, és akkor mondta neki Jézus, hogy de ez nagyon szeretett, és én őt megértem. Te meg kevésbé még vizet se adta a lábamra, még olajat se a fejemre. Tehát a megértette, ez nagyon fontos. Nagyon fontos. Ha még akarnak valamit, akkor a tékozló fiú. Sok mindent lehetett ítélkezni fölötte. Az édesapja teljesen megértette őt abban, hogy megsemmisült. Rosszat csinált, de meg is semmisült benne. És most föl kell őt karolni, és gyermekévé fogadni. Beszéltünk már róla, a múltat nem törölte, de őt nagyon megértette. Őt nem azt mondta, hogy te gyerekem már nem érdem lesz meg más, majd menjél oda a béresek közé, azt már ott megírsz. Ez, hogy megért engem, nagyon megért, mert olyan volt, mint én. Egy lett közülünk, teljesen egyé velünk. Azt hiszem, hogy ez adja meg, a idővel gyakorolni kell ezt minden, ez adja meg a kereszténységünknek, vallásgyakorlatunknak a melegségét. A melegségét. Azt a hihetetlen érzést, amit nehéz elmondani, hogy olyan jó, hogy Jézus velem van, hogy bennem van, lakást vett nálam az atyával, olyan biztos vagyok abban, hogy ő engem nem dob el, akármilyen vagyok. Nem tudom, mennyire értetek, itt ez egyáltalán nem arra vonatkozik, hogy Jézus Isten fia. Az egy dolog, biztos minden, arról is lehet beszélni, csak az itt a megváltunk, mert az is, ha csak ember lenne, akkor a 10 000, 100 000 haltak meg a kereszten, akkor az övé is annyit érne, de ő Isten fia. De az emberségében teljesen olyan, mint mi, teljesen lehet rá számítani, és biztos, hogy megért, elfogad, és járható az az út, amelyikre hív minket, mert ő előttünk járt rajta. Köszönöm.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet! Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk! Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éjhomályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel és veled, uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Uram, te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy. Fordulj hozzám és hallgass meg, Uram, mert gyámoltalan és szegény vagyok.
1: Védj oltalmadba, mert neked élek. Szabadítsd meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik.
0: Könyörülj rajtam, Uram, látod, egész nap hozzád kiáltok.
1: Vigasztald meg szolgád szívét, hiszen lelkem hozzád emelem, Uram.
0: Mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik hozzád kiáltanak.
1: Imádságomat hallgasd meg, Uram. Könyörgésem szavára figyelj.
0: Szorongatásom napján hozzád kiáltok, mivel te meghallgatsz engem.
1: Az Istenek között nincs hozzád hasonló, Uram, és műveidhez semmi sem fogható.
0: Térjen hozzád minden nemzet, amelyet csak alkottál, boruljanak le előtted, Uram, és magasztalják nevedet.
1: Mert nagy vagy, és csodákat művelsz. Te vagy Isten, egyes egyedül.
0: Mutasd meg nekem utadat, Uram, hogy igazságod szerint járjak.
1: Tedd egyszerűvé szívemet, hogy félje nevedet.
0: Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és nevedet dicsőítem mindörökké.
1: Mert annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentesz.
0: Istenem, kevélyek kelnek fel ellenem, hatalmaskodok serege törvesztemre, de nem számolnak veled.
1: Pedig te, Uram, irgalmas és jóságos Isten vagy, hosszantűrő, könyörülő és hűséges.
0: Tekints rám, és szánj meg engem, adj erőt szolgádnak, és szabadítsd meg szolgálód fiát.
1: Mutasd meg rajtam jóságod jelét, hadd lássák gyűlölőim, és szégyenkezzenek. Mert te, Uram, megsegítesz, és megvigasztalsz engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy.
1: Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
0: Könyörögjünk, Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Áldunk megváltónknak, Anyja, nyílt kapuja fönn a magas égnek, és tengercsillag, nyújts oltalmat nékünk, szánd meg jóra vágyó népedet, hisz te lettél, Anyja, csodálatos módon, szent és áldott teremtődnek, szűz azelőtt, szűz utána is, Gábor angyal köszöntött, neked ávét mondván, szállj meg, kérünk, minden bűnöst.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kasténál, a 90.1-es ultravitullámú frekvencián hallható.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A negyedik fejezetnél tartunk, és 13.-14. verseket olvasom. Amikor látták Péter és János bátorságát, és megtudták, hogy írástudatlan és tanulatlan emberek, csodálkoztak. És mikor felismerték őket, hogy Jézussal voltak, ráadásul a meggyógyult ember is ott állt, nem tudtak mit mondani. A nagy tanács, a Sanhedrin tagjai megdöbbennek ezen iskolázatlan halászok beszédbeli merészségén. A merészség, bátorság itt a beszéd szabadságára és félelemmentességére utal. A Sanhedrin meglepődött azon, hogy olyan egyszerű emberek, akik nem kaptak formális képzést sem Mózes törvényében, sem a retorikában, ilyen magabiztossággal és tekintéllyel beszélnek. A helyzetet a vezetők számára még bosszantóbbá teszi az a felismerés, hogy Péter és János Jézus társai voltak, szó szerint Jézussal voltak. Jézus az evangéliumban azt tanította, hogy a tanítvány feladata elsősorban az, hogy vele legyen. Péter és János a Szentlélek által adott bátorságot, magabiztosságot és tekintélyt tanúsítanak, ami abból fakad, hogy időt töltöttek Jézussal. Ma is a keresztények tanúságtételének merészsége, bátorsága attól függ, hogy időt töltenek-e Jézussal. A Sanhedrin azt hitte, hogy Jézus halála megszabadítja őket attól, hogy foglalkozniuk kelljen ennek a hatásával. Azonban a meggyógyult ember vitathatatlan bizonyítéka miatt, aki ott állt velük, semmit sem tudtak válaszolni Péter bátor kijelentésére. Következő három verset olvasom. Kiparancsolták őket a főtanácsból, és egymás közt tanakodtak. Mi tévők legyünk ezekkel az emberekkel, hisz egész Jeruzsálem tudja, hogy nyilvánvalóan csodát tettek, nem is tagadhatjuk. De hogy a dolognak tovább ne terjedjen híre a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé senki emberfiának ne beszéljenek ennek a nevében. A főtanács tagjai zavarodottak, csalódottak, és igyekeznek korlátozni a károkat. A Péterrel és Jánossal kapcsolatos tanácskozásuk jól illusztrálja Izrael régi vezetésének tehetetlenségét abban, hogy hatékonyan szembeszálljon a megújult Izrael apostoli vezetőivel. Mivel a férfi meggyógyulása közismert tény, kénytelenek elismerni, hogy ez egy figyelemre méltó jel volt, ami az apostolok által történt. Ha a gyógyulást jelnek nevezik, ahelyett, hogy gyógyulásnak vagy csodának neveznék, az arra készteti az embert, hogy elgondolkodjon a jel jelentésén. Ebben az esetben azt jelenti, hogy Jézus él, és a tanítványok által cselekszik. Ironikus módon azonban a Sanhedrin tagjai nem hajlandóak elfogadni a szemük előtt lévő bizonyítékot, és éppen úgy, mint Jézus nyilvános szolgálata idején. Hát neki se akartak hinni semmiféleképpen. Elhatározták, hogy az apostolok tanúságtétele nehogy elterjedjen tovább a népkörében, és hogy azt, hogy ők, amit ők káros üzenetnek tekintenek, azt mindenképpen el kell nyomniuk. Figyelmeztetésük és az apostolok elhallgattatására irányuló kísérletük azonban kudarcra van ítélve. 18. verset olvasom. Ezzel behívták őket és megparancsolták nekik, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. A főtanács tehát megpróbálja megtiltani Péternek és Jánosnak, hogy ne beszéljenek Jézus nevében, annak a nevében, amelyről Péter épp az imént mondta, hogy az az egyetlen, amelyet Isten az emberiség üdvösségére adott. Ugye nemrég hallottuk Péter beszédéből, hogy nem adatott más név az ég alatt, amelyben üdvözülnünk lehetne csak a názáreti Jézus neve. Hát pont ennek a nevében nem akarják, hogy beszéljenek, mármint a nagy tanács tagjai. Ez a tilalom az apostolok cselekedetei bevezetőjében megfogalmazott célra emlékeztet. Az evangéliumi beszámoló folytatására mindarról, amit Jézus cselekedni és tanítani kezdett. Amit Jézus tanítványai tesznek, például a béna ember meggyógyítása, és amit tanítanak, például ennek a Jézusnak a nevében végzett jelnek az értelmezését, az a feltámadt Jézus cselekedeteinek és tanításainak folytatása rajtuk keresztül.
Ha a Sanhedrin megtiltja a Jézus nevében való igehirdetést, az olyan abszurd, mintha megtiltaná a feltámadt úrnak, hogy továbbra is cselekedjen és tanítson apostolain keresztül. A 19. vers így hangzik, Péter és János azonban így válaszoltak, ítéljétek meg magatok, helyes volna-e Isten előtt, hogy inkább rátok hallgassunk, mint az Istenre? Válaszol Péter és János, tehát ilyen költői kérdéssel szembesítik bíróikat, vajon Isten szemében helyese, hogy inkább nektek engedelmeskedjünk, mint Istennek. Mivel Jézus hangsúlyozta Isten bibliai tervének elkerülhetetlenségét, és közvetlenül megparancsolta tanítványainak, hogy legyenek tanúi, az apostolok isteni megbízatás alapján hirdetik az evangéliumot Jeruzsálemtől egészen a föld végső határáig. A Sanhedrin kísérlete, hogy elhallgattassa őket, ellentmond ennek az ünnepélyes megbízatásnak, amelyet az atyától a fiú révén kaptak, és amelyre a Szentlélek felhatalmazta, megerősítette őket. A 20. verset olvasom, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. Nyilvánvaló tehát, hogy a tanítványok számára egyszerűen nem jöhet szóba, hogy ne beszéljenek arról, amit láttak és hallottak. A látottakról és a hallottakról szóló tanúságtétel a szemtanú jellemzője, ellentétben a puszta hallomásból származó tanúvallomással, amelynek nincs bizonyító ereje. A látáson és halláson egyaránt alapuló tanúságtétel szorosan megfelel a Lukács evangélium leírásának, amely mindazt, amit Jézus tett és tanított, ugye az apostolok cselekedetei első fejezet első versében, olvassuk ezt, azt meséli el, és amelyhez Lukács a kezdetektől fogva szemtanukra és az ige szolgáira támaszkodott. Az apostolok mint szemtanuk látták, mit tett Jézus, és hallották tanításait. A keresztény hit ezen apostoli szemtanúi beszámolón alapul. Hasonlóképpen a mai keresztény tanúságtétel is meggyőzőbb, ha a feltámadt Jézussal való személyes találkozásból fakad. Következő két vers, 21-22. Erre újra megfenyegették, aztán a népre való tekintettel szabadon bocsátották őket, mert semmi jogcímet nem találtak meg büntetésükre. Mindenki dicsőítette az Istent a történtek miatt, hiszen az az ember, akivel ez a csodálatos gyógyulás történt, már több mint 40 éves volt. Izrael régi vezetőségének tehetetlensége továbbra is élesen látható, mivel csupán annyira szorítkoznak, hogy megfenyegessék az apostolokat, és nincs más választásuk, mint hogy elengedjék őket. Nem tudják megbüntetni őket, mert a nép egyöntetően dicséri Istent a történtekért. Nyilvánvaló, hogy a nép jobban képes felismerni Isten cselekvésének jeleit, mint a vezetők, ami arra utal, hogy a vezetők elvesztették tekintélyüket Isten népe felett. Ehelyett a nép most az apostolokra hallgat. Az, hogy a nép dicséri Istent azért, amit látott és hallott, implicit elismeréseként szolgál annak az apostoloknak, mint új vezetőiknek. A születése óta nyomorék ember meggyógyítása vitathatatlan nyilvános esemény. Olyan jel, amely az emberekben Isten dicsőítését és az apostolok iránti tiszteletet vált ki. Az a megjegyzés, hogy az ember 40 évnél idősebb volt, miközben hangsúlyozza a gyógyulás jelentőségét, arra is utalhat, hogy emlékeztessen Izraelnek az ígéret földjére való belépésüket megelőző, a pusztában töltött 40 évére. Azután, hogy szabadon bocsátották őket, az övéikhez mentek, és elbeszélték, mit mondtak nekik a főpapok és a vének. Ennek hallatára egy szívvel, lélekkel Istenhez emelték szavukat, Uram, te alkottad az eget, a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. A keresztény közösséget egyáltalán nem riasztotta vissza a főpapok és vének figyelmeztetése, amelyről Péter és János beszámolt. Éppen ellenkezőleg spontán és egységes imába kezdtek. Hangjukat Isten felé emelték, és a mindenható Istent kérték, hogy semlegesítse nem csak a zsidó vezetők, hanem a világot uraló rómaiak fenyegetéseit is. Akárcsak pünkösd előtt és után egy szívvel és egy lélekkel imádkoztak. A közösség Istent uralkodó úr néven szólítja, amely kifejezést máshol csak Simeon próféta használta Istenre. Lukács evangélium a második fejezetében. Már ez a megszólítás hasonlóan hangzik ahhoz, ahogyan a pogány görögök szólították az ő isteneiket. A menny, a föld, a tenger és mindaz, ami bennük van, alkotójával együtt viszont a bibliai világnézetet fejezi ki.
Isten teremtette a világegyetemet, ugye tudjuk a Teremtés könyve első fejezetéből, ennek következtében hatalma van felette. Az, hogy itt Istenre, mint a világegyetem teremtőjére és uralkodójára helyezik a hangsúlyt, különösen helyén való, mivel Isten mind a zsidó, mind a pogány hatóságok felett uralkodik. Az egyetértésben, már itt az imádság egyetértésben, homotimadon, görög kifejezés, az egyetértésben kifejezés gyakran előfordul az apostolok cselekedeteiben. Leírva a közösség pünkösd előtti egyesült imádságát, pünkösd utáni közös összejöveteléket a templomban, a bátorságért való imádságukat, itt az előző részben, a Salamon csarnokban való együttlétüket, és a szamaritánusok egységes figyelmét Fülöpre irányulva, majd a 8. fejezetben, valamint az egységet a jeruzsálemi zsinaton. A római levél 15.6-ban Pál így imádkozik, hogy egy szívvel, itt ugyanazt a szót használja, egy hangon dicsőítsétek a mi úrunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. A keresztények egysége különösen az imádságban és a közösségben erősíti a tagok hitét, és vonza az új hívőket, még az egység hiánya elriasztja őket. 25. és 26. versek következnek: szolgádnak, Dávid atyánknak szájával, ezt mondtad a Szentlélek által, miért háborognak a nemzetek? A népek miért kovácsolnak hiú terveket? A föld királyai fölkelnek, nagyjai összeesküsznek az Úr és az ő fölkentje ellen. A közösség imájának középpontjában a második Zsoltárból származó idézet áll, amelyet a jelenlegi helyzetükre vonatkoztatnak. A Szentírásnak a mai helyzetre való ilyen alkalmazását mind a zsidó, mind a keresztény értelmezők azóta is a mai napig széles körben alkalmazzák. Tanítványok elismerik, hogy ezt a Zsoltárt a Szentlélek mondatta ki, atyánk Dávid száján keresztül, vagyis a Zsoltár egy profécia, amelyet Dávid, a Zsoltárok közül soknak feltételezett szerzője mondott ki, Isten nevében szólva, mert a Szentlélek sugalmazta neki ezeket a szavakat. Az, hogy Dávidra Isten szolgájaként hivatkoznak, ugyanazt a megnevezést alkalmazza rá, amelyet Izrael összes prófétájára használnak Mózestől Malakiásig, minden szolgám a próféták. Ugye olvassuk ezt Jeremiásnál és Izajásnál is. Az ima, tehát a második Zsoltárból az első két verset idézi, miért háborognak a nemzetek? A népek miért kovácsolnak hiú terveket? A föld királyai fölkelnek, nagyjai összeesküsznek az Úr ellen és fölkentje ellen. A tanítványok úgy értelmezik a Zsoltárt, hogy előre jelzi a zsidó és a római hatóságok által az Úr, az Isten és a felkentje Krisztus ellen tanúsított közös ellenállást. A pogányok itt a római hatóságokra utalnak, a népek pedig zsidó hatóságokra. Továbbá a királyok kifejezés Heródes Antipászra, Galilea uralkodójára vonatkozik, a fejedelmek vagy uralkodók pedig Pilátusra. Lukács evangélium az egyetlen, amely megemlíti, hogy Pilátus Jézust Heródes elé küldte tárgyalásra, és hogy Heródes és Pilátus még aznap barátok lettek. Ezt olvassuk Lukács evangélium a 23. fejezetében, a 12. versben. Ugyanakkor az uralkodók ellenséges összegyűlésére való utalása Sanhedrin nemrégiben Jézus követői ellen tartott gyűlésére utal, amit az előbb tanulmányoztunk nemrégiben. A 27. és 28. verseket olvasom, mert valóban összefogott ebben a városban Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével, fölkent szent szolgád Jézus ellen, hogy végrehajtsák azt, amit hatalmad és akaratod előre elhatározott. Az ima ezt a királyok és uralkodók közös ellenségeskedését azokra vonatkoztatja, akik ebben a városban összegyűltek szent szolgád Jézus ellen, vagyis Heródesre és Poncius Pilátusra, valamint Jézus halálát követelő tömegre. Az ima kijelenti, hogy Jézusnak a rómaiakkal szövetségben álló zsidók általi üldözését Isten előre látta, és az ő üdvözítő tervében ezt felhasználta. Valójában az Isten felkentjére mért közös támadásukkal azt valósították meg, amit Isten keze és akarata már régen eltervezett. A 29. vers következik, és most, Uram, tekints fenyegetőzéseikre,
és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék szabadat. Abban a biztos tudatban, hogy Isten gondviselése továbbra is minden eseményt irányít, a keresztények azért imádkoznak Istenhez, hogy szolgái prófétaként cselekedhessenek, és minden bátorsággal hirdethessék az ő igéjét, ahogyan a próféták tették. A tanítványokat nem csak, hogy nem ijesztik meg a főtanács figyelmeztetései, hanem azért is imádkoznak, hogy még nagyobb bátorsággal hirdessék az evangéliumot. 30. verset olvasom. Nyújtsd ki kezedet, hogy gyógyulások menjenek végbe, jelek és csodák történjenek szent szolgád Jézus nevében. Ezen felül tehát azt kérik, hogy a bátor prófétai tanúságtételüket Isten közvetlen gyógyító cselekedete, valamint a te szent szolgád Jézus nevében végbevitt jelek és csodák erősítsék meg. A jelekre és csodákra való utalás Isten szolgája Mózes csodáira emlékeztet az egyiptomi kivonulás során. A hívők arra kérik Istent, hogy erősítse meg prófétai tanúságtételüket, hogy az olyan legyen, mint Mózesé. És mint a Mózesnél is nagyobb próféta, Jézus tanúságtétele. Az, hogy a Jézus nevében hirdetik az Isten igéjét gyógyításokkal, jelekkel és csodákkal, valójában ez azt jelenti, hogy a feltámadt Jézus a Szentlélek erejével rajtuk keresztül folytatja prófétai szolgálatát. És végül a 31. verset olvasom, amíg így imádkoztak, megremegett a hely, ahol összegyűltek. Minnyájukat eltöltötte a Szentlélek, és bátran hirdették az Isten szavát. A pünkösdre emlékeztető jelenetben a tanítványok imájára azonnal és látványos módon válasz érkezik. Gyülekező helyük megrázkódása a Sínai hegy megrázkódását idézi fel, ami a kivonulás könyvében a 19. fejezetben olvasható, valamint azokat a földrengéseket, amelyekre Isten végső cselekedete előtt számítani lehet majd a végidőkben. Akár csak az első 120 tanítványa a pünkösdi emeleti teremben mindannyian beteltek a Szentlélekkel. Ennek azonnali eredménye az, hogy továbbra is bátran hirdették Isten igéjét. Izrael régi vezetői által fenyegetve Jézus tanítványai az univerzumot irányító Istenhez imádkoznak, hogy erőt kapjanak ahhoz, hogy még bátrabban és hatékonyabban tanúskodjanak, mint korábban. Új és mélyebb módon betelve a Szentlélekkel, ezt meg is teszik, így is tanúskodnak. A mai keresztény élet, valamint hitünk és erkölcsi meggyőződésünk tanúságtétele számunkra semmivel sem könnyebb, mint az első tanítványok számára volt, akiknek pünköstkor a Szentlélek erejére volt szükségük ahhoz, hogy kilépjenek a bezárt ajtók mögül, és hirdessék az igét a tömegeknek. Például az életvédő orvostan hallgatóknak néha nehéz bejutniuk olyan szakterületekre, mint a szülészet és a nőgyógyászat. Egyes orvostudományi egyetemek elutasítják azokat a jelentkezőket, akik szilárd katolikus hitet tanúsítanak, mert ellenzik az abortuszhoz, az in vitro megtermékenyítéshez, az embrionális őssejt kutatáshoz, az eutanáziához és hasonló etikátlan gyakorlatokhoz kapcsolódó eljárásokat. Egyértelmű elkötelezettségre van szükség Jézus iránt, valamint a Szentlélek erejére ahhoz, hogy inkább Istennek engedelmeskedjünk, mint bármely emberi hatóságnak, még akkor is, ha ez a vágyott karrier feladásával jár. Mindazonáltal a Szentlélek erejével és sok imádsággal felruházva, sok egészségügyi pályára készülő hallgató merész és bátor tanúságot tesz hitéről és etikai meggyőződéséről, személyes áldozat vállalásától függetlenül. Hát megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, innen folytatjuk majd az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre,

0: Szép jó estét, kezicsókolom, sok szeretettel köszöntök mindenkit a házigazda nevében és jogám, és engedjék meg, hogy nevetekben, nevükben és önök ti helyettetek is, prof. dr. Rosta István. A Szentmise végén már beharangoztam, most a képzavart használtam, hogy élvezzük együtt ezt az előadást. Általában az előadások élvezése az mindig valami intellektuális gyönyör számomra. Most a professzor úrnak a magas intellektusából előbukkanó, előtörő bölcsességek, és az a hihetetlen sokszínű, sokrétű és nagyon megalapozott a tudós pontosságával és precizitásával megfogalmazott ismeret anyag, ami átsüt, ami áttűz, az lebilincsel és valóban intellektuális gyönyör. Úgyhogy ne csak élvezzük, hanem gyönyörködjük is együtt ezekben a szavakban, ezekben az előadásokban. És hát itt van alkalmam ismét köszönetet mondani professzor úrnak, hogy közelmúltban Pázmány és a barokk korszakról szóló előadással örvendeztetett meg minket, ma este pedig a Istenben hívő tudósokról, természettudósokról, szám szerint 12-ről lesz szó. Fogadjátok nagy szeretettel. Professzor úr, kérlek, tartsd meg előadásodat.
1: Főtisztelendő plébános atya, köszönöm a köszöntést. Kedves egyházközségi társaim, ebből az egyházközségből és a város többi egyházközségéből is, kedves minnyájan, hölgyeim és uraim. Ennek a 8:05-ig tartó előadásnak az első perceiben egy együtt gondolkodásra hívom meg önöket. Gondoljuk csak meg együtt azt, hogy költők és szép írók esetében mennyire gyakori, és jó ez így, hogy gyakori, az, hogy az istenes verseik külön gyűjteményes kötetben is megjelennek. Mondok néhány példát. Babits Mihály Isten gyertyája címmel jelentetett meg egy kötetet az istenes verseiből. Aztán Gárdonyi Géza, Útrakészülés, istenes versek. Ezt is, az előbbit is a Szent István Társulat adta ki. De József Attilának is van egy kötete, aminek az a címe, hogy Fogadj fiadnak, és ebben is a költő istenes versei vannak. De vajon tudnánk-e mondani egy olyan kötetet, ahol természettudósnak az Isten hittel kapcsolatos gondolatai vannak? Én azt hiszem, hogy kapásból nehezen tudnánk ilyet mondani, pedig az az igazság, hogy a természettudósokat a költőknél, szépíróknál nem kevesebb mértékben szintén érdeklik az Isten hittel, az Isten kapcsolattal összefüggő kérdések, de ezek valahogy gyűjteményes kötetekben nem nagyon szoktak megjelenni. Ez a mostani előadás, akárha írásban is megjelenne, természetesen nem pótolja azt a hiányt, hogy természettudósok istenes gondolatai nem jelennek meg írásban, vagy csak nagyon ritkán, de arra minden esetre jó, hogy rá irányítja a figyelmet arra, hogy bizony a természettudósok között is nagyon sok istenhívő, vallásos ember van, akik a gondolataikat szétszórtan ugyan, nem egybegyűjtve, különböző írásokban, de mégiscsak meg-meg jelentetik. Ezeket érdemes összegyűjteni, és egy ilyen gyűjteményről szól ez a mostani előadás is. Ennek az előadásnak van egy rövidebb címe, ez látható a plakátokon, ami úgy szól, hogy Istenben hívő természettudósok, vagy Istenben hívő világhírű természettudósok, és van egy hosszabb címe is. Néhány dokumentumban megjelent a hosszabb cím is, és a hosszabb cím pedig így hangzik: Mégis hisznek. Válogatás Istenben hívő természettudósok gondolataiból. Ennek a hosszabb címnek az első két szava az, hogy mégis hisznek, idézőjelek között van. Azért van idézőjelek között, mert ez a két szó, hogy mégis hisznek, Jézustól van, a Bibliában olvashatjuk, János evangéliumában a 20-29-nél. A hozzá kapcsolódó történet mindannyiunk számára ismert, de talán azért nem felesleges feleleveníteni. A kereszthalált követő feltámadás után Jézus megjelent a tanítványoknak, az apostoloknak, és egy alkalommal Tamás nem volt ott a tanítványok között. És amikor az ott lévő tanítványok

alkalommal, amikor Tamás is ott volt. És Tamásnak azt mondta, hogy Tamás, jöjj ide, nézd a kezemen, a lábomon a szegek nyomát, érintsd meg a sebet az oldalamon, és ne légy hitetlen, hanem legyél hívő. Tamás leborult, és azt mondta, én Uram, én Istenem. És Jézus akkor befejezésül, a történetet befejezéseképpen ezt mondta Tamásnak, Tamás, hittél, mert láttál. Boldogok azok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Ezt a bibliai jelenetet nagyon sok festő vászonra vitte már. A kivetítésben is látunk két festményt. A baloldali festménynek a címe Hitetlen Tamás, és Caravaggiótól való, 1600-1601-ben festette a művész ezt a képet. Meglehetősen naturalista kép. Mert a képen azt látjuk, hogy Tamás még azzal sem elégszik meg, hogy nézi a szegek nyomát, és nézi Jézus oldalán lévő sebet, hanem még az ujját is oda dugja Jézus oldalához, az oldalán lévő sebbe. Naturalista kép ez Caravaggiótól. A jobb oldali kép Iványi Grünwald Bélától van, aki 1867-ben született, és 1940-ben halt meg, tehát 19.-20. századi festő. És a kép címe szintén az, a Hitetlen Tamás. A következő két képen baloldalt egy novgorodi ikon látható a 15. századból, Tamás kételkedése címmel, a 15. század végéről. Végül a negyedik kép 1634-ből való, a művész Rembrandt, és a kép címe Tamás kételkedése. Ezek a képek már kevésbé naturálisak, mint Caravaggioé. Miért is ide való ez a négy festmény? És miért ide való ez a két szó, hogy mégis hisznek? Mert hogyan dolgozik egy természettudós? Megfigyeli a valóságot érzékszerveivel, és a tapasztaltakat rögzíti. Ha érzékszerveivel nem tudja megfigyelni a valóságot, akkor megfigyeli műszereivel, készülékeivel. És amit tapasztal, azt rögzíti. Amit vagy a műszerei által, vagy a saját érzékszervei által tapasztal, azt elhiszi, amit nem, azt nem hiszi. Így dolgozik a természettudós. De gondoljuk csak meg, a természettudósok között nagyon sok hívő ember van, pedig Jézust sem látják. Persze, a természettudós is, mi is, hívő emberek, látjuk Jézust, ahogy mondani szokták, lelki szemeinkkel. Gondolati síkon, érzelmi síkon, lelki síkon, látjuk az oltári szentségben, látjuk a szentostjában, de olyan értelemben, ahogyan a feltámadás után a megjelenésnél az apostolok látták, ilyen értelemben nem látjuk Jézust. Nem tudjuk megfogni a kezét, nem tudjuk megérinteni a vállát, tehát földi értelemben nem látjuk. Lelki szemeinkkel, ahogyan szoktuk mondani, látjuk. És a természettudósok is így vannak. A természetben is látjuk Jézust, de ez is egy közvetett látás, hogy úgy mondjam, itt is lelki szemeinkkel látjuk. Van Vas Albertnek egy gyönyörű verse, aminek az a címe, hogy látható az Isten.

Vas Albert 1980-ban született, magas életkort ért meg, 90 éves korában 1998-ban halt meg. És a rövid versének néhány szava így hangzik. Fűben, virágban, dalban, fában, születésben és elmúlásban, mosolyban, könyvben, korban, kincsben, ahol sötét van, ahol fényég, nincs oly magasság, nincs oly mélység, amiben ő benne nincsen. Arasznyi életünk alatt nincs egy csalóka pillanat, mikor ne lenne látható az Isten. De jaj annak, aki meglátására vak, és szem elé a fénykor látja nőtt, az csak olyankor látja őt, amikor leszállni fél az álom. Ítéletes, zivataros, villámvilágos éjszakákon. Vas Albert versében sem az van, hogy úgy látható az Isten, ahogyan az apostolok látták. Sem ő, sem mi hívők, sem a természettudósok nem olyan értelemben látjuk. Vagyis mindannyiunkra igaz az, amit Jézus mondott, boldogok azok, akik nem látnak, és mégis hisznek. A következőkben, hát ilyen boldog természettudósokról szeretnék beszélni, akik olyan értelemben, mint az apostolok, nem látják Jézust lelki szemeikkel, igen, és mégis hisznek. Ezért van ez a két szó a hosszabb cím előtt, hogy mégis hisznek. A következő képen 12 természettudós látható, négy sorban, és minden sorban három természettudós. Vannak köztük magyarok és nem magyarok. Van köztük Nobel-díjas és nem Nobel-díjas. Van köztük olyan, aki ma is élő kortársunk, és van olyan, aki már régen meghalt. A 12 természettudósnál rövid életrajzi adatokat mondok majd, és utána pedig egy-egy részletet az Isten hittel, a vallással kapcsolatos felfogásukból. De ha ezt mind a 12-nél így tenném meg, akkor az azért egy 2,5-3 órás előadás lenne. Tehát lesznek olyan tudósok, akikről egy kicsit részletesebben beszélek, másokról csak egy-két mondatot az életrajzukról, és befejezem azzal, hogy istenhívő vallásos tudós volt, vagy istenhívő vallásos tudós ma is. Mégis, ha rövid is az idő, 12 tudóst választottam ki, és ez nem véletlen, ez áthallás a 12 apostoltól, mert a Bibliában a legtöbb helyen azért 12 apostolról van szó, nem mindig. Van, amikor kevesebbről. Említettem Jézus megjelenését, ahol egyszer Tamás éppen nem volt ott. De nagy általánosságban mondhatjuk, hogy 12 apostolról beszélhetünk. Sík Sándornak van egy gyönyörű verse, a Keresztút, aminek a negyedik stációjában az szerepel, hogy véres tajték veri ki a mezsgyét, valamennyi viszi a keresztjét. Nem hiányzik senki sem a sorból, legelől a 12 apostol. Ő is 12 apostolról beszél, itt pedig a 12 természettudós. A felső sorban bal oldalon Baj Zoltánt látjuk. A református családból származó
nagy természettudóst, édesapja református lelkész volt. Gyulaváriban született 1900-ban, és 1992-ben Amerikában hunyt el, de úgy rendelkezett, hogy a hanvait hozzák haza Magyarországra. Hanvai ma a családi sírboltban, Gyulaváriban, Gyula közelében nyugszanak. 1947-ben vándorolt ki Magyarországról az Egyesült Államokban, telepedett le, és a George Washington Egyetem fizika professzora lett. A háború alatt itt Magyarországon a radarok fejlesztésén dolgozott, mert a felismerő rendszereket tökéletesebbé akarták tenni. Véget ért a háború, a radarra már nem volt olyan nagy szükség, vagy nem olyan értelemben. Akkor a műegyetemen, ahol ő volt az atomfizika első professzora, összehívta a munkatársait, és azt mondta, hogy most pedig meg fogjuk radarozni a Holdat. És egy olyan rendszert dolgoztak ki, aminél a Holdra elküldött radarjeleket és azoknak a visszaverődését fel lehetett fogni és észlelni lehetett. 1946. február 6-án tették ezt közzé, és akkor derült ki, hogy 3 héttel korábban az Amerikai Egyesült Államokban egy ugyanilyen sikeres kísérletet végrehajtottak. De a tudománytörténészek már nagyon régen bebizonyították, hogy sem az amerikaiak nem tudtak a magyar kísérletről, sem a magyarok nem tudtak az amerikai kísérletről, egymástól teljesen függetlenek voltak, ezért ma a tudománytörténetnek az az álláspontja, hogy mind a kettő kísérlet, a holdradar kísérlet, az amerikai is és a magyar is, vagy a magyar is és az amerikai is világ elsőnek számít. Ezért megfogalmazhatjuk, hogy az űrkutatás Magyarországról, illetve Amerikából, vagy Amerikából, illetve Magyarországról indult el 1946. januárjában és februárjában. De a méterrendszer kidolgozásában is Bajs Zoltánnak igen komoly eredményei vannak, és a műegyetemen ő hozta létre, még a háború előtt, az első atomfizika tanszéket. Nos, Bajs Zoltán az egyik írásában a következőket írja. Tegyük fel azt a kérdést, cum grano salis, írja, hogy mi a világ lényege. Szerette ezt a 3 latin szót használni Bajs Zoltán, hogy cum grano salis, ami Pliniustól való a Krisztus utáni első században, és szó szerint azt jelenti, hogy egy csipetnyi sóval. Átvitt értelemben pedig azt jelenti, hogy józan ésszel, mértéktartással, józanul. Tehát tegyük fel józanul, józan ésszel, mértéktartással azt a kérdést, hogy mi a világ lényege. És Bajs Zoltán így válaszol rá, miután elvetjük azt, hogy az anyag, a világnak a lényege a törvényeiben van. Nem arról van szó, írja Bajs Zoltán, hogy előbb volt az anyag, aztán a tér, az idő, és a törvényeket valaki erre ráaplikálta. Előbb voltak a természettörvények, és az anyag is, a tér is, az idő is. A természet törvényeknek következményei, és nem előtte járói. És egy szép hasonlattal folytatja, akár bibliai idézetet is mondhatnék rá. Írja Bajs Zoltán, kezdetben volt az ige. Az a miénk felett magasan álló értelem, ami a természet törvényeiben megnyilvánul, és aminek a parányait igyekszünk ellesni, nos, az a világ lényege. A kép megnyugtató, írja Bajs Zoltán,
mert eredményei vagyunk a végtelenségnek, a végtelen isteni bölcsességnek, és befejezi úgy ezt az okfejtést. Nincs okunk csüggedni. Bajs Zoltán mellett, az elsősorban középen van Berényi Dénes. Berényi Dénes 1928-ban született, és nem olyan nagyon régen, 5 évvel ezelőtt, 2012-ben hunyt el. Atomfizikus volt, az atomi ütközések fizikájával és magspektroszkópiával foglalkozott. A rendszerváltozás után, mert előtte nem lehetett, ő lett a Debreceni Atommag Kutató Intézet igazgatója. Egy ideig a Magyar Tudományos Akadémiának alelnöke is volt, és a londoni székhelyű Európai Tudományos Akadémiának tagja volt. Berényi Dénes munkássága nagyrészt Debrecenhez kötődik. Berényi Dénes istenhívő, vallásos ember volt. A felső sorban jobb oldalt Brassai Sámuel. Még a 18. században, 1797-ben született, magas életkort ért meg, mert 100 éves korában, 1897-ben hunyt el, az 1872-ben alapított, újraalapított Kolozsvári Egyetemnek, ő volt 12 éven át a matematika professzora, de egészen elképesztő, hogy egyetemi szinten Kolozsváron mit tanított. Tanította a matematikát, tanította a természetismeretet, a botanikát, tanított történelmet és tanította a földrajzot, tanított filozófiát és nyelvfilozófiát, és tanított szanszkrit nyelvet. Nyilván kiváló képességű volt, és nem csak azért tudott ennyi ismeretet összeszedni, mert magas kort ért meg. Brassai Sámuelt szokták hívni az utolsó erdélyi polihisztornak is, mert egymástól rendkívül távol eső tudományterületeken volt otthon. Brassai Sámuel istenhívő, vallásos ember volt. A második sorban, bal oldalon láthatjuk Csókai Andrást. Csókai András az idegsebész, egy riport éppen tegnap volt vele a televízióban, a Zekhó TV csatornán. Idegsebész, az agyi vaszkuláris érsebészeti műtéti eljárások közül nagyon sok korszerű eljárást kidolgozott, mikrosebészi eljárások kimunkálásával foglalkozik, és ha jól emlékszem, amikor síbalesete volt Schumachernek, akkor ő volt az, aki felajánlotta, hogy Ausztriába kiutazik, és műtéti tudásával segít a sérülten. Agyi és gerinc sérülések akut műtéti eljárásaiban nagy-nagy sikereket ér el, ma is 1956-ban született. 4 évvel ezelőtt Csókai Andrástól kaptam egy elektronikus levelet. Nyilván nem csak nekem küldte meg, hanem másoknak is. Ebben az elektronikus levélben visszaemlékezik budapesti egyetemi éveire, Szentágotai János anatómus professzor előadásaira. Szentágotai János 1963-ban került a Pécsi Orvosegyetemről Budapestre, és lett Budapesten az anatómia vezetője. Csókai írja az elektronikus levelében, hogy egy alkalommal anatómia előadáson Szentágotai azt mondta, hogy az emberi agy egy végrehajtó szerv, egy kivitelező szerv, még akkor is, ha igen magas fokon differenciált.
olyan az emberi agy, mint az autóban a kormánykerék. Persze, a kormánykerék állásától függ az, hogy merre megy az autó, de a kormánykerék mögött ott van az ember. Az agyműködés mögött pedig ott van a lélek. Hát az 1960-as években ilyet egyetemi katedráról hirdetni bizony nem volt mindennapi és teljesen veszélytelen dolog. A ravasz orvostanhallgatók át is mentek Budapesten a bölcsészkarra, megkeresték Lukács György marxista esztéta professzort, és elmondták neki azt, hogy mit mondott Szent Ágotai az anatómia előadásában. Lukács György végighallgatta a hallgatókat, és a végén azt mondta, Szent Ágotainak igaza van. De ezt nem mondják el sehol se, mert ellenkezik a materialista nézetekkel. Így szól a legenda, írta ebben az elektronikus levélben Csókai András. Hát azért, ha ebbe belegondolunk, ez egy kicsit tragikus. Abból a szempontból, hogy valaki olyat hirdet a katedráról, amit igazán ő maga sem gondol, de nem nagyon lepődhetünk meg rajta, ha elolvassuk a Magyar Idők ez évi április 13-i számában, a 10. oldalon Kovács Kálmán Árpádnak a cikkét Lukácsról. Magyar Idők 2017. április 13. 10. oldal, Kovács Kálmán Árpád, Lukács Györgyről. A szerző azt írja Lukácsról, hogy nem csak azt lehet mondani, hogy a nézetei között ellentmondások vannak, hanem ő maga az ellentmondás. Ő az önmagát folyamatosan megtagadó ember, műveiből mindent ki lehet olvasni, és mindennek az ellenkezőjét is. Írják róla ebben a cikkben. Végül Csókai a levelét a következővel zárja. Az, hogy mi nem valamik vagyunk, hanem valakik vagyunk, az nem csak az agyunktól függ. Hát akkor még mitől? És Csókai így válaszol rá, erre a kérdésre egy ember tudott igaz választ adni, a megfeszített és feltámadt Krisztus. Az már, hogy hiszünk-e neki, vagy nem hiszünk, szabad akaratunktól függ. De ha nem hiszünk, akkor elkezdünk csúszkálni a saját magunk gyártotta jégen. Fejezte be Csókai András ezt az elektronikus levelet. A második sorban középen Freund Tamás, a neurobiológus látható, aki 1959-ben született, egy ideig a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója volt, alelnöke volt a Nemzetközi Idegtudományi Társaságnak, tagja a Magyar Idegtudományi Társaságnak, és 2000-ben ő, Freund Tamás lett a rendszerváltoztatás után újjáalakított Bolyai díjnak az első kitüntetettje. Freund Tamás, istenhívő, vallásos ember. A második sorban jobb szélen Galileo Galilei látható, aki 1564-ben született és 1642-ben halt meg. Orvosi tanulmányokkal kezdte, és matematikával, fizikával, természettudományokkal folytatta, és ma Galileo Galileit csillagászként, matematikusként, fizikusként tartja számon a tudománytörténet. 1638-ban még könyve jelent meg Hollandiában, és
galilei, istenhívő, vallásos ember volt. Még akkor is, hogyha voltak vitái az egyházzal, de ezeket a vitákat a 18. század vége után, a francia forradalom után, a 19. és a 20. században meglehetősen eltúlozták. Nem voltak ezek olyan nagyon nagy viták, nézetkülönbségek voltak, de ezek ellenére is Galileo Galilei bizonyítottan istenhívő, vallásos ember volt. A harmadik sorban baloldalon Hámori József, neurobiológus, aki 1932-ben született. Hámori József egy ideig Pécsett az Anatómia Intézetben dolgozott, Szent Ágotai professzor mellett, majd Budapestre került, utána ismét vissza Pécsre, és a Janus Pannonius Tudomány Egyetemnek, régebben volt egy olyan szakasza is a Pécsi Egyetemnek, amikor így hívták, volt Hámori a rektora. Hámori József 1998-tól az első Orbán kormányban a Nemzeti Kulturális Örökség miniszteri tárcáját és miniszteri feladatait is ellátta. Hámori József egyik írásában arról szól, hogy Krisztus feltámadását természetesen elsősorban hitbéli, lelki oldalról közelítjük meg. De, írja Hámori, Krisztus feltámadására van evilági, racionális, kézzel fogható bizonyíték is. Ez a kézzel fogható bizonyíték pedig, írja Hámori, az, hogy Jézus kereszthalála után az apostolok félelmükben, mikor összejöttek, még az ajtót is bezárták, reszkedtek félelmükben, mert arra gondoltak, hogy ha a zsidók így cudarul elbántak a mesterrel, akkor vajon milyen sors vár ő rájuk. És ezek a félelmükben reszkető tanítványok és apostolok a Jézussal való találkozás után, a feltámadás után, és nagyon fontos a Szentlélekkel való megerősítés után bátor, igehirdető apostolok lettek, akik a pünkösdi ünnepen és a pünkösdi ünnep után bátran hirdették az igét egészen a vértanúságig, a mártír halálig. És Hámori azt fejtegeti, hát az emberi természet olyan, hogyha meg vagyunk győződve egy valós eseményről, még akkor sem olyan nagyon könnyen vállalja a mártír halált az ember. Hát, ha még egy olyan eseményről van szó, ami meg sem történt. Az apostolok magatartásában bekövetkező radikális változás, írja Hámori, nem más, mint Jézus feltámadásának bizonyítéka. Mert csak a valós feltámadás és a Szentlélek adhatott nekik olyan erőt, hogy a félelmükben reszketőkből bátor igehirdetők és vértanúk és mártírok váljanak. A harmadik sorban Werner Heisenberg, a Nobel-díjas német fizikus látható, aki a háború alatt a német atomprogram irányítója volt, egyes tudománytörténészek szerint annyira humánus felfogású ember volt Werner Heisenberg, hogy talán szándékosan is nem vitte sikerre a német atomprogramot. 1932. évi Nobel-díjat kapta 1933-ban,
1901-ben született, és 1976-ban halt meg. Werner Heisenberget egyszer megkérdezte egy riporter arról, hogy miért is lehetett ő annyira sikeres a tudományban. És amit válaszolt Heisenberg, az én szerintem a tudománytörténetnek az egyik leggyönyörűbb metaforája. Mert Heisenberg azt mondta, tudja, azért voltam olyan sikeres a tudományban és a kvantummechanikában, és jutottam el a Nobel-díjig, mert a Jóisten egy alkalommal a dolgozó szobájának az ajtaját résnyire nyitva hagyta. Szerintem, mondja Heisenberg, tudatosan csinálta, de úgy tett, mintha véletlen lett volna. Ezen a résen én beosontam, láttam, hogy ott ül az íróasztalánál és dolgozik, mögé mentem, lábujjhegyre emelkedtem, és a válla fölött belenéztem a papírjaiba. Ezt is biztos tudta, de úgy csinált, mintha nem vette volna észre. Nos, ezért voltam olyan sikeres a tudományban, mert a Jóisten megengedte, hogy puskázzak a papírjaiból. Egy másik helyen Heisenberg a tudományt egy pohár vízhez hasonlította. És azt mondta, hogy a tudomány ez a pohár víz. Ha valaki ebből egy-két kortyot iszik, könnyen ateistává válhat. De ha az egész pohár vizet kiissza, a pohár fenekén megtalálja az Istent. Ezzel akarta kifejezni azt, hogy a bizonyos értelemben vett félműveltség magában hordozza az ateizmus veszélyeit, de ha valaki egy teljesebb műveltségre, egy teljesebb tudományra törekszik, az, ezt már Vizi Szilveszter mondta, akiről majd később szó lesz, belebotlik az Isten hitbe. Heisenberg mellett a harmadik sorban a jobb szélen Koch Sándor látható, aki 1925-ben született, és 2009-ben halt meg. Orvos volt, virológus volt, és ő neki köszönhető, hogy Magyarországon az 50-es, 60-as években nagy mennyiségben sikerült előállítani a Salk és a Szabin vakcinát. Koch Sándor tehát Magyarországon és nemzetközi viszonylatban is a gyermekbénulás járványa elleni küzdelemnek egyik kimagasló személyisége volt. Koch Sándor Isten hívő, vallásos ember volt. Végül a negyedik sor. A negyedik sorban bal oldalon Lenhossék Mihály látható, aki 1863-ban született, és 1937-ben halt meg. Ennek a Lenhossék Mihálynak úgy is szerepel a szakirodalomban, hogy Lenhossék Mihály II. Az édesapja is orvos professzor volt, Lenhossék József. A nagyapja is orvos professzor volt, Lenhossék Mihály I., aki 1773-ban született, és 1840-ben halt meg, és gróf Széchenyi Istvánnak volt a házi orvosa. No, a három Lenhossék közül ő, az unoka, már a harmadik orvos professzor, aki anatómus, az idegrendszer anatómiájával foglalkozott, a neurontannak egyik fejlesztője, hirdetője volt, aminek a lényege az ő olvasatában, hogy az idegrendszer hálózata egymástól különböző neuronok, idegsejtek egymás utánjából áll, de ezek egymással morfológiailag is és funkcionálisan is
kölcsönös kapcsolatban vannak. 1906-ban, amikor az orvosi Nobel-díjat a spanyol Ramón y Cajal és az olasz Camillo Golgi kapta, akkor a tudományos körök felvetették azt, hogy Lenhossék Mihályt is részesíteni kellett volna a Nobel-díjban. Utána már nem nagyon vetődött fel a neve, de 1906-ban komoly esélye volt a Nobel-díjra, amit végül is fájdalmuk nem nyert el. 1937-ig haláláig a Magyar Tudományos Akadémia másodelnöke is volt, Lenhossék Mihály. Budapesten, az Anatómiai Intézetben, az Üllői út, Tűzoltó utca épületében, az Anatómiai Intézetben három emléktábla van egymás mellett. Lenhossék Mihályé, Kis Ferencé és Szent Ágotai Jánosé. Kis Ferenc és Szent Ágotai János neve nagyon ismerős. Az 1960-as években megjelent három kötetes Kis Szent Ágotai féle anatómiai atlasznak a szerzői. Három emléktábla, néhány szavas szöveggel mindegyik emléktábla el van látva. És az első emléktáblán, a Lenhossék emléktáblán a következő szavak olvashatók. Meglepő, a rendszerváltoztatás előtt is ott volt ez a tábla. A következő szöveggel. Az ember anatómiájának és fiziológiájának alapos ismerete nem vezet a materializmus lejtőjére, és egy megfoghatatlan felsőbbrendű erő létezését nem zárja ki, ellenkezőleg tudásunk és képességeink korlátolt voltának beismerésére kényszerít bennünket. Ez a szép mondat idézőjelek között van az emléktáblán, mert ez a mondat Lenhossék Mihálytól való. És amikor Lenhossék Mihály 1937-ben, januárjában meghalt, zárójelben mondom, ő egyébként nagybátyja volt Szent Györgyi Albertnek, mert Szent Györgyi Albert édesanyja volt Lenhossék Mihály nőtestvére, Lenhossék Józsefina. Amikor 1937. januárjában meghalt, akkor az Orvosi Heti Lap 1937. évi januári számában Kis Ferenc anatómus professzor írta a nekrológot. És a nekrológot Kis Ferenc a következő szavakkal zárta: a három Lenhossék és a hozzájuk hasonlók az isteni gondviselés adományai voltak nemzetünk számára. Az utolsó sorban középen Lenhossék mellett látható Simonyi Károly, aki 1916-ban született és 2001-ben halt meg. Nem arcképről készített fénykép, hanem a Műegyetem egyik emléktáblájáról. Simonyit ábrázolja mögötte a tábla, ahová éppen a fizika alapegyenleteit, a Maxwell egyenleteket írja föl. Simonyinak nem csak az előadásait volt alkalmam hallgatni, hanem többször beszélgethettem is vele, és egy alkalommal azt mondta: István, tudod, hogy mi a világon a legnagyobb kincs? És amikor kérdően néztem rá, akkor azt mondta: a világon a legnagyobb kincs a cselekedeteink jóságába és helyességébe vetett hitünk, vagyis a nyugodt, tiszta lelkiismeret. A cselekedeteink jóságába és helyességébe vetett hitünket, a nyugodt, tiszta lelkiismeretet, az Isten hit, a vallás megadhatja

az ő szakmaiságához még azt is érdemes hozzátenni, hogy az első atomfizikai gyorsító berendezést akkor Sopronban ő építette fel gépészmérnöki és jogtudományi végzettség birtokában lett fizikus és atomfizikus. A negyedik sorban jobboldalt Vizi Szilveszter, Vizi L. Szilveszter, a világhírű agykutató, aki 1936-ban született, ő is neurobiológiával, agykutatással foglalkozik. A központi és perifériális idegrendszernek a kutatója. Egy ideig a Magyar Tudományos Akadémia elnöki feladatait is ellátta, és egy ideig ő volt Budapesten a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója. Vizi Szilveszter istenhívő, vallásos ember volt. És ezzel a 12 tudós felsorolásának a végére értünk. Szent Györgyi Albert nem szerepel a képen, de azért kihagyni nyilvánvalóan nem lehet őt, ezért Szent Györgyi Albert szavaival fejezem be. Szent Györgyi Albert nem csak kiváló tudós volt, 1937-ben kapta a Nobel-díjat, kiváló sportember is volt, értett a zenéhez, szerette a szép irodalmat, szóval egy nagyon sokszínű egyéniség volt, és Szent Györgyi Albertról is elmondhatjuk, hogy istenhívő, vallásos személyiség volt. Időskorában írt egy verset is, a címe az, hogy Salmus Humanus, a humanizmus hittana, és ennek a humanizmus hittana című versének az egyik szakaszát idézem, ami akár lehetne az istenhívő természettudósok himnusza is. Szent Györgyi szavai így hangzanak: Uram, engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban, hogy megismerjük és megszépítsük a te kezed munkáját, hogy ez a mi bolygónk a békesség, a bőség, a boldogság és szépség biztos otthona lehessen. Szent Györgyi szavai annyira szépek, hogy ezek után mást már nem is érdemes mondani, csak annyit Szent Györgyi Albert óhajához, hogy úgy legyen, és köszönöm szíves figyelmüket, csak úgy, mint a vetítési munkát is.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. 14. Leó pápa vasárnapi úrangyalai mája. Krisztus az a kincs, amely kitágítja az életet. A pápa buzdítása az ázsiai egyháznak. A keresztény szolidaritás forrása Krisztus misztériuma. Leó pápa videóüzenete a brazil fiataloknak. Mértékkel és fegyelmezetten használjátok a közösségi médiát és a mesterséges intelligenciát.
1: XIV. Leó a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor. Krisztus az a kincs, amely kitágítja az életet. 14. Leó pápa július 26-án vasárnap a déli úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Isten országának felbecsülhetetlen értékéről, az ember életét átalakító Krisztus kapcsolatról, valamint az egyház sokféleségben megélt egységéről elmélkedett. Az imádság után a Szentatya békére szólított fel a Szentföldön és az egész Közel-Keleten, megemlékezett a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek áldozatairól, továbbá a nagyszülők és idősek világnapja alkalmából az idősek megbecsülésére és támogatására buzdított.
2: Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio.
1: Leó pápa elmélkedésének kiinduló pontja a vasárnapi evangélium volt, amely Isten országát a Szántóföldben elrejtett kincshez és a nagyértékű igaz gyöngyhöz hasonlítja. 14. Leó rámutatott, hogy Jézus tanításának középpontjában Isten országának titka áll. A példabeszédek annak meglepetését érzékeltetik, aki olyasmit talál, amit remélni sem mert, olyannyira, hogy mindent eladni vagy hátrahagyni már nem lemondásnak, hanem nyereségnek látszik, fogalmazott a Szentatya. A pápa emlékeztetett arra, hogy az evangelisták Jézus követésére szóló meghívását már az evangéliumok első lapjain ellenállhatatlanként mutatják be. Ez a meghívás természetesen szabad, ugyanakkor sürgető is. Olyan kész választ vált ki, amelyet a vágy és a Krisztussal való találkozás öröme indít el. 14. Leó ennek alapján Isten közelségének egyik lényeges vonását emelte ki.
2: L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita.
1: Amikor az ember találkozik Isten országával, élete fordulóponthoz érkezik. Az Isten országával való találkozás olyan fordulat, amely nem leszűkíti, hanem kitágítja az életet. Ha valaminek most meg kell változnia, az nem a lehetőségek csökkenéséért, hanem növekedéséért történik. A keresztény életben tehát az evangéliumi lemondás nem öncélú veszteség. Az ember azért hagyhat maga mögött bizonyos dolgokat, mert nagyobb jót, teljesebb életet és mélyebb örömet talált Krisztusban. A pápa ezután az evangéliumi példabeszédek szereplőinek sokféleségére irányította a figyelmet. A Szántóföldben rejtőző kincset feltehetően egy földműves találja meg, a nagyértékű gyöngyöt pedig egy kereskedő, talán egy utazó ismeri fel. Más példázatokban halászok, írástudók, kenyeret dagasztó vagy a házat rendbetevő asszonyok, háborút tervező királyok, tornyot építő emberek, intézők, pásztorok és földművesek jelennek meg. E képek azt mutatják, hogy Isten országa különböző életutakon és élethelyzetekben válik felismerhetővé. Isten országa különböző utakon tárja fel felbecsülhetetlen szépségét, de mindenkit, férfiakat és nőket, fiatalokat és időseket, szegényeket és gazdagokat mély megújulásra hív. Mindenki képes megérteni, és mindenkit vonz.
2: Anche oggi. La Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura, per competenze.
1: A Szentatya szerint az egyház ma is különböző származású, kultúrájú, képzettségű és felelősségi szinten álló emberek közössége. Mindezek a különbségek azonban nem akadályai az egységnek, mert valamennyien arra kaptak meghívást, hogy Krisztusban egynek ismerjék fel magukat. Ő az elrejtett kincs, az értékes igaz gyöngy és a háló, amely összegyűjti a szétszóródottakat. Jézus kezdettől fogva olyan embereket hívott maga köré, akik más körülmények között talán soha nem kerültek volna kapcsolatba egymással. Ezzel mutatta meg, hogy Isten nem személyválogató. Választásában különleges előszeretettel él a kicsinyek és a kirekesztettek iránt. A pápa ezután arra buzdította a híveket, hogy Salamon királyhoz hasonlóan kérjék Istentől a megkülönböztetés ajándékát. Annak képességét, hogy felismerjék a nagyértékű gyöngyöt és azt a kincset, amelyért érdemes mindent odaadni. Ez a megkülönböztetés különösen fontos napjaink fogyasztói kultúrájában. A Szentatya figyelmeztetett.
2: Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato,
1: a fogyasztási ipar folyamatosan új igényeket kelt, majd olyan válaszokat próbál eladni, amelyek valójában nem képesek betölteni az ember szívét. Miközben a fogyasztás ipara átalakítja ízlésünket, folyton új szükségleteket ébreszt, hogy aztán olyan válaszokat adjon nekünk, amelyek nem lakatnak jól, sőt, olykor megmérgezik a szívet. Meg kell tanulnunk felismerni azt, ami valóban számít, mutatott rá a Szent Atya. A valódi kincs az Istennel való kapcsolat, hangsúlyozta. Ez nyitja meg az embert az örömre, és teszi képessé arra is, hogy emberi kapcsolatait teljesebben, igazabban és szeretetteljesebben élje meg. Meg kell tanulnunk felismerni azt, ami valóban számít, az Istennel való kapcsolat kincsét, amely megnyit bennünket az örömre, és segít abban, hogy a lehető legjobban éljük meg egymással való kapcsolatainkat. Beszédét Leó pápa Szűz Máriához, a békesség székéhez intézett fohásszal zárta, kérve, hogy a szűzanya irányítsa az embernek az élet utáni vágyát Jézus felé, és így ez a vágy elérhesse valódi beteljesedését. Az úrangyala elimádkozását követően 14. Leó pápa mindenekelőtt a libanoni Maronita egyház új boldogjáról emlékezett meg.
2: Ieri in Libano è stato beatificato Elia Ohayek.
1: Előző nap Libanonban boldoggá avatták Elia Ohayek pátriárkát, aki 1899 és 1931 között vezette az antiohiai Maronita egyházat, és megalapította a Szent Családról nevezett Maronita nővérek kongregációját. A pápa kiemelte, hogy az új boldog több mint 30 éven keresztül nagy odaadással és lelkipásztori érzékenységgel szolgálta a Maronita egyházat. A Párbeszéd és a Remény emberének nevezte, aki egyházi, társadalmi és politikai téren egyaránt világító példakép lett, ezért Nagy Libanon atyának is nevezték. A Szent Atya azt kérte, hogy az új boldog imája és közbenjárása kísérje a világ minden részén élő maronita híveket, és esdje ki a béke ajándékát az egész libanoni nép számára, amely, mint fogalmazott, különösen kedves a szívének.
2: Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente.
1: Ezt követően Leó pápa aggodalmát fejezte ki a Szentföldön folytatódó és egyre súlyosbodó erőszak miatt, amelynek az elmúlt időszakban Cisjordániában és Gázában is számos polgári áldozata volt. Szívből jövő felhívást intézek mindenkihez, hogy térjenek vissza az igazságos politikai megoldásról folytatott tárgyalásokhoz, amely minden ember egyenlő méltóságán és egyenlő jogain alapul. A pápa az újabb katonai műveletek és az egyoldalú döntések elutasítását kérte, különösen azokét, amelyek sértik a különböző vallások szent helyeinek tiszteletét és fennálló jogi helyzetüket. A Szent Atya az egész Közel-Keletért is felemelte szavát. Rámutatott, hogy a katonai műveletek fokozódása ismét erőszakot és pusztítást hozott a térségbe, súlyos veszélybe sodorta számos civil életét, és tovább növelte az ivóvíz és áramhiányt. Szívem mélyéből arra kérem valamennyi érintett felet, hogy szüntessék be a támadásokat, és sürgősen nyissanak új teret a párbeszédre és a diplomácia számára, hogy mielőbb elérkezhessen az egész régió által olyannyira vágyott béke. 14. Leó arra kérte a híveket, hogy továbbra is imádkozzanak a világban a háborúk miatt szenvedő népekért. Azt kívánta, hogy az Úr érintse meg a felelősök szívét, világosítsa meg értelmüket, és vezesse el őket a kiengesztelődéshez és a békéhez. A pápa megemlékezett a Franciaország és Spanyolország több térségét sújtó pusztító erdőtüzekről is. Kifejezte közelségét az érintett lakossághoz, és arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak mindazokért, akik veszteségeket szenvedtek, valamint a mentőegységek és tűzoltók munkájáért. A Szentatya ezután a nagyszülők és idősek 6. világnapjára irányította a figyelmet.
2: Oggi si celebra la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani.
1: Az idei világnap mottója Izajás próféta könyvéből származott. Én azonban soha nem feledkezem meg rólad. A pápa arra buzdított, hogy a hívek együtt adjanak hálát az Úrnak azért az ajándékért, amelyet az idősek jelentenek az egyház és az egész társadalom számára. Kötelezzük el magunkat amellett, hogy tiszteletben tartjuk és megbecsüljük értékes szerepüket, és mindig biztosítjuk számukra a megfelelő figyelmet és gondoskodást.
0: A pápa buzdítása az ázsiai egyháznak. A keresztény

0: elküldte videó üzenetét a főpásztoroknak a záró dokumentum megfogalmazása előtt.
1: I send cordial greetings to all of you participating in the plenary assembly of the Federation of Asian Bishops Conferences in Jakarta.
0: A Szent Atya lelki közelségéről és imáiról biztosította az ázsiai püspököket, akik a helyi egyház életét és jövőjét érintő fontos kérdésekről tanácskoztak. A Szentlélek ihlesse és vezesse őket a közös munkában. A plenáris ülés témáját Jézusnak Nátánaelnek mondott szavaiból merítették. Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. Amikor az Úr elhívja Fülöpöt és Nátánaelt, hogy kövessék és legyenek a tanítványai, saját magára utal, mint az Isten és az emberiség közötti egyedüli közvetítőre. Mai tanítványokként tudjuk, hogy Jézus nem csak az Istennel való szeretett közösségünk forrása, hanem az egymással való közösségé is. A Magnifica Humanitas kezdetű körlevélben, amelyet nemrég tett közzé a pápa, arról ír, hogy a keresztény szolidaritás Krisztus misztériumában találja meg forrását, és a szentségekben való közösségünkből születik, különösen az eukarisztiából.
1: For this reason, I would like to encourage you to continue to promote a Eucharistic spirituality.
0: Ezért a Szent Atya arra buzdítja az ázsiai püspököket, hogy továbbra is mozdítsák elő az eukarisztikus lelkiséget egy olyan egyházi egység érdekében, amely a tevékeny szereteten alapul, és az oltári szentségben nekünk ajándékozott Úrból fakad. Erősítsék meg a szeretet közösség szálait a helyi egyházakon belül, legyenek országaikban Isten jelenlétének tanúi, segítve egymást abban, hogy hídépítők legyenek egész Ázsiában. Leó pápa brazil fiataloknak. Mértékkel és fegyelmezetten használjátok a közösségi médiát és a mesterséges intelligenciát. A Szent Atya videóüzenetet küldött a Halleluja Fesztiválra, amely július 22-e és 26-a között zajlott Brazíliában. A pápa örömmel állapította meg, hogy a fiatalok lelkesedése magával ragadó volt, majd aggodalmát fejezte ki a digitális háló rejtette kockázatok miatt, melyek félő, hogy átveszik a valódi értékek helyét. A fiatalok kövessék Szent Carlo Acutis példáját, aki mindig Krisztust helyezte a középpontba. A Shalom katolikus közösség évente rendezi meg Fortalezában a Halleluja Fesztivált, ami Latin Amerika legnagyobb katolikus zenei és művészeti rendezvénye. 5 nap alatt több mint 1 millió fiatal vett részt a zenei táncos eseményeken, imádságokon és kulturális programokon, melyek a hit, a művészet és a közösség élményének megtapasztalását segítették. A pápa arra buzdította őket, hogy ne veszítsék szem elől a legfontosabb célt, a béke építését a kapcsolatokban, és ne hagyják magukat messzire sodorni Istentől. Videó üzenetében 14. Leó pápa örömmel csatlakozik az idei fesztiválhoz, mely évről évre olyan kezdeményezés, ami a zenén, a dicsőítésen és a szentségimádáson keresztül sok ember szívét érintette meg, az evangelizálás jó gyümölcseit teremve, gyónások, megtérések, papi és szerzetesi hivatások formájában. Szeretném ma hangsúlyozni, mennyire jó a fiatalokkal lenni. Ragadós a lelkesedésetek, és mindannyiunkban megújult apostoli buzgalmat ébreszt. Legutóbbi utazásaimon és a fiatalok jubileumán megfigyeltem, hogy mindegyikőtök rendelkezik a világ átalakítására azzal a pótolhatatlan missziós erővel, amire az evangéliumnak olyan kétségbe esett szüksége van. Soha ne veszítsétek el ezt a missziós buzgalmat, mondta a brazil fiataloknak a pápa. Ezt az életerőt várja az Úr minden megkereszteltől a jó hír terjesztésében. Napjainkban még sok embernek szüksége van arra, hogy megtudja, Jézus képes válaszolni legmélyebb vágyaikra, azzal, hogy kinyilatkoztatta az emberiségnek a róla szóló igazságot. Hirdessétek bátran, hogy a Krisztus nélküli életből hiányzik a kegyelem. Ő az út, az igazság és az élet. Ő ad értelmet a létnek és minden dolognak.

Ez a hit mozgat minket, és ezt érdemes megosztani azokkal, akiket szeretünk, és akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Lehetséges azonban, hogy idővel ez az ünnepi lelkesedés elhalványul. Ahhoz, hogy ébren tartsuk a hit lángját, és tanúskodjunk a feltámadásról barátainknak és azoknak, akikkel találkozunk, meg kell maradnunk Isten jelenlétében az imádságon keresztül. Az Úrral való hiteles kapcsolat következetességet, kitartást igényel, és azt a biztos meggyőződést, hogy a mennyei Atya soha nem hagy el minket, éppen ellenkezőleg, fiában eljön hozzánk. Soha ne féljetek Krisztustól, ő semmit nem vesz el, hanem mindent megad, idézte 16. Benedeket a Szent Atya. Aki a megváltóra bízza magát, 100-szor annyit kap, és mindig győztes lesz. A sportban látjuk a győztes örömét, de a vesztes bánatát is. Krisztussal mindig győzünk, a szentek a bizonyíték rá. Hagyjuk, hogy ösztönözzön bennünket Szent Kárló Akútis példája. Ő megmutatja, hogyan tegyük mindig Krisztust a középpontba, a technológia használatában is. Őt vegyék a fiatalok példának, mértékkel és fegyelmezetten használják a közösségi hálót és a mesterséges intelligenciát, ami egy irreális világba vetíthet minket, ahol a múlékony, a puszta látszat és a megtévesztés végül átveszi a valós értékek és a tényleg fontos dolgok helyét. Kedves fiatalok, hagyjátok, hogy a Szentlélek egy nagyobb szeretetet gyújtson bennetek, mely képes evangelizáló erővé alakítani ifjúságotokat, valamennyi őtöket a béke városát építő élőkővé tenni, amelyre annyira vágyunk, hogy Szent Ágoston szavaival Isten városa legyen jelen az emberek városaiban. Isten erősítse meg a fiatalokat a próbatételekben, és segítsen hűen megélni az életszentségre szóló hívást, búcsúzott a pápa a fiatalokról, majd apostoli áldását adta a Halleluja Fesztivál résztvevőire és szervezőire.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Itt a Mária Rádióban hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, él egy órától pedig a nap katekézisének ismétlését hallhatják. Az útravalót követően éjjel 2 órától Barsi Balázs Ferences atya egy szép emlékedését sugározzuk, 2:30 pedig Boldizsár Ferenc atya Dicsérjétek az Urat című műsorra lesz hallható. Éjjel 3 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd György Alfréd atya Gyógyító jelenlét című műsorra következik. 4 órától egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, 5 órától pedig a keresztút imádságára hívjuk Önöket. 5:40 a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Csíksomlyói stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Meghívjuk a kedves hallgatókat, közösen imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért, a békéért a Mária Rádió munkatársaival. Amikor ma az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, emlékezzünk meg a világ sokféle kihívásáról. Többek között a spanyolországi árvízről, amely nem csak a természeti katasztrófákra, hanem az elhatalmasodó félelemre és szenvedésre is rávilágít. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy a békére való nyitottság egyesítse a nemzeteket, és hozzon gyógyulást mindazok számára, akik háború és szenvedés közepette élnek. A titkok által merítsünk erőt a hitünkből, hogy képesek legyünk visszatérni a béke és a szeretet világába. Kezdjük el együtt ezt az imádságos utat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Első szent titok, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. A fogantatás egy csodálatos pillanatot örökít meg, amelyben Isten szeretete és kegyelme megnyilvánul a világ számára. Ez a titok nem csupán a megtestesülés csodáját jelenti, hanem azt a mély üzenetet is, hogy az Isten által hozott élet mindig reményt hoz, még a legnehezebb időkben is. Most, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megváltoztatták, érezzük a természet hatalmát és az emberi élet törékenységét. Az áradó víz, amely elmosta most az otthonokat, rávilágít arra, hogy milyen gyorsan elveszíthetjük mindazt, amit fontosnak tartunk. Az ilyen tragédiák közepette a világban keresett béke különösen értékes és sürgető feladattá válik. Az árvizek nem csupán természeti katasztrófák, hanem a közösségek összetartásának próbái is, ahol emberek összefognak, hogy támogassák egymást a szenvedés idején. Álljunk meg egy pillanatra és kérjük Máriát, hogy segítsen a békére és a szeretetre törekednünk. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akik elvesztették otthonaikat, és akik a háború következtében kénytelenek elviselni a fájdalmat.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok. Akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Ez a titok a szeretet, a támogatás és az összetartozás szép példája. Mária, aki Jézus életének hordozója, nem csak a saját örömére érkezik, hanem hogy megossza a csodát, amely benne fogant. Ez a találkozás a hit és a remény ünnepe, amelyben a két nő együtt örül a gyümölcsöző életnek, és kölcsönösen erősítik egymást. Ma, amikor az árvizek sokak életét tönkretették, a közösség összefogása és a másik iránti szeretet különösen fontos. Az áradások nyomán sok család veszítette el otthonát, és a szenvedés közepette a békére és támogatásra van szükség. Mária példáját követve, nekünk is feladatunk, hogy keressük a módját, miként segíthetünk másokon, és hogyan táplálhatjuk a reményt a szívükben. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel és szeretettel forduljunk embertársaink felé. Legyünk mi is a remény hírnökei, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a béke megteremtésére törekszenek. Mária látogatása Erzsébetnél emlékeztessen minket arra, hogy a közösség és a szeretet ereje képes áttörni a legnehezebb időkben is, és hogy együtt mindig erősebbek vagyunk.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit te Szent Szűz a világra szültél. Jézus születése a remény és az új élet csodáját hordozza magában. Abban a pillanatban, amikor Mária életet adott a világ megváltójának, a sötétségben világosság gyúlt. Ma, amikor a spanyolországi árvizek otthonokat mostak el, és sokan elvesztették mindazt, ami számukra fontos volt, különösen szükség van a békére és a reményre. A hirtelen jött áradások, amely felforgatták a családok és közösségek életét, a világunk törékenységére és kiszolgáltatottságára utalnak. A szenvedés közepette a közösség összefogása és a szeretet gyakorlása elengedhetetlen. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akiknek életét árvizek vagy háborúk keserítik meg. Kérjük Máriát, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel, szeretettel és együttérzéssel éljünk, és hogy a béke és a remény üzenetével járjuk a világot. Jézus születése az élet és a szeretet csodáját hozta el mindannyiunk számára.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Negyedik szent titok, akit te szentszűz a templomba bemutattál. Ez a titok a hit, a tisztelet és a közösség szép példája. Ez a szent cselekedet nem csak Jézus megváltói küldetésének elismerése, hanem a hagyományok és a családi értékek fontosságát is hangsúlyozza. Mária és József tudták, hogy Jézus nem csupán az ő gyermekük, hanem az emberiség megváltója is. Ma, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megkeserítették, különösen fontos, hogy templomaink csendjében fohászkodjunk értük. Az áradások következtében sokan elvesztették otthonaikat és a jövőbe vetett hitüket. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükségünk. Ahogyan Mária és József a templomban bemutatták Jézust, úgy nekünk is feladatunk, hogy képviseljük a reményt és a békét a világban. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy felismerjük a szent pillanatokat életünkben, és hogy minden nap a béke és a szeretet hírnökei legyünk. Legyünk mi is azok, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a közösség érdekében együtt dolgoznak, hogy a világot szebbé és élhetőbbé tegyék.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ötödik szentitok, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Az, hogy Szűz Mária és Szent József megtalálják Jézust a templomban, a keresés, az öröm és a megértés szép példája. Ma a spanyolországi árvizek nyomán sokan keresik a reményt és a biztonságot, miután otthonaik és életük egy része elúszott. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükség, mint ahogyan Mária és József is összefogtak, hogy megtalálják fiukat. Az ő keresésük az élet igazi értékeinek felfedezésére is ösztönöz minket. Kérjük Mária és József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy ne adjuk fel a keresést, és hogy mindig törekedjünk meglátni a jót és a szépet, még a legnehezebb körülmények között is. Legyünk a béke és a szeretet hírnökei, és segítsünk másoknak is megtalálni a reményt a sötétségben.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, Fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Az Úr legyen veletek,
1: és a lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Ahogy elmélkedtünk az örvendetes rózsafűzér titkain, arra is ráeszméltünk, hogy mindannyian részei vagyunk egy nagyobb tervnek, ahol a szeretet, a remény és a béke ereje összeköt minket. A természeti katasztrófák okozta fájdalom és veszteség a világ törékenységére mutat rá, és hogy a szenvedés közepette mindennél fontosabb a közösség és a támogatás. A mi feladatunk, hogy a szeretet és az együttérzés útján járjunk, hogy emlékeztessük egymást a reményre még akkor is, amikor a világ zűrzavara körülöttünk tombol. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket a béke és az összefogás hirdetésében. Legyünk mi is a fény hírnökei, akik a sötétségben reményt hoznak, és akik a szeretet erejével alakítják a jövőt. Az ő példájuk és a mi közös imáink által képesek lehetünk egy olyan világot teremteni, ahol a béke és az egység uralkodik. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy belekapcsolódtak ebbe az imába, amelyben a békéért, az egységért, a reményért imádkoztunk együtt, közösen. Isten áldása legyen mindannyiunkon, családjainkon. Köszönjük, hogy velünk voltak, együtt imádkozhattunk, további jó rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Professzor dr. Tulassai Tivadar orvosnak, egyetemi tanárnak, a Magyar Tudományos Akadémia tagjának gondolatait hallják.

Nem azért, aki akarja, nem is azért, aki fut utána, egyedül a könyörülő istené. Az én pályaválasztásom az úgy alakult, hogy hosszú időn keresztül abban gondolkoztam, hogy talán régész leszek. Valamikor a gimnázium 3.-4. osztályában döntöttem el azt, hogy mégis orvos lennék. A fut utána és a nagyon akarja benne volt. Nagyon akartam jól kutatni, nagyon akartam az egyetemen excellálni, és amikor tanszékvezetővé választottak, akkor az egyik kedves barátomtól, akinél a két gyermekem született, levélbeli gratulációt kaptam egy ötvös idézettel. Ötvösnek ez a gondolata a Páli idézet első két tételére vonatkozik. Szaladás valami után és az akarás valami után, hogy az embernek a sajátja lett, akkor ne tiltakozzunk, fogadjuk ezt el. Tulajdonképpen egy kegyelmi állapot, mert nem elég ráhangolódni a hitre, azt kapni is kell, és ez a kegyelem, ez rám valamiért sugárzott. És később ez a mozaik úgy rakódott bennem össze, hogy amikor sok hárítás után, már belső hárítás után, mégiscsak bekövetkezett az, hogy az egyetem rektora lettem, pályáztam, saját magam is akartam ezt, akkor az egyik barátomtól ugyanezt az idézetet kaptam meg, és pontosan akkor döbbentem rá, hogy az első kettő nem számít, se nem azt, hogy szaladunk valami után, az se számít, hogy nagyon akarunk valamit. Ha nincs mögötte az irgalmas Isten, akkor semmit nem ér az egész.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót.

0: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza százszorosan eddigi adományaikat.
1: És azokat is, amelyeket a jövőben juttatnak.

Drága gyermekek, édesanyai szeretettel kérlek benneteket, adjátok nekem összekulcsolt kezeteket, adjátok nekem a Szent Jónásban megtisztult szíveteket, és én fiamhoz foglak vezetni benneteket. Mert gyermekeim, egyedül fiam tudja fényével beragyogni a sötétséget, csak ő tudja szavával elvenni a szenvedést. Ezért ne féljetek velem járni, mert én fiamhoz, az üdvösséghez vezetlek benneteket. Köszönöm nektek! Kedves hallgatók, a 2025. március 18-ai üzenetet hallották, melyet Mirjana látnok kapott az éves jelenés alkalmából.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Nagyváradi stúdióból folytatjuk tovább a katekézi sorozatunkban. Ott hagytuk abba, hogy kik a hit igazságokban szándékosan kételkednek. Itt meg kell különböztessük, hogy vannak okos kételyek is, amikor van oktalan a kételj, olyan eset is. Például okos kételj az is, ha például valaki kérdéseket és nehézségeket vet fel a hit igazságok körül, de csak azért, hogy ezekre a megoldást megtalálhassa. Ez a kételj tulajdonképpen törekvés az igazság után, hogy azután annál erősebb legyen a hitünk. Ellenben oktalan a kételj, ha valamely dolog igazságán azután is kételkedünk, ha már elég ok késztet annak elfogadására. Az ilyen hitbeli kételj szándékos, és végig eredménye a hit elvesztése. Az alapjában megingott ház összeomlik, éppen úgy összeomlik a hitnek épülete is, ha egyszer a vallási kételkedés miatt ingadozóvá lett. Az isteni kinyilatkoztatásokban kételkedő ember Isten előtt nem lehet kedves, mert nem ad hitelt Istennek. Mózes kételkedett. Vajon Isten megtartja-e ígéretét, s az ugolódó népnek fog-e vizet adni? Büntetésül nem mehetett be az ígéret földjére. Zakariás keresztelő Szent János születésének hírüladása alkalmával kétkedett. Vajon az angyal szavai teljesedésbe fognak-e menni? Büntetésül azonnal elvesztette beszélő képességét. Azonban az akaratunk nélkül támadt vallási kételyek nem bűnösek, ha azokban nem egyezünk bele. A vallási kételyek támadtával azonnal imádsághoz folyamodjunk. Továbbá igen ajánlatos a hitbeli kételj eloszlatására a hitvallás gyakori elmondása, s a három isteni erény felindítása. Azoknak, akik a vallás tanaival nem törődnek, sokszor egyébként tanult emberek közönösséget tanúsítanak a vallással szemben. Így például Darwin egyszer megkérdezték őt, hogy mi a véleménye Jézus Krisztus felől, mire ő így felelt, 40 esztendeje a férgek tanulmányozásával foglalkozom. Krisztussal foglalkozni még nem volt időm. Hát szegény egy tudós, aki vétkes könnyelműségből közönös a vallás iránt, az hova tovább mindinkább hitetlenné válik. Úgy jár, mint a növény, amely öntözés nélkül elszárad. Milyen szerencsétlenek azok az emberek, akik vallások iránt közönösek, akik se nem imádkoznak, sem prédikációt nem hallgatnak, sem vallásos könyvet nem olvasnak, akiknek gondolkodása egyedül az anyagiakra terjed. Az ilyenek az evangélium olyan meghívott vendégei, akik a major, az ökrök, az asszony miatt nem akartak a mennyei vendégségre menni. Hozzá az ilyen emberek még felvilágosultnak tartják magukat, és megvető szánakozással tekintenek azokra, akik vallási kötelességüket lelkiismeretesen teljesítik. Azonban éppen ők a műveletlenek és egyszer mind esztelenek is, amennyiben tudnélik az élet legnagyobb javai iránt semmi érzékük sincs, életük legfontosabb kérdéseire vonatkozólag pedig tudatlanok. Az ilyen emberek rendesen gonoszul is élnek. A sokáig nem ápolt szőlő gazossá és bozótossá fajul. Éppen úgy a vallásban járatlan lelkület is lassan pogány életmódra és erkölcsökre tesz szert, és aki vallásával szemben közömbös, nem mondja, hogy nem ellensége Istennek. Fontolja meg Krisztus szavát, aki nincs velem, ellenem van. Az ilyen hitközömbös ember számára nem lesz mentség az ítélet napján. Nem mondhatja majd, hogy nem tudtam. Ő volt az oka, hogy nem tudta, amit tudnia kellett volna. Akik saját hibájukból keresztény hit nélkül halnak meg, nem üdvözülhetnek. Az ilyen ember sötétségben és a halál árnyékában nő.
Előtte a vallás igazságai csupán mesék. Krisztus Urunk szerint, aki nem hisz, elkárhozik. És ismét, aki nem hisz, már megítéltetett. Tehát imádkozzunk ezért naponként a tévhitűek és a hitetleneknek a megtéréséért. Hofbauer Szent Kelemen szokta mondani, bár csak rendelkezném azzal a kegyelemmel, hogy minden hitetlent és tévhitűt megtérítsek. Karjaimon és vállaimon vinném őket a katolikus egyházba. Kedves hallgatók, egy rövid dal után megnézzük, hogy kik is a hit ellenségei, hogy kik a szabad gondolkodók és kik a szabad kőművesek. Maradjanak velünk!

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Tehát nézzük meg, kik a hitnek az ellenségei. És mondtuk, hogy a szabad gondolkodók és a szabad kőművesek. Nézzük meg őket. Aki hitét egyszer elvesztette, könnyen lesz a vallás és az egyház ellenségévé. A híres bölcs Seneca feleségének volt egy Harpász nevű rabszolganője, aki elvesztette szeme világát. Amikor már vak volt, állandóan panaszkodott, hogy a házban nagy a sötétség. És egészen így van a keresztényekkel. Ha egyszer elvesztették hitüket, és ezáltal szellemileg vakokká lettek, rendesen az egyházat vádolják meg sötétséggel ahelyett, hogy a hibát magukban keresnék. Szabad gondolkodóknak azokat nevezzük, akik Istenről és vallásról semmit sem akarnak hallani. Ez a szó, hogy szabad gondolkodó tulajdonképpen belső ellentmondást foglal magában, mert szabad, vagyis önkényes gondolkodás nincs. Gondolkodásában ugyanis mindenki kötve van, és pedig a fennálló igazságokhoz és tényekhez. Ha ugyanis valaki például azt akarná gondolni, hogy Párizs Amerikában, vagy Bécs Ausztráliában van, vagy hogy Nagy Károlyan mindenki őrültnek tartaná, egyik-másik szabad gondolkodó a szabad gondolat követőjének, vagy a világosság barátjának is szokta magát nevezni. A szabad gondolkodók Istenről semmit sem akarnak hallani. Jelszavuk, nem akarjuk, hogy ez uralkodjék rajtunk. És sokan azért válnak szabad gondolkodókká, mert nem ismerik eléggé a vallás tanításait. Amit nem ismernek, azt káromolják. Vallás elleni harcuk, vallási tudatlanságuk következménye. Ha az ember megkérdezni őket, hogy hogyan értik ezt, vagy azt a vallási tant, amit támadnak, ugyancsak csodálkoznának vallási járatlanságokon. A rossz olvasmány, továbbá a hitetlen emberekkel való társalgás szintén sok embert tett hitetlenné. Rousseau, a francia bölcselő, a mélytejező regények által lett istentelenné, melyeket anyja halála után ráhagyott. Legkönnyebben mégis azok lesznek szabad gondolkodókká, akik rossz életet folytatnak. Az Istenben és egy örök életben való hit kellemetlen gondolatok a bűnös számára. Mert minden, aki gonoszul cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem jöv a világosságra. Olvashatjuk János evangéliumában. Amint a ló ágaskodik a kantár ellen, úgy ágaskodik a szenvedély is a keresztény erkölcstal ellen. Ahhoz, hogy valaki szabad gondolkodóvá legyen, sem különös tanulás, sem lelki erő nem kell hozzá. Sokkal könnyebb dolog vallást és a papokat szídni, mint kitartó fáradtsággal vallásos hitre szert tenni, és ezt a hitet meghátrálás nélkül következetesen megvallani. Ezt mindenki meg kell, hogy engedje. A tévedéssel, így a hitetlenséggel is mindig együtt jár a türelmetlenség. A szabad gondolkodók kimondhatatlanul türelmetlenek a hívő keresztényekkel szemben. Ezt mutatják például a nemzetközi szabad gondolkodó kongresszusoknak, amelyeket évről évre különböző világvárosokban szoktak megtartani, és ilyenek a határozatai is. És ennek dacára a szabad gondolkodók, mint a vallási türelem szószólói szeretnek fellépni. És micsoda szemfényvesztés ez a türelem szóval. Barnes a bölcselő mondja, idézem, a halálos ágyon kezd a hitetlenség kényelmetlen, sőt egyenesen borzalmatlan lenni, illetve borzalmas lenni. Maga az istentelen Voltaire is, amikor súlyosan megbetegedett, elhívatta a párizsi Szent Sulpice plébánosát, életjobbulást ígért és felvette a haldoklók szentségeit. Felgyógyulása után nem tartotta meg ígéretét, és amikor újból megbetegedett, ismét papot óhajtott, azonban akkor már nem részesült ebben a kegyelemben, és kétségbeesve halt meg. Tehát a szabad gondolkodók oktalanul cselekszenek. Sfrondati Szent Galleni apát így szólt egy szabad gondolkodóhoz. Vagy van Isten, vagy nincsen. Ha nincsen, semmiféle veszélynek nem teszi ki magát az Istenben való hit által.
de ha van Isten, akkor régen rossz önnek. Maga Wolter is ezt a tanácsot adta Chatlet grófnénak, mikor az halálos ágyán habozott, hogy vegye fel a szentségeket. Válassza a biztosabbat. A Szabad Kőművesek Egyesületét 1717-ben ezek a szabad gondolkodók alapították, állítólag abból a célból, hogy az emberek testvériségének gondolatát élesszék, és hogy az embert függetlenni, vagyis szabaddá tegyék. A szabad kőműves elnevezés onnan származik, hogy ennek az egyesületnek belső szervezete a középkori dómépítő kőműves mesterek szervezetéhez volt hasonló. Továbbá onnan, mert célja állítólag az, hogy a világban felépítse a szabadságnak, a felvilágosodottságnak és az emberiességnek a templomát. A szabad kőművesek egyesületeit páholyoknak is szokták nevezni. Továbbá beszélni szoktak a szabad kőművesek rendjéről, miután a tagok fogadalmat esküt tartoznak letenni éppen úgy, mint a szerzetes rendek tagjai. Némely páholy emberbarátok társaságának nevezi magát. A szabad kőművesek jelszava az emberiség összetestvériesítése vállásra való tekintet nélkül, és szerintük teljesen közömbös, hogy mit hisz valaki. Míg Luther ezt a tételt állította fel, hogy szólá fide, vagyis egyedül a hit által, cselekedetek nélkül, vagyis a hit egyedül is elég az üdvösséghez, a jó cselekedetek feleslegesek, addig a szabad kőművesek azt hirdetik, hogy cselekedetek hit nélkül. Vagyis az emberbaráti szeretet egymagában is elegendő ahhoz, hogy valaki becsületes ember legyen, és hogy ehhez a vallásos hit felesleges. A szabad kőművesség másik alapelve a teljes emberi függetlenség. Tehát a szellem függetlensége mellett, amely semmiféle kinyilatkoztatást és hittétel dogmát el nem fogad, legyen meg az akarat függetlensége is, amely sem királyt, sem pápát nem ismer. A szabad kőművesség tehát nyilvánvalóan ellenséges álláspontot foglal el a kereszténységgel és a katolikus egyházzal szemben, és minden uralkodó és uralkodó család eltávolítására törekszik. A szabad kőművesek eszményképe egy szabad kőműves köztársaság. Metternich herceg, az ismert államférfiú, a következőképpen jellemezte a szabad kőművességet. Ez az a társaság, amely előidézte az újabb kor valamennyi forradalmát, amely nyíltan hirdeti a király gyilkosság megengedett voltát, és már több mint egy koronás főt tett el az útból. Braunschweigi Ferdinand, a német páholyok nagy mestere, a legmagasabb rangfokozatban levő szabad kőműveseket az összes jelen és a jövőben még várható forradalmak okozóinak nevezte. Mivel a szabad kőműves páholyokat teljesen keresztény ellenes szellem uralja, találóan nevezik őket az Antikrisztus előfutárainak is. A szabad kőművesség igazi célját a lehetőség szerint titokban tartja. Tényleges célja abban áll, hogy az ember szeretet leple alatt minden egyházi és világi hatalmat megdöntsön. A szabad kőművesség titkos társaság ugyanis igazi lényegét, fő célját, ügyvezetését és a tagok népsorát lehetőleg titokban tartják. Titkos jeleik is vannak a szabad kőműveseknek, amelyekről egymást felismerik. Ez a titkolózás már magában is nagyon gyanús. A páholyoknak tehát bizonyára okok van arra, hogy kerüljék a napvilágot. Ha a szabad kőművesség valóban egészen ártalmatlan intézmény volna, akkor nem volna szükség erre a titkolózásra. Mint titkos ellenség a szabad kőművesség sokkal veszedelmesebb, mintha nyílt fegyverekkel dolgoznék. A szabad kőművesség végső célját rendesen csak a legmagasabb rangfokban lévő tagok ismerik. A többiek csak fizetnek. Úgy van itt is, mint a háborúban. A közlegénység felvonul ugyan, azonban a hadvezetőség tervét nem ismeri. Másokkal való érintkezésben szeretik ugyan a szabad kőművesek hangoztatni, hogy ők emberbarátok,
és csupán az emberi jótékonykodásnak állanak szolgálatában. Azt is kiszokták hangsúlyozni, hogy vallása és hazafias érzelme miatt senkit sem háborgatnak. A valóságban azonban másképp áll a dolog. Az emberbaráti intézmények, mint amik az árvaházak és nevelőintézetek stb. Csak arra valók, hogy egyrészt a szabad kőművesség igazi célját leleplezzék, másrészt pedig minél több embert vonjanak a páholyok érdekkörébe, és így a páholyok eszméje terjedjen. Ebből a célból létesült egy mértékletességi egyesület is, a Jó Templomosok név alatt, amely az alkoholfogyasztás ellen küzd a nép sorai között. A szabad kőművesek jótékonykodása csak köpeny és eszköz a félrevezetésre, mert ha a szabad kőművesek egymás között vannak, ugyancsak nem csinálnak titkot az ő jelszavukból, hogy le a trónokkal és oltárokkal. Aki ezt nem akarja elhinni, olvassa el a szabad kőművesek gyűléseiről szóló értesítéseket és könyveket. A páholyok báránybőrbe bújtatott farkasok. A szabad kőművesség legtalálóbb képmása a róka, amely éppen oly ravasz és fondorlatos. 13. Leó pápa mondja, tépjétek le a szabad kőművességről az állarcot, amely mögé elrejtőzik, és mutassátok be azt a maga valóságában. A szabad kőművesség a nyilvánosságot azzal is félre szokta vezetni, az ő igazi célját illetően, hogy néha fejedelmi személyeket választ meg a páholyok élére, vagy pedig nevetséges valótlanságokat költ a szabad kőművességről. Második Frigyes porosz királyt már 1738-ban felvették a szabad kőművesség páholyába. Ezzel a szabad kőművesség tekintélyben sokat nyert, és család módon elhárította magáról a gyanút, mintha ellensége volna a trónnak. 1885-ben a szabad kőműves Taxil Leo, igazi nevén Jogán Gabriel Marseille-ből, Párizsban bizonyos írásokat tett közzé a szabad kőművességről ilyen címen, hogy a 19. század ördöge, a forradalom ördöge, melyek igen széles körben terjedtek el. Történt azonban, hogy, mint ámítót leleplezték, 1897-ben Párizsban beismerte, hogy írásainak tartalma merő koholmány, és a katolikusok megtévesztésére írta azokat. Attól az időtől kezdve igen sok katolikus férfi, akiket ennek az embernek az írásai szintén félrevezettek, megszeppent és felhagyott a szabad kőművesség ellen való harccal. Egyik másik most már azt sem merte állítani a szabad kőművesekről, ami pedig napnál világosabb, hogy tudnélik a szabad kőművesség államra és egyházra egyaránt nagyon veszedelmes. A hazug úgynevezett leleplezések tehát nem tévesztették céljukat, csak hasznot hajtottak a szabad kőművességnek. A szabad kőművesek önleleplezéseit éppen ezért mindig a legnagyobb elővigyázattal kell fogadni. Innen folytatjuk majd, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
1: Poveda Castoverde Szent Péter, áldozó pap, vértanú. 1874-ben született a spanyolországi Linaresben. Kisgyermekkorától papnak készült. 1889-től Jaénban, majd Gaudiban teológiát tanult. 1897-ben pappá szentelték. 1900-ban licenciátust szerzett Sevillában, majd a Gaudi környéki hegyek barlang lakói között kezdett apostolkodni. De nem értették meg, és így abba kellett hagynia. Visszavonult Észak-Spanyolország hegyvidékére. 1906-ban kinevezték a Covadonnai Mária kegyhely Asztúria kanonokjává. Sokat imádkozott és a nevelés kérdéseivel foglalkozott. Felismerte az állami iskolákban tanítók keresztény nevelésének fontosságát. 1911-ben Péter atya a hallgatók kollégiumaként megnyitotta az Avilai Szent Teréz Akadémiát, melyből a tanárok spirituális és lelkipásztori gondozását ellátó Teréz Társulat bontakozott ki. A társulat 1924-ben pápai jóváhagyást kapott, s Chilében és Olaszországban is terjedni kezdett. Péter atya 1912-ben csatlakozott a Világi Papok Apostoli Egyesüléséhez, és új pedagógiai központokat és több lapot indított. Ezután Jaénban a szeminárium és a tanárképző tanára és a kateketikai központ lelki igazgatója. 1914-ben Madridban nyitotta meg az első spanyol kollégiumot egyetemi nőhallgatók számára. 1921-ben a királyi palota káplánja lett Madridban. 1936. július 28-án a polgárháborúban vértanú lett.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Önismeretre csak úgy juthatunk el, ha először is föltárjuk az igazi indítékokat. Mit, miért csinálunk? Önmagunká pedig csak úgy válhatunk, ha a tetteink megfelelnek szándékainknak, a szándékaink pedig alkalmazkodnak a helyzetünkhöz. Mondta Thomas Merton.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

Azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkozni. A lélek azonban maga sóhajtozik bennünk kimondhatatlan sóhajunkkal. Más az, hogy gondolkodom valamin, és más az, hogy szeretnék megbeszélni valakivel valamit. Érdekes, hogy a leglényegesebbről nem elég gondolkodnom magamban. Azt meg kell beszélnem. A legfontosabb az életünkben olyan kérdés, amelyet csak párbeszédbe lehet megoldani. Mi ez? Az, hogy honnét vagyok? Mi lesz velem? Szeretnek-e, és én szeretek-e? Ezzel nem elég gondolkodni. Már bármilyen gondolatra is jutok a létemet, a jövőmet illetően, a lényeg kicsúszik a természettudományos gondolkodás, vizsgálódás alól. Miért? Azért, mert hogyha én magamról, a személyemről gondolkodom, akkor úgy állok hozzá, hogy az valami a gondolkodásom tárgya. Holott a személyem az nem valami csupán, hanem valaki. Igazából az emberi létezés legmélyén egy személy közi párbeszéd folyik. Magammal nem tudom megbeszélni azt, hogy vagyok és mi lesz velem. Mert akkor úgy gondolkodok magamról, hogy az valami. Porból lettem és porba térek vissza. Magamban nem folytathatok párbeszédet, mert én egyedül vagyok. Ahhoz, hogy beszélgessünk, ahhoz kettő személy kell. Igen, és itt jön egy óriási gond. Én tulajdonképpen az ember csak valakivel megbeszélhető vagyok. Tehát arról beszélgetünk, hogy mi lesz a lelkemmel, van-e, örökélek, stb. Akkor egy tárgya lesz a beszédnek. Olyan tárgya, mint ahogyan arról beszélünk, hogy milyen lesz a jövő héten az időjárás. A személyről csak egy másik személlyel lehet beszélni, aki szintén valaki, aki szeret. Tehát párbeszédes jellege van az emberi lépnek. Igen. Az ember anélkül, hogy tudná, a szeretet párbeszédébe születik bele. Hát ez lenne a normális. Ezért minden a család. Igenis minden. Ne legyünk önzők, mint nyugdíjasok. Minden a család. Ott fertőződik meg az egész társadalom, vagy ott épül. Mert a gyermek mibe születik bele? Egy párbeszédbe. Mindig egy dologról beszélnek a gyerekkel. De azt ki sem mondják. Szeretlek. És a gyerek is azt mondja, hogy szeretlek, mama, papa. Mindig erről van szó. Ez a beszélgetésnek a legmélyebb. És ebben nincs unalom. Ha itt unatkoznánk, az lenne az örök halál. Lehet szó a fogmosásról, a pókokról, a fosziról, vagy arról, hogy milyen szoknyát vagy nadrágot veszel föl, vagy mit akarsz ebédelni, vagy beszéltünk a hófehérkéről, széttörtéről, Istenről, vagy a nyári füvegben este felvillanó Szent János bogárkáról, arról, hogy hogy kell keresztet vetni, vagy hogy kell késsel és villával enni, mögötte egy beszéd van. Szeretném. Ez az állatok között nincs. Ne hazudjanak. Minket ne soroljanak az állatvilág közé. A testünk rokon lehet.
de én nem vagyok rokona. Semmiféle állatnak, még az embereknek se. Mert az énemet a fogantatás pillanatában Isten teremti, az nem az apámból és az anyámból van. Ez a kereszténység. Ezért lesz jövője egyedül a keresztényének. Egyetlen vallás erről beszél. Erre épül fel a személyre az, hogy valaki vagyok. Ez a legtágabb, legalapvetőbb, soha meg nem szűnő párbeszéd. Tudattalanul is egy párbeszédes szituációban van az ember. És minden ezen bennünk van. Az, hogy a tüzetnek meg kell operálni most a karját. Ezen bennünk van. Hogy a nagypapa meghalt és megyünk temetésre, és a sok kérdés. Ezen belül van a szereteten minden. Amíg ebben a mély párbeszédben él a gyermek, addig minden ezen belül van. Az is, hogyha ő nyomorít, nincs nyomorít gyerek, csak nyomorít szülők vannak, akik nem tudják szeretni. Ha szeretik a nyomorít gyermeket, az teljes életet él. Mert ő is valaki. Igen, testvérek, az Istennel személyes imádsággal levő szülő rá kell, hogy döbbenjen, hogy ezt a mély párbeszédet a gyereknek fel kell tárnia, te én meghalok. De van Isten, aki szeret, mégpedig nem akármelyik Isten, nem igaz, hogy mindegy Istent imádunk, nem igaz. A Szent Háromság az igaz Isten. Atya, Fiú, Szentlélek. Sose találtuk volna, ha Jézus nem mondnék jönni. Hogyan lehet egy személyű Isten? Az lenne az isteni pokol. Valaki egyedül van a rögtönfogva. A legnagyobb misztérium, amit a keresztelvetéssel megvan, hogy Isten három valaki, és az ő képére teremtett minket, azért, mert fel akarja venni milliárd és milliárd angyallal és emberrel a személyes párbeszédet. És ezt az ember megszakította, ezt Jézus Krisztus visszaadja. Ezért mondja Szent Ágoston, magadnak teremtettél minket, Isten, nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned. Hát minden fordítás, feltétés. Nem magadnak teremtettél. Mondja egy jezsuita, aki egy öreg jezsuita, figyelmezted, latinul ad te. Hozzád forduló lénynek teremtettél. Az ember ilyen, aki nézi az örökkévaló Isten. Keresi, tud róla, a keresztény pedig Jézus szemébe néz, akivel a másod isteni szemét tekint rám. Te hozzád forduló lény, ez a párbeszédes létforma. És mivel én anyag is vagyok, Istennek a csodálatos műve, azért a világ mindenség bennem fordul az Istenhez. De ha elszabadunk, akkor széttomlik minden. Krisztusban egyesül az ember, újra egységes lesz. Igen. És testvérek, ez az Isten felé forduló lény, a gyerekkorában nem tanítjuk meg imádkozni, és nem tanítjuk meg. Meg kell tanítani imaszövegeket, de az nem imádkozni. Az imádság az, hogy most szólíts meg az Isten. Mondd azt, Istenem, szeretlek. Köszönöm a mai napot. Tragédia. Enélkül az egész kereszténység homokra épül. Összedől, mint a kártyavár. Az élő kapcsolat nélkül. Itt bicsaklik ki végleg a keresztény élet, vagy itt változik át valóban az ember élet keresztényé. Nem tanítjuk a kamaszt imádkozni. Az, hogy a szerelem, a
testi ösztönök ébredés, az mind ebben belül van. Ezt Isten találta ki, és ki bicsaklik. Nincs kapcsolatban azzal, aki maga felé fordulónak teremtett minket. Az ifjakat nem tanítjuk meg, talán a kis papokat sem. Azt se tudjuk, hogyan kell imádkozni. Aztán itt történik egy olyan repedés, szakadás, meghasonlás, ami tragédiába fullad. Ennélkül a mise abszolút unalmas. Semmi értelme. Mert pontosan ezt történik. Az egyház életének az abszolút sűrű pontja. Minél távolabb van az egyház a szent misétől, mondjuk egy plebániai megbeszélés, egy püspökkari konferencia, ott van Jézus, hiszünk, de egy kicsit össze-vissza beszél. Olyan, mint a bolondok háza, az emberiség. De azért van lucidum intervallum, valamikor világosan látunk, és ez a mise. Itt nincs vita, itt nincs filozófia, itt az Atya, a Fiú és a Szentlélek van. És én vagyok, és te vagy. És minden ebben van. Igen. Ilyenkor, ha nem tanítjuk meg imádkozni, külön válik a személyről való gondolkodás, a filozófálás, és külön az imádkozás. Még mond egy-két imádságot, de arról, hogy mi lesz velem, hogy valóban elrohad végleg az ember. Hogy mi lesz velem, erről beszélnek, mint egy témáról. Erről nem mint egy témáról kell beszélni, hanem az élet forrásával kapcsolatban lenni. Beszélj az Istennel, mint a zsoltáros. És őszintén, és mondd azt, hogy Uram, kibírhatatlan ez a mai nap, mondjuk. Üres vagyok, bűnös vagyok, de a tiéd vagyok. És tudom, hogy ott rejtőzöl a segítség. Nem tudsz elbűnni előre, mert van létezés, és a létezés pedig nem magyarázza meg önmagát. És akkor elkezdünk egy tárgyul beszélgetni, és akkor két kis borozás között, hogy te a délután probléma lesz a vallás, meg a papi botrány. Hát nem ez a vallás! A vallás az élő, eleven, örök kapcsolat az Istennel. Olyan kapcsolat, mint a gyereknek a kapcsolata a szeretetben a szülőkkel. Mindig egyről van szó. Hiába várakozol a fogorvosnál, hiába intézed a polgármester hivatalba az ügyeidet, hiába fáj a feje, ezt meg azt kell elintézni, elmögöd. Vagy ott van ez a kapcsolat, vagy a semmi van. Igen. Testvérek, és ott, ebben a kapcsolatban nincs halál. Testvérek, nagyon felelősek vagytok, hogy melyik tévét és melyik rádiót hallgatják. Egy keresztény nem hallgathat akármit. A Kossuth Rádióban olyan nagyszerű dolgokat, Jókai Anna regényét adták esténként. Meg fogom szerezni, más könyvét is ismerem, a Ne férjek. Olyan emberekről szól, mint mi. Közönséges emberekről, hívő, de azért hitetlen is, kételkedik is, de az szereplőinek kapcsolata van, élő kapcsolat az Istennel, a halál pillanatában is. Bánatos. Igen. Innét van egy végtelen magányosság. Testvérek, a végtelen magányosság szentségéről szeretnék beszélni. Pilinszky azt mondja, az emberben van egy olyan réteg, amely társulásképtelen. Tehát azt ne várd, hogy azt a férjed vagy a feleséged azt is feloldja. Mert akkor tragédia lesz. Nem arra való. Az az Istennek van fenntartva. És ezt nem tanítjuk meg, az ember megijed ettől.
és alkoholban menekül, zavar, kábítószerezik, a gyönyört hallgatszat, mert minőségileg nem tudja elviselni az elviselhetetlen magányt. Egyébként házasságra is úgy kellene készülni, hogy 2-3 hónapig a kettőt elválasztani, és nincs mobiltelefon. Mert a feleséged, a férjed sem csak érzéstelenítő szere a magányat. Éretlenek a mai ember, éretlen. A másikra rácsimpaszkodik, és mint egy Istentől kívánja azt, hogy teljesen őt betöltse, ezt nem lehet megtenni. Ezt csak akkor lehet megtenni, ha te szíved is, én is, meg az övé is ilyen kapcsolatban van az Istennel. Igen, ez a párbeszédes létforma. Ezt adta meg nekünk a kerességből és a bérmálásból Jézus, csak nem használjuk ki. A harmadik isteni személy bennünk lakik. És még a nem hív emberbe is sóhajtozik. Hall egy hegedű szót, és ő, aki már soha Istenre nem gondol, most sem arra gondol, de mégis arra gondol. De mi? Az ártatlanság utáni vágy. És az imádság lelke a szeretet lelke is. Aki megtanul imádkozni, az megtanul szeretni. Ezért most én is azt mondom, amit Antiochi Szent Ignác püspök, aki az apostolok után volt püspök, vitték kivégezni Rómába, és az egyházaknak levelet írt. És az egyikbe azt írja, most kezdett

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Szeretett jó hallgatók, Per François Potez, az öröm súlya papnak lenne a napjainkban, című könyvét olvasom, saját gondolataimmal fűszerezve, Benoit pap testvérének írja ezt a könyvet, és a papi lelkületről prédikál benne, illetve néhány papi indítást ad a pap testvérének. Úgy gondolom, hogy ez nem csak a papoknak, hanem minden kereszténynek is szól, a lelkület, a krisztusi lelkület elsajátítása. Eddig arról olvastunk, hogy irgalmas tekintettel, irgalmassággal jelen lenni a pap testvérnek, vagy épp a híveknek, elérhetőség és a papi örömnek a súlyáról, és most elérkeztünk a jelenlét című irgalmasság témájában a szent sebezhetőségre alcímhez. Ennek az irgalomról szóló levélnek a befejezéseként még meg szeretném említeni, írja Prer François Potez Benoit pap testvérének, meg szeretném említeni Szent II. János Pált. Vele felfedeztem valami mást, ami megváltoztatta, sőt azt is mondhatnám, egészen felforgatta az életemet. A pápa, akit néha úgy emlegettek, mint Isten atlétája, színész tehetséggel megáldott, fáradhatatlan ember volt, aki akkora tömegeket tudott összehozni, mint előtte senki más. Legyőzhetetlennek tűnt számunkra, falakat volt képes lerombolni. Aztán lassanként az évek során legyengítette a betegség. Olyannyira, hogy az utolsó időkben már csak tehetetlen öreg ember volt, aki mozdulatlanul ült kerekesszékében. Folyt a nyála, beszélni nem nagyon tudott. Néhányan kritizálták, azzal érveltek, hogy rég le kellett volna mondania. Úgy vélték, egészen abszurd dolog egy ilyen fogyatékos pápát megtartani. Az egyház imázsát is károsan befolyásolja. Mások, mi közéjük tartozunk, épp ellenkezőleg gondolták. Csodálták bátorságát, mely szinte a hősiességet súrolta. Tudott még a fiatalokhoz szólni Rómában a 2000-es ifjúsági világtalálkozó, amire több mint 20 éve pont azelőtt került sor, hogy beléptél a szemináriumba, írja pap testvérének, kitörölhetetlen emléket hagyott bennünk. Megdöbbentő módon utolsó lelkipásztori utazásai is rengeteg gyümölcsöt hoztak. Éreztük, hogy ott, akkor valami rendkívüli dolog történt. Az igazat megvalva, prófétai látogatások voltak ezek. Utána pedig elkövetkezett a vég, agóniája nagy hatást gyakorolt ránk, meg a temetése a Szent Péter téren. Jóval később, úgy 2-3 év múlva értettem csak meg azt, ami mindent megváltoztatott bennem, a sebezhetőség adományát. Második János Pál a 2004. októberétől 2005. októberéig tartó időszakot az Eukarisztia évének nyilvánította, ám annak a közepén 2005. áprilisában meghalt. Utolsó Ecclesia de Eucharistia kezdetű enciklikáját éppen egy évvel korábban adta ki, amelyben a többek között arra buzdított minket, hogy váljunk eukarisztikus férfiakká és nőkké. Én magam végig azon töprengtem, vajon mit jelenthet eukarisztikus emberré válni. Aztán lassanként feltárult előttem, emlékeztem, hogy második János Pál végig látható akart maradni, pedig sokkal inkább elrejtették volna a nyilvánosság elől. Nem magát akarta mutogatni, hanem látható akart maradni. Bizonyos értelemben hagyta magát leleplezni. Visszagondolva erre a magát felajánló emberre, megértettem, hogy Isten őt fokozatosan azonosította azzal a kiszolgáltatott szeretettel, ami az Eukarisztia. Ez a sebezhetőség ne továbbja. A megfeszített és a világnak felajánlott Krisztus örökre kiszolgáltatva üdvösségünkért, Atya szeretetének. Ő a világ végezetéig jelen akart lenni
ebben a felajánlásban és áldozatban, a bemutatott és a híveknek imádásra kihelyezett eukarisztiában, ugyanúgy, mint kiszolgáltatva azok közömbösségének, sőt szítkozódásainak, akik abszurdnak vélik ezt a sebezhetőséget. Krisztusban szeretett kedves testvérek, egyik búcsús élményem, amikor egy idős paptestvér látogatott el a búcsunkra, kis kankós pálcájával előre jött a gyóntatás után, s leült egy csendes sarokba. Ott voltak daliásabbnál daliásabb, nagyobb, elismertebb papok, de a híveim mindazt az idős papot nézték. S a búcsú után meg is kérdezték, ki volt az a pap, papbácsi. S mondtam, hogy ki volt, egy nyugdíjas idős pap, hát olyan szép látvány volt. Olyan jó volt nézni, ahogy idősen, betegen, ott van, a szentmisét magukkal végzi. Krisztusban szeretett kedves testvérek, néha azt a színészt veszük észre leginkább, aki hátul marad, aki rejtve marad. Mit csinál ott hátul? Miért maradt ott? Mit mond? És kedves testvérek, ez a hátullevés, vagy jelenlevés a tehetetlenségünkben is egy nagy prédikáció. 90-valahány éves betegeim mind megunták már az életet, bocsánat a kifejezésért, ők mondják ezt a kifejezést, de belefáradtak az életbe, a tehetetlenségbe, a nyomorba, hogy nem tudnak hasznosak lenni, hogy már az imádságot is összekavarják. És akkor mondják, hogy hát mikor szólít el a Jóisten, vagy mikor tesz már jót velem, mondom, hogy a Jóisten értem, hagyja itt magát, hogy nekem legyen egy prédikáció, hogy ne csak akkor érezzük hasznosnak magunkat, amikor valamit jól csinálunk. Nem a tehetetlenségben is megvan a hasznosságunk, mert Isten szeretett gyermekei vagyunk. A Jóisten is már rég hazahívott volna, mondtam nekik, hogyha hazahívott volna bennünket, ha azt mondanánk, hogy szeretnék veled lenni Jézusom. De még csak a nehézségek elől akarunk elfutni, addig a Jóistennek se kellünk, amikor ki akarunk bújni a feladataink elől. Ezért eukarisztikus emberekké kell legyünk, vagyis feláldozhatóak, vagyis odaszenteltek, tehetetlenségünkben is Istenről beszélő emberek legyünk. Nagyon fontos ez. Érdemszerzés ideje a földi életünk, ezért a tehetetlenségben vagy a betegségben is tudunk imádkozni. Lehet, hogy pont azokért a családtagokért, akik most hajtják az életet, most bizonyítnak, most küzdenek a megélhetésért. Lehet, hogy értük kell imádkozzunk. Vagy lehet, hogy az unokáinkra kell vigyázzunk. Azért, hogy a fiatalok tudjanak dolgozni, tudjanak elmenni, kikapcsolódni, és így tovább. De mindenféleképpen az öregségnek is megvan az áldása. Minden tehetetlensége mellett, minden kiszolgáltatottsága mellett. Hányan azért imádkoznak, hogy ne kelljen őket ágyba forgassák, ne kelljen őket gondozzák. És ebben van, kedves testvérek, egy kis önzés is. Nem csak jó indulat, hogy na, a hozzátartozóimnak akarok jót, hanem benne van az az értés, hogy jaj, hát reám úgy emlékezzenek, mint aki annyit tettem, annyit dolgoztam, vagy olyan szép voltam, és így tovább. Kedves testvéreim, az oltári szentséghez hasonlóan a mozgás korlátozott beteg sem védekezhet. Teljesen kiszolgáltatott. De mégsem mondjuk azt, hogy fél élete van, vagy az nem élet, amit ő él. Sőt, nagy szeretettel gondozzuk, minden nap örömmé tesszük az életét. Egészen magára hagyott másoktól függő embertársainkkal is ugyanígy ennek a kockázatát kell vállalnunk. A kiszolgáltatottságban Isten szeretetét kell megéreztetnünk. Végül is azt hiszem, írja a pap, valóban ezt jelenti az irgalmasság emberének lenni, annak elfogadása, hogy sebezhetővé váljunk, lassanként azonosuljunk a védtelen, önmagát feltáró szeretettel. Egy hívem mondta el, hogy
Nem volt nála pénz, amikor a koldus a kezét nyújtotta felé, ezért odaült melléje, és szóba elegyedett vele. Pénze nem volt, de volt egy jó szava, egy bátorítása. Mindig van, amit adjunk. Sokszor feltehetjük magunknak, mi papok is a kérdést, ugyanúgy, mint a házasoknak, az imponáló, hódító szeretet oldalán állunk-e, vagy a feltárulkozó, önmagát kiszolgáltató szeretetén. Vigyázat, ha a feltárulkozó szeretetet választjuk, könnyen ráfizethetünk, de megnyerjük általa az életet. Krisztusban szeretett kedves testvérek, engedjük, hogy ez a téma magunkkal sodorjon. Engedjük, hogy Isten áldásával váljon ez a témánk. Az időskor, az elesettkor, a tehetetlenség, az sokszor áldássá válik. Fiatal papként is lehetek tehetetlen. A híveim makacsága, önkényessége, érdektelensége miatt. Fejre is állhatunk, úgysem jönnek jobban templomba. Vagy kereshetjük a könnyű, hívek megfogásának az igényét. Sztárműsorokat csinálhatunk, vagy 5 perces szentmiséket, 5 perces prédikációkat, hogy megfogjuk az embereket, de nem fogjuk megfogni, sőt, megtanítjuk őket arra, hogy ne legyenek igényesek, hogy a hosszabb szentmisét már unják. Én hiszem, kedves testvéreim, hogy az én szentmiseimről bármilyen szentmisére mennek a hívek, az nem lesz nekik unalmas. Nem azért, mert itt már ki vannak edzve is, az unott misét is el tudják viselni, hanem azért, mert abban az egy órában az jó istenéi kell legyünk. Engedni, hogy átmossa a szívünket a jó Isten, és az ő szeretete. Tehetetlenségünkben a legnagyobb erőforrásunk a jó Isten. Belé kapaszkodunk, benne reménykedünk. És ezért kell, hogy megtapasztaljuk fiatalon is a tehetetlenség, reménytelenség érzését. Nem biztos, hogy ez egy betegség által jön, lehet, hogy csak egy kérdés megoldása, egy probléma feloldása kapcsán jön. De mindig ezek a nehézségek, elesettségeink arra tanítanak minket, hogy Istenben még jobban bízzunk. A pap az öröm embere, a pap az irgalmasság embere, elmélkedtük eddigi fejezetekben, most pedig rátérünk talán a mindenki által a legkedveltebb papi témára, hogy a pap nőtlen ember. A pap férfi és nőtlen. Kedves Benoit, írja Père François Botez, az öröm súlya papnak lenni napjainkban című könyvében a pap testvérének. Kedves Benoit, számodra nyilván nem újdonság, de napjainkban akadhatnak néhányan, akiknek igen, a pap férfi. Elég nagy ostobaságnak tűnik ezt hangsúlyozni, pedig igen sokat mondunk vele. Kijelentve, hogy a pap férfi, azt is állítjuk, hogy ugyanolyan erősségei és gyengeségei vannak, mint az összes többinek. Emlékszem egy pillanatra, ami nagy hatással volt rám, 2010. június 11-én, az Árci plébános halálának 150. évfordulóján zárta le a papság évét 16. Benedek. Néhányan ott voltunk Rómában, a Szent Péter téren, hogy a világ minden tájáról összesereglett több ezer pappal együtt koncelebráljunk a pápai misén Jézus szíve ünnepén. Már jóval korábban befutottam, és nézegettem a csoportokban érkező papokat. Akkor döbbentem rá, ami azelőtt nem tudatosodott bennem, valójában milyen hétköznapi emberek. Volt közöttük mindenféle, kicsi és nagy, fiatal és idős, kövér és sovány, jól fésült és hanyag megjelenésű, visszafogott és világias, vihorászó és suttogva beszélgető, értelmiségi és kevésbé iskolázott. Szóval pont olyan férfiaknak tűntek, mint idézőjelbe téve mindenki más. Én pedig arra gondoltam magamban, Isten mégis mindnyájunkat kiválasztott a többi ember közül, hogy papként adjon minket a világnak. 16. Benedek egyébként ezt sokkal jobban megfogalmazta homiliájában, idézem,
Isten egy egyszerű férfit használ fel arra, hogy általa jelen legyen az emberek között, és javukat szolgálja. Ez a vakmerő bátorság, hogy emberekre bízza magát. Miközben ismeri gyöngeségeinket, ám mégis képesnek tart arra, hogy a nevében jelen legyünk és cselekedjünk. Istennek ez a vakmerő bátorsága rejtőzik a papság szóban. Következő alcímünk érési folyamat. A pap ugyanolyan, mint mindenki más. És ahogyan a többieknek, úgy neki is szert kell tennie egy bizonyos emberi és érzelmi érettségre, azaz kiegyensúlyozottnak kell lennie. Annál nagyobb szüksége lesz erre, minél nehezebb helyzetekkel szembesül a későbbiekben. Meggyőződésem, hogy ezt az érettséget és személyes egyensúlyt még a papságban való elköteleződés előtt el kell érni. Tudom, ma már nem haragszol rám, amiért annak idején ragaszkodtam ahhoz, hogy fejezd be tanulmányaidat, mielőtt belépsz a szemináriumba. Sőt, még legalább valami minimális szakmai tapasztalatot is szerezd előtte. Pedig Isten a tudója, mennyire égtél a vágytól, hogy rögtön válaszolj a hívásra. Mivel hosszantartó tanulmányokba kezdtél, én végül belementem a gyorsításba, arra gondolva, talán nem is biztos, hogy mindent végig kell csinálnod. Megegyeztünk, írja a pap testvérének, hogy elfogadjuk Isten válaszának, amit annak a szemináriumnak az előjárója mond majd neked, ahová jelentkeztél. Ő pedig szintén arra kért, fejezd be az egyetemet. Később te magad többször megerősítetted, egyáltalán nem bántad meg, hogy így alakult, sőt kifejezetten hasznosak voltak ezek az évek a folytatást illetően. Ugyanezt mondhatom magamról is. Neked már meséltem, Isten a tudója, mennyit sírtam amiatt, hogy nem értettem, miért várat ilyen sokáig az Úr, mielőtt közölné velem, hova akar vezetni. Szenvedélyesen szerettem az akkori életemet, de ízott bennem a vágy, hogy végre válaszolhassak hívására, és az évek múlásával csak egyre hevesebb lett. Azt már jóval előtte megígértem neki, hogy nem magamtól fogom meghatározni sem az időt, sem a helyet. Amikor pedig sírva panaszkodtam erről lelkiatyámnak, ő mindig így válaszolt, 30 év, François, Jézus 30 évig maradt Názáretben, pedig neki nem kellett arra várnia, hogy benőjön a feje lágya. A történtek végül is nagy hasznomra voltak, mert kellettek ahhoz, hogy most az a pap lehessek, aki vagyok, és jobban tudjak segíteni a nálam fiatalabbaknak. Néhányan úgy gondolják, a szemináriumba vagy a noviciátusba nagyon fiatalon kellene felvenni az embereket, mert ma sokkal sérülékenyebbek, mint régen voltak. Így módon kellene persze megvédeni őket a hosszú várakozásból fakadó káros tapasztalatoktól, amelyek a hivatás elvesztésének kockázatát jelentik nehézségeikkel teli világban. Szerintem, írja Père François Potez atya, épp fordítva áll a dolog, mivel a mostani fiatalok gyengébbek, ezért több időre van szükségük, hogy személyiségük megérjen. Kísérni kell őket, de leginkább abban, hogy fel tudjanak nőni egy olyan világban, amelytől nem szabad félniük. Meg kell tanulniuk szeretni a világot, megismerni a veszélyeit és lehetőségeit, szabadon élni benne. Mert a szeminárium nem menedékhely, sőt tovább megyek, falai között lehetetlen igazán érett személyiségre szert tenni. Értelmileg igen, és bizonyos tekintetben érzelmileg is, de egy abszolút meghatározó területen, a férfi szexualitás vonatkozásában ez kizárt. Erre később majd visszatérünk. Igen, tudjuk, vannak kivételek, olyan fiatal emberek, akik nagyon korán érnek. Az viszont egyáltalán nem biztos, hogy ezzel párhuzamosan meg is erősödnek. Akárhogy áll a dolog, a kivétel ritka, különben nem lenne kivétel. Eszembe jutnak, bocsásd meg, hogy megint magamról beszélek, de biztos vagyok benne, hogy az Úr azért adta nekem ezeket a tapasztalatokat, hogy ma okosabban tudjam megítélni a dolgokat,
azok az évek, amelyek az előkészítőben majd a Haditengerészeti Akadémián töltöttem el. Rendkívül izgalmas időszak volt, amikor mi férfiak egymás között tréningezhettünk, s a ránk váró élet teljességére, mivel akkoriban még nem voltak, koedukáltak ezek az iskolák. Milyen csodálatos életre szóló barátságok szövődtek ott. Természetesen voltak barátnőink is, akik közül néhányan csillagként maradtak meg életemegén. Velük tanultunk táncolni, ugyanakkor együtt ízleltük meg a férfi és a nő között lévő egészen kivételes és alapvető harmóniát. Ezek a barátnők tanították meg nekem, mit jelent férfinak lenni. Általuk tapasztaltam meg férfias életerőmet. Milyen nagyszerű meglepetés volt aztán felfedezni tágas világunkat, amikor a Jeanne d'Arc fedélzetére léptünk. A Jeanne d'Arc nevet viselte az a helikopterhordozó, amelyen a tisztjelöltek kiképzésük keretében körbeutazták a földet. Bár ez az oktatóhajó már nem létezik, a haditengerészeti iskola hallgatói továbbra is részt vesznek hasonló programon, amit a korábbi hajó után Jeanne-nak neveztek. Még egyszer mondom, nem állítom, hogy mindenkinek ugyanazt az utat kell bejárnia. Mert pontosan annyi út létezik, ahány ember. Ismerek kiváló papokat, akik nagyon fiatalon léptek be a szemináriumba. Láttam azonban szép számmal olyat is, akiknek derékba tört az élete. Sokan meg tudják erősíteni, hányszor segítettem hozzá fiatal embereket, hogy bírják türelemmel. Néhányan közülük rájöttek, hogy útjuk más irányba, nem a papság felé vezeti őket. Voltak, akik beléptek ide vagy oda, az Úrnak adták életüket, de nem ott és nem úgy, ahogy azt eltervezték. Ez egyébként annak a bizonyítéka, hogy hivatásuk beérett, és vele együtt ők maguk is. A férfias és nőies tulajdonságuk harmóniája. Egy következő levélben még szólok majd a szabadság kérdéséről, ami oly fontos a hivatás témájában. De előbb engedd meg, hogy visszatérjek a férfiasság és a nőiesség harmóniájához. Mivel a pap idézőjelben olyan, mint bárki más, nyugodtan használhatjuk rá a nőtlen kifejezést. Ez pedig nagyon széles perspektívát nyit ki számára. Isten újra szólt, teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Isten megteremtette az embert saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten képmása. Idézőjelbe a kettő egysége, ahogy Szent II. János Pál pápa mindig mondta. Ez azt jelenti, hogy a férfi önmagában még nem Isten képmása, de a nő sem egyedül. Ők ketten együtt önmaguk kölcsönös odaajándékozásában jelentik meg Isten képmását. Ezért van az, hogy nem is lehetünk igazán emberek, csak ha megtörténik önmagunk kölcsönadása, odaajándékozása. És a kölcsönös odaajándékozáson van a hangsúly. És az önzetlen önátadáson, még mindig Szent II. János Pál pápa tanítását idézve. Márpedig ez az önátadás a teremtő jó akaratához híven a házasságban valósul meg természetes módon. Benne válik bizonyossággá a testiség párkapcsolatban betöltött szerepének jelentősége. Amikor a férj örömet szerez feleségének, jogos büszkeséget, igazi boldogságot tapasztal meg, ami ennek az ajándéknak a minőségéből fakad. Márpedig a papi celibátus magában foglalja a lemondást erről az örömről. Azonban, ha le is mond a test ajándékozásának öröméről, attól még nem mond le a férfi szexualitás saját értékéről. Hiszen a szexualitás nem csak a párkapcsolat nemi aktusában valósul meg. Különben maga Jézus Krisztus sem lett volna valóságos férfi. És Mária sem lett volna igazából nő. A papi élet magába foglalja azt, egyébként abszolút legitim emberi értékeken túl kiteljesedő szexualitást. A papnak fel kell áldozni a szexualitás
természetes kiteljesedését, de nem az alapjait. Ellenkező esetben a celibátus öncsonkításnak minősülne. Bár a szexualitásról le van választva, annak egy része, amire a Szentírás is utal ezekkel a szavakkal, alkalmatlan a házasságra a mennyek országáért, de a celibátus nem teszi aszexuálissá a papokat, nem megcsonkított vagy félre sikerült férfiak ők. Jézus mondja, mert vannak házasságra alkalmatlanok, akik anyjuk méhétől így születnek, és vannak házasságra alkalmatlanok, akiket az emberek tettek házasságra alkalmatlanná, és vannak házasságra alkalmatlanok, akik önmagukat tették házasságra alkalmatlanná a mennyek országáért. Aki fel tudja fogni, az fogja fel. Krisztusban szeretett kedves testvérek, Máté evangéliumának 19. fejezetéből 12. verset idéztem, mit mond Jézus a celibátusról. Azt írja Père François atya Benoît pap testvérének, következő 2-3 levelemben arról szeretnék majd beszélni, mindez hogyan fordítható le konkrétan egy pap életére. Ahhoz, hogy igazán férfi legyen, a papnak meg kell találnia örömét, büszkeségét és kiteljesedését saját férfiasságában, hasonlóan Krisztushoz, aki maga az igazi vőlegény, az atya képmása és a jó pásztor egy személyben. De amit most mondani akarok, hogy mielőbb egy fiatalember válaszolna a hívásra, és örökre elköteleződne a nőtlenség mellett, meg kell éreznie, amit én a férfiasság és a nőiesség harmóniájának hívok. Természetesen nem azt állítom, hogy mindent meg kell tapasztalnia, azért, hogy idézőjelben tisztába legyen vele. De szükség van rá, hogy legyen tudomása ezekről az érzelmekről, megtanulja kezelni őket, tudjon uralkodni rajtuk, és felajánlva győzedelmeskedjen fölöttük. A szeminárium erre nem tanítja meg. Már sokszor hallottál engem mosolyogva beszélni a szóban forgó témáról. Az első kérdés, amit feltennék egy fiúnak, aki arról a vágyáról beszél nekem, hogy szeretne belépni a szemináriumba, ez lenne, tud keringőzni? Mert tánc tanulással valami nagyon alapvető dolgot tanulna meg a férfi a nő hivatásáról. Felfedezni, hogy ugyan a férfinak kell vezetnie és irányítania, de a nő érzi a ritmust. Hogy miért keringő és nem rock'n'roll vagy tangó, mert a keringő a nő és a férfi közti különleges harmónia elsajátításának legjobb eszköze, méghozzá olyan mozgással és eleganciával, aminek nincs párja. Tudom, már egyáltalán nem táncolják a partikon. Sajnálatosnak tartom, és arról álmodom, létrehozhatnánk olyan helyeket, ahol keringőzni tanítanak. A Lóvív közösségben írja, ez az élő víz, családi közösség, 1970-es években Foyers de Carité szellemiségében alapították, keresztény nevelés előmozdítására, és itt táborokat szerveznek, hogy ott elsajátítsák a barátság és az Isten akarata szerint való férfi-nő kapcsolat alapjait. Fiatalok 15 éves koruktól táncoktatáson vesznek részt, amelynek nem csupán a szórakozás, hanem a nevelés is a célja. A fiúk és a lányok közben sokat tanulnak egymástól, amiért segítséget, bátorítást, ösztönzést kapnak. Tehát a Lóvív közösségben szerzett tapasztalataimból tudom, írja az atya, milyen sok fiatal fiú és lány fogékony ma is a szépségre, hogy mi vesszük a fáradtságot, hogy megtanítsuk nekik a jó táncot.

Nézd, milyen gyönyörű a mennyasszonyod. Krisztusban szeretett kedves testvérek, mai oldásunkban ennyire értünk el a pap nőtlenség témában, de fogjuk ezt folytatni, tehát egyelőre a méltóságot, az egészséges érzületet vizsgáltuk, hogy nagyon fontos ez, hogy a pap egészséges férfi legyen, és tisztelettudó férfi, és ebben a lelkiségben tudja megélni a papságát, hogy ő az igazi mennyasszonynak, Jézusnak adja ezt a mindenfelé, a másikra irányuló tiszteletet és szeretetet. Úgyhogy innen fogjuk folytatni, imádkozzanak értünk papokért, hogy tudjunk a krisztusi mennyasszonyunkkal igazán együttműködve a híveink javára lenni, mi pedig imádkozunk önökért. Jó Isten adjon egy Isten áldotta szép hetet, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsorát hallották.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását.